dicsőség Jézus isteni szívének. Jézus szentséges szíve a szeretet. Jézus szentséges szíve a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök veled. Jézus is Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

Jézus vér, Jézus szent férinek litániája, 12. oldal. Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szentlélek Úristen! Szent Háromság Egy Isten! Hogy az evilágosodott emberiség szíve és értelme alapján megváltozzék, drága Szentvéredért hallgass meg minket! Hogy a Szentlélek kegyelmivel minden Isten keresőt megvilágosíts. Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad. Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad.

Vértes. Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsájtó szeretet érzületivel áthass. Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd. Hogy az eltévejedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad. Hogy a legméltóságosabb oltári szentséget ismét jobban megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk. Hogy a fiatalság lelkiben a papi és szerzetesi hivatást felébrezd. Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad. Hogy mindannyiunknak a jó halál kegyelmét megadjad. Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, könyörögjünk, örök atya, felajánlom neked Jézus drága szent vérével gyűjt Szűz Máriának fájdalmas és szeplőtelen szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és szentjeivel egyesülten a pokoli szellemek hadseregét előzze, műveit és terveit megsemmisítse hazánkban és az egész világon. Amen.

irgalmas Isten mély bánattal és a fájdalmas szűzanyával egyesülve felajánlom neked ezt az elmélkedést Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról, engesztelésül a magam és az egész világ bűneiért. Különösképpen azért ajánlom fel neked, hogy sok jó papot és működésükre bőséges áldást kérjek. El akarom nyerni mindazokat a búcsúkat, amelyeket az Anyaszent Egyházunk a keresztút elvégzésért fölkínál. Istenem, segíts, hogy ezt az áldozatosságot jól végezzem. Amen.

0: első álmás Jézust halálra ítéli. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Mennyei Atyánk, nézd szeretett fiadat, ami bűneink miatt gyalázatos kereszt halálra ítélik. Légy irgalmas hozzánk, bocsáss meg bűneinket. Isteni üdvözítőnk, szeretetedért, melyel a halálbüntetést magadra vállaltad, áld meg azokat a papokat, akiknek szent hitükért elítélés és üldözés az osztály részük. Adj nekik erőt és kitartást a szenvedésben. Szabadíts őket szorongatott helyzetükből, ha ez a te nagyon dicsőségedre szolgál. Szentlélek, Úristen, az erősség és a hallgatás lelke. Jézus némasága miatt, amelyet ennél az állomásnál gyakorolt, add meg minden papnak az elmélyülés és a hallgatás lelkületét, hogy akadály nélkül tudj működni lelkünkben. Szűz Mária, papok jóságos anyja, ez számunkra sok jó, buzgó lelkű papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Istennek szemben anya, imádkozzál életünk bűnösökért, áld szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Amen.
1: Könyörülj rajtunk, Uram!
0: Könyörülj rajtunk és a tisztított művel szenvedő lelkeket.

0: Második álmás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltott a világot.
2: Mennyei atyánk, nézd, szeretett fiat bűneinkért tárt karokkal átöleli a keresztet. Légy irgalmas mindazokhoz, a papokhoz, akiknek vállára nagy felelősség keresztje nehezül. Isteni megváltó, fölfoghatatlan szeretetedért, amellyel a nehéz keresztet magadra vetted, áldj meg minden papot, és adj neki kegyelmet, hogy minden belső és külső keresztet bátorsággal és odaadással viseljenek. Szentlélek Úristen, az erő és bátorság lelke, Jézus szeretetéért, melyet a kereszt elfogadásával ennél az állomásnál gyakorolt, add meg minden papnak a kereszt nagy szeretetét, a szenvedés elfogadását, hogy isteni kegyelmed által minden tevékenységük gyümölcsöző legyen. Szűz Mária, papok jóságos anyja, egy számunkra sok jó, buzgó lelkű papot, sok szent papot. Ámen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldás szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában.
3: Könyörülj rajtunk, Uram!
1: Könyörülj rajtunk és a tisztított ügyben szenvedő lelkek.

0: harmadik áldás. Jézus előttől esik el a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent keresztet álltad, megáldottad a világot.
1: Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat, először roskadd le a kereszt súlya alatt. Légy irgalmas azokhoz a papok,

0: azokhoz, akik pályájuk kezdetén állnak. Ne engedd őket elcsüggedni a hivatások gyakorlása során felmerülő nehézségek miatt. Isteni megváltónk, ezen első fájdalmas elesésedért áld meg minden pap és hitoktató munkáját, különösen az ifjúságért fáradozókét. Szentlélek Úristen, a buzgóság lelke, ébreszt buzgóságot bennünk a halhatatlan lelkek szeretete iránt, főleg a gyermekek lelke iránt. Nagy felelősségünkhöz adj nekik türelmet. Szűz Mária, papok jóságos anyja, ezt számunkra sok jó buzgó lelkű papot, sok szent papot. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsasd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeinknek.

0: az ellen védkezőknek, és de szabadíts meg a panaszt.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

0: Negyedik álmás. Jézus édes anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert nem keresztel által megváltott a világ.
1: Mennyei atyánk, nézd a fájdalomtól összetört, általad oly nagyon szeretett mindkét szívet. Légy irgalmas azokhoz, a papokhoz, akiknek üldözéseket és rágalmakat kell szenvedniük. Irgalmadba ajánljuk a Szentatyát, a bíborosokat, érsekeket, püspököket és az egész papságot. Isteni megváltó, szeretetedért, hogy édesanyáddal találkoztál, légy a szegény, félreértett papoknak vígasza és ereje lelki gyötrelmükben. Szentlélek Úristen, az igazságosság lelke. Szolgáltas igazságot minden megvetett, kigúnyolt, üldözött és megrágalmazott papnak. Bírd hallgatásra ellenségeiket. Szűz Mária, papok jóságos anyja, esd számunkra sok jó, buzgó lelki papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

az ellenvédkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az Úr Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraz szeretetlen kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkra. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztított tűzzel szenvedőben.

0: Ötödik álmás. Cirenei Simón segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltott az embert.
1: Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat, erejében megfogyatkozva, Cirenei Simón segítségére szorul. Tekints irgalommal a Szentatyára, akit az egész kereszténységért oly nagy felelősség terhel. Isteni megváltom, szeretetedért, amelyen még a kényszerű szolgálatot is elfogadtad és megháláltad, add meg Szentatyánknak, és tartsd meg őt nekünk sokáig jólétben az egész Anyaszent Egyház javára. Szentlélek Úristen, bölcsessé lelke, vezesd egyházunkat Krisztus helytartója által, hogy dicsőségben és győztesen kerüljön ki az élet viharaiból. Szűz Mária, papok jóságos anyja, est számunkra sok jó, buzgolják a papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áld a szeretett lángunk kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára.
0: Könyörülj rajtunk, Uram!
2: Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzbe szemlebb.

0: Hatodik áldás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent keresztel átsalad, megmentettél a világot.
1: Mennyei atyád, nézd szeretett fiadnak vértől, sebettől, ütésektől eltorzított arcát. Légy irgalmas a papokhoz, akik botlásaikkal és súlyos tévedésükkel képmásodat kitépték a lelkükből. Isteni megváltónk, szeretetedért, amelyel Veronika szolgálatát oly nagy lelkűen jutalmaztad, irgalmaz azoknak a papoknak, akik lanyhák és magasztos hivatásukhoz való hűtlenségük miatt nagy veszélyben vannak. Szentlélek Úristen, a világosság lelke, világosíts meg a tévedő papokat, hogy bűnbánat és engesztelés által ismét jó útra térjen. Szűz Mária, papok jóságos anyja, és számunkra sok jó, buzgó lelki papot, sok szent. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, áld a szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában.
0: Könyörülj rajtunk, Uram!
2: Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken.

0: más. Jézus másodszor esik el a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent keresztre álltam, megváltottad a
2: világot. Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat, másodszor roskadd le a kereszt alatt. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik belső erőtlenséggel és kételyekkel küzdenek. Isteni megváltónk, szereteted által, amelyel másodszor is felemelkedtél az esésből, hogy folytasd halálba vezető utadat, adj minden csüggett, összetört lelkű papnak kegyelmet, hogy bizalommal újra fölkeljenek, és isteni akaratod útját járják. Adj nekik erőt az áldozatkészséghez. Szentlélek, Úristen, a határozottságnak lelke, erősítsd meg papjainak, emeld fel őket elesettségükből, csüggedésükből. Szűz Mária, papok jóságos anyja, esd ki számunkra sok jó, buzgó lelkű papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Nyolcadik álmás. Jézus szó a síró asszonyokhoz. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szented

0: Menj,
1: jó mondja.
0: Menjen, atyánk, nézd szeretett fiadat, amint szenvedése ellenére is a síró asszonyokat vigasztalja. Légy irgalmas minden lelki gondozóhoz és paphoz, akiknek ma oly sokszor nehéz a sorsuk. Isteni megváltó, szereteted által, amelyel az asszonyokat vigasztaltad, adj a papok szívébe mély megértést, együttérzést és segítő szeretetet azok iránt, akiket kételyek és súlyos lelki szenvedések kínoznak. Szentlélek Úristen, a vigasztalás lelke, add kegyelmedet papjainknak, hogy megtalálják az elveszettet, megerősítsék a gyengét és esendőt. Add, hogy papjaink szüntelen szeretetedben éljenek, hogy mindenki számára vigasztalók és segítők legyenek. Szűz Mária, papok jóságos anyja, est számunkra sok jó, buzgó lelki papot, nálunk és a missziókban. Igen, anyám, sok szent papot. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és vadíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, ára szeretett lángok kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.

0: 9. álmás. Jézus harmadtól esik el a kereszttel. Imádom téged, Krisztus, és áldom téged, mert szent kereszted által megváltottad a világ.
1: Mennyei atyánk, nézd, szeretett fiad harmadszor esik a földre. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik börtönökben fogyatékos, hitetlen és erkölcstelen emberek között folytatnak lelkipásztori munkát. Isteni megváltónk, harmadik fájdalmas esésed által adj ezeknek a papoknak okosságot, szeretetet és türelmet a rájuk bízottakhoz. Add nekik kegyelmedet, hogy jó pásztorként az elveszett bárányokat visszavezessék hozzád, aki azt akarod, hogy mindenki üdvözüljön. Szentlélek, Úristen, a jóság lelke, árasz papjainkba jóságodnak és irgalmasságodnak sugarát, hogy a mind mélyebbre süllyedő emberiség megmentéséért munkálkodjanak. Szűz Mária, papok jóságos anyja, ez számunkra sok jó buzgolelkű papot, akik a pogányságba zuhanástól megóvják népedet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldott szeretett lány kegyelmű hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráját. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzre szenvedő lelkeket.

0: Tizedik álmás. Jézus megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszthez álltad, amit látogtad az ületet.
2: Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat, örök szépségét. Meggyötörve fosztják meg ruháitól. Légy irgalmas azokhoz a szegény sajnálatra méltó papokhoz, akik elhagyták szent hivatásukat és papi eszményüket eldobták maguktól. Isten megváltunk szörnyű kínjaid által, amelyeket ennél az állomásnál elkírtél, gyakorolj irgalmat azokkal szemben, akik a papság magaslatából lezuhantak. Hit tagadásukkal és bűnös életmódjukkal Anya Szent Egyházunknak keserű gondokat okozta. Szentlélek Úristen, a ragyogó tisztaság lelke, rombolj le a papi lelkekben mindent, ami ellentétes a te szentségeddel. Segíts a veszélyben forgó papokat, és vezetd vissza őket a szakadék széléről. Szűz Mária, papok jóságos anyja, esd számunkra sok jó, buzgó lelkű papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áll a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram!
1: Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzzel szenvedő lelkeket.

0: 11. álmás. Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
1: Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat a keresztre szegezve. Szent vére és sebei miatt légy irgalmas minden emberhez, különösen azokhoz a papokhoz, akiket a hármas szerzetesi fogadalom kötelez. Isteni megváltónk, keresztre feszítésed és elvetésed érdemeiért, feszítsd meg a szerzeteseket fogadalmuk által szeretetet keresztére. Erősítsd a lanyhákat, világi és szerzetes papokat egyaránt, adj nekik új buzgóságot és tökéletességre való törekvést. Szentlélek Úristen, az álhatatosság lelke, adj minden papnak buzgóságot és törődés saját halhatatlan lelkével. Szenteld meg őket, hogy tökéletességre törekedve és példaadóan éljenek a világban. Szűzmárja papok jóságos anyja, egy számunkra sok jó buzgolyakú papot, sok szent papot. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amit. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Könyörülj rajtunk, Uram!
2: Könyörülj rajtunk,
0: és a tisztító tűzben szenvedő lelke.

0: és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Mennyei atyánk, nézz szeretett fiadat, bűneink miatt vérzik el a kereszten. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik ma halálosájukat hívják. Istenünk megváltunk. Te szeretetből haltál meg, értünk a kereszten. Könyörülj a haldokló papok lelkein. Légy megváltó Jézusuk, irgalmas üdvözítőjük. Óvd meg papjaidat a hirtelen és felkészületlen haláltól. Szentlélek Úristen, az irgalmasság lelke. Állj a haldokló papok mellett. Üzd el halálos ágyuktól, mennyei fényeddel a sötétség szellemét. Szűz Mária, papok jóságos anyja. Áldj papjaink mellett, amikor elérkezik utolsó, legnehezebb órájuk. Esd ki minden papnak a jó halál kegyelmét. Ámen.
0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Az asszonyi szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott szeretet álmod kegyelmi hatását. Az egész szentességre most is halálunk
0: volna. Könyörülj rajtunk, Uram!
1: Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzre
3: szembe. Kereszt fádról már levet,

0: 13. álmázsi. Jézus testét leveszi a keresztül. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Mennyei atyánk, nézd szeretett fiadat, voltan fájdalmas anyja ölébe fektetve. A fájdalmas anya szenvedése által ad kegyelmet minden papnak, különösen az ige hirdetőknek és a gyóntatóknak, hogy a legkeményebb bűnös szíveket megmozgassák, igaz bűnbánatra indítsák és vezeklésre késztessék. Isteni megváltom, nézd a fájdalomtól meggyötört legszeretőbb édesanyádat. A szenvedés összetöri lelkét, midőn holttestet fölé hajol. Ébreszt a papok szívében igazi, mély bensőséges szeretetet irántan, hogy működésük áldásos legyen. Szentlélek Úristen, az ismeret lelke, add meg minden papnak a kegyelmet, hogy felismerjék a szenvedés értékét. Adj nekik türelmet és nyugalmat a megpróbáltatásaikban. Fájdalmas szűzanya, légy a szenvedő papok oltalma és vigasztalója. Jó anyánk, eski számunkra sok szent papot. Amen.
0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretet lábad egyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk fogájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.

0: 14. álmás. Jézus testét sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Mennyei atyám, nézd szeretett fiatat, amint a sírban ihed. Elvégezte a tőled kapott feladatát. Tökéletes áldozattá lett az emberiségért, különösen a papokért, és az életüket neked szenteltekért. Isteni megváltó, befejezted életművedet, fejezd be irgalmasságod művét is a szegény, elhagyott papi lelkekben, akik a tisztító tűzben szenvednek, megtisztulásukra várnak, és epednek a vágytól, hogy szemtől szembe láthassanak téged. Rövidítsd meg szenvedésüket, és vezesd őket hazába, különösen a legelhagyatottabb papi lelkeket. Szentlélek, Úristen, az öröm lelke. Vezesd a fölszenteket, a fölszentelteket és megáldottakat mennyei atyák birodalmába, az örök világosság vonába, az örök atyai házba. Szűz Mária papok jóságos anyja, est ki a szabadulást azoknak a papoknak, akik leggyötrőbben szenvednek a tisztító tűzben. Vidd haza őket anyai szívedhez. Ámen. Urunk Jézus,
0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedünk.

0: Urunk Jézus Krisztus, végigjártuk szenvedésednek és vérontásodnak állomásait. Megaláztad magad, hogy bűneinktől megtisztíts és megszentelj minket, mint mennyei atyád gyermekeit. Köszönjük ezt, és kérjük kegyelmedet, hogy hozzád hasonlóan készek legyünk életünket, vérünket áldozni, ha az dicsőségedre és az emberiség megmentésére szolgál. Segíts, hogy jó és balsózban egyaránt megváltásunk árát fontolgassuk és megháláljuk, ezáltal viszonozzuk szeretetedet. Mennyei Atyánk, felajánljuk neked Jézus Krisztus drága vérét. Mossa le bűneinket, hozzon a megholtaknak megváltást, és tartsa meg egyházát szeretetben és egységben. Szűz Mária jóságos anyád, esti számunkra sok szent papot. Amen.
1: Vizsgői Szent Teréz imája. Jézus, örök főpap, tartsd meg papjaidat legszentebb szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent véred pirosít. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pesítje ékesít. Növeld bennünk az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ métejétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áld meg munkájukat bőterméssel, és ajándékozz nekik egykor az örök élet koronáját. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Szentlélek litánia, 14. oldal. Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten. Megváltó Fiú Isten. Szentlélek Úristen. Szent Háromság egy Isten. Szentlélek az Atyának és Fiúnak közös szeretete. Szentlélek az Atyának és Fiúnak közös boldogsága.
1: Irgalmaz meg.
0: Szentlélek a megtestesülés titkának eszközölője.
1: Irgalmaz meg.
0: Szentlélek a szeplőtelen szűznek isteni mátkája.
1: Irgalmaz meg.
0: Szentlélek Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója. Szentlélek az Anya Szent Egyházi Egyház kormányzója. Szentlélek a Szent Atya tanításának őre. Szentlélek az isteni kegyelem napja. Szentlélek a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója. Szentlélek az isteni erények és ajándékok adományozója. Szentlélek az értelem és tudomány lelke. Szentlélek a bölcsesség és jó tanács lelke. Szentlélek a jámborság és istenfélelem lelke. Szentlélek az erősség lelke. Szentlélek minden erény felvirágoztatója. Szentlélek a tökéletesség mestere. Szentlélek az angyalok öröme. Szentlélek a pátriárkák reménysége. Szentlélek a proféták ihletője. Szentlélek az apostolok tanítója. Szentlélek a vértanúk szilárdsága. Szentlélek a hitvallók ereje. Szentlélek a szüzek tisztasága. Szentlélek a szentek egységének aranykapcsa. Szentlélek a bűnök megbocsájtója. Szentlélek a testek feltámasztója. Szentlélek az örök élet fénye és boldogsága. Légy irgalmas, kegyelmez nekünk, Szentlélek. Légy irgalmas. Minden hitbeli tévedéstől, minden vétektől, a kevésség szellemitől, a tisztátalanság szellemitől, a szeretetlenség szellemitől, a hamisság és kétszűnűség szellemitől, a te sugallataid megvetésitől, a megismert igazság elleni tusakodástól, az isteni irgalomban való vakmerő bizakodástól, az isteni irgalom elvesztésének hiedelmitől. A megátolkodottságtól és töredelmetlenségtől. A hirtelen és boldogtalan haláltól. Az örök kárhozattól. Mi szegény bűnösök. Kérünk, támogasd a római pápát és a püspöki kart az egyház kormányzásában. Kérünk, küldj az egyháznak szent papokat. Kérünk, szentelt meg az egyház minden rendjét és tagját. Kérünk, hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál. Kérünk, a katolikus misiókat hathatosan pártfogolni méltóztassál. Kérünk, a hitetleneket és tévelygőket mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál. Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kis hitűséget. Kérünk, őrizd meg sértetlenül az egyház egységét. Kérünk, segíts nekünk minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeikre irányítva. Kérünk mindannyiunkat, őrizd meg a te szent szeretetedben. Kérünk mindannyiunkat, fogadj be az örök boldogságba. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Küldd el lelkedet, és életre kelnek. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen,

Igen. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújts lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajánlatot,

isteni irgalmasság rózsa fűzére a füzer 9. oldaláról. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, melynek és nek minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki született az időkezdet előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden által lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélek eréből, Szűz Máriától és ember élet. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kin halált szenvedett és eltemették. De harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.

Örök atya, leám neked, szeretett fiannak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért,

0: Örök atya, fleám neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak.
1: Estét, és Istenségét, engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneinkért.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,

0: Örök Atya, fleám neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
1: Testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésünk mindenkét, és az egész
0: világ Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: itt találkoz nekünk és a kezdítára.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért, Jézus fájdalma szenvedésért,

török atya, feláll neked szeretett fiannak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért.

0: Örök Atya, fleám neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testvér és bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért, Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,

Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és Halhatatlan Isten. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és Halhatatlan Isten. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és Halhatatlan Isten. Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minket, akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segíts őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott. Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyok szent Mária, és Istennek szent anyja,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony, Jézus Mária, Istennek

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek,
1: imádkozzál érettünk,
0: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áldott a szeretetet, kegyelmi hatását, az egész emberiségben, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Isten, az egész emberiségre, most és soha.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk emberiségére.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Amen.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Éppen kezdetben.
1: És írva meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, írva van rám, nem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden,
1: aki kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk a vétkezőknek,
2: és merjünk minket kísértésre, de szabadíts meg gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz velünk bűnösökért, áldott a tanult kegyelmi az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a kegyelmet szent szüzeménybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldott szeretetlánkod, kegyelmi adását, az egész emberiségem, most én is állunk urájár. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, hálára szeretet áldott kegyelmi utását, az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áll szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és állunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áll szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érünk bűnösökért, áll szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyom,
0: Mária, Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyos Mária, Istenem szentja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretet lángot, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádom hozzád
0: és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőségére tölti a mennyet és földet, hozzon a magasságban, állat igyön az örökében, hozzon a magasságban, szent Mihály arkangyal, védel minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértésében, így tudatom, esetleg én, valami

oda igazság, ahol kétek, oda hitetek, ahol kétség megsegít, oda jövünk, ahol a bármény, oda tél, ahol szomorúság, oda örülök. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigasztalni. Inkább én kérekedjek megértésre, mint hogy megértésre, inkább én szeretek, mint hogy szeretek az igényeket, mert önmagunkat elfelejtve, megtaláljuk a magunkat, ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal lépünk.

Nada de la tierra.

Aki a

és semmi minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr a te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a te kéredék különbség Jézus. Asszony Mária, Istennek szent.

Okay, I'll make that.

Yes.

Jézus Mária, Szent

przeszło ode mnie. Po losu przyjmij mnie, ubożnego Jojo.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr a neveled, áldott az asszonyok, és áldott a te népednek gyümölcse, Jézus. Asszonyos szűz, Mária, és ennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösök. Ára szeretete várok, kegyelmi az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Éván, Úrnak szolgáló, legyen nekem a te igényszeri, üdvözlégy Mária, kegyelmi teljes, az Úr van teveled. Most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzunk, kérdésségünk, és miközben dolgozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Isten szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért. Ára szeretett várod kegyelmi adása az egész emberségre, most és halálunk óráján. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztusi életére. Könyörögjön, kérünk téged, Ó Isten, öleltünknek szent kegyelmedet, hogy akik az angyali zenet által szent fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak megtestesülését elismerjük, az őként szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségére, ugyanaz a Úrunk Jézus Krisztusnak. Amen.
1: Kedves

Kedves hallgatóink, engesztelő imavirrasztást közvetítettünk a budapesti Szent István Bazilika Mária kápolnájából. Orgonán Karcsai István közreműködött, a Mária Rádió közvetítését lehetővé tette Kocsis Gellért. Kérjük és egyben köszönjük hallgatóink adományait. A hallgatók támogatása nélkül ez a közvetítés nem jöhetett létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a lélek hangja.
1: 5 óra. Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Uta ima csoport felajánlja a születendő Fülöp egészségéért, most házasodott Dánielért és Zsófiáért, valamint Piroskáért, Melintáért, Lilláért, Ágnesért és Rozáliáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikorban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Üdvözd egy Máriak, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindig kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvéteni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűzária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszony, Üdvözlégy, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkor a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az anyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmodra.
2: Világosság Rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: A Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel.

Szerelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent orvosának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 19-e. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával. A fazekas és alkotása, cserépedény képe, Isten lelkének a munkájára utal. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, Izajásnál olvassuk ezt a 45. fejezet 9. versében. Isten lelkével a találkozás hitet ébreszt. Ebben a találkozásban felismerem alkotómat, a teremtő és megváltó Istenemet, akin kívül nincs más. Felismerem alkotómat, teremtő és megváltó Istenemet, aki elrejtőzködő Istenből hozzám lehajló Istenné lett. Felismerem alkotómat, aki az igéje igaz. Felismerem a teremtő és megváltó Istenemet, aki formált, számon tart, és megtart engem. Ha leesnék és összetörnék, egyedül ő képes újból összerakni. Mindezeket bebizonyította a feltámadott Jézus Krisztusban. Közben rádöbbenek a saját cserép edény voltomra. Áldott a bizonyosság, hogy az ő tulajdona vagyok. Ez a hit annak felismerése, hogy Isten döntött felőlem. Döntött az üdvösségemet illetően. Isten lelke békességet ad. Alkotómat nem csak úgy tisztelem, mint aki üdvösségem felől döntött, hanem elfogadom rólam való gondolatát ebben a világban is. Nem perlekedek vele, hogy miért ilyennek, miért ekkora formát, és miért ide helyezett. Nem perlekedek. Isten lelke békességet ad. Ismerjük a gyakori panaszt, nekem már csak ennyit adott lehetőségekben, tehetségben, anyagiakban, szépségben. Másokhoz képest miért ilyen keveset? Ennek az üzenetnek az újszövetségi vetülete a talentumok példázata. Aki egy talentumot kapott, annak is boldognak kellene lennie. Nem szabadna elásnia, hanem ugyanúgy sáfárkodnia kellene azzal. Ez a békesség. Nem perlekedek az alkotómmal, felismerem a kereteimet, azon belül pedig örömmel mozgok. Ez a békesség azt jelenti, hogy nincs bennem irigység, mert tudom, hogy Isten használhatónak formált engem. Azt pedig ő tudja, hogy miért itt, és miért ilyen módon. Isten lelke békességet ad. Nem arról van szó, hogy fogadd el önmagadat, hanem arról, hogy fogadd el Isten rólad való gondolatát, és békességed lesz. Isten lelke felelős szolgává lesz. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
0: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Márton és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegyei jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyé és püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros zarándok mozgalom első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Mindenszentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Berccel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váranyár országos táboroztatási programját a szervezet táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerekek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A Váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet élménynapjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és az Zagyvarihárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélyes zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök, a 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra. Mária Rádió Pápa FM 90,8.

A legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

0: Tekintsünk fel Krisztusra, aki népéért e világra született, meghalt és feltámadt. Kérjük bizalommal, üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál. Áldott vagy Jézus, emberek üdvözítője, aki nem haboztál vállalni értünk a szenvedést és a keresztet, és drága véreddel megváltottál bennünket.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Te örök életre szökellő vizet ígértél nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Aki elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek, segítsd őket, hogy keresztet dicsőségét mindenütt elterjesszék.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozás.
1: Üdvözítsd, Urunk!

0: Mindenható atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk, mint vezérünket és fejedelmünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét.

Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban. Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: szerdai általános kiagatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Oszalá szózta presso le tombe degli apostoli, rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult elkeseréssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra búcsítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganás vezetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jó kívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római Pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén Bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sok színűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Párciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldött emberet Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözik Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előtt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse. Nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem. Mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak, értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek gón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnálnak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Múzeumok Éjszakája Aquincumban című rendezvényt, amelyre idén június 20-án kerül sor az Aquincumi Múzeumban, a Budapest 3. kerület Szentendrei út 135 szám alatt. 16 órától másnap hajnali fél egyig látogatható, belépés csak Múzeumok Éjszakája karszallaggal lehetséges. Ezen az éjszakán mutatkozik be a nagy közönség előtt a múzeum. Az utolsó szállítmány, késő antik hajóroncs, Piruciból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című legújabb időszaki tárlata, melyet kurátori vezetések során is felkereshetnek a látogatók. Szintén kurátori vezetés várja az érdeklődőket, az intézmény a pesti oldal új urai Szarmaták Aquincum szomszédságában című időszaki és aprókövek színpompás padlók válogatás az elmúlt 130 év legszebb mozaik leleteiből című állandó kiállításán. Égi földi lámpások között Szent János bogár túrák júniusban. Az esti sétákon a Szent János bogarak fénnyel színezett nász repülésében gyönyörködhetnek a túrákra érkezők. Június második felében láthatják a Szent János bogarak rajzását az ország több helyszínén. Mutatjuk, hogy hol és mikor lesznek túrák. Fények játéka az éjszakában Szent János bogarak a tatai Cseketó erdejében, június 20-án. A helyszín tehát Tata Angol Park. Az esti felfedező séták során körbejárják a Cseketavat, megismerkednek történetével és a környezetének kulturális örökségével. A túrák végén a teljes sötétben megérkeznek a tóparti öreg erdőbe, ahol hallgathatják a rejtelmes állathangokat, és körülöttük megjelennek a Szent János bogarak. Előzetes bejelentkezés szükséges. Éjszaka a karszton, Szent János bogarak nyomában, június 20-án, a helyszín Aktelek térsége. Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára. A Szent János bogár rajzás fő időszakában apró lámpások világítják meg a túrautakat. A túra pontos időpontja a bogarak rajzásának függvénye. Szent János bogár rajzás az Alcsúti Arborétumban. A rajzás várhatóan június 20-a után lesz. Az oldalukon minden aktuális információt megosztanak. A vezetett túrák a rajzás idején 20 óra 30-kor, 20 óra 45-kor és 21 órakor indulnak. Ezen kívül várhatóan a következő helyszínen lesznek nyáresti Szent János bogár séták: Soroksári botanikus kert, Cseréffalu, Hórvölgy, Eplény, Fehérvár Csurgó, Felső Tárkány, Pannonhalma, Pécs, Tata Tóvároskert, Vászlátóti Nemzeti Botanikus Kert, az élményséták sorozat részeként Zirci Arborétum. Itt repül a kismadár. A gyerekekről jó fotót készíteni 100 évesen volt könnyű. A sok türelmet és tapasztalatot igénylő feladathoz a fotográfusok rengeteg kelléket bevetettek, például játékokat, meglepetéseket, a gyerekekre méretezett bútorokat. Budapesten a múzeumkertben szabadtéri kiállítás nyílt, ami a 19.-20. századi műtermi gyermekfotózás világába engedt bepillantást. A láthatatlan kis madár, a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850-1945 című tárlat július 1-ig látható.
5: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelkinapra a Bárd udvarnoki portapászis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a kaposvári egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébános soknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szentáldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagérnó oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnök tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: drága vagy nekem is szeretlek. Ez egyébként francia fordításban nekem egy kicsit jobban tetszik, ők úgy mondnák inkább, hogy értékes vagy a szememben. Hogy mindenkiben van egy érték, mindenkiben benne van ez a tiszta forrás. Lehet, hogy nem is hiszi el magáról. Igazából egy kicsit én is így indultam, hogy most én mit tudok hozzáadni a világhoz. És talán még, amikor ugye a szakmám elején voltam, és így elindul egy tolmács, és megjelenik előtte a kép, hogy nem tudom, egy miniszter mellett, vagy valaki illuszti személy mellett áll. Nem biztos, hogy ezek a nagy sikerek, hanem amikor az ilyen kis apró helyzetekbe, vagy egy ilyen Bernadett úton egy vidéki kedves nénit végigvezetni, és azt mondaná, hogy jaj, ez milyen szívmelengető volt. Szóval, hogy ez egy sokkal nagyobb siker, és sokkal többet lehet belőle táplálkozni, mint egy ilyen óriási szakmai eseményből. Nem azt mondom, hogy azok nem adnak hozzá, mert nyilván az is kell, meg jó érzés az embernek, hogy igen, van olyan tudásom, hogy eljutottam idáig, és számítanak rám. De hogy azért mégis ez a földön túliság, ez az ilyen apró pillanatokban jön el, és ehhez nem kell nagy dolog, nem kell kis kosztüm hozzá, hanem tényleg a magunk legnagyobb egyszerűségébe próbáljunk így a szeretet útján menni.
1: Varga Tóth Rita, konferenciatolmács és szakfordító gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 19-én nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Zsuzsi most nem tud itt lenni velünk, mert valami más családi programja van, de a telefonos riportokat azt ő készítette elő, úgyhogy lélekben itt van velünk ebben a műsorban. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent János könyvéből olvasom. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a ma és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. A szemed épp egész tested világosságban lesz, de ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora.

megtalálni a kincset, mennyi történet, mese szól erről, és milyen sokszor elvétik a keresők a valódi kincset. Mennyien vannak, akik csak földi kincseket, gazdagságot, hírnevet keresnek, majd rádöbbennek, hogy mindezt nem vihetik magukkal. Jézus a valódi kincsel irányítja a figyelmünket, amely az örök élet. Megmutatja az odavezető utat, amely szeretetben, szolgálatban, az odaadott életben valósulhat meg. Hol az én kincsem? Mi a legfontosabb az életemben? Csak el ne vétsem az utat.

Urunk Jézus Krisztus, sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre, hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban, a veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád forduljunk. Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van életünk, csak higgyünk az örök életben. Mert az örök életünk és üdvösségünk nem lehet veszélyben, ha veled élünk, veled halunk meg. Segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk.

0: Június 19-e Szent Romuáldnak az emléknapja, Szent Gáli Katának a mai naphoz való rövid gondolata. Az imámban mondott nagy szó hasonlít a nagyszabású reklámhoz, amely lehet, hogy különleges értékeket takar, de ez egyáltalán nem biztos. Nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. A névnaposok között elsően a gyárfásokat említjük. A név görög-latin eredetű, jelentőse idős férfi, Gerváz régi magyar alakja. Rómeókat is köszönhetjük a mai napon, ez a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy római birodalomból származó. Közső középkorban így nevezték a Rómában vagy a Szentföldre zarándoklókat is. Köszönhetjük ma a Juliannákat, a hajnalkákat, ez a 19. századi névalkotás a hajnal közszóból, és köszönhetjük ma a Mihályokat is. Nézzük meg a mai nap évfordulóit. 325-ben, ezen a napon Nagy Konstantin által Szent Szilveszter pápasága alatt a Jézus személyéről és természetéről vallott nézetek egységesítésére a Nicában összejött első egyetem zsinaton elfogadják a níceai hitvallást. Ugye tavaly ünnepeltük ennek az 1700. évfordulóját. 1623-ban ezen a napon született Blaise Pascal, francia matematikus, filozófus, fizikus, teológus. 1828-ban ezen a napon született Tán Mór, magyar festőművész. 1909-ben ezen a napon hunyt el Abba Filajos irodalomtörténész, könyvkiadó, biográfus, lepkész. 1913-ban ezen a napon született Gyurkovics Mária, Kossuth-díjas magyar opera énekes. 1936-ban pedig ezen a napon született Bács Ferenc, Kossuth és Jászai Mére díjas magyar színművész. 1951-ben ezen a napon hunyt el Egri József, magyar festőművész. Vele az a kapcsolatom, hogy hát gyerekkoromban az Egri József utcában laktunk, és ezért azért időnként meg is néztünk egy-egy szép festményét. 1979-ben ezen a napon hunyt el Passuth László, magyar író, műfordító. És Berta Tibor püspökatyát is köszöntjük a mai születésnapján, 60. születésnapját ünnepli éppen ma Berta Tibor püspökatya. 2001-ben a 17. törvény alapján Magyarországon nemzeti emléknap lett a mai nap annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el Magyarországot. Ez kötődően június utolsó szombatja, általában a szabadságnak a napja. És akkor ilyenkor szokott következni a versorolású rovatunk, aminek most a felvezető gondolatait nem vettem elő még, de mindjárt pillanatokon belül meg lesz, hogy ugye ismerjük már ezt a Röptessünk madarat kezdetű gondolatsort, amelyet Boronkai Zsuzsa fogalmazott meg, aki a verseket általában kiválasztja, és hozzá pár gondolatot is hozzáfűz. Talán saját magad a mappában, de már megvan. Egy fél pillanat, és már is odaérkezünk. Bocsánat a kavarodásért ezen a jelen.
1: Költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírt a gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Boronkai Zsuzsanna kiválasztottak. Emberből vannak ők is, mint te meg én, mégis különlegesek. Mert szívünkbe ért a foglaló magát ő, aki a legtökéletesebb. Kezük között válik testi a kenyér, vére a bor, Isten gyermeké a pogány. Ők adják a szent útravalót életünk alkonyán. Június van, Tedeumot zeng öreg és fiatal, ma mondjunk egy fohászt értük, kiket a mise ruha takar. A nyár az esküvők évszaka. Szent II. János Pál pápa szerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége arra, hogy egy életen át megőrizzék egymás arcán a mosolyt. Milyen jó lenne, ha sok mosolygós házaspár mozogna közöttünk, példát adva, utat mutatva a következő nemzedéknek. Nekünk hívőknek a nyár azonban nem csak az esküvőkről, hanem a papszentelésekről is beszél. Mit várunk papjainktól? Sajnos sokszor, amit a világ kíván, mindent. A tökéletességet, a szépséget, a jóságot, amit beléjük oltott a teremtő. Persze ennek a kihívásnak nagyon nehéz, talán lehetetlen megfelelni. Milyenek legyenek? Mint keresztelő Szent János útkészítők? Az emberi szíveket tegyék alkalmassa arra, hogy befogadják a Jézusi szót. Vagy mint a Zsoltáros, irgalmas Istenünk jóságát közvetítsék felénk nap, mint nap, mint a vértanúk, áldozzák életüket a jópásztor módjára, a rájuk bízott nyájért, a templomért, a közösségért. Tüzes lelkőek, mint Szent Pál, titoktartók, mint Szent Nepomuki Szent János, játékosak és vidámak, mint Néri Szent Fülöp. Mennyi-mennyi elénk, eléjük élt jó példa. Olyan nehéz ezeket, nehéz lehet nekik választani. Nekünk híveknek az a fontos, hogy legyenek. Nem baj, ha csetlők, botlók, ha nem szentek, nem tökéletesek. Számunkra az a fontos, hogy mellettünk álljanak, és megtörjék a kenyeret. Emberből vannak ők is, mint te meg én, mégis különlegesek. Mert szívünkbe ért a foglaló magát ő, aki a legtökéletesebb. Kezük között válik testi a kenyér, vére a bor, Isten gyermeké a pogány. Ők adják a szent útravalót életünk alkonyán. Június van, Tedeumot zeng öreg és fiatal, ma mondjunk egy fohászt értük, kiket a mise ruha takar.

0: 7:17 a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Ilyenkor júniusban van a múzeumok éjszakája, meg talán nyitott templomok éjszakája, ilyenkor sok ilyen érdekes rendezvény van. Smohai Andrást hívtuk föl, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatóját, hogy Székesfehérváron hogyan zajlik, mi történik a múzeumok éjszakája kapcsán. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm atyát és a kedves hallgatókat.
0: Mit is jelent ez a múzeumok éjszakája? Ez hogy is, már valószínűleg sokan ismerik már a témát magát, de mit is kell erről tudnunk?
1: Ez egy Franciaországból induló kezdeményezés, amihez Magyarország a 2000-es évek elején csatlakozott, és szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, mert ugye a mai modern felfokozott életritmusban az embereknek nem mindig van idejük egy-egy kiállítást megnézni, elmenni múzeumban, hiszen ahhoz egy kicsit le kell lassulni, és ezért találták ki, hogy akkor fordítsuk meg, a múzeumok biztosítsanak egy olyan lehetőséget, amikor egész éjszaka meg lehet látogatni az intézményeket, és nem csak a kiállításokat lehet ilyenkor megtekinteni, hanem különböző kapcsolódó programokat. És Székesfehérváron 2008 óta Spányi Anton megyés püspökatya védnöksége alatt szervezzük az egész városban a múzeumok éjszakáját, tehát ez most már a 16. éve, hogy közösen csináljuk városi kulturális intézményekkel ezt a programsorozatot, és hát emiatt már országos elismerést is kaptunk, hiszen ilyen hosszú távú együttműködés azért ritka manapság.
0: Milyen esemény? Mikor is van most ebben a hónapban, vagy mikor is van a múzeum éjszakája?
1: A múzeumok éjszakáját úgy találták ki, hogy a Szent Iván éjhez, tehát június 24-éhez legközelebbi szombat, ami az idei évben június 20-a szombat.
0: Tehát ez a holnapi napon lesz, és milyen programok lesznek Székesfehérváron ennek kapcsán?
1: Igen, Székesfehérváron kb. 100 program lesz, aminek a felsorolásában most nem kezdenék bele, viszont...
0: Egy-két olyat, ami fontos.
1: A saját programjainkról szívesen beszélek. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban fogok tartani este 8 órakor egy tárlatvezetést, amire ma még lehet regisztrálni, és szeretettel várjuk azokat, akik esetleg érdeklődnek. Be fogom mutatni az épület történetét, azt, hogy hogyan építettük meg az épületet, és mi az a különleges történelmi hely, ahol ezt az épületet megépítettük, és a Magyar Szent Család nyomában Zarándok út fogadó épületeként hogyan használjuk, ez szerintem izgalmas lesz. Az Egyházmegyei Múzeumban, tehát a Városház tér 4 alatt, ami az egykori ferences rendház, pedig 6 órakor kezdjük a programokat. Először egy gyerekfoglalkozással indítunk, Fényre írt titkok címmel, és ugyanekkor 6 órakor Sárosi Nóra, a művészettörténész kolléganőm tart egy tárlatvezetést, a Veletek vagyok minden nap című kiállításunkban. Ez a kiállítás az egyházról szól, tavaly Bíboros atya nyitotta meg, tavaly novemberben, és bemutatjuk a Világegyház és a Székesfehérvári Egyház mely a kapcsolatát, a pápák és a székesfehérvári püspökök találkozásait, illetve az egyház küldetését is hát több szempontból vizsgáljuk ebben a kiállításban, tehát ha valakit érdekel egy kicsit jobban reflektálva az, hogy mit jelent az egyház, annak tudom javasolni ezt a kiállítást, és nem csak 6-kor lesz tárlatvezetés, hanem lesz 8-kor is, amit szintén a Nóra tart, illetve 9-kor fogok én is tartani egy tárlatvezetést, és este pedig 10 órától egészen pontosan a Székesfehérvári Fúvós Zenekari Egyesület koncertje lesz az udvaron, az egykori ferences rendház kvadrumjában.
0: Nagyon érdekesek, meg értékesek ezek a múzeumok. Én most megkerestem a múzeumok éjszakájának a honlapját, igen, és egy Fehérváron van egy ilyen, ami engem most tényleg meglepett, hogy alumíniumipari múzeum,
1: igen, ilyen is van,
0: ez most engem meglepett, hogy ezek egyelőenni sorban akkor ezzel kezdődnek a fehérvári programoknak a felsorolása, de itt azt hiszem, hogy nagyon sok értékes programot lehet találni a honlapon, és gondolom utána lehet ezeknek nézni.
1: Persze. Annyit szeretnék jelezni, hogy ahol regisztrált regisztráció köteles az egyes program, azt mindenképpen regisztráljanak, mert lehet, hogy nem tudnak részt venni rajta. Illetve még egy nagyon fontos Székesfehérvárral kapcsolatban, hogy az összes program egy darab karszalaggal látogatható, a karszalag pedig egy 1000 forintos hozzájárulással, vagy minimum 1000 forintos adománnyal váltható meg, és ez a adomány, amit összegyűjtünk ezen a éjszakán, a Regőci Alapítvány számára kerül majd átadásra, mert Herceg Anita asszony jelezte, hogy a alapítványnak szüksége van támogatásra, hiszen ugye elmúlt a Covid-járvány, a Covid-árvák ugyanúgy éhesek, ugyanúgy szükségük van a támogatásra, de valahogy a társadalom megfeledkezett erről a helyzetről, hiszen már nem aktuális, ők viszont vállalták, hogy 18 éves korukig, vagy ameddig iskolába járnak, támogatják a Covid-árvákat, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy nagyon szép kezdeményezés.
0: Hát ez a minden csoda három napig tart kategória körülbelül, tehát megszoktuk, igen. És sok mindennel vagyunk így, hogy megszoktuk, és akkor már nem kerül elő. De igen, hol lehet ezeket a karszalagokat, vagy hogyan lehet hozzájutni a karszalagokhoz?
1: Minden helyszínen lehet karszalagot beszerezni, illetve a Turinform irodában már mai nap is lehet vásárolni. Vagyis hát nem vásárolni, hanem adományt. Hát,
0: adomány, igen.
1: A karszalagért, igen.
0: Nagyon sokféle program került át megrendezésre. Egyébként a mindennapokban nyilván akkor is azért vannak, tehát nem csak látogathatók ezek a múzeumok, hanem máskor is vannak különféle programok, amik azért kicsit bemutatják a múzeumot.
1: Igen, illetve azt tapasztaltuk, hogy nagyon jó szereti a közönség, hogyha kiegészítő programokat is szervezünk, ezért nálunk évközben is vannak koncertek, például a múlt héten volt, illetve augusztusban meg szeptemberben lesz a Zeneszó című koncertsorozatunk, amit a Alba Régia Szimfonikus Zenekarral közösen szervezünk. Ez is azt hiszem, hogy egy nagyon fontos momentum, hogy nem csak a vizuális művészetekkel, hanem a zenével is foglalkozunk, illetve szoktunk tartani idejében szintén ilyen kiegészítő program sörkóstolókat, mert a Székesfehérvári püspök söre több díjat is nyert, és kitaláltuk, hogy mi lehet, hogyha más egyházi sörökkel kipróbálnánk, tesztelnénk, hogy ízik a közönségnek, és ez is egy nagyon népszerű program lett nálunk az idejében, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat is tudom ajánlani, mert nagyon fontos, hogy az ifjúság számára élményszerűen adjuk át a gyakorlatilag a mi múzeumunk a hitről szól, tehát a hitet, tehát ez gyakorlatilag nálunk a múzeumpedagógiai óra az egy kihelyezett hittanóra, de sok izgalmas interaktív eszközzel, tehát ezt is tudom ajánlani pedagógusoknak, diákoknak, illetve ugyanígy a nyáron bárki bármikor jöhet hozzánk, és szeretettel várjuk.
0: Igen, pont belegondoltam én is, hogy ezek a múzeum pedig foglalkozások, bár a tanévnek éppen vége van, ma van azt hiszem az utolsó tanítási nap már, ahol még bemennek ma iskolába a gyerekek, de azért fontos ezt tudatosítani, hogy azért ősztől megint van arra lehetőség, hogy ilyen programokat szervezzenek.
1: Illetve táborozó gyerekek jönnek hozzánk, is. Hogy ugyanúgy igénybe veszik a szolgáltatásokat, csak nem a formális oktatás keretében, hanem egy tábor, egy hittantábor, vagy egy iskolai tábor keretében.
0: És hát azok a táborok azok legalább annyira ilyen tanító dolgok, csak ugye nyilván nem úgy, hogy leülünk a padba, hanem magával az együttléttel, a programokkal, mindenre igen. Azért tanul az ember, meg a gyerek hozzászokik egy csomó mindenhez.
1: Igen, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésükre állt, és hát akkor javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogy hát látósanak Székesfehérvárra vára, vagy éppen valamelyik másik helyszínre, amit a múzeumok éjszakája honlapján meg lehet találni. Sok áldást kívánunk a munkáját.
1: Köszönöm szépen, köszönöm. Viszont hallásra.
0: Mohai Andrással beszélgettünk a Fehérvári múzeumok éjszakája

0: 7 óra 28 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Pannonhalmán már rendezzük meg a napokban a ortodox és katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fórumát. Dejcsics Konrád atyát hívtuk föl telefonon, hogy mi is történik ezen a fórumon. Ugye még a mai napon is tart ez a találkozó.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye a katolikus és ortodox párbeszédnek a legfontosabb kérdései az az, hogy a hit és az egyház szervezet kérdésében hogyan tudunk közeledni egymáshoz. És az elmúlt években ennek a párbeszédnek van egy magas szintű bizottsága, amelyben 60 tag van, 30 a katolikus és 30 az ortodox oldalról, és azért, hogy ez a bizottság el tudjon fogadni dokumentumokat, amelyekben megegyeznek teológiai kérdésekről, van egy előkészítő bizottság, ez a koordináló bizottság, aki magukat a teológiai dokumentumokat készítik elő. Minden évben találkoznak egyszer egy katolikus, egyszer pedig egy ortodox helyen, és azon a dokumentumon dolgoznak, amelyet majd a plenáris ülés elfogad. Ilyen dokumentum volt tavaly előtt az alexandriai dokumentum, összesen 6 ilyen nagy kérdésről egyeztek már meg. Szóval a Pannonhalmán egy olyan találkozó volt, ahol most a következő kérdésen vitatkoztak, eszmét cseréltek, és előkészítették ezt a leendő dokumentumot. Sajnos nem pannonhalmi dokumentumnak fogják hívni, mert majd a plenáris ülés talán 2 év múlva valahol egy nagyvárosban lesz.
0: És hát nyilván akkor itt a személyes kapcsolatok is nagyon fontosak egy-egy ilyen találkozónál, gondolom, hogy vannak nem csak a plenáris ülések, hanem egyéb beszélgetések is, meg a közös imádság is fontos része ezeknek a találkozóknak.
1: Ez pontosan így van. Nekem elképesztő volt, amikor megérkeztek az egyes tagok, ortodox és katolikus tagok, hogy micsoda szeretettel fogadták egymást, tehát gyakorlatilag egymás nyakába borultak, tehát van egy nagyon személyes kapcsolat közöttük. Másrészt pedig, ahogy Kurt Koch Viboros szokta említeni, a legfontosabb az imádságnak az ökumenéje, és hát egyrészt most ezt megértük, hogy a pannonhalmi szerzetes közösség egész hosszan készült imádsággal ezelőtt az alkalom előtt. Másrészt mind az ortodox, mind a katolikus tagok a szerzetes közösségnek minden imádságán részt vettek. Tegnap este pedig egy ortodox vesperással zártuk a napot, ahol a pannonhalmi bencések kijöttek a stallumból, és átengedték az imádság helyét az ortodox testvéreknek. Ez egy csodálatos alkalom volt, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ugyan az eukarisztiában még nem vagyunk közösek, de egyre inkább lépéseket teszünk az úrasztalának a közössége felé is.
0: Az ortodoxokkal talán annyiban egyszerűbb a helyzet, hogy azért a szentségek azok ugyanazok, és a liturgia, tehát a hitünknek az alapjai azok ugyanazok, tehát igazából nem olyan lényeges, hogy alapvető kérdésekben kell megegyezni, mint mondjuk a

0: a protestáns közösségekkel, nyilván azért ez egy kicsit egyszerűbbé teszi a helyzetet bizonyos szempontból.
1: Igen, ugye az egyre bonyolultabb kérdések felé haladnak ezek a dokumentumok. Ugye most az infallibilitás, a tévedhetetlenség a téma, és ugye ezt most, éppen most, ami itt történt, az az egyháznak, mint nagy közösségnek a tévedhetetlenséggel felől közelítenek történelmi szempontból és szisztematikus teológiai szempontból, de tehát ami közöttünk kérdés, azok inkább egyház szervezeti, de azért ott van a filiókre kérdés is, amelyekre azért egy világos teológiai választ kell majd adni, viszont ezek valóban nem annyira, súlyos vagy mélyreható teológiai különbségek, mint mondjuk lehetnének más közösségekkel.
0: Azt említetted, hogy az eukarisztiában nem vagyunk egészen közösség, az azt jelenti, hogy igazából nem nagyon veszünk részt egymás liturgiájában?
1: Nincsen interkommunió, azaz nem jelen lehetünk a liturgián, de nem megengedett az, hogy az egy kenyérből és az egy kehelyből részesüljünk.
0: Mert talán ez ami legkevésbé ismert igazából, azt hiszem a híveink körében, hogy az ortodoxoknál azért, mert talán szoktak elmenni ortodox misére a liturgiára, amikor olyan helyen járnak a katolikus hívek is.
1: Igen, ugye a II. Vatikán is azt mondja, hogy az ortodoxiáról hihetetlenül elismerően, hogy valóban náluk ott az Isten igéje, működnek a szentségek, a papság szentsége, tehát hogy gyakorlatilag az eukarisztiában valójában részesülhetnénk is, de éppen az egyház szervezeti különbözőségek, vagy egyetemek miatt ez nem megengedett, miközben az eukarisztia érvényes mind a két oldalon. Tehát hogy ez egy, szóval itt látszik, hogy mennyire a törések azok néha mennyire módon jöttek létre.
0: Hát reméljük, hogy sok szép eredménye lesz ennek a többnapos konferenciának, és majd hát akkor kíváncsian várjuk azt a dokumentumot, ami majd ezekből megszületik, meg hát reméljük azt, hogy a személyes kapcsolatok azok egyre jobban megerősítik a közösségünket, megerősítik a közös utunkat is. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráálltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: De egy Csics Konrád atyával beszélgettünk a Pannonhalman zajló katolikus ortodox egyeztető fórumnak az üléséről, és ennek a kicsit a körülményeiről, hogy érdemes ebbe is egy kicsit úgy beletekinteni, gondolom, hogy erről majd lesz beszámoló is erről az egyeztető fórumról a különböző katolikus sajtóorgánumokban.

0: 7 óra 38 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Június a papszenteléseknek az időszaka. Mohos Gábor püspökatyát hívtuk föl telefonon. Holnap Esztergomban végzi majd a esztergomi egyházmegyések pap és diakonus szentelését. Nagy szeretettel köszöntünk, Gábor atya.
1: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek, illetve a rádió hallgatóit is sok szeretettel köszöntöm.
0: Első kérdésem talán az lenne, hogy a saját papszentelésedre hogyan emlékszel vissza?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert egyébként pont ma van az én szentelésemnek a 27. évfordulója, most éppen szentmisét mutattam be, és meg is emlékeztem erről. Igen, ez egy nagyon szép emléke, az én szentelésem és az esztergomi bazilikában történt. Taskai László bíboros atya szentelt akkor is kettőnket, még Attilával együtt, most is két diakonus szentelünk apa, illetve kettő növendéket diakonussá. Úgyhogy fölelevenednek az akkori emlékek. Ezek mindig azt hiszem, hogy papéletében nagyon megható, mint hogy egy házaspárnak is a házasság évfordulója, vagy az esküvői emlékek, hogy egy pap számára is a papszentelés emléke az egyik meghatározóbb az egész életre kiható, meg amiből az ember aztán mindig tud meríteni, tehát egy papszenteléskor mindannyiunkban azt hiszem előjönnek azok az emlékek, ígéretek, amik az egész életünket meghatározzák, és akkor ilyenkor ezeket lelkiekben meg is újítjuk.
0: Ja, a püspök szentelés az azért ad egy többletet a pap számára, az meg lehet fogalmazni, hogy mit jelent ez a többlet a püspök szenteléssel?
1: Püspök szentelésem is az esztergomi bazilikában történt, tehát így a hely, a pap és püspök szentelés helye így összekapcsolódik egymással. Én azt hiszem, hogy ezek olyan titkok, amiket nehéz számunkra itt szavakban megfogalmazni. Mindkettő az Isten kegyelmének ingyenes kiáradása, Isten az, aki megajándékoz az szeretetével olyan módon, hogy egyedülálló módon kapcsol az ő szent fiához, hogy az ő főpapi küldetésében részesedjünk, és igazán a lényeg az, hogy ezt az ő hívő népének a javára tegyük, tehát ezeket az ajándékokat nem önmagunkért kapjuk, hanem azért kapjuk, hogy az egész hívő közösségnek azt a szolgálatát folytassuk, amit Jézus kezdett azzal, amikor ő eljött ide, megtestesült, hogy ez a szolgálat ez rajtunk keresztül tudjon folytatódni a történelemben.
0: Ha egy püspök atyának talán a legkülönlegesebb feladata, amikor szentel papot, diakonust szentel, hiszen ez az egyetlen olyan szentség, azt hiszem, amit csak a püspök szolgáltathat, hiszen a bérmálás is elvetően a püspök feladata, de a bérmálás delegálhatja egy papnak bizonyos helyzetekben. A papszentelést viszont nem lehet delegálni, az kizárólag a püspöknek a feladata. Milyen érzés papot szentelni, vagy hogyan éled meg, hogyan élsz meg egy papszentelést?
1: Ez mindig különleges ajándék magának a püspöknek is, aki továbbadja az egyházi rendnek a szentségét az újabb és újabb generációknak. Ez egy ilyen lelki kapcsolat is, egy ilyen, hogy is mondjam, lelki valamiféle atyaságnak a kapcsolatát is hordozza magában, ami szintén nehezen megfogalmazható szavakkal, de mindenképpen jelent egy olyan kapcsolatot. Ugye tudjuk talán, hogy van egy olyan honlap az interneten, ahol az összes katolikus püspök számon van tartva, és ott kifejezetten számon volt, tehát, hogy kit kiszentelt. Tehát, hogy ez a kapcsolódási pont, ami egyébként az apostoli szukcessziónak is a valóságát tárja elénk. Tehát ez azt hiszem egy nagyon vég és fontos lelki kapcsolat.
0: A papszentelés mindig különleges ünnep az egyházmegye számára is, hogy hát új papokkal gyarapodunk. Mi az a fő üzenet vagy gondolat, amit ilyenkor meg lehet fogalmazni az emberek felé, hívek felé?
1: Azt hiszem, nagyon fontos azt tudatosítanunk, hogy a papszentel, és mekkora ajándék a gondviselés részéről. A papság nélkül nincs eukarisztia, eukarisztia nélkül nincs egyház, tehát hogy ez egy az egyháznak a történelemben való folyamatos létezését, megújulását elengedhetetlen módon segítő ajándék, és hogy ez Istentől jön maga a pap számára, és ugye Szent II. János Pál pápa annak idején a Szaranymiséje alkalmából írt egy papságról egy írást, aminek az volt a címe, hogy az a címe, hogy ajándék és titok. Tehát, hogy a papság az magának, a papnak a számára is egyrészt egy ajándék, Isten ajándéka, nem az ő érdeme, másrészt pedig egy titok marad a pap számára is, hogy mit hordoz, milyen ajándékot adott neki az Isten, amely benne is általa működik, és ez nagyon fontos tisztelni a papokban, amikor látjuk a papoknak, nyilván van emberi oldala mindannyiunknak, de az a titok, amit hordoz, hogy azt se veszítsük szem elől az emberi korlátaink ellenére, mert ez a titok, ami igazán pappá tesz, és ami miatt a papnak a szolgálata elengedhetetlen az egész hívőközösség számára.
0: Azt gondolom, hogy fontos a mai korban is, hogy legyenek papok. Hogy lehet egy mai fiatalt meghívni erre a szolgálatra, amellett, hogy nyilván a meghívó alapvetően a Szentlélek, meg a Jóisten, de azért valahogy ezt a hívást közvetíteni, erősíteni lehet a fiatalban?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt tanúságtételrel, tehát azáltal, hogy a papságnak az ajándékáról, illetve a papság megélésének a szépségéről nyilván a kihívásokkal együtt, de szépségéről, ha beszélünk, hogyha ezt felterik a fiatalok felé. Mert ahogy említetted, a Szentlélek biztos, hogy megérinti a fiatalok lelket és hívja őket különböző hivatásokra, így papi hivatásra is, de hogy ez valóban ki tudjon bennük bontakozni, lássák a papságnak a szépségét. Sajnos még a hívőközösségeinkben sem gyakran esik arról szó, hogy ez milyen szép hivatás, hanem sokkal inkább szó esik a nehézségekről, a küzdelmekről, ami kevésbé bátorít egy fiatalt. Nehézség küzdelem az élet minden területén van, de ugyanakkor a papság, hogyha tényleg Istentől ez a hivatás, egy olyan többletet, egy olyan szépséget ad az életnek, ami semmi mással nem pótolható. Jézus azt mondja, hogy 100 annyit kap még itt a Földön, és az örök életet, aki az ő hívására minden mást hátrahagy. Én azt hiszem, hogy ez talán egy kicsit bátoríthatja a bizonytalan fiatalokat.
0: Papszentelés az mindig alkalom a jubilások köszöntésére, és így lesz ez holnap is az esztergomi bazilikában, hogy a ezüst és aranymiséseket is köszöntjük ilyenkor, és ők kiemelt módon együtt miséznek a szentelő főpásztorral és a szentelendő felszentelt papokkal. Ugye ez is egy szép alkalom a papságért való hálás, vagy a papoknak való papokért való imádságra, hogy a jubiláló papjainkat is egy kicsit körülvesszük a szeretetünkkel.
1: Így igaz, illetve hálát adunk is Istennek az ő sok éves szolgálatukért. Hálátunk Istennek, és megköszönjük személy szerint nekik is, mert ők maguk is az Isten kegyelmével együttműködve oda tették az életüket és az idejüket, az energiájukat arra, hogy a híveket lelkileg az Istenhez vezető úton segítsék nagyon sok áldozattal adott esetben. Tehát azt hiszem, hogy a hála és a köszönet az mindenképpen ilyenkor a legkevesebb, amit feléjük megtehetünk.
0: Uh-huh. Hát ugye gyémántmisésünk is van a Udvarnoki László atya mindenképpen, de ugye Berg Miklós Püspök egyet is az esztergomi bazilikában szentelt, vagy esztergomi egyházmegyében szentelték pappá, úgyhogy őt is 60 éve, úgyhogy rá is gondolhatunk nagy szeretettel, és hát a többi jubiláló atyára, ugye Spányi Antal Püspök atya is esztergomi megyés volt papkorában, őt is itt szentelték 50 évvel ezelőtt, úgyhogy azért nagyon sokaknak van ehhez kapcsolódása most ehhez az ünnephez.
1: Így igaz, és hálát tudunk a Jóistennek, hogy megélték ezt a ezeket a szép évfordulókat, és hogy láthatjuk, hogy mennyi szolgálatot tettek az egyháznak, és hát azért imádkozunk, hogy az új generációk is belépve ebbe a nagy feladatba, az elődök példáján fölbátorodva, ők is hosszú évtizedeken keresztül a maguk nagyon értékes szolgálatát megtegyék.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá, és hát sok áldást kívánunk a munkádhoz, a szolgálatodhoz.
1: Köszönöm szépen, én is sok áldást kívánok a rádió minden hallgatójának.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindegyek kiemben.
0: Mohos Gábor püspökatyával beszélgettünk a papszentelés kapcsán. Holnap lesz Esztergomban a papszentelés, és itt a Mári Rádióban a holnapi papszentelési szentmisét élő egyenes adásban fogjuk közvetíteni, úgyhogy aki nem tud elmenni Esztergomba, ők is bekapcsolódhatnak a közös imádságba, az új papokért való közös imádságunkban.

0: 7 óra 50 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják, és hát ilyenkor, ilyen tájt, ha mi vagyunk a Zsuzsival, vagy én vagyok, akkor általában Kuzmány István is itt van velünk a telefonvonalban, hogy miről olvashatunk a Magyar Kurír oldalán. Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Jó reggelt kívánok mind neked, mind pedig a kedves hallgatóknak. Ugye szokásom szíven Leó pápával kezdenék. Ugye Leó pápa megtartotta szerdán az általános kihallgatását, de elődeihez híven, illetve hát ő is már ezt a szokást folytatja, miután múlt héten fejeződött be a spanyolországi apostoli látogatása, ezért erről adott egy kvázi rezümét, egy összefoglalót, és hát ez olvasható el a Magyar Kurírnak az oldalán. Ha már Rómában vagyunk, akkor ugye nem is olyan rég elhunyt egy olyan nagyon kedves bíboros atya, aki jelen volt, amikor városmissziót tartottunk, és róla emlékezik meg Kovács Zoltán mariológus, akit diákonussá szentelt, aki a lateráni szemináriumban tanult, és róla emlékezünk. Tegnap a Szent Atya elkísérte őt az utolsó útjára, és az éjszaka folyamán tőzsérendre le is fordította a Szent Atyának a szavait, és hát ezt is a folyamán közre fogjuk adni a Magyar Kurírnak az oldalán.
0: Ruini bíborosról.
1: Rui, bocsánat, igen, köszönöm szépen, Ruini bíboros, a lényeget felejtettem el, igen. Hát
0: csak 95 éves volt, úgyhogy azért sokat megélt, és sok nagyon hosszú élete volt, hál' Istennek.
1: Abszolút, és ugyan szüzenyát nagyon szerető emberről beszélhetünk, ha már pláne Mária Rádióban.
0: Igen, ő volt a pápának a római helynöke, tehát gyakorlatilag a római kezdvegyel, akkor a tévezetője.
1: Ha már nyár, akkor ugye ma is azt hiszem, már hőségriadó lesz egyes pontjai az országnak, hogy a Karitásznak elindultak a nyári táborai, és ekkor kapcsán volt egy tábornyitó ünnep, erről is képes beszámoló olvasható az oldalunkon. És ha már ünnep, akkor az irgalmasrendi szerzetesek és az irgalmasrendi kápolnában is volt egy ünnep. Udvardi György érsek elhelyezett egy Bódi Mária Magdolna erekjét a budapesti Szent István király kápolnában. És az az érdekessége ennek, hogy Atlasz Gábor festőművész megbízásából, bocsánat, Atlasz Gábor az irgalmasok megbízásából festett egy képet Bódi Mária Magdolnáról, és ebbe helyezték el az erekjét. Nagyon szép volt ez a vesperás, erről is olvasható anyag a Magyar Kuríron. És a mai nap ünnepeltje, mondhatnánk így is, Berta Tibor, a katonai ordinárius, ugye püspök, aki ma 60 éves, vele készült egy interjúnk, amit hát tegnap este adtunk közre. És természetesen zajlanak a papszentelések, a diákonusos papszentelések, ugye múlt héten Vácott, Szombathelyen volt többek között diákonusos papszentelés. És hát ez a héten...
0: A Veszprém egyház begyének.
1: Igen, ott aztán diákonus szentelés volt. És akkor most szombaton pedig Esztergomban lesz ugye diákonusos papszentelés. Előző helyeken is jelen voltunk, illetve tudósítottunk, és természetesen ezen a hétvégén is így lesz.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is áldott hétvégét kívánok mind neked, mind pedig a kedves hallgatókra. Dicsértessék
0: Jézus. Kuzmány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurír oldaláról, Magyar Kurírban megjelent cikkekről, érdemes a Kurírt olvasni és tájékozódni a Magyar Egyház különféle eseményeiről, a Magyar Egyház különféle történéseiről, igyekeznek mindenről beszámolni, igyekeznek mindent elmondani, ami történik. Persze csak azt tudják elmondani, amiről tudnak, vagy amiről hallanak, vagy amiről kapnak valamilyen beszámolót, vagy valamilyen dolgot, úgyhogy számos ilyen beszámoló szerepel az említetteken kívül is a Magyar Kurír oldalán. Hamarosan a hírpercek adásával jelentkezünk, majd pedig a Napszentje rovat következik itt a Mári Rádióban, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is, és kísérik figyelemmel továbbra is a rádiónak a műsorát, a rádiónak a működését. Köszönjük, hogy velünk vannak, hogy szeretik, támogatják és erősítik a Mária Rádiónak a műsorát.

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a Békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a Békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós, Munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a Munkácsi Egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi irodaigazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekcióban folytatták a napot. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Romuald, a kamaldóli rend alapítója. Ravennában született 951-ben vagy 52-ben, meghalt Valdi Castróban 1027. június 19-én. Körülbelül 76 évet élt. Romuald Ravenna szülötte, aki egy Sergius nevű nemesnek a gyermeke. 20 éves volt, amikor megrendülve látta, hogy apja megölt egy embert, ráadásul vezekelni sem akart ezért. Így fia Romuald vonult el 40 napra kolostorba, hogy Istent engesztelje. Egy éjszaka megjelent neki imádság közben Szent Apollináris. Ezután elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben tette le szerzetesi fogadalmát, amelybe apja csak nagyon nehezen egyezett bele. Fia imádsága annyira befolyásolta, hogy később maga is belépett a ravennai kolostorba, és életszentség hírében hunyt el. Romuald csak 3 évig maradt ott a kolostorban, ennek az volt az oka, hogy elítélte az ottani laza fegyelmi életet, sőt, szerzetes társai is meggyűlölték, és valaki halálos merényletet tervezett ellene. 975-ben az apát engedélyezte, hogy remete lehessen. A velencei síkságra költözött, ahol egy öreg remete megtanította a latin zsoltáros könyvből imádkozni. Marinus remetével 3 évig volt együtt. Időközben többen jöttek hozzájuk, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Valamennyiüknek azt tanácsolta, hogy legyenek ők is remeték. Több társuk is lett, de lassanként meghalt. Így Romuald 989-től több évig magára maradt. Több éven keresztül kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú, aszketikus életet élt. Végül Pereumban, Ravennától 15 kilométerre telepedett le. Itt alapította meg remeteségét, ahová új tanítványok jöttek, köztük első Boleszláv lengyel király egyik fia is. Előbb Valdi Castróban alapított remeteséget, aztán az évek folyamán még más helyeken is. Társai közül többen vértanúként haltak meg. Ő is azt szeretett volna lenni Lengyelországban, de gyenge egészsége visszatérítette onnan. 980 után kis remeteséget alapított Kamaldóliban, Arezzo közelében. Ez lett később a kamaldóliak anyakolostora. Pápai jóváhagyást 1072-ben adott II. Sándor pápa. Fehér ruhájuk miatt fehérbencéseknek is hívták őket. A rend célja monasztikus remete élet Szent Benedek szabályai szerint. Tanítványai az év legnagyobb részében böjtölnek, bizonyos napokon kenyeret és vizet fogyasztanak, húst sohasem esznek, és bort sohasem isznak. Együtt imádkozzák a zsolozsmát, magukban elmélkednek. A többi idejüket munkával töltik. Ennek a rendnek volt a tagja 16. Gergely pápa is, Pietro Orsello, volt velencei dózsé, 988-ban halt meg. Azután Damiani Szent Péter remete, bíboros egyháztanító, és rajtuk kívül még 7 vértanú. Magyarországon 4 kolostoruk volt. II. József mindegyiket eltörölte. Egy 1989. évi adat szerint a rendnek a világegyházban 9 kolostora van, 88 szerzetessel. Romuald 1027. június 19-én halt meg. Haláláról Damiani Szent Péter a következőket írja. Amikor készen volt Romuald kis hajléka, és lelke is felkészült a végső visszavonulásra, testét kínok lepték meg egyre fokozódó gyötrelmekkel. A betegség mellett öregkora is terhelte. Egyik napon testi ereje kezdte lassan elhagyni, és betegségének súlya végképp kimerítette. Alkonyodott, a nap leszállni készült. Ő pedig meghagyta 2 segítő testvérének, hogy menjenek ki, és zárják be maguk után az ajtót. Csak hajnalban térjenek vissza hozzá, amikor majd elvégezték a zsolozsmát. A testvérek azonban életért aggódva nem szívesen távoztak. Nem is tértek mindjárt nyugovóra, hanem a mester halálától tartva a kunyhó közelében titokban őrséget álltak, hiszen Romuald értékes kincs volt számukra. Így várakoztak egy ideig. Figyelmesen hallgatóztak. Mivel már semmi nesz nem hallatszott, sem mozgás, sem hang, ebből megsejtve, ami bekövetkezett, az ajtót megzörgetve besiettek, világot gyújtottak, és ott találták a földön fekve a szent holttestét, akinek boldog lelke már a mennybe szállt. Ott feküdt, mint egy elhagyott égi drága gyöngy, várva, hogy illő tisztelettel felkerüljön a nagy király kincses házába. Romuald emléknapján így imádkozunk a Szent Misében. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Esténként bizalommal mondjuk a fohászt, a nyugodalmas éjszakát, és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. A jó halál kegyelme a legnagyobb kegyelmek közé tartozik. Kérjük gyakran és nagy bizalommal, hogy mikor halunk meg, azt nem tudjuk. Bízzuk magunkat teljesen az isteni gondviselésre.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 8 óra 6 perc van, a Mária Rádióban folytatjuk a pénteki napindítót, és itt van velünk Ágoston a stúdióban.
4: Jó reggelt kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
3: Szent Egyizsió közösség a menekültek világnapja alkalmából hív imádságra azokért, akik a remény útján haltak meg. 22-én hétfőn este 6:30 a Canisius Szent Péter templomba, Gát utcai templomban lesz a szentmise, az imádság. Most Gábor püspökatya vezeti ezt az imádságot, úgyhogy nagy szeretettel hívunk erre mindenkit, aki csak el tud menni, vagy hát az imádságra hívunk ezért a szándékért is sokakat. Hogy vagy, Ágoston?
4: Én köszönöm szépen. Ja, hát elég melegen, de hogy ez a, hogyha már a Szent Egidio közösséget említetted, és itt ugye ebben a műsorblokkban vagy részben általában filmekről beszélgetünk, akkor most eszembe jutott, hogy az ő missziójukat, az ő közösségüket bemutató film, a Te Neved című film lett azt hiszem 2017-ben vagy 2018-ban az Arszakra filmfesztivál fődíjasa, és ez a film, ez most már ugye online is elérhető, tehát hogyha valaki rákeres, akkor azt hiszem a YouTube-on is fönn van, de hogy elég könnyen elérhető. Én nagyon-nagyon ajánlom, nem csak azoknak, akik esetleg érdeklődnek a Szent Egidio Szent Egyed közösség iránt, hanem azoknak is egy nagyon-nagyon tartalmas kikapcsolódás, tartalmas feltöltődés lehet, akik lelkiségi dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő filmeket keresnek.
3: Elérhető?
4: Abszolút, abszolút. Tehát most már YouTube-on is fönt van, és hogyha valaki tényleg beírja a Google keresőbe ezt, hogy a Te Neved Szent Egyedség vagy Szent Egidio közösség, akkor az első között kiadja. Nem kell itt egy nagy, hosszú valamire gondolni, ez egy 50 perces dokumentumfilm, de akár így a nyárra, hogyha valakinek ilyesmire van igénye, vagy a hétvégén kikapcsolódásként, akkor én nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ezt a filmet.
3: Nyár az általában a kikapcsolódás, meg a mozgás, meg a kirándulás ideje. Van esetleg valami olyasmi, hogy érdemes megkeresni egy olyan helyet, ami a filmekhez valahogy kapcsolódhat. Annak idején jártunk kirándulni egy Pilisborsjenőnél föl a hegyre, és ott valamelyik réter, ott van, ott megvan az a, legalábbis 30 évvel ezelőtt megvolt az a várnak a makettje, ahol az egri csillagokat fölvették annak idején. Úgyhogy például ilyen, hogy ott jó volt, arra mentünk valamiért, és akkor itt vették föl a filmet, hogy van-e esetleg ilyen hely, ahova így érdemes elmenni, vagy egy olyan kiállítás, vagy valami, ami így a filmekhez kapcsolódhat.
4: Hát én nagyon-nagyon szeretem, és itt is többször beszéltünk már ugye a Vad Magyarország sorozatról, ami most már sorozat, és ott ugye Magyarország olyan ikonikus, szép helyeit mutatják be, azokat a tájegységeket, ahol egyébként kirándulni is lehet, tehát amikor az embernek megvan az az élménye, hogy te is mondtad, akár az egri csillagok kapcsán, de hogy nagyon kedvelt a Vad-Balaton, vagy így az északi középhegységről szóló dokumentumfilm ebben a Vad-Magyarország sorozatban, ott is rá lehet csodálkozni a helyekre, hogy ó, igen, ez volt abban az ismeretterjesztő filmben, vagy igen, ez az egri csillagoknak a forgatási helyszíne, hát ez most nem Eger, hanem egy Budapesthez közeli településen található, mert budapestiek nagyon nagy szeretettel mennek ki oda, mi gyerekkorunkban is rendszeresen jártunk azon a helyen, úgyhogy igen, abszolút megvannak ezek a helyek. Szerintem érdemes megnézni nyilván ezeket a filmeket is, mert nagyon szép helyeket mutat be Magyarországon, és kedvet csinál ahhoz, hogy az ember aztán fölemelkedjen a képernyő elől, és kimenjen a természetbe.
3: Volt ez a Egymillió lépés Magyarországon, dokumentumfilm, annak idején nagyon, nem tudom, 30 éve, az is már, hogy 30 éve volt, de az is egy rengeteg nagyon szép tájat bemutatott, ugye, hogy végigjártak a kék túrát, meg különböző túraútvonalakat. Ezeket nem tudom, hogy ez még elérhető egyáltalán ez a sor, az tévé volt.
4: Igen, ez televízióban ment.
3: Az archívumban lehet talán keresgélni.
4: Igen, ez egy jó kérdés. A televízió archívumában egészen biztos, hogy megvan, és onnan egyébként lehet is kérni, tehát lehet írni a televíziónak, hogy valaki ezt szeretné archívumból, és akkor én kvázi kölcsönzés jelleggel ezt meg lehet tenni. De mondom, szerintem ezeknek akkor van értelme, hogyha utána nem az van, hogy ó, most megnéztem egy órás természetfilmet, és ezzel kipipáltam ezt az életem ezt a részét, hanem hogy utána valóban konkrét kirándulások vagy túrák is következnek az emberek, családok számára.
3: Nagyon szép helyeken lehet egyébként járni. Altöttingben voltunk a napokban évfolyamtársakkal, nagyon szép kis főz a központi rész, ahol a kegykápolna meg az egyéb van, tehát nagyon szép helyeket be lehet járni, és azt hiszem, ma már sokan vannak, akik szívesen videóznak, meg fényképeznek, és akkor be lehet ezeket mutatni a környezetnek, a barátoknak, hogy na, itt jártunk, és ez milyen szép. Úgyhogy ez is egy jó program lehet a nyári kikapcsolódásban.
4: Illetve hát ami még egy nagyon jó program, és pont most tegnap előtt láttam az Uránia Nemzeti Filmszínház program kínálatát, hogy ismét 7 újabb vetítést tartanak a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmből. Aki esetleg eddig nem tudta volna megnézni, azoknak nagyon ajánljuk ezt a filmalkotást. Néhány nappal ezelőtt a Domonkos Nővérek és egy félórás beszélgetést tartottak, vagy YouTube-on meg lehet nézni ezt a felvételt is, nagyon jó témákat érintenek, és egy kis kedv csináló a filmhez. És itt azt is szeretném azért elmondani, hogy ugye egyelőre ezt csak egyetlen helyen vetítik, az Urániában, többen érdeklődtek itt a Mária Rádióban is, hogy ez a film úgy egyébként hogyan elérhető, és a filmet forgalmazó Etalon filmkiadónak kell írni, akik rendelkezésre tudják bocsátani ezt a filmet, akár ilyen plébániás, vagy közösségi vetítésekre, tehát erre van lehetőség. Az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címen lehet őket megkeresni, és ők rendelkezésre tudják bocsátani ezt a filmet. Némi jogdíj fényében, vagy ellentételezés fényében természetesen. Itt azért hadd mondjak el egy dolgot, hogy azt is látom nyilván kommentekben, interneten, hogy nagyon sokan szeretnék ingyenesen megtekinteni ezt a filmet. Nekem ez az egyik ilyen vesszőparipám. Ez a film egyrészt még nagyon friss, 2025-ös, most június elején volt az amerikai premierje, most, ahogy Magyarországon bemutatták, viszik világszerte. És az alkotók ugyanúgy, ahogy mi, pénzből élnek, nem adnak nekik tejet meg kenyeret a boltban azért, hogy fölmutatják, hogy nézzétek, milyen szép filmet csináltam. És hogy egy kicsit ezzel a szemmel is gondolkodjunk, hogy ezek a jogdíjak általában nem nagy összegek, de mégis nagyon jelentős támogatás tud lenni azoknak, akik készítik ezeket a filmeket, és esetleg egy anyagi forrás lehet abból a szempontból, hogy újabb, hasonlóan magas színvonalú filmek készüljenek. Tehát ezt mindig jó szem előtt tartani, és itt tényleg nem nagy összegekről beszélünk, hogyha ez valakinek, a plébániai közösségnek problémát jelent esetleg, akkor nagyon szívesen akár mi is beszállunk közösségi gyűjtésekbe. Tehát itt én nagyon, nagyon bátorítanék mindenkit, hogy nyugodtan írjon az Etalon filmnek, és hogy a minimális pénzösszeg...
3: Mennyi? Lehet azt tudni, hogy mennyi ez a jogdíj?
4: Hát ez egyébként változó, sokáig 5000 forint volt, de ilyen pár ezer forintos összeg, ami...
3: Plébánián összejön, mondjuk 30 ember megnézni filmet, az 30 embernek azt
4: pontosan,
3: a 10 000 forintot nem hiszem, hogy probléma lenne.
4: Persze.
3: Meg azért a plébániáink nagy része is azért meg tudja ezt oldani valószínűleg, tehát azért ez nyilván nem olyan nagy összeg, ez gyakorlatilag olyan, mint amikor egy megállóra minek Lukasszak című variáció.
4: Igen, ez nagyon újabb kérdéseket indít el, messzire vezet valóban.
3: Igen.
4: De hogy szerint én azért pártolom, de nem akarok álszenteskedni, tehát hogy nekem is volt már dolgom természetesen életemben, hogy töltött filmtartalommal, ami úgy éreztem, hogy kell egyszerűen a munkámhoz, nem hozzáférhető a film, hát a fene egye meg, akkor és egyben ez egy lehetőség is írni egy kicsit a forgalmazónak, hogy hát ez, miért nem elérhető ez a film. De itt nem erről van szó, ez a film elérhető az Etalon film kiadón keresztül, tehát aki nem budapesti, az is hozzáférhet, tényleg erre az e-mail címre, az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címre kell írni, és ők ezeket a digitális kópiákat, úgynevezett digitális kópiákat, hát egy e-mailen megérkezik, és akkor meg kell nyitni, ennyi igazából, és akkor az vetíthető, tehát nem egy nagy technikai vasszizdasz.
3: És olyan lehet, hogy mondjuk összeáll, tudom én, 30-40 ember, hogy az X városban szeretnénk a moziban, helyi moziban megnézni, vagy az a mozi mutatója inkább illetékes abban, hogy kérje?
4: A mozi üzemeltetője a leginkább illetékes, de hogyha érzékeli, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezt az Etalon filmesek is hirdetik, hogy keressünk ilyen embereket, járjunk közben, hogy elérjük azokat a mozi üzemeltetőket, akik Magyarország szerte kisebb városokban, akár kisebb településeken mozikat üzemeltetnek, hogy szeretnénk ezt a filmet, és hogy szerezze be, pillanatok alatt beszerezhetők ezek a filmek egyébként, tehát hogy itt én bátorítok mindenkit, hogy közösségileg valóban fogjunk össze, aki esetleg moziban nézné inkább szívesen, akkor beszéljen össze a helyi mozi üzemeltetőjével, aki pedig akár ilyen közösségi vagy plébániás filmklub keretében nézné szívesen, a plébánosával beszéljen össze, és akkor keressék föl az Etalon film kiadót, hogy bocsássa rendelkezésre ezt a filmet. Tehát, hogy itt vannak azért lehetőségek, élni kell vele.
3: Ezekből a jogdíjakból magák a szerzők, tehát aki készít a filmet, azok részesülnek.
4: Persze. És hát igen, itt, amit az elején is mondtam, hogy hát minél inkább friss egy film, azért, és minél inkább, ugye most vannak még csak a premierek, persze Franciaországban már ez tavaly megtörtént, de hogy az ilyen szélesebb körű mozi premierek, azok most történt. Június 9-én volt Amerikában, ahogy itt nálunk a keresztény filmnapokon viszik világszerte, nyilván az alkotók egy kicsit turnéznak is, elviszik, hogyha van egy-egy ilyen beszélgetés, akkor azon részt tudnak venni, bekerül a köztudatba, és ahogy például az Utolsó hegycsúcs című filmnél, hogyha a hallgatók emlékeznek rá, akkor az akkora siker volt, hogy utána tudott jönni még egy film a Mária földjén, ami nálunk szintén volt mozikban, tehát hogy itt egy ilyen kölcsönhatás is van, hogyha egy film sikeres tud lenni, akkor, akkor van lehetőségük az alkotóknak újabb témákhoz nyúlni.
3: Azt hiszem fontos ez, hogy ezeket jól lássuk, és hát próbáljuk egy kicsit ilyen módon is mozgatni. Tehát az, hogy most azt várom, hogy ülök a szobám, és várom, mikor jön meg a film, annak az nem szokott működni. De ha teszek érte, hogy mondjuk az X film jöjjön, meg látható legyen, akkor azért, és nyilván akkor összefogással, tehát hogy a mai világunk nagyon ilyen individualistává válik, meg csak én, meg csak egyedül. Itt meg pont arról van szó, hogy akkor fogjunk össze ezért a filmért, fogjunk össze azért, hogy ez működő legyen.
4: És hát tényleg még egyszer szeretném elmondani, hogy most ugye újabb vetítési időpontokat hirdettek meg, tehát hogy az Urániában széles vásznon az ország legszebb termében, a díszteremben elérhető ez a film, naponta vetítik, tehát az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján is érdemes tájékozódni, nézni, hogy mikor hirdetnek meg újabb vetítési időpontokat, hiszen hogyha azt látják egy mozi üzemeltetői, hogy egy film jól megy, tehát sokan nézik, viszik a hírét, érdeklődés van, akkor fognak újabb időpontokat meghirdetni. És hát egyelőre úgy tűnik, hogy a szájhagyomány az így abszolút működik a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című film kapcsán. Az emberek viszik a hírét, és van is rá érdeklődés, hála Istennek.
3: Fontos, hogy keltsük egy-egy dolognak a jó hírét, és a jó dolgokról beszéljünk, mert ma nagyon sokat beszélünk a rosszról, meg a nehézről, de a jóról is milyen jó, ha tudunk beszélni, és tudjuk ajánlani a jót, a jó hírt, az örömteli dolgokat a hozzánk közel lévőknek, úgyhogy ebbe mindig érdemes egy kicsit belekapaszkodni, ebbe megerősödni.
4: És hát ugye ma van vagy legalábbis úgy tudom, hogy ma van az utolsó tanítási nap az iskolákban, és hogy hát a nyár az valóban a filmeknek, vagy a kikapcsolódásnak az ideje is, csak így tényleg összefoglalva, mint az előző bő negyed órában beszéltünk, a Vad Magyarország sorozatot én mindenképpen ajánlom megtekintésre a kedves hallgatóknak.
3: Filmen is, meg helyszínen is?
4: Így van, filmen is és helyszínen is. A Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmalkotás az Uránia Nemzeti Filmszínházban megtekinthető, illetve az Etalon Film kiadótól kölcsönözhető az etalonfilm@etalonfilm.hu e-mail címen. És hogy azért még a családoknak ajánljak még egy filmet, most csütörtöktől vetítik a hazai filmszínházak, ez széles körben országosan a multiplex mozikban megtalálható. A Toy Story 5. része, nekem óriási kedvencem, szerintem ez az 5. rész is nagyon-nagyon jó lett. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Nagyon tartalmas, nagyon-nagyon szép film. Gyerekeknek, családoknak tökéletes kikapcsolódás.
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk Ágoston, és köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét is, és hát sok áldást meg szépséget kívánok minden kedves hallgatónak. Köszönjük, hogy minket választottanak. Elbúcsúzik a két műsorvezető.
4: Gőbel Ágoston.
3: És Fülöp Ákos.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fényszekint a című műsorunk jelentkezik ma délelőtt 10 óra 50 perctől. Küldetésünk a család, családi küldetésről, mint Isten által rendelt fő missziós területről beszélgetnek a műsor szerkesztői Berta Eszter, Anna, Benyák Anna, Magony Bíró Kata. Fészek hinta, tehát ma délelőtt 10 óra 50 perces kezdettel kerül adásba. Ne félj, nem ítélek el című műsorunk kedden este jelentkezik majd 21 óra 5 perces kezdettel Kovács Ferenc és Teher Mária műsorában az abortusz által érintettekről van szó, illetve ennek a helyzetnek a kezeléséről, rendbe tartásáról. Sok más érdekes műsort is ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, leginkább azt, hogy holnap délelőtt 10 óra 30 perctől Esztergomi Bazilikából közvetítjük a papszentélési szentmisét, illetve holnap este, holnap ettet, ekkor ez lesz a szentmisénk, vasárnap pedig a szentmisét majd 9 órai kezdettel közvetítjük az Egek királyné a templomból, újpesti főplébáni a templomból, tehát ezek a hétvégének a liturgikus alkalmai. Kiáltás című műsorunk 26-án majd.

0: otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai napi vendégem Berényi András, klinikai és addiktológiai szakpszichológus és családterapeuta. Debrecenben dolgozik, de a nevét ismerik az egész országban a szakterületen, hiszen szakértőként megfordul több helyen. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, a családokat érintő függőségi problémákról fogunk beszélgetni, arra szeretnélek kérni, András, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak.
2: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Igen, Berényi Andrásnak hívnak, Debrecenben születtem, itt tanultam, itt élek, itt van a családom, van egy feleségem, aki orvos, szociális munkás, szociálpolitikus, van 5 gyermekem, 4 lányom és egy fiam, és most már egy 7 unokám. Dolgozom a Debreceni Egyetemen, ott egy mentálhigiénés központ működik az egyetemi hallgatók és dolgozók számára, illetve a Forrás Lelkisegítők Egyesületnek vagyok az elnöke, amely 1990-ben alakult, és most 3 éve adtuk át azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket elkezdtünk itt Debrecenben, a Debrecen Nyíregyházi Egyház megye fenntartásában, aminek nagyon örülünk, és új lehetőségeket és új kihívásokat rejt ez a tevékenység.
1: Amikor a pályádat elindítottad, elkezdted, akkor honnan tudtad, hogy te pont függőségi problémával küzdő családokkal fogod végezni, vagy benne volt-e, vagy hogy látod? Hogy kerültél pont erre a szakterületre, hogy klinika és addiktológia?
2: Hát ez egy érdekes történet, szerintem ez családból indul, mert édesanyám pszichiáter volt, édesapám fizikus, és hát valahol én inkább a pszichológia iránt kezdtem érdeklődni, és alapvetően nem volt benne. Én igazából sportpszichológiával szerettem volna foglalkozni. Ebben egy személyes meghívás volt. Egyetemista koromban már dolgoztam gyakorlatban, és a gyermekpszichiátriai osztálynak a vezetője hívott. Közben az egyetemen is hívtak, hogy maradjak benne, de valahogy nekem a gyakorlati munka sokkal jobban tetszett, de 4 órát hallgattam az 5 év alatt erről a témáról. Érdekelt, de igazából nagyon nem tudtam sokat erről a területről. 3 év után döbbentem rá, hogy miért vagyok itt. Egy Caritas képzésen kérdezték meg, hogy mit keresünk mi ezen a területen, és akkor okosságokat mondott az ember, hogy érdekel, és akkor még egyszer megkérdezték, hogy neked hol az érintettséged, és én bátran mondtam, hogy hát nekünk sem érintettségünk nincsen, hiszen mi sosem iszunk alkoholt a család összejöveteleken, és amikor ezt kimondtam, rájöttem, hogy hoho, itt ez valahogy nem oké, mert hát a Magyarországon család összejövetelen illik alkoholt fogyasztani, és akkor kiderült, hogy hoppá, hát az érintettségem ott van, hogy a keresztapámnak voltak ilyen problémái, anyukám testvérének, aki miatt a család úgy döntött, hogy nem fogyaszt alkoholt. Aztán még kiderült, hogy 2 nagyszülőmet nem ismertem, mert hamar elhaláloztak, és kiderült, hogy náluk is voltak addikciós problémák, vagyis, hogy addig már 3 éve dolgoztam, és azt gondoltam, hogy hát ez nálunk nem probléma a családunkban, és aztán így megtaláltam az érintettséget, és aztán végül van egy érdekes történetem, hogy én régi

0: Szerettem volna lenni, érdekelt a történelem, és mindig gondolkoztam, hogy a régészet az olyan fantasztikus dolog. És egyszer beszélgettem egy klienssel, aki nagyon lehangolt volt, és akkor mondta, hogy hát semmi értelme az életének. És akkor mondtam neki, hogy ez pont olyan, mint egy sivatag, ahol most azt látja, hogy sivatag van, és a sivatag ott, hogyha a homokot elveszik, ott vannak az értékek, és ezeket kell most nekünk előbányászni. És akkor hirtelen szembe jutott, hogy valahol lehet, hogy ez a munka is egy kicsit olyan, mint a régészet, hogy a mélyből elő kell hozni ezeket az értékeket. Úgyhogy itt akkor úgy éreztem, hogy megérkeztem. Körülbelül 15 év gyakorlat után.
1: Úgyhogy... Köszi szépen. És akkor el is jutottunk ahhoz a témához, hogy a család, a családi érintettség. Ugye ma Magyarországon szűkebb, tágabb környezetünkben, családunkban biztos, hogy rátalálunk az érintettségre. Hogyan tudnak segíteni a családtagok, hogy valakinél, hogyha észreveszik, hogy van valamilyen függőségi probléma, hogy eljussanak mondjuk professzionális segítéshez. Ugye sokszor maguk a hozzátartozók jelentkeznek, mert mondjuk nem bírják a szenvedés nyomást, vagy szeretnének segíteni az ő hozzátartozójuknak, fiúknak, lányuknak, unokájuknak, vagy unokaölcs, unokabátynak, hogy hogyan érdemes a családba ezt közelíteni, megközelíteni, hogyan érdemes megszólítani az érintettet.
0: Ugye ez is egy történet, azt szoktam mondani, hogy minél idősebb az ember, minden témára történetek jutnak eszébe, és ugye ezt szoktuk is mondani, hogy ez már egy irányzat is, hogy a történet mesélés, minden ember élete egy történet, egy regény. És amikor én a drogambulanciára kerültem, ugye ez egy olyan intézmény, ahol függőket láttunk el az egészségügyben, hát kiderült, hogy nem jönnek a függők, hanem jött felkendős nagymama, hogy az unokáival van gond, aztán jött feleség, hogy a férjével van gond, jött vállalati vezető, hogy a beosztottjával gond, és én mindig meghallgattam őket, és mondtam, hogy hát, ha majd eljönnek azok, akikről beszélnek, akkor nagyon szívesen segítünk nekik, és hát természetesen nem jöttek el, és megint évek múlva jöttem rá, hogy elküldtem azokat, akik segítségre szorultak, mert itt ilyenkor nem csak maga a függő az érintett, hanem aki a környezetében van, ő is átéli és nagyon sokszor szenvedi is ezeket a problémákat. Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy valami módszer kell hozzá, hogy én ezeket az embereket megértsem, és akkor találkoztam a családterápiával. Én úgy szoktam mondani, hogy kétségbeesésemben fordultam hozzá, mert az analitikus terápiák nem segítettek, hogy az analízis az, amikor a múltba visszamegyünk, és keressük, hogy mi okozta a problémát, és számomra ez a fajta módszer, hogy a családtagokkal leülünk, együtt beszélünk, nincs olyan nyomás, hogy ki a hibás, hanem együtt keressük a megoldást. Ez mindenképpen adott egy segítséget, illetve hát ez adta, hogy a családot kell segíteni, és nem csak egy-egy tagját, mert hogy mindenki egyszerre segített, és egyszerre olyan, aki figyelmet igényel. És nagyon sok esetben nem is közvetlenül azzal találkozunk, aki a problémát megéli az életében, hanem ahogy mondtad is, hogy hozzátartozók, ismerősök jelzik számukra jelent problémát, és sok esetben még magának a függőnek nem probléma. Ugye ezt nevezünk betegségtudatnak, hogy rájön, hogy igen, neki ezzel problémája van és feladata van, segítséget érdemes kérni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha valaki ezt tapasztalja, akkor érdemes szakemberhez fordulni, hogy egyáltalán az ő szempontját megismerjük, és hogy lehet, hogy először neki kell támogatás ahhoz, hogy ezt támogatója legyen annak, aki függő, és én mindenképpen ahhoz szoktam ragaszkodni, ha valamilyen módon ez elérhető, hogy közösen vagy, és hogy azzal is találkozzak, aki aggódik valakiért, és hogyha úgy van, akkor hogy legyen valami támasz, legyen valaki olyan, aki támogatást tud abban az időszakban adni.
1: Hogyha most valaki hallgatja ezt a műsort, és így felsejlik benne, hogy az ő rokonságában, vagy közvetlen családtagjai, barátai között van olyan, akinek segítségre van szüksége. Hogyan induljon el, hogyan lépjen, vagy megkeresette benneteket, mikor ér el benneteket? Szóval, hogyha egy pár dolgot, hogy hogyan is induljon el, mert ugye sokszor pont ez, hogy látjuk, hogy segítségre szorul valaki, de nincs információnk, hogy merre mehetnénk.
0: Hát én úgy gondolom, én elég pozitívan látom, bár sokan nem osztják ezt, hogy azért van hálózat ma már Magyarországon, hogy most a révekre gondolom, de vannak drogambulanciák, vannak egyházi szervezetek, vannak civil szervezetek, van ugye a kábítószerügyi egyeztető fórum, amelyik a nagyobb és kisebb városokban is megtalálható. Az internet ma már azért ad lehetőséget. Én szerintem ebben az a fontos a szemléletben, hogy lehet, hogy először az, aki aggódik valakiért, neki is érdemes esetleg segítőhöz fordulni, és együtt megtalálni azt a formát, azt a módot, hogyan el tudjuk érni magát a szenvedéllyel küzdőt is. Mert minden ember más, minden ember egy egyéniség, és nem biztos, hogy ilyen uniformizált megoldások alkalmazhatók, hiszen ő ismeri legjobban, aki aggódik érte. Én azt gondolom, hogy ilyenkor az aggódás van elsősorban, hogy valami gond van a hozzátartozómmal, vagy érzékelem azokat a problémákat, amit ő még nem tart akkora problémának, és ezt úgynevezett konzultációnak hívjuk, amikor leülünk, átbeszéljük, és megpróbálunk egy stratégiát arra kidolgozni, hogy hogyan lehet bevonni, ezt úgy mondjuk, hogy bevonni az érintettet. Bár azt kell mondani, hogy mindenki érintett, mert van, aki ugye valamilyen függőségtől érintett, és van, aki a függővel kapcsolatban érintett, ugye ezt nevezzük sok esetben társfüggőségnek, vagy kodependenciának, hogy van, akinek ez a nehézség, hogy hol megmenti, hol belefárad a megmentésbe, és neki is támogatásra és segítségre van szüksége.
1: Akkor, hogyha egy családba az egyik gyermek, ugye nagyon sokszor lehet hallani most, hogy fiataljaink akár kémiai vagy viselkedési addikcióval küzdenek, vagy bele csúsznak, amikor mondjuk úgy tűnik, hogy a kamasz az még valami. Mit tud?
0: Igen. Vagyis, hogy úgy gondolom, hogy most a legtöbb szülő az internetet és a mesterséges intelligenciát kérdezi meg, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami egyszerre lehet segítő is, és egyszerre ijesztő is lehet, mert hogy ilyen esetekben már a negatív információk is elhangzanak, vagy éppenséggel a bagatellizáció, hogy ez nem akkora probléma. Vagyis én úgy gondolom, hogy talán érdemes először egy segítővel találkozni, illetve hogy nem biztos, hogy ezt rendvédelmi szempontból kell megközelíteni, mert úgy gondolom, hogy egy gyermeknek, egy tinédzsernek a szerhasználata az egy tünet, és igazából a szerfogyasztásra koncentrálunk, de ott meghúzódhat a bizalomhiány, a kontrollhiány, a kapcsolati problémák, vagyis hogy egy fiatalnál nem elsősorban arra gondolok, hogy itt a függőség a fő probléma, viszont azt is ki kell mondani, hogy ugye a tinédzsernek még a személyisége nem kialakult, és ezért sokkal fogékonyabb ezekre a szerekre. Úgyhogy azért nagyon komolyan kell venni, mert van egy olyan megközelítés, hogy gyakran elnézőek a szülők bizonyos szerfogyasztással kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy erre is fel kell hívni a figyelmet, vagyis egyik oldalon segíteni kell, de a másik oldalon pedig fel kell hívni azokra a kihívásokra a figyelmet, amire neki oda kell figyelni. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy segítőhöz kell fordulni. Ezt azért hangsúlyoznám, hogy van egy ilyen összehasonlítás, hogy nagyon sokszor egy ilyen problémát inkább elhallgatnak a szülők, mert hogy ez ez ránk nézve nem jó, míg esetleg Nyugat-Európában megkeresi a kapcsolódást, hogy kinek van hasonló problémája, és hogyan lehetne ezt megoldani, pedig lehet, hogy ugyanabba a baráti körbe tartoznak a gyerekeink, és nem beszélünk egymással, hogy probléma van, mert nem a

0: akarjuk felvállalni, és nagyon sokat lehetne ezen a téren előrelépni, hogyha nem izolálódna a szülő, nem magába próbálna ezt megoldani, hanem esetleg a szülőtársaknak a segítségét kérni, vagy erről beszélni. Én nagyon sok lehetőséget látok, és nekünk a szakmában ez talán feladatunk is, hogy a szülőket ebben támogatni, hogy ez a probléma, ha jelentkezik, akkor nem elszigetelődni kell, hanem a segítséget igényelni, és igényelve is venni.
1: Nem lehet, hogy emögött az is meghúzódik, hogy egyrészt szégyen, stigmatizáló, meg ugye mármint ez, hogyha kiderül, hogy van valami függőség, sőt, ugye, hogyha kábítószer használt van, akkor az ugye esetleg maga után van egyéb intézkedést, rendvédelmi intézkedést. Nem lehet, hogy ez is meghúzódik e mögött? Mert hát ugye eleve a szenvedélybetegségnek a természetében benne van ez az izoláció, ez a elzáródunk a egész folyamat miatt a barátoktól, ismerősöktől, és bezárul szinte a család.
0: Hát igen, arra gondoltam, hogy ez fel lehet rendvédelmi problémaként is, vagy rendészeti problémaként is fogni. Én pont ezért gondoltam azt, hogy a szociális vagy az egészségügyi ellátásban érdemes ezt igénybe venni, hiszen itt pont a titoktartás miatt itt nincs jelentési kötelezettség. Szerintem nagyon sokan ezt tartanak is, hogy majd ugye itt kötelező a feljelentés, vagy és van ez a tévhit az emberekben, illetve hát azért azt is tudjuk, hogy van egy ilyen irányultság is, hogy ugye a főleg az illegális droghasználatot ezt egy illegális tevékenységként definiálják, és ugye ennek a következményei a büntetés, és talán emiatt is ugye félnek nyilvánossá tenni ezeket a problémákat. Nekünk meg úgy gondolom szakembereknek ez is feladatunk, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk, és ez is jó, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy erről most tudunk beszélni.
1: Igen, én is ezért tartom fontosnak, hogy legyen erről szó, hogy ez ne elzáródva, izolálódjon, elszigetelődve maradjon egy család azért, mert mondjuk a családba felszínre kerül valami függőségi probléma, hanem merjenek segítséget kérni, hiszen a segítőhelyek hálózata az azért elérhető. Most hogy tapasztalod, mit látsz a saját praxisodból, hogy hogyan oszlanak meg a különféle függőségek, hogy mivel keresnek meg benneteket? Van-e változás mondjuk az elmúlt 10 évben, hogy betört ez a sok digitális eszközhasználat, most jelennek meg mondjuk úgy fiatalok, akik már érzik, hogy ez sokkal több a normalitásnál, vagy módosult-e mondjuk bármi ilyen a kémiai vagy viselkedési addikcióknak az arányában?
0: Hát mindenképpen azt, amit most kérdeztél, ezt tapasztalom, hogy sajnos a digitalizáció sok előnye mellett nagyon sok problémát is hoz, és nagyon gyakran érdekes módon, hogy maga a felhasználó sem érzékeli, hogy milyen negatív hatásai vannak, vagyis hogy egyik oldalon beépül a mindennapokba, és közben gyakran motivációs problémáként, nagyon sokszor depressziós tünetekkel, nagyon sokszor kapcsolati problémákkal jön. Meg kell jegyeznem, hogy ugye a visszaélés szintű használat nagyon sokféleképpen jelentkezik, van, ahol a közösségi média használat kerül előtérbe. A mesterséges intelligencia használata, amikor már a saját pszichés állapotát is megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy a párkapcsolati problémákat ott próbálja megoldani. Az elmagányosodás, az ingerkereső magatartás, hogy minél extrémebb ingereket keres, nagyon gyakran a különböző tiltott témáknak is a felhasználása, vagy azokkal való találkozás, és ez egy nagyon komplex dolog, és úgy érzem, hogy benne vagyunk, és még a következményeit csak próbáljuk bejósolni, de közben pedig annyira sok változás van, hogy szakemberként is csak kapkodjuk a fejünket. A másik pedig, amit én is érzékelek, hogy bizonyos addikciós viselkedések lassan tolerálhatóvá válnak, vagyis én úgy látom, hogy már valamiből nincs akkora probléma, vagy nem tartják olyan problémának. És a másik pedig, hogy sajnos bejöttek azok a nagyon olcsó kémiai szerek, ahol nagyon hamar rá lehet függni, nagyon könnyen hozzá lehet jutni, és főleg ugye a tizenévesek körében terjed ez a szerfogyasztás, ami nagyon sok esetben megint felkészületlenül éri a szakmát is, meg általában az egészségügyi ellátást is.
1: Még két olyan témát szeretnék gyorsan megkérdezni, mert így nagyon előre robogott az idő, hogy te hogy látod. Az egyik téma, ugye azért Magyarországon klasszikusan a kémiai függőségekről beszélünk, akkor az alkohol azért az mindig is vezető volt. A másik, amiről meg kevesebbet beszélünk, az a visszaélésszerű gyógyszer használat, az alkohol nyugtatók szorongás csökkentő. Nek a nem terápiás előírás szerinti alkalmazása, a húzif használata, hogy erről a kettőről, hogy te hogy látod szakemberként, hogy mennyire jelentkeznek mondjuk alkohol problémával a fiatalabbak, vagy a rohamivás kérdései, mennyire jelennek meg a ti praxisotokban, és hogy látjátok ezt a gyógyszerfüggőség kérdését, ami 20 éve is nagyon hátra volt sorolva, de most se látom 20-25 év után sem, hogy nagyon sokat foglalkoznánk vele.
0: Hát nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert én azt gondolom, hogy amikor ugye a kábítószerről meg a drogról beszélünk, akkor mindig az illegális szerekről gondolkodunk, de hogy az elsődleges drogok között az alkohol is jelen van, és hogy talán pont azért veszélyes, mert nagyon átitatja a kultúránkat, és nagyon
1: átitatja,
0: így van, vagyis hogy nincs olyan rendezvény vagy program, ahol meg nem még a szakmai összejöveteleken is tapasztalja az ember, vagy ha valakinek ajándékot adunk, akkor biztos, hogy a három között megjelenik az alkohol, vagyis hogy a kultúrában nagyon benne van, és emiatt nagyon nehéz a használat, hogy mire használom, és hol kezdődik a visszaélésszerű használat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon nagy feladatok vannak, és ugye mondhatnánk azt, hogy stratégia is a kábítószerrel kapcsolatosan készült, bár ugye most jelenleg ez sincs, viszont mintha az alkoholról megfeledkezett volna a társadalom vagy a kormányzat. A másik oldalon meg ez a kérdés a visszaélésszerű gyógyszerhasználat, ami tényleg úgy gondolom, hogy egy nagy probléma, és mégis nagyon kevéssé kerül fókuszba. Ugye főleg azért is, mert hogy ez receptre van legtöbbször kiírva, viszont azt is tudjuk, hogy ezeknek a gyógyszereknek megvan a fekete piaci árazása is, vagyis ott is hozzá lehet jutni. És ugye azt is meg kell jegyezni, nagyon gyakran az alkohol és a gyógyszer együttes használata is gyakran tudatosan, de öntudatlanul is megjelenik, hiszen ezek a gyógyszerek nem ülnek ki a szervezetből, és ugye előírás szerint nem lehet rájuk alkoholt fogyasztani, de nagyon gyakran ezt valaki használja, és például a rohamivásnál is tapasztaljuk, hogy gyakran a fiatalok a gyorsabb kábulás érdekében még egyéb gyógyszereket is használnak, vagyis hogy ez azt gondolom, hogy nagyon nagy felkiáltójel a szakma számára, hogy ezzel kell foglalkozni, és hogyha már a rohamivást is megemlítetted, én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen oda kell figyelni, hiszen nagyon rövid idő alatt nagyon nagy alkoholmennyiséget fogyasztanak a fiatalok. Én ezt úgy is szoktam mondani, hogy gyakran ez a szórakozó helyekre való bejutásnak a előszobája, hogy olcsón, gyorsan ráhangolódni, ez a preloading hatás, ez a bemelegítés, hogy már a szórakozó helyen kevesebbet kell ilyen fogyasztani, de nagyon sokszor már nem is jut be a szórakozó helyre, mert mert olyan állapotba kerül, vagyis ugye ez nagyon gyakran, szerintem ez már inkább utcai megkereső munkát jelent, mert vagy nagyon gyakran tapasztalom olyat is, hogy a kiteszi már olyan állapotban lévő fiatalt a szórakozó hely, hogy ott ne legyen vele probléma, és akkor ő megint az utcára kerül, úgyhogy hát vannak ilyen próbálkozások itt is Debrecenben, hogy ilyen utcai, úgymond alacsony küszöbű, általán csökkentő szolgáltatásokat is bevezetni.
1: Most így a műsor vége fele, mert már röpült az idő. Mi az, amit így a Mária Rádió hallgatóinak tudsz így üzenni, akik mondjuk úgy ezek után, beszélgetések után úgy érzik, hogy hát jó lenne segítséget, hogy miért kérjenek minél hamarabb segítséget, miért forduljanak szakemberhez?
0: Azért kell hozzá fordulni a szakember, mert ez egy betegség, vagyis ez nem egy rossz cselekedet, vagy egy bűnös dolog, és bárkit érinthet kortól, nemtől, vallástól függetlenül, vagyis hogy ezt fel kell vállalni, és ugye szoktuk is mondani, hogy korai kezelésbe vétel, minél hamarabb kap segítséget, annál nagyobb lehetőséget jelent a gyógyulásra, a változásra. Ez a rádió ebben is tud segíteni, hogy ezt a falat, ezt a félelmet tudja lebontani, hogy lehet segítséget kérni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Interjú alanyom Berényi András volt, klinikai és addiktológiai szakpszichológus, családterapeuta, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének az elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton András műsorát hallották.
3: Híreink következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelt Csupor Mártont és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegyei jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperát gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Teker Magdival kerékpáros zarándok mozgalom első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Minden Szentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Bercel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váranyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerek gyerekek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A Vára Nyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezett élménynapjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és Zagyva Richárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélye zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök. A négy égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu-on hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítünk a budapesti Lehel téri Árpádházi Szent Margit templomból. A Szent misét Onostori László plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, Szent Romuald apát emléknapján Isten hozott mindnyájatokat a Szent Margit templomban és a rádió készülékek előtt, hiszen ma a Mária Rádió közvetítésének hála, sokan bekapcsolódhatunk a közös ünneplésbe. A ma reggeli szentmisét elhunyt Apollónia nővérünkért ajánljuk fel, imádkozzunk érte szeretettel. Szeretnénk tiszta szívvel ünnepelni, ehhez azonban rászorulunk Isten irgalmára. Ő az, aki megbocsátja bűneinket. Forduljunk hozzá bizalommal, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és kérjük tőle a bocsánat ajándékát. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Amikor Atália meggyőződött róla, hogy fia Okoziás király meghalt, megölette az egész királyi családot, mert ő akart uralkodni. Josába, Jórám király lánya és Okoziás nővére azonban fogta Joást, Okoziás fiát, és titokban elvitte őt a halálra szánt királyi gyermekek közül Dajkájával együtt az ágyas házába. Így elrejtette őt Atália elől, hogy meg ne öljék. Azután 6 esztendeig az úr házában rejtőzködött vele, amíg Atália uralkodott az országban. A 7. esztendőben Jojáda főpap hívőket küldött, és magához hívatta a testőrség századosait és a futárokat. Bevezette őket az úr templomába, szövetséget kötött velük, és megeskedte őket a templomban, végül megmutatta nekik a király fiát. A századosok pontosan úgy cselekedtek, ahogyan Jojáda főpap parancsolta nekik. Mindegyik maga mellé vette az embereit, azokat is, akik szombaton szolgálatba léptek, meg azokat is, akik szombaton a szolgálatból kiléptek. Valamennyien Jojáda főpaphoz mentek, az pedig átadta nekik Dávid király dárdáit és pajzsait, amelyek a templomban voltak. Aztán a katonák felsorakoztak, kiki fegyvert el a kezében, a templom jobb oldalától, egészen a templom bal oldaláig, az oltárról és a templom épülettel szemben, hogy körülvegyék az új királyt. Ekkor Jojáda kivezette a király fiát, ráhelyezte a koronát és az uralkodás okmányát, majd királlyá tették és felkenték őt, közben tapsolva kiáltották: éljen a király! Atália meghallotta a futkosó nép látmáját, és maga is bement a nép közé a templomba. Amikor látta, hogy a király a szertartás rendje szerint ott áll az emelvényen, mellette az énekesek és a trombitások, az ország egész népe újjong és trombitál, megszaggatta ruháit, és azt kiáltozta: összeesküvés, összeesküvés! Ekkor Jojáda megparancsolta a századosoknak, a seregparancsnokainak: vezessétek ki őt a templom bekerített részéből, és aki kíséri, ölje meg a kardjával. Mivel lelkükre kötötte a főpap, hogy ne a templomban öljék meg, elfogták, és kivezették őt azon az úton, amelyen a lovak a királyi palotába jártak, és ott megölték. Azután Jojáda szövetséget hozott létre az úr, valamint a király és a nép között, hogy tudni illik, az úr népe lesznek, ugyanígy a király meg a nép között. Majd az egész nép bevonult Bál templomában. Lerombolták oltárait, és teljesen összetörték az ott lévő bálványszobrokat. Mátán pedig Bál papját megölték az oltár előtt. Azután a főpap őrséget rendelt az úr házához. Az ország egész népe örvendezett, a város azonban nyugodt maradt, pedig Atáliát karddal megölték a királyi palota előtt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatokra kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, s a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott a szíved is. A test világossága a szem. A szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Nagyon szép ez a nyár eleje, mert ilyenkor minden évben Jézus hegyi beszédét olvassuk a hétköznapi szentmiséken, szépen sorban, folytatásban ezt a rendkívül tömör, márhogy nem, majdhogy nem tömény, de nagyon megszívlelendő sommás magvas gondolatokat Jézustól. És a mai rész, amely arról szól, hogy hol van a kincsünk, mert ott a szívünk is, és nekünk szól. Mert Jézus azt a kérdést teszi fel, hogy mi az, ami nekünk igazán fontos, hova tesszük a fókuszt, a törekvéseink, hova irányulnak leginkább. Rövid távú, e világi dolgokra, tehát erre a néhány évre, évtizedre itt a földön, vagy pedig merünk, tudunk, akarunk hosszú távon gondolkodni. Hogy ott a mennyben legyen kincsünk, ott legyen érdemünk. Azt a kérdést feszegeti Jézus, hogy hogyan használjuk a földi javakat. Felhalmozunk, gyűjtünk, vagyonunkban bízunk, csak a halálunkig gondolkodunk, vagy pedig ott van a fejünkben az is, hogy egyszer összedől a földi sátrunk, Szent Pál szavaival élve, és örök otthonunk a mennyben lesz. És a mennyben nem azt fogják kérdezni, hogy kinek mennyi pénz van a bankszámláján, vagy milyen szép lakásban lakik, vagy milyen autót vezetett, hanem azt, hogy mennyi jót tettél, azt, hogy mennyi erényt gyűjtöttél, hogyan élted le az életedet. Adtál-e az éhezőnek enni, a szomjazónak inni? Legnagyobb kincsünk, kedves testvéreim, a hit világossága. Legnagyobb kincsünk, hogy elhisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ebből következik az, hogy joggal remélhetjük, hogy minket is fel fog támasztani. És ha így van, érdemes már itt a földön úgy élnünk, hogy a mennyei örök életet szem előtt tartjuk. Hogy törekvéseink, gondolataink, szavaink, cselekedeteink, döntéseink, hangsúlyaink, ezek ne pusztán erre a földi néhány évre, évtizedre korlátozódjanak, hanem merjünk úgy élni, hogy tudjuk, örök hazavár minket, és hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk is. A Szentlélek segítsen minket abban, hogy kincsünket az örök életben fedezzük fel. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Udunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden védkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéretei teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amely Szent Romuald apádban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed, csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zenjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Romuald apáttal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Péter püspökünket, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyessel házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval, Urunk által, mert általa árasztod el

0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Békében.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Aki közületek a legnagyobb, legyen a ti szolgátok, mondja az Úr.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket. Add, hogy Szent Romuald apát példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk a dicsőségben. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a Budapest leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A Szent misét Monostori László plébános atya mutatta be.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: Második rész, az egész egyház missziós küldetése. 33. szakasz. A remény evangéliumának szolgálata, az evangelizáció szeretet által mindenkinek feladata és felelőssége. Ugyanis bármilyen karizmája és szolgálata van valakinek, a fő irány a szeretet, amit mindenkinek követnie kell. És mindenki képes követni. A szeretet az út, amelyre az egész egyházi közösség meghívást kapott, hogy mesterének nyomában járjon. 34. szakasz, a fölszentelt szolgák feladata. A papok szolgálatuk erejében arra hivatottak, hogy különleges módon ünnepeljék, tanítsák és szolgálják a remény evangéliumát. Az ordó szentségéből következően, amely Krisztushoz, a főhöz és pásztorhoz teszi őket hasonlóvá, a püspököknek és a papoknak egész életüket és tevékenységüket Jézushoz kell hasonlóvá tenniük. Az ige hirdetés, a szentségek kiszolgáltatása és a keresztény közösség vezetése által megjelenítik Krisztus misztériumát. És éppen szolgálatuk gyakorlása révén arra hivatottak, hogy folytassák Krisztusnak, az egyetlen és legfőbb pásztornak a jelen valóságát azáltal, hogy megjelenítik az ő életstílusát és képmását a rájuk bizott nyáj között. A világban, de nem a világból lévén, az európai földrész jelenlegi kulturális és spirituális állapotában arra hivatottak ők, a fölszentelt szolgák, hogy az ellentmondás és a remény jelei legyenek egy olyan társadalomban, amely beteg az egységúságtól, és arra lenne szüksége, hogy kitáruljon a transzcendens valóságra. 35. szakasz. Ebben az összefüggésben nagy hangsúlyt kap a papi cölibátus is. A csak az Úrban vetett remény jele. A cölibátus nem tekintélyi alapon erőltetett puszta egyházfegyelem. Ellenkezőleg, elsősorban kegyelem. Isten fölbecsülhetetlen értékű ajándéka az egyháznak. Profétai értéke van a mai világ számára. Az elmélyült lelki élet és lelkipásztori termékenység forrása. Az eszkatológikus ország tanúságtétele. Isten e világ iránti szeretetének, a pap Isten iránti és az ő népe iránti osztatlan szeretetének a jele. Ha a cölibátust Isten ajándékára válaszolva, és mint a hedonista társadalom kísértéseinek legyőzéseként élik meg, akkor nem csak a meghívott emberi mi voltának megvalósulását támogatja, hanem gyarapító tényező mások számára is. A cölibátus, amelyet az egész egyház, mint a papságnak megfelelő életformát becsül, a latin egyházban kötelező, és nagyra becsülik a keleti egyházak is. A jelen kulturális környezetben úgy jelenik meg, mint egy hatékony jel, amelyet drága kincsként meg kell őrizni az egyház számára. A jelen egyházfegyelem megváltoztatása nem oldaná meg a papi hivatások krízisét, amely Európában sokfelé tapasztalható. A remény evangéliuma szolgálatának feladata azt is megkívánja, hogy a cölibátust az egyházban a maga teljes szentírási, teológiai és spirituális gazdagságában mutassák be. 36. szakasz. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szent szolgálat gyakorlata ma nagy nehézségekbe ütközik. Egyrészt az általános kultúra, másrészt a papok számának csökkenése, a vele párhuzamosan növekvő lelkipásztori feladatok és az ebből fakadó kifáradás miatt. Következésképpen fokozott megbecsülést, hálát és melléállást érdemelnek azok a papok, akik csodálatos odaadással és hűséggel teljesítik a rájuk bízott szolgálatot. Megismételve a szinódusi atyák szavait, magam is bizalommal és hálával bátorítom őket. Ne veszítsétek el a kedveteket, és ne hagyjatok magatokat legyűrni a kifáradástól. Teljes közösségben velünk, püspökökkel, örvendezve testvériségben a többi papokkal, és szívvel együttműködve a szerzetesekkel és a laikus hívőkkel, folytassátok értékes és mással nem helyettesíthető munkátokat. A papokkal együtt szeretném megemlíteni a diakónusokat is, akik az ordónak ugyanabban a szentségében részesülnek, bár alacsonyabb fokon. Az egyházi közösség szolgálatára küldve a püspök és a papsága irányítása mellett végzik a liturgia, az ige és a szeretet szolgálatát, diakóniáját. Így módon egész sajátosan a remény evangéliumának szolgálatában állnak ők is.
1: Második János pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikusz által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelte, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember a fő irányító, hanem egy felett álló, titokzatos intelligencia, nagy íbetű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mintha egy ötletes valaki legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns, mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdik kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelkinapra a Bárd udvarnoki portapászis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balaton-boglári plébános, a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekjének jelenlétében mutattak be szentmisét a Békéért Munkácson a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a Munkácsi Egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagérnó oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Papszentelések időszakát éljük, papi jubileumokkal találkozunk újra és újra. Holnap például Esztergomban és Egerben lesz papszentelés, elmúlt szombaton is volt. Bár azt érzékeljük, érezzük, hogy csökken a papi hivatások száma, és jelenleg is kevesen vállalják, hogy elindulnak a papság felé vezető úton, és éppen ezért egyrészt fontos imádkozzunk hivatásokért, papi hivatásokért, fontos ezt az imádságunkat valamiképpen konkréttá tenni, nem rábeszélően, de mégis, ha valakiben azt látom, hogy benne motoszkál a papságnak a lehetősége, gondolata, akkor érte külön is érdemes imádkoznia, hogy nagyon sok pap meséli el, hogy az édesanyja már pici gyerek korától kezdődően imádkozott azért, hogy a fiát, ha az Isten is úgy akarja, akkor pap lehessen belőle, pappá szenteljék egyszer majd a fiát. Tehát valamiképpen ilyen csöndes imádságok, de konkrét imádságok azok, amikre nagy szükség van. Ugyanakkor arra is nagy szükség van, hogy a családjainkban megvalósuljon a keresztény hit, a keresztény élet, hiszen ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmaz, a család az első szeminárium a fiatal számára, ahol a felnövekvő gyermek találkozik az Isten szeretetével, Isten kegyelmével, találkozik azzal, hogy hogyan lehet keresztény módon élni az imádságban, a vasárnapi szentmisében, találkozik a keresztény közösséggel, találkozik azzal, hogy jó Krisztus közelében lenni, jó Jézus Krisztus szolgálatában lenni. Aztán fiúknál sokszor az is van, hogy akkor elkezdenek ministrálni, ott lenni az oltár közelében, és ennek a szépségét megérzik, hogy milyen jó az oltár mellett, az oltár közelében lenni, és így fogalmazódhat meg bennük a vágy, a szándék ébredhet föl, a hívásnak a gondolata, hogy hát ha engem is papnak hív az Isten, hát ha azt szeretné az Isten, hogy én is ott az oltár mellett álljak, az oltár körül szolgáljam az Istent, szolgáljam a hívő népet. Tehát ahhoz, hogy legyenek papjaink, ahhoz szükség van a családokra, bár nagyon már több olyan esetet tudunk, ahol a családi háttér nem volt éppen nagyon komolyan hívő családi környezet, és mégis az Isten megszólította az illetőt, mert valamiképpen mégiscsak nyitottá vált erre a hívásra, erre a szólításra. De azért az a megbízható és megszokott útja a papi hivatás megszületésének, hogy a keresztény családban fogalmazódik meg, hogy jó a pap, jó papnak lenni. A keresztény család mutat valamit abból, hogy hogyan van kapcsolatban a pappal, hogy hogyan tudja a pappal való kapcsolatot megélni és fölfedezni ennek a szépségét a felnövekvő gyermekeknek, megmutatni a papi életnek a szépségeit. Tehát ez az első lépés, ami a papság útja felé vezethet. Azután persze ott van az imádság, hogy az a fiatal hogyan áll be az imádságban, hogyan kezd hozzászokni ahhoz, hogy az imádságban újra és újra megszólítsa az Istent, hogy az imádságban újra és újra jelen legyen az Isten számára, és felfedezze az imádságnak a szépségét, az erejét, a mélységét. És az is jó, hogyha a fiatal, a felnövekvő fiatal bekerül valamilyen közösségbe, amelyben jó megélni a keresztény hitet, jó együtt lenni, beszélgetni, megosztani az örömöket, meg a gondokat egymással, mert ez is erősíti az Istenhez való tartozásnak a gondolatát, az elgondolását. És amikor valakiben megfogalmazódik, hogy ő pap szeretne lenni, akkor ugye van egy ilyen tisztázódó időszaka a kezdet-kezdetén, majd pedig
következik a szemináriumnak az időszaka, ami egyrészt egy képzés, teológiai képzés a fiatal számára, másrészt pedig egy picit beleállás a papi élet ritmusába, az imádságokba, a közös imádságokba, egy picit felfedezése annak, hogy mit is jelent igazából papnak lenni, és hogy mik azok a keretek, amelyek kitöltik egy papnak az életét, egy papnak a mindennapjait. Így tudunk egyre inkább Krisztushoz kapcsolódni, Krisztus szeretetében megerősödni, Krisztus közelségében jelen lenni. És ez az, ami újra és újra meg tud bennünket erősíteni. Tehát a pap valamiképpen Isten emberévé válik, Isten szolgálatára szenteli az életét. És ennek a szolgálatnak sokféle összetevője van. Egyrészt a liturgiáknak a vezetése, végzése, szentmise, szentségek kiszolgáltatása, a liturgiák szép végzése a papi életnek az egyik nagy szépsége, és a szentmise bemutatása az mindannyiunk számára, papok számára egy nagyon fölemelő, megerősítő dolog legtöbbször, amikor kellőképpen nagyrészt ott tudunk figyelni a szentmisére, amikor tényleg bele tudunk állni abba, hogy mi is történik a kezeink között a szentmisében. Ez egy nagyon szép lehetősége a papság megélésének, hogy a szentmisét bemutatva, a szentségeket kiszolgáltatva, a tanítás feladatát végezve segítik a keresztény népet a krisztusi úton, segítik a keresztény népet, hogy egyre inkább megölje, megélje Isten szeretetét, megélje Isten kegyelmét, amely jelen van mindannyiunknak az életében. Tehát a pap életének valahol ez az egyik lényege. A másik lényege a tanítás, mikor beszél mindarról, amit megél, mindarról, ami a hitében van, mindarról, amit a Szentírásban fölfedez, beszél a pap és tanítja az embereket, nem feltétlenül csak hittanórán, bár azt is jó, hogyha elégez egy-egy pap, de azért sok minden másban is válhat tanítóvá a pap, és válhat olyan emberré, aki eligazítást tud adni, aki meg tudja mutatni Isten kegyelmét, Isten szeretetét abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amely körülvesz bennünket. És így válhat a pap újra és újra jellé az ember számára, jellé a világ számára, hogy ő egyre jobban megerősíthessen bennünket, és Krisztus szeretete újra és újra segítsen és támogasson bennünket. Tehát a pap élete tulajdonképpen így néz ki, de a kapcsolatokba beletartoznak az emberi kapcsolatok. Ugye elmegy egy-egy családhoz, hogy jól érzi magát egy-egy rendezvényen, egy-egy helyzetben, egy farsangi bálban, vagy egy olyan helyzetben, amikor azért könnyebb dolgokról van szó, amikor le tud állni a gyerekekkel játszani, közel enged magához embereket, és milyen jó, hogyha ezt újra és újra meg tudja tenni a pap, hogy ilyen módon van jelen a plébánia közösségének az életében, hogy a pap valamiképpen mégiscsak közösségi ember tudjon lenni, mégiscsak közösséget tudjon alakítani, formálni abban a helyzetben, amelyben éppen belekerült, amelyben éppen benne van. Tehát a pap ugyanakkor, amellett, hogy a templomban az Isten előtt áll, amellett ott áll minden ember mellett valamiképpen, és próbál sokszor nem könnyű módon, próbál közelebb kerülni a hívekhez, próbálja egy kicsit megéreztetni velük, hogy mit is jelent az, hogy ők most itt ebben a faluban keresztényként élnek, és most segíteni akarják a másik embert, segíteni akarnak másokon. Tehát felfedezni a lehetőségeket, amelyek segítenek bennünket újra és újra, amelyek segítenek bennünket abban, hogy Isten szeretetét megéljük és megtapasztaljuk a
minden napjainkban. Jézus tehát újra és újra segít és erősít bennünket, hogy az ő kegyelme segítsen és vezessen bennünket azon az úton, amelyen Jézus akar és tud bennünket vezetni, amelyben Jézus újra és újra megmutatja, hogyan lehet közel kerülni a másik emberhez, hogyan lehet Isten jelenlétét, szeretetét megmutatni azoknak, akik körülöttünk élnek. Most egy pici zenét hallgatva megpihenünk.

papszentelések időszakában egy kicsit a papságról beszélünk, gondolkodunk itt a Mária Rádió hittanórájában, picit a pap feladatát, szerepét, a pappá válásnak egy kicsit a folyamatát tekintettük át. Talán a legnehezebb kérdés a papi szolgálattal kapcsolatban az a cölibátusnak a kérdése. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a mai világ nem tud mit kezdeni a házassággal, egy férfinek és egy nőnek egy életre szóló elkötelezett szeretet kapcsolatával, de a cölibátussal még kevésbé tud mit kezdeni. És sokszor látjuk azt, hogy a partvonalról bekiabálva sokan akarnak okosakat mondani, meg sokan akarnak különböző dolgoknak, a bűnöknek, nehézségeknek a gyökerében látni a cölibátust. A cölibátus nem azt jelenti, hogy az ember szeretet nélkül van. Nem azt jelenti, hogy az ember mindenféle kapcsolattól mentesen van jelen a világban. A cölibátus a szeretetnek egy érdekes, különleges formája, amelyben nincs meg az az állandó társ, ami a házasságban megvan, viszont mégiscsak egy szeretett kapcsolat épülhet ki ember és ember között. Persze ehhez az is kell, hogy mit tartunk a szeretett kapcsolaton. Mert a mai világ a szereteten nagyon sokszor elsősorban a szexualitást érti, annak is csak a testi kapcsolatát, annak is csak azt, hogy akkor most két ember összebújik egymással, vagy nem bújik össze egymással. És nagyon sokszor azt érzékeljük, hogy sokaknak az a szemlélete, hogy addig értékes ember az ember, amíg képes szexuális cselekedetre. Volt ilyen reklám, hogy 40 éves elmúltam, és már nem voltam olyan, mint régen az ágyban, de kaptam valami gyógyszert, és akkor most megint ugyanolyan voltam az ágyban, mint régen. Ez azt mutatja, hogy most akkor ezt állítjuk az első helyre, ettől válik az ember emberré. És nyilvánvaló, hogy nem így van, hogy a szeretet az valamiképpen sokkal több és sokkal mélyebb, mint egyszerűen egy testi kapcsolat. Ugye itt szoktuk a három területet megemlíteni, ugye a testi kapcsolat, a szellemi kapcsolat, vagyis a párbeszéd a két fél között, és a lelki kapcsolat az Istennel való kapcsolat. És ez nagyon fontos, hogy ezek valahol meglegyenek, hogy mind a három meglegyen valamiképpen annak a párnak az életében, de ugyanúgy valahol az is, ugyanúgy valamiképpen a papnak az életében is ez valamiképpen meg lehet jelentkezhet. A cölibátusi szeretet az egy nagyon érdekes és egy nagyon különleges módja a szeretet megélésének. Ugye nem a testi kapcsolatról van szó, nem kizárólagos társ felé irányul, de mégis egy szeretetet élhet meg az ember azzal, ahogyan jelen van a közösségben, ahogyan megmutat különböző dolgokat magából, ahogyan kapcsolatba tud lépni a másik emberrel, a mellette lévő emberrel. A cölibátus vezethet egy felsőbbrendűségi érzésbe, egy elutasításba, vezethet egy távolságtartásba, hogy nem merek vállalni szeretett kapcsolatot, nem merek vállalni különböző helyzeteket, mert félek attól, hogy nem tudom megtartani a cölibátusnak a dolgait. De ugyanakkor meg, ha ezt tudom jól tenni, és megvan ennek a megfelelő módja, kialakul a megfelelő gyakorlata az életemben, akkor ezt a szeretetet valamiképpen megélhetem, a szeretet kapcsolatot valamiképpen megélhetem, meg tudom mutatni. Ha a cölibátusi szeretetet, ha a papságot csak arra használom, hogy én legyek a valaki, és én mondjak meg mindig mindent tuti módon, és csak ezt a felsőbbrendűséget élem meg, akkor
akkor nem vállalom föl azt a szeretett kapcsolatot, amire adott esetben szükség lehet az ember életében. És újra és újra hangsúlyozom, itt nem a testi kapcsolatról beszélünk, hanem a szeretetnek a teljességéről, a szeretet teljes megéléséről, olyan módú megéléséről, amiben nincsen jelen adott esetben egy testi kapcsolat, de mégis sok minden jelen van, ami a szeretetnek a jellemzője, ami a szeretetet meg lehet mutatni, ki lehet fejezni sokféle módon az ember számára. Tehát a cölibátus manapság egy nagyon vitatott, meg egy nagyon sokak által lesajnált dolog, de ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy egyrészt a szeretet kapcsolat megélhető a cölibátusban is, másrészt pedig tulajdonképpen ez egy védelmet is ad az embernek valamiképpen. Nyilván a keleti egyházban is megvan a cölibátusnak, a cölepsz életformának a fontossága, meg a jelentősége, de talán egy kicsit kevésbé, mert ott a nős férfiakat pappá szentelik. Azt fontos tudatosítani, hogy a papszentelés után már nem lehet házasságot kötni, se a keleti, se a nyugati egyházban. A nyugati egyházban csak nőtlen férfiakat szentelnek pappá, keleten fölszentelik a nős férfiakat is a pappá. Nagyon sokszor van kapcsolatunk, ugye itt Magyarországon azért jelen van a görögkatolikus egyház, és ismerjük, vagy picit látjuk jobban a görögkatolikus papjainknak az életét, hogy hogyan élnek, hogyan vannak jelen az életükben, és látjuk azokat a nehézségeket, amik a család és a papi szolgálat között adott esetben megjelennek, vagy fölvetődnek, és látjuk azt, hogy mi az, ami nehézséget jelenthet abban a helyzetben is. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyik könnyebb, a másik nehezebb. Mind a két iránynak, a cölepsz iránynak, meg a házaspapi iránynak is megvannak a maga szépségei és a maga nehézségei. Hogy amikor például este kell valakihez, beteghez menni, akkor mi van? Vagy hogy az ünnepek hogyan működnek? Melyik a fontosabb, a közösség vagy a család? Hogyan tudom ennek a kettőnek az egyensúlyát megteremteni? Mi van akkor, hogyha valami zökkenő van a házasságban? Számos olyan kérdés, amire nyilván lehet jól válaszolni, és nyilván nagyon sok olyan görögkatolikus pap van, aki ezt jól éli meg, és jól valósítja meg a papságát és a házasságát együtt. De ennek is megvannak a nehézségei, mint ahogy nagyon a cölibátusban élő papság is jelentős része jól éli meg a cölibátussal papsága kapcsolatait. Nyilván vannak olyanok, akik ez nehéz, meg ahol akik egy kicsit bele tudnak fásulni, vagy bele tudnak csömörödni, vagy túlságosan körülbástyázzák magukat, hogy ne legyen ezzel nehézségük, csak a kapcsolatok mennek tönkre. Tehát mind a két oldalnak vannak előnyei, és vannak hátrányai, bocsánat, vannak tehát előnyei, és vannak tehát hátrányai. Tehát az fontos tudnunk, hogy a cölibátus a szeretet megélésének egy különleges formája. Elsősorban az Istennek akarok szolgálni. Isten felé fordulok sok mindennel, és ez nagyon fontos lehet az ember számára. Olvastam valahol, hogy egy rabbit megkérdeztek, aki nem nősül meg, hogy miért. Azt mondta, hogy egész lelkemmel a Tórán függök, nincs időm megházasodni. A pap egész lelkével Isten igényén függ, a szolgálatba kapcsolódik be, nincs ideje megházasodni. És nyilván tudjuk jól, hogy a másik oldal is jól megélhető a család és a papságnak a kettősége, de nem szabad, és főleg nem szabad a két életformát egymás ellen kijátszani. Nagyon
sokszor lehet azra egy kicsit fölkészülnünk, hogy amikor kritizálják a cölibátust, akkor miket tudunk erre mondani, hogy milyen kérdéseket tudunk föltenni, hogy egy picit rá tudunk-e világítani a házas papi életformának a helyzetére, nehézségeire, mert ne azt gondoljuk, hogy, és ne gondolja azt a kérdező, hogy most akkor ott is minden, akkor ott már minden teljesen rendben lenne, rendben működne. Tehát a papi életformának egy kicsit ez a hát nehézsége, vagy ez legriasztóbb oldala, ez a cölibátusnak a vállalása, nyilván Isten kegyelmének az erejével akarjuk ezt tenni, akarjuk ezt újra és újra megélni, megvalósítani, és ebben a helyzetben is szeretnénk megállni a helyünket, és szeretnénk egyre inkább Krisztus szeretetének a tanúivá válni, azzal együtt, hogy ennek az életformának a nehézségeit hordozzuk. Érdemes egy kicsit végig gondolni ezt, hogy miért adok hálát, föleleveníteni olyan papoknak az alakját, akik valamiért sokat jelentettek a számunkra, akik valamiért sokat adtak, valami módon sokat adtak a számunkra. Ha valakinek van kedve feleleveníteni, elmondani, hogy ki az az atya, akinek ő sokat köszönhet, hogyan alakult a kapcsolatuk, mi az, ami ebben fontos most, vagy fontos volt, vagy hogyan alakult, formálódott, az hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és akkor beszélgethetünk ezekről a dolgokról egy kicsikét, hogy hogyan éljük meg a papnak a jelenlétét az életünkben, a közösségeinkben.

0: Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és ha valaki szeretne szép élményeket elmondani papságról, akkor hívja a 374-0904-es telefonszámot bátor szívvel. Nézzük meg egy kicsit a vasárnapi evangéliumot, amelyben sok érdekes részt találhatunk ismét Máté evangéliumából. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillért ugye két verepet adnak, és mégsem hol a földbe egy sem atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek, hát sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyben van. De ha valaki megtagad az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyben van. Érdekes gondolatokat vet föl, tehát az evangélium egyrészt, ami fontos, hogy ne féljetek az emberektől. Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nagyon meg tudnak ijeszteni bennünket az emberek, de van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió!
1: Jó napot kívánok! Én Hernádról vagyok, Rackó Gyuláné, 87 éves újságkihordó önkéntesük vagyok.
0: Nagyon jó, Isten éltesse!
1: És most hallgatom a Fül Pálkosnak a műsorát, és azért telefonáltam, hogy leginkább a Covid után vettem észre magamon azt, hogy nekem hiányzik a templomba járás, szentmisék, és akkor fogalmazódott meg bennem, mikor vége lett a Covidnak, és lehetett menni templomba, hogy köszönetet mondok az atyáknak, ahova eljutok templomba, többek közt a Fülöp Ákos atyánál is voltunk egy pesti ismerősömmel, itt a környékbeli atyákat is megvendégelem folyamatosan, és olyan jó érzés itt hallgatni, kettőt, hármat is meghívok, meg még másokat is, nem úgy hívom, hogy egy papot egyszerre, hanem hármat, négyet, kettőt, mikor, hogy érnek rá beosztani az idejüket, és olyan jó érzés, hogy itt az én környezetemben, hogy jó, látom, hogy szépen elbeszélgetnek, kikérdezgetnek engem is mindenről, hogy mi van, és most is, hát már elmondom azt is, hogy térdműtétre várok, két hét múlva úgy néz ki, hogy megyek, már előre félek attól, de hát tudom, hogy a kórházba is lehet hívni, papot jóntatni, áldoztatni, ez be van ütemezve, de azért azt hiányzik, hogyha itthon a saját templomunkban nem fogok tudni sokáig elmenni.
0: Hát azt ajánlom, vagy javaslom, hogy még a műtét előtt kérje meg az atyát, hogy a betegek kenetét adja föl önnek, mert ez megerősít a nehézségben.

0: A műtétben, a betegségben.
1: Megkaptuk már.
0: Megkapták, na hát hála Istennek.
1: Gyóni áldozni már, ma megyek éppen misére, mert pénteken megy, vasárnap van itt a községünkben Szent Mise, és ma megbeszélem az atyával, hogyha ma nem is érzel már, de akkor a jövő héten úgy jöjjön, hogy mert szomszéd községben lakik, úgy jöjjön, hogy szeretnék gyónni.
0: Na, hát hála Istennek. Akkor erre fontos tényleg odafigyelni, hogyha ilyen helyzet van, akkor rendezzük a dolgainkat, meg kérjük az Isten kegyelmét, erejét, és Isten áldja meg ezt a szép szokását, hogy odafigyel a papokra is.
1: Ez nagyon olyan jó érzés látni őket, hogy szépen elbeszélgetnek, elviccelődnek. Különben olyan papok vannak itt már, vagy ötödik van most egymás után, 7-8 évenként cserélik őket, de mindegy mondjuk, hogy egyik jobb, mint a másik. Olyan szépen prédikálnak, szép, kedvesek a hívekkel, lehet kérdezni tőlük bármit.
0: Hát köszönjük.
1: Segítenek.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és hát sok áldás, megerőt kívánunk a műtéthez is, hogy utána föl tudjon épülni, és meg tovább tudja segíteni a papokat.
1: Fülöp Ákos atyát, meg a Milán atyát is üdvözlöm. És
0: köszönjük szépen.
1: Hát nem tudom, mondják, hogy egy 3 hónap körülbelül, mire tud újra menni az ember, de akkor biztos meg fogok jelenni a Mári Rádióba.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Testi rokonommal szoktunk oda menni, ameddig nem volt ilyen rossz a lábam.
0: No, hát Isten áldja meg, és köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus.
0: Köszönjük szépen ezt a szép tanúságtételt, hogy tényleg van, aki segíti, támogatja a papokat, és jó a papoknak együtt lenni, jó együtt beszélgetni, akár kirándulni, elmenni valahova. Ez mindig jó dolog, hogy mi papok együtt el tudunk menni, oda tudunk figyelni egymásra, és tudunk együtt örülni, együtt kikapcsolódni, együtt viccelődni, vagy éppen komoly dolgokról beszélgetni. Van még egy telefonálónk. Tessék, Mári Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök kiemmem.
2: Divaszegy. Az előző hölgyeszer szóval, hogy igen, én is időközönként nézni az atyákat, és nagyon jó, ha nem egyedül. Karácsony van ottan is ebédre, hogy lássák, mi az, hogy család, hogyha tartanak a kápolnában szemét, mindet ki fogja tartani. Ha én úgy gondolom, hogy meghívom, akkor mindet lesz az atyát, meghívom ebédre. És egy kicsit beszélgetni velük. Az egy áldás, ha a családba, a házba bejön egy atya. Én úgy érzem, hogy nagyon fontos, szeressük őket, ne hagyjuk őket elmagányosodni. Én még ennyit szerettem volna.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt.
2: Egy kis süteményt, vagy egy kis apróságot, egy kis hozzáival csináljuk meg. Vagy
0: köszönjük ezt a támogató szeretetet mindenképpen. Isten áldja meg, köszönjük, hogy elmondta. Igen, fontos az, hogy tudjuk segíteni, támogatni az atyáinkat, a papjainkat. Húha, beindultak a telefonok, hál' Istennek. Tessék, Mári Rádió, 1 percünk van sajnos csak.
3: Dicsértessék, Jézus Krisztus, Piroska vagyok.
0: Parancsoljon.
3: És szeretnék hálát adni nagyon sok atyának. Nagyon közel vezettek az Istenhez a Mári Rádión keresztül elsősorban. A Kirer Imre atya, Fülöp Ákos atya, Dúgéza atya, Milán atya, azon kívül meg a Szabó Sándor atya, akihez én rendszeresen járom a 15. kerület. Magyarok nagyasszony a templom. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, és szoktam önökért imádkozni.
0: Nagyon szépen önökkel. Köszönjük az imát. Isten áldja meg, köszönjük szépen.
3: Én köszönöm, dicsértessék.
0: Tehát köszönjük az értünk mondott imákat, köszönjük, hogy segítik, támogatják a papjainkat, a papokat, és hát köszönjük, hogy mindig vannak, akik szolgálhatnak, akár itt a rádióban, akár a plébániákon. Mai hittanóránkban, tehát leginkább a papokról beszéltünk, most az evangéliumra már akkor nem nagyon maradt idő, de érdemes belegondolni, hogy mi minden van ebben az evangéliumi szakaszban, és így készülni a vasárnapi szentmisére. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákos Salvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós, munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébádiákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi irodaigazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános, a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekcióban folytatták a napot. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság 4 helye 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak. Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

0: fészek hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Itt jóban újra a fészek hintában, ahol anyakörben beszélgetünk komoly dolgokról, családi dolgainkról, lelki dolgainkról. Próbáljuk ezt könnyedén tenni. Nem vagyunk amatőrök vagyunk, nem vagyunk hivatásos rádiósok, de a családi életünk során sok olyan dolgot gyűjtünk össze a szívünkbe, halmozunk fel, amit próbálunk itt kicsit megosztani, ami értéket képvisel, ami picit reményt adhat, kapaszkodót mindannyiunknak, mert a fészek hintában kapaszkodni tanulunk. Elképzeljük ezt a hintát, amely egy fészek alakú, ott sok embernek hely van, együtt ülünk benne, és egy kötél köti az Istenhez, mert ennélkül ez a fészek egy kicsit magára hagyott lenne. Mi Istenre próbálunk ráhagyatkozni a hétköznapjainkban, és erről próbálunk itt kis tanúságokat tenni. Az ég felé tekintünk így együtt. Így júniusban ez különösen nehéz, amikor azt fogalmaztam meg, amikor ide jöttünk, hogy egy halmok alatt ülök, vagy fekszem, vagy kifeküdtem, kész. A halmok azok rám tornyosultak, és nem csak kikerülni kellene ezekből a halmokból, hanem rendet is tenni bennük. Nagyon sok az összegyűlt feladat így júniusban. Engem Berta Eszter Annának hívnak, én vezetem ezt a műsort, egy nagy családnak vagyok az édesanyja, és mindenképpen szeretném itt megemlíteni a házastársamat, Ricsit, akivel együtt járunk ezen az úton, és egymásba is kapaszkodunk. 8 gyermeket nevelünk, Eliza még mindig az érettségi küzdelmeit vívja, a többi gyerek is a iskola végét próbálja már elérni, mint amikor így átszakítani a célvonalat, és mi pedig úgy érzünk, hogy lemaradtunk, de hogy odáig nekünk is el kellene jutni mindenképpen, mert itt a vakáció. És ez egy nehéz éjszaka után vagyok most itt, keveset is aludtam, és látom a itt ülő anyukatársaimon is, hogy fáradtak, de én akkor átadnám a szót bemutatkozásra nektek. Örülök, hogy itt vagytok velünk.
2: Sziasztok, én Bernyák Anna vagyok, és most vagyok először egyáltalán a rádióban, meg a Mária rádióban, és furcsa is ez a helyzet. Én 8 gyerekes anyuka vagyok, és a férjemmel együtt, Bencével evezünk a élet tengerén, meg a Balaton tengerén sokszor. Ez az, ami nekünk így mindig újra és újra feltölt, mikor a Balatonon lehetünk, az egy nagy családi feltöltődés. Most nekünk is a legnagyobb gyerekünk érettségizik, úgyhogy ebbe léptünk először bele. Hála Istennek, Marcel nagyon ügyes, és vele van a legkevesebb gond, de azért izgulunk érte. És nagyon izgalmas, hogy érettségiző gyerekünk van, és idáig eljutottunk. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan megy az idő. A legkisebbünk 3,5 éves Antal, aki már úgy gondolta, hogy egy héttel hamarabb abba hagyja az óvodát, mert a nővére beteg, úgyhogy nálunk is zajlik az élet rendesen. Úgyhogy most így röviden ennyi, és átadom a szót.
3: Én Magony Bíró Kata vagyok, férjem Andor, és 3 gyermeket nevelünk, Dorottyát, Jeromost és Andiskát, és mi nálunk az lesz majd az újdonság, hogy Dorottya szeptemberben kezdi az iskolát, és lelkes várja már, hogy megkezdhesse majd az iskolát, úgyhogy reméljük, hogy nyára még szépen tudunk lélekben és sok mindenben fejlődni, gyarapodni.
1: Most pedig, hogy június van, és a Mária rádió újságjának a havi témája a misszió. Mi is most ehhez csatlakoznánk, így ebben a beszélgetésben, itt anyakörben. Mégpedig olyan formában, hogy arról beszélgetünk, hogy mi a küldetésünk a családban. Küldetésünk a család, ez a műsorunk címe, és 4 fő pillért járnánk itt most körül. Az egyik lenne a forrás, ahonnan töltekezünk. Aztán, mert említettem, és még szerintem sokszor fogjuk, ezt nem csak én, hanem a anyukák is emlegíteni, az a ráhagyatkozás, amire nagy szükségünk van. A harmadik pillér az első a házastársunk, a házasság munka. A negyedik pedig a fészek maga, az ottani szokásrendjeink, egy picit itt a nyára is rátekintünk már. Az első pillérrel kezdenénk akkor, ami a forrás. Ez a forrás, ami lelkileg táplálja a családot. Ez mindenkinek jó, hogyha időben megtalálja. Igazából, amikor nekünk három gyermekünk volt, én akkor éreztem azt, hogy összecsaptak a hullámok, és szükségünk van valami közös lelki útra, amit magunkénak érzünk, és amihez mindig visszatérve táplálkozunk. És mi akkor kerültünk Óbudavára. A Sönstati Lelkiség szüzanya hatalma alatt próbáljuk vinni az élet zászlóját előre. De hogy itt kérdezném az anyukákat arról, hogy nekik milyen forrásaik vannak, akár egy ilyen hely, ahova járnak, vagy a hétköznapokban milyen forrásokból táplálkoznak ők is a család. Anna, ti nagy-nagy család vagytok, 8 gyermeket neveltek. Ez egy igazán kemény állapot. Ezt úgy is szokták mondani, hogy egy intézmény, egy gyár, hogy itt aztán tényleg a kiégésnek minden veszélye fennáll, hogy egy picit tekintsünk rá, hogy ti ezt hogy oldjátok meg nektek, családilag, egyénileg, házastársilag, mik a forrásaitok?
2: Nekünk nagyon fontos a napi ima, a rendszeres ima. Reggel Bence mindig megfőzi nekem a kávét, ami nagyon jól esik, és ezt itt meg is köszönöm neki, és utána elimádkozzuk a reggeli imánkat, ami nagyon fontos része a napnak, és ugyanez az esti ima, tehát ez így a kerete a napnak, és ez egy nagyon erős forrás, és amit én még így nagyon gyakran használok, van egy ilyen kis dobozkám, amiből a Szentírásból húzok mindig egy igét, amikor egy olyan helyzet van, amikor nem tudom, hogy mit csináljak, és nagyon, nagyon nem kapom meg a választ, és az így nagyon nagy erőt szokott adni, mert mindig annyira találó, vagy éppen az Isten még elgondolkodtad, hogy de, imádkozz ki, és tehát van, amikor rögtön megválaszolja, ezt így a Margarita nővértől tanultam, és van, amikor meg azt érzem, hogy imádkoznom kell érte, és ezért van egy imacsoportom is, aminek gyönyörű gyümölcsei vannak, mert kétszer indítottam el az imacsoportot, és körülbelül 2 éve újra nagyon rendszeresen egy anyukával imádkozom, és az ő 2 gyerekével, és nálunk is néha otthon van egy-egy gyerek, aki éppen beteg, vagy valamilyen nem jár iskolába, és ilyen baba-mama imacsoport otthon, és az nagyon-nagyon nagy erőt ad, és nagyon szép gyümölcsei vannak azoknak az imáknak. Heti szinten járok szentségimádásra, ami szintén úgy érzem, hogy a családnak a forrása, és tényleg az igazi forrás, hogy ott elcsendesedve tudok, át tudom adni a családot Jézusnak, és minden kérést, és minden hálát fel tudok ajánlani, és ami még nekünk nagyon fontos forrás, hogy a gyerekek cserkészetre járnak, és azért nagyon is hálás vagyok, és én is abból nagyon sokat tudok töltekezni, már csak az, hogy ez nekik örömet jelent, és szívesen járnak.
1: És hogy most Anna itt megoszt velünk, ezek tényleg azok a napi kapcsolatok az Istennel, amiből az ember

0: erőt merít és bátorságot szerez, és egy új szemüveget tesz fel, és tudom, Kata, hogy te is nagyon szeretsz beszélni a Szentségi Menási órákról, mi Katával ott is találkoztunk, és onnan van ez a kapcsolat is, hogy ha egyesed megosztanád te is ezeket a kis tapasztalataidat, meg ezeket a kis kincseidet, hogy miket élsz át egy ilyen szentségimáláson, mit jelent ez számodra?
1: Hétről hétre csütörtökönként találkozunk a kisgyermekes és kisbabás édesanyákkal a Szent Mihály templomban. Van egy ima óra, ami csak a kisgyermekes édesanyáké. Ilyenkor mi vállaljuk a szentségőrzést, mi vagyunk a szentségőrök ebben az órában felváltva. És nagyon nagy kincset ad ez a heti egy óra, és olyan láthatatlan, de formáló és elmélyítő és megtisztító ajándékot, ami végtelenül gazdagít minket. Mielőtt ezzel az imaóra alatt elimádkoznánk egy teljes rózsafüzért, azelőtt az édesanyákkal általában meg szoktuk osztani a bennünk lévő érzéseket, de főként pedig az ima szándékainkat, hogy miért, kiért szeretnénk felajánlani ezt az egész rózsafüzért, és oda tesszük az oltári szentségben levő Jézus elé ezeket az ima szándékokat, amik mögött az emberi kapcsolataink vannak, a vágyaink.
0: És Katanára, úgyhogy félveszek itt rá, csak még annyit fogalmaz meg nekünk így ebbe a témába, hogy a gyümölcsök, hogy mit éreztél, hogy ennek mik a gyümölcsei?
1: Hát egy nagyon mély békét értek mindig a szentségimádások után, ami így beköltözik a szívembe, békét és nyugalmat. Nyilvánvalóan programdömping van a hetekben, mindig van valami, ahova kell menni, kész rohanás így is az élet, hogy még ha csak az embernek három gyermek van, akkor is olyan sok felé kell úgy szakadni, és a szentségimádások után egy olyan belső békét és nyugalmat ad az Úr a szívünkbe, és egy olyan bizonyosságot, hogy ő hozzá mindig fordulhatunk, ő mindig megtölti a korsóinkat, a szomjúságunkat olyan vízzel oldja, ami után nem fogunk újra szomjazni, és olyan lehetetlen problémákat is képes megoldani, amik nélküle nem mennének.
0: Nagyon fontosak ezek a források, és mindenkit biztatunk arra, hogy valami legyen tudatos ebbe, hogy keressen egy olyan helyet, ahol tölti a saját korsóját, a családja korsóját, ahol megtisztul, új szemüveget kap, és tényleg tud az ég felé kipillantani ebből a halomból, amit mondtunk, hogy amiben általában ülünk így anyukaként, a kisgyerekes vagy sokgyerekes anyukaként. És ide nagyon kapcsolódik a következő pillérünk, a ráhagyatkozás. Ez tulajdonképpen ezzel karonfogva jár. Keresjük Isten válaszát, és az jó, hogyha mindenben keresjük Isten válaszát. Én két konkrét kis történetet szeretnénk itt megosztani veletek, mint az életünkből, ami hirtelen így ebbe teszünk, bejut ezzel kapcsolatba. Annát szeretném megkérni, hogy mesélje el, amit szeretne megosztani, történetet.
2: Amikor a harmadik gyerekünk megszületett, igen, az egy vízválasztó szerintem mindenkinél, akkor azt érezte a férjem is, meg én is, hogy hát ez nagyon fárasztó, bár a harmadik, Nóru, ő nagyon-nagyon jó gyerek volt, tehát ő tényleg egy olyan ajándék volt, hogy harmadik gyereknek nyugisnak kell lenni, és nagyon szépen kell viselkedni, hogy így boldogan tudjunk élni, és relatív kipihentem, de Bence látta, hogy hát azért ez elég sok feszültséggel jár egy anyukának, és nagyon szerette volna, hogyha legalább egy évet pihenek, és nem foglalkozom nagyon sok dologgal, vagy legalábbis többet tudok aludni, mint úgy általában. Viszont elmentünk ketten az Isten irgalmasság vasárnapjára Egerbe, ahol először találkoztunk Böjte Csabával, akiről én már nagyon sok jót olvastam, Bence is olvasott róla, és ilyen nagy-nagy izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, és ott jött a gondolat, hogyha Böjte atya nem mondja soha azt, hogy ne kopogjon be több gyerek, mert már nem tudok aludni,

0: akkor én nem mondhatom azt, hogy nem vállalok egy negyedik gyereket, hogy tudjak többet aludni. És körülbelül ott azután egy-két nappal megfogant Kata, a két csodálatos gyerek, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ő megszületett, és hogy hallgattam így a Jóistenre, mert ez tényleg a ráhagyatkozás volt, mert nem, ott nem voltak kombinációk, meg nincsenek, tehát mindig lesznek helyzetek.
1: Hát és ez így van, hogy ezt úgy tudjuk jól csinálni, vagy próbálni jól csinálni ezt a ráhagyatkozást, hogy ez nem egy döntés, hogy most rá Istenre hagyatkozom, és akkor ez így jó lesz. Ez, amit újra és újra oda kell neki adni minden apró, pici dolgunkat, életünknek a nagy kérdéseit, akár egy gyermekvállalás, amíg bőte atya szavaival élve halálugrások, nem hogy gyermekvállalás, de akár a napjaink pici dolgait is, amikor elvesztjük a fonalat. Én elvesztettem a fonalat tavaly augusztusban, mi a nyarakat a Balatonon töltjük, és tavaly született Egon a családunkban, aki akkor még csak 3 hónapos volt, amikor a Balatonra leköltöztünk. Így a nyári időszakra. Ez azért volt nehéz helyzet, mert ő ugye pici babaként minden hónapban kapott oltásokat. És nagyon meleg volt a nyár, sok volt a gyerek, meg a kötelezettség, meg a tennivaló, meg a fáradtság nagy volt, és én azt láttam jónak, hogyha ott helyben megkaphatná az oltásokat, nem kell Budapestre mindig felvinni minden egyes orvosi vizitre őt. Amúgy a súlyával is kilóttunk, és folyton orvoshoz kellett vele járni. És akkor ott helyben megkértem a doktornőt, aki nagyon kedves volt, és ennek egy kis formáját is talált, hogy átkérte oda az ő papírait a nyárra. És óriási szívességet tett nekem ezzel, végre azt éreztem, hogy biztonságban vagyok, és valaki érzi azt, hogy meghaladtam a határaimat, és segít. És ezt én így segítségként éltem meg, és júliusban megkapta a kötelező oltásokat az Egon, és jött volna neki a 4. havi oltása augusztusban, amikor nekem egy receptet kaptam ugye egy hónappal előbb, hogy váltsam ki, és amikor reggel vittem volna őt az oltásra, akkor döbbentem rá, hogy annyira szégyellem magam, de hogy egyszerűen én ezt elfelejtettem, hogy ki kell váltanom a rotavírus elleni védőoltást, ami egy ajánlott oltás a kötelezők mellé. És kora volt, otthon kellett hagyni a gyerekeket ehhez, a nagyokra, a kicsiket, és indulni, és annyira rosszul éreztem magam, hogy ez... Ez egy mulasztás, és ők kedvesek voltak, ide fogadtak, én meg elrendültem figyelni, hogy kiváltsak egy receptet. És gondolkodtam, hogy tudom én ezt megoldani, hova, megnéztem az ügyeletes patikákat, még tényleg hajnalban, de 7 óra volt, hogy mi van most nyitva, hol tudom a rotavírust, amelyeként hiányzik volt, akkor beszerezni. És mondom, hát nem tudok mit csinálni, oda kell mennem, erre most már idő nincs, az Egonnak meg kell kapni az oltásait, és mindig félek attól, hogy 8 gyerekes anyukaként egy ilyen kisbabával egy megvetés ér engem is, tehát van bennem sokszor egy félelem, hogy minek neked ennyi gyerek, aki nem tud őket rendesen ellátni, még egy oltásról se tudsz gondoskodni, és egy ilyen érzés volt a szívemben, ez már picit olyan ördögi jelenlétre utalt, de próbáltam küzdeni ezzel, és oda menni, és egy órával korábban mentem, mint kellett volna az oltásra, és csak az asszisztens nővel találkoztam ott, aki mondta nekem, hogy hát igazából felejtsem el ezt az egészet, amit most itt szorongok, mert hogy képzeljem el, hogy itt náluk soha nem történik ilyen, ez egy kis körzet, a rotavírus meg egy drága vakcina. Sosincs olyan, hogy van, de hogy most van. Mert hogy egy anyuka tegnap behozta ezt az oltóanyagot, mert véletlenül duplán váltotta ki a patikával, és ott hagyta, hogy hát, ha valakinek kell, és ő ezt meg szeretné annak odaadni, vagy átadni, mert neki van, nekem meg nincs. És itt értem meg azt, hogy édes Istenem, tehát kicsi dolgokban gondoskodsz rólunk, tehát hogy egy ilyen kicsi szükségre is figyelt, és ez egy kicsi dolog, de egy óriási válasz arra, hogy itt vagyok. És én akkor tudom, hogy még volt megkaptam ezt a hírt, és még volt fél óra, és kisimultam, jó anya vagyok, gyerek megkapja az oltást, és akkor föltört belőlem ez a dal, amit most itt együtt meg is hallgatunk, így a műsor kicsit már több, mint közepén, a Lelkem áld az Urat című dicsőítő dalt.

0: lelkem áld az urat, visszajöttünk ide, és tovább megyünk a ráhagyatkozás iskoláján, de most már a házastársunkkal, mert hogy a mi családunkban első a házastárs, mert hogy Istentől azért kapjuk, hogy az üdvösségünk forrása legyen, tehát ő az origó, tőle kapjuk a válaszokat, és ez nagyon-nagyon tiszta és kristálytiszta, amikor házasságot kötünk, amikor odaállunk, és ő az, és köszönöm Istenem, ő az, és igen. Igen. És amikor aztán az élet így elkezd minket vinni, és jönnek a hétköznapok, akkor nagyon-nagyon erősen kijönnek a férfi-női feladatok, a természetszerű különbözőségek, és elveszítjük a kapcsolódást. És azt érezzük, hogy egyedül vagyok, és néha ordítok az egyedüllétben, a tehetetlenségemben, és szükségem van a társamra, hogy kiegészüljek vele, hogy érezzem, hogy a Jóisten ott van általa velem, és hiszen a válaszokat sokszor rajta keresztül kapjuk meg. A házasságban az alapszabály, első a házastárs, ez megelőzi önmagunkat és a gyermekeinket is. Mert az Isten rajta keresztül fog nekünk üzenni, rajta keresztül fogjuk megélni igazán az házastársi egységet és a ráhagyatkozást. Ehhez viszont beszélgetnünk kell, és ez a beszélgetés nagyon nehéz egy 8 gyerekes családban, igaz Anna, vagy egy kicsi gyerekekkel terhelt helyzetben, igaz Kata, és én most arról szeretnék titeket kérdezni, hogy oldjátok meg a közös időt, a minőségi időt, a házastársi beszélgetést, nem csak a háztartásit.
1: Nálunk ez úgy működik, hogy hát tudatosítani kellett, hogy erre szükség van, és utána ki kellett alakítanunk, hogy lehet ezt beépíteni a hétköznapokba, mert a hétvégében lehetetlen volt, mert akkor csak mi voltunk, és hát nekünk már a kezdet-kezdetén nekem is nagyon nehéz volt elfogadni, hogy segítségre van szükség, de aztán hála Istennek elég hamar elfogadtam, és ezt a segítségrendszert kiépítettük szépen a családban, ehhez azért hála a férjemnek is, hogy megteremti rá a lehetőséget, és ennek a gyümölcse nálunk az, hogy a pénteken egy fél napunk van. Miután a gyerekeket elvittük a rendeltetési helyükre, óvodába, iskolába, utána mi mindig ketten lemegyünk Balatonfűzfőre, ha tehetjük, ha nem, akkor csak valahol máshol kirándulunk, de nekünk Balatonfűzfő az álomhely, és akkor ott az úton, meg ott átbeszéljük a heti dolgokat, amiket nem tudunk úgy négy szem közt megbeszélni soha, mert mindig beleszól valaki, és akkor tudunk együtt imádkozni, és sokszor volt olyan, hogy bementünk egy-egy kegyhelyre, Bodajkra, vagy Mátraverebély, Szentkútra, és ezek mindig nagy kapaszkodók voltak. Úgyhogy, de erre tényleg figyel, tehát erre tudatosan figyelni kell.
0: És Kata, ti hogyan csináljátok ezt? Ti hogyan tudtok tudatosan figyelni erre ennyi három pici gyerek mellett?
2: Hát azért ez, nekünk ez most egy óriási kihívás, tényleg ugye a háztartási teendők és a gyerekeknek a dolgai mellett, hogy csak egymásra szálljunk az időt, de havonta egyébként hónapról hónapra van egy családcsoportunk, ahol csak házaspárokként találkozunk minden hónapban egyszer, egy-egy családnál, és ott mindig van egy lelki téma, amire mindig valamelyik házaspár készül, a másik házaspár pedig a házigazda, és ez a családcsoport, illetve házascsoport, ez hát havi egy alkalommal, de nagyon fel tud tölteni azért minket, és az egész házascsoportot is. Én egyébként folyamatosan küzdöm azzal, hogy több figyelem jusson a férjemre, aki nagyon-nagyon sokat tesz értünk, de nagyon sokszor pont őt dobálom meg az indulataimmal, aki értünk olyan sok mindent megtesz. Amit viszont talán most így meg tudok tenni, úgyhogy még nagyon kicsik a gyerekeink, a minőségi idő az kicsit nehezebben jön össze, viszont ami összejöhet az, hogy a dicséretek szeretett nyelvén próbáljuk egymást is szeretni, például, hogy néha megjegyezzük, hogy hú, de jól áll ez az ing neked, vagy hogy Andor néha megdicséri, hogy finoman sikerült egy étel, ez engem fel tud a magasba repíteni, mert nekem nagyon fontos, hogy visszajelezzék a munkámnak a gyümölcsét, és nagyon-nagyon jól tud esni. Vagy például a gyerekeim előtt, meg a gyerkőcök előtt megdicsérem, hogy na gyerekek, hazajöttünk, és le lett nyírva a fű, milyen szépen lenyírta apa. Tehát, hogy elismerni a házastársunknak a törekvéseit, és megbecsülni a munkáját, a különböző szeretett nyelveken kifejezni felé, hogy fontos a számunkra.
0: Úgy kezdtük ezt, hogy ugye a beszélgetés és ezek a közös idők, és így csak egy mondatot szeretném még ehhez hozzátenni, hogy arra figyeljünk oda itt mi hárman és a stúdióban, és szerte minden házasságban, akik vagyunk, és ezt fontosnak gondoljuk, hogy a beszélgetés az nagyon hamar elsiklik, hogyha magunkra figyelünk. Tehát a legfontosabb része talán az, hogy próbáljunk oda hallgatni és figyelni a másikra, hogy mit mond. És amikor valamit mond, akkor az első, amilyen az ember, hogy igen, de, hanem próbáljuk meg azt, hogy valami jót mond, és mit szeretnél mondani, hogy hallgassam végig. Ez adjuk meg az időt erre, mert a hétköznapokban elcsúszunk, távol kerülünk, viszont így tudunk közeledni, hogyha hallgatjuk is a másikat, és a jót látjuk benne. És mielőtt rátérnénk az utolsó kis témánkra, ami már sok idő nem lesz a fészekre, azelőtt felolvasunk egy imát, ami a család 8 boldogságáról szól, magáról a fészekről, és annak a szokásairól.
2: Boldog a család, amelyben közösen imádkoznak a szülők és gyerekek, mert ott az Úr.
1: Boldog a család, amelyben megszentelik a vasárnapot és az ünnepeket, mert annak tagjai eljutnak az égi lakomára.
2: Boldog a család, amelynek tagjai nem hagyják el a családi fészek melegét, hogy azután másút keressenek rossz szórakozásokat. Mert az ilyen családot keresztény öröm és boldogság ragyogja be.
1: Boldog a család, amelyben nincs káromkodás, sem ocsmánybeszéd, szennyes sajtó, sem értéktelenség, mert abban áldás és béke honol.
2: Boldog a család, amelyben az újszülöttet hamarosan megkeresztelik, mert ebben nevelkednek az égnek polgárai.
1: Boldog a család, amelyben idejében hívják a papot a beteghez, mert a betegség üdvére lesz, és tagjai elnyerik a jó halál kegyelmét.
2: Boldog a család, amelyben megismerik és szeretik a keresztény igazságokat, mert abban felragyog a hit, és az elnyeri az örök életet.
1: Boldog a család, amelyben a szülő örömét leli az engedelme, szerető és jó gyermekeiben. A gyermek pedig Isten félelem példaképeit ismeri meg szüleiben, mert az a család békességben él, az erények szépségeivel tündököl, és az üdvösség tabernákuluma.
0: Ez a kis ima nagyon szépen összefoglalja azt, hogy mire is figyeljünk egy fészekben. Mert ugye a fészek a kibontakozásnak a helye, ahol a gyerekeink szeretett közösségbe lehetnek, és így tudnak erősödni és fejlődni, és ahol mi magunk is válaszokat kapunk. Indulunk, tehát oda menjünk a forráshoz, házastársként, egyénileg, akkor nagyon fontos a ráhagyatkozás, ahogy mondtuk, a közös idő a férjel, és vannak ezek a családi idők, a hétköznapok megszentelése, amiben a legtöbb időt töltjük, a lélekápolás. És itt ez a kis ima szépen megmutatta ennek a pontjait. De én azért itt az anyukákat is megkérdezném, és picit arról beszélgetnénk még pár percben, hogy ez hogy valósul meg a családban. Itt most, mivel kevés az idő, egy dologra szeretnélek titeket kérdezni, hogy mik a bujós programok. Mi az, amikor egy gyerek azt érzi, vagy akár mi felnőtt, hogy jó nekünk itt lenni, hogy így összebújunk, és szeretve vagyunk. Itt az esti ima, az esti olvasás az, amit főleg kérdeznék tőletek.
1: Nálunk nagyon fontos az olvasás, és hála Istennek minden gyerekünk szereti is hallgatni, meg nagyjából olvasni is a könyveket, és hát az tényleg olyan összebújós. A férjem mindig a négy kicsi közül a legnagyobbnak olvas, mert ő neki a legnagyobb az olvasás szomja, neki nagyon sokat kell olvasni, én meg a kicsiknek próbálok olvasni, de tényleg összebújunk, mert eddig egy fotelben ültünk hárman, most már hála Istennek két fotelünk van, és egymásra rakosgatják a könyveket, és akkor be kell osztani, hogy ki az első, ki a második, és ki a harmadik, és nagyon-nagyon szép témák vannak, és ebből tényleg nagyon sokat lehet építeni nálunk a...
0: Én azt érzem, hogy ezek a bujós és szeretetteljes légkörök, ezek tulajdonképpen már, ez már tulajdonképpen maga az imádság egy gyermek számára. És hogyha ebben még egy közös imát elmondunk, és nyilván, hogy látok is, körülbelül itt van az esti ima helye is, ahol ez a szeretetteljes légkör adódik, mert hogy ott van a Jóisten, ez már önmagában egy imádság, egy esti szeretgetés, egy Jóistennel való összebújás, és nem csak egymással. És Kata, itt tudom, hogy van egy könyv, amit nagyon szeretek olvasni a gyerekekkel, hogyha esetleg erről egy két mondatot mondanál nekünk.
2: Igen, az a címe Sipos Gyulának, a Török Bálinti Szeretett Lángmozgalomnak egy képviselője, egy jeles alakja, és önnéki van egy nagyon kedves könyve. Az a cím, hogy Szeretett Láng Mesék. Több kis fejezetből áll ez a kis mesekönyv tulajdonképpen, és egy testvérpárnak, egy kisfiúnak és egy kislánynak a törekvéseit, és az igazságért való nemes harcát mutatja meg, és annyira szerették a gyerekek, amikor ezt olvastam, tudtak azonosulni ezzel a testvérpárral, mert mi nálunk is egy fiú meg egy lány a legidősebb, és az igaz úton járnak, és szeretnék megmenteni az elromlott és megromlott világot. És nagyon tiszta ez a testvérpár, és csak jót tesznek, csak az igaz úton és tisztán járva próbálják a megromlott embereket valahogy felkelteni, felébreszteni, hogy rossz úton járnak. És annyira szerették, amikor ebből a könyvben olvastam, úgyhogy alig várták, hogy jön a következő fejezet.
0: Még egyszer megkérdezhetjük a címét ennek a könyvnek.
2: Igen, Sipos Gyula, Szeretett Láng Mesék.
0: Mert hogy Kata is mondja, hogy mennyire fontos a gyermek elé tenni az igaz értékeket, a magasztos célokat, mindig az ég felé mutatni. Arra bizatunk mindenkit most így a magunkat is abszolút, így a nyár elején, és most jönnek ezek a nagy nyári összebújós programok is, meg a kicsit több az idő, lassúbb az élet, és nagyobb a szabadság, hogy legyünk minél többet együtt, üljük körül az asztalt, imádkozzunk, meséljünk, játszunk a szabadban, menjünk el szabadtéri misére, kiránduljunk, de hogy ne felejtsünk el, bármit is csinálunk szülőként, ne felejtsünk el a gyermekeink számára egymásnak is az ég felé nézni és az ég felé mutatni. És itt a műsor végén nagyon szeretnénk megköszönni az egész évet, az egész tanévet a pedagógusainknak, akik a gyerekeinket az iskoláimban nevelték. Szerintem mindannyiunk elmondhatja, akik itt ülünk, hogy nagyon nagy hálával vagyunk az intézmények fele, ahol a gyermekeink nevelését segítik, és olyan intézményben járnak, amik összecsengenek az értékrendünkkel, és óriási támasz. És így a műsor végén szeretnénk egy imádságban megköszönni a tanároknak ezt az ég felé mutatást és a jelenlétet.
2: Imádság a tanárokért. Mindenható mennybéli atyánk, hálásak vagyunk, hogy odafentről, a mennyek országából nap mint nap gondot viselsz ránk. Köszönetet mondunk tanárainknak, hogy életüket arra áldozzák, hogy tereljenek minket a helyes úton, mint ahogy a jó pásztor teszi azt anyájával. Ezért kérünk, drága Istenünk, hogy teremtő kezeiddel áld meg tanárainkat. Nyújts támaszt a mindennapokhoz, hogy sikerekben és boldogságban gyakorolhassák hivatásukat. Töltsd meg nevelőinket erővel, hogy teljesíteni tudják a rájuk bízott feladatot, hogy a te néped hitben és tudásban egyaránt gyarapodjon. Amen.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és kívánunk mindenkinek nagyon áldott és szó szerint gyümölcsöző nyarat, tanulva a ráhagyatkozást, minél több összebújós programmal, mind a házastársunkkal, mind a gyermekeinkkel. És elköszön a műsorvezető, Berta Eszter, és a itt jelenlévő anyukák.
2: Magony Bíró Kata,
1: Bernyák Anna.
0: Köszönjük a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: fészek hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallották.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Költöz szívünkbe, Krisztusunk, örök megváltó szeretet. Minden szavunkat töltse igaz bűnbánó érzelem. Nagy hittel hozzuk most elé könyörgésünket, Jézusunk, hogy bűneink rót bélyegét töröld le rólunk, jórunk. Emelt kereszted nagy jelét, mely tested által szent nekünk. Pajzsolma híveit fölé, kik fiaitként élhetünk. Jóság királya Krisztusunk, Atyáddal áldás üdv neked, szent lelkednek ki vigaszunk,

Belefáradtam a kiáltozásba, még Istenemre várok. Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Feneketlen iszabba süllyedtem, és nincs hol megállnom. A vizek mélyére kerültem, eltemet a hullám. Belefáradtam a kiáltozásba, torkom berekedt. Míg Istenemre várok, szemem elsötétül. Hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Nagy erőre kaptak üldözőim, gonosz ellenségeim. Amit el sem vettem, azt kell megfizetnem. Te ismered, Uram, balgaságomat, bűneim nincsenek rejtve előtted. Akik benned bíznak, ne piruljanak miattam, Uram, mindenható Isten.

0: Zérti szóbeszédért. Ellenem beszélnek a kapukban ülők, a bor mellett is rólam énekelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várt. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. De én, Uram, te hozzád imádkozom, kegyelmed idején, Istenem. Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, hűséged szerint segíts meg. Emelj ki az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a mélység. Ne záruljon be fölöttem a verem szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Szolgáttól ne fordítsd el arcodat. Sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm. Jöjj közel hozzám, és légy védelmezőm, ellenségeimtől válts meg. Te ismered gyalázatomat, csúfos helyzetemet és szégyenemet. Szemed előtt vannak mind, akik gyötörnek engem. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Nyomorult vagyok, és fájdalommal telve, de segítséged, Uram, fölemel engem. Isten nevét ének szóval áldom, dicsérettel magasztalom őt. Az Úrnak ez kedvesebb, mint az áldozati bika, vagy mint az üsző, amelynek szarva és körme van. Látják ezt az alázatosak és örülnek, ti, akik keresitek Istent, éledjen föl szívetek. Az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem hagyja magukra. Dicsérje őt az ég és a föld, a tengerek és minden, ami azokban mozog. Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. Ott lesz lakóhelyük, és az lesz birtokuk. Azt örökli szolgáinak ivadéka, és ott laknak majd, akik nevét szeretik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Az Úr megtanít minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein.
1: Olvasmány a Bírák könyvéből. Azokban a napokban Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr 40 évre a filiszteusok kezébe adta őket. Volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mánoach volt a neve. Felesége meddő volt, és nem volt gyermeke. Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá. Magtalan vagy, és nincs fiad. Most azonban vigyázz magadra! Ne igyál bort, se szeszes italt, és tisztátalant se egyél, mert fogansz és fiút szülsz. Borotva ne érintse a fejét, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony elment és elmondta férjének. Megszólított Istennek egy embere. Isten angyalára hasonlított, olyan fönséges volt. Megkérdeztem

0: tőle honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám: fogansz és fiút szülsz. Ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől kezdve halála napjáig. Mánoah akkor az Úrhoz könyörgött: kérlek, Uram, hadd jöjjön el még egyszer az az ember, akit küldtél, és tanítson meg minket rá, mit kell tennünk a születendő gyermekkel. Az Úr meghallgatta Mánoahot, és az Úr angyala újra eljött az asszonyhoz, akkor, amikor épp a mezőn volt, és férje Mánoah nem volt vele. Az asszony gyorsan elszaladt, és tudtára adta férjének a dolgot, így szólt hozzá: megjelent az az ember, aki a múltkor járt nálam. Mánoah fölkelt, követte feleségét, odament az emberhez, és így szólt hozzá: te vagy az az ember, aki ezzel az asszonnyal beszéltél? Én vagyok, válaszolta. Mánoah erre azt mondta: ha szabad valóra válik, mi legyen a tennivalónk a gyermek körül? Az Úr angyala így válaszolt Mánoahnak: az asszony tartózkodjék mindattól, amit mondtam neki. Ne fogyasszon semmi olyat, ami a szőlőtőkéről való, ne igyék bort, se részegítő italt, ne egyék semmi tisztátalant, és tartsa meg mindazt, amit meghagytam neki. Mánoah akkor így szólt az Úr angyalához: engedd meg, hogy marasztaljunk, és elkészítsünk számodra egy kecskét. Mánoah ugyanis nem tudta, hogy az Úr angyala. Az Úr angyala azt felelte Mánoahnak: ha tartóztatsz is, nem eszem ételedből, ha ellenben égő áldozatot akarsz készíteni, mutasd be az Úrnak. Mánoah akkor megkérdezte az Úr angyalától: mi a neved? Ha ugyanis beteljesedik a szavad, szeretnénk megtisztelni. Az Úr angyala azt felelte: miért kérdezősködöl nevem felől, mikor az titok fedi? Erre Mánoah vette a kecskét az ételáldozattal együtt, és bemutatta a sziklán égő áldozatul az Úrnak, aki titokzatos dolgokat művel. Amikor a láng az ég felé csapott az oltárról, az Úr angyala fölemelkedett ebben a lángban. Mánoah és felesége látták, és arcra borultak a földön. Az Úr angyala többé nem jelent meg sem Mánoahnak, sem feleségének, és Mánoah megértette, hogy az Úr angyala volt. Egész biztosan meg kell halnunk, mondta Mánoah a feleségének, mert Istent láttuk. Felesége így válaszolt neki: ha az Úrnak az volna a szándéka, hogy megöljön minket, akkor nem fogadott volna el kezünkből égő és ételáldozatot, és nem adta volna most nekünk ezeket az utasításokat. Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, az Úr megáldotta, és az Úr lelke irányítani kezdte Manahedán táborában, Szorae és Estaol között. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az angyal így szólt Zakariáshoz: feleséged fiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már az anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni, mert az Isten nazírja lesz. Az Úr angyala így szólt Mánoah feleségéhez: fogansz és fiút szülsz, borotva ne érintse fejét, mert Isten nazírja lesz.
1: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanúnak az Úr imádsága című értekezéséből. Úrunk az előző kéréshez hozzátett és határozottan hozzá csatolt egy követelményt, amely meghatározott feltételt szab és kikötést tartalmaz. Úgy kérjük bűneink bocsánatát, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tudjuk meg tehát, hogy amit bűneinkkel kapcsolatban kérünk, azt csak akkor nyerhetjük el, ha mi is hasonlóképpen teszünk megbántóinkkal. Ezért is mondja Urunk egyik beszédében: amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. És börtönbe vetik azt a szolgát, akinek elengedte ura az adósságát, de ő maga nem akarta elengedni az adósságot szolgatásának, mert nem akart megbocsájtani szolgatásának, ezért ő maga is elveszítette azt a kegyet, amelyben ura részesítette. Krisztus Urunk egy alkalommal még keményebb büntetést helyez kilátásba, amikor így fogalmaz: Amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Nem lehet majd semmi mentséged az ítélet napján, hiszen úgy fognak téged megítélni, ahogyan te is ítéltél, és azt kell elszenvedned, amit mással tettél. Isten ugyanis azt parancsolta, hogy békességesek, megértők és egyetértők legyünk az ő házában. Azt akarta, hogy amilyenekké a második születéssel tett minket, abban, mint újjászületettek, ki is tartsunk. Így gyermekei vagyunk, ezért maradjunk is meg Isten békéjében, és akikben egy a lélek, egy legyen a szándék és a vélemény is. A békebontó áldozatát nem fogadja el az Úr. Azt parancsolja neki, forduljon vissza az oltártól, és engesztelődjék ki előbb testvérével, hogy a már kibékült lélekkel végzett imádsága kiengesztelhesse Istent. Mindennél értékesebb áldozat ugyanis Isten szemében, ami békénk, testvéri egységünk, az Atya és a Fiú és a Szentlélek egységében egybegyűlt nép. Mert már azokban az áldozatokban is, amelyeket elsőnek Ábel és Káin mutatott be, Isten nem az oltára tett adományokat nézte, hanem az áldozat bemutatók szívét. Ezért csak annak az adománya tetszett, akinek a szíve tetszett. A békesség szerető és igazából ártatlan szívvel mutatta be áldozatát Istennek. Ezzel arra tanított mindenkit, hogy amikor áldozatot mutat be az oltáron, Isten félelmében közeledjék oda. Őszinte szívvel, igaz lelkülettel és békés egyetértésben. Ábel valóban így mutatta be áldozatát Istennek. Ezzel kiérdemelte azt, hogy utána ő maga is áldozat lett Isten oltárán. Mint aki elsőnek adott példát a vértanúságra. Dicsőséges vérontásával ősi előképe lett az Úr Jézus szenvedésének. Igaz volt és békességes, mint maga az Úr. Ilyenek kapnak végül is jutalmat az Úrtól, és az ítélet napján az ilyenek fognak az Úrral együtt ítélkezni. Egyébként a testvérek közötti visszájkeltés vádja alól még akkor sem menthető fel a civakodó, a békebontó, a testvérekkel egyenetlenkedő ember, ha keresztény mi voltáért megölnék is. Így tanúsítja az apostol a Szentírásban. Hiszen az is megvan írva, aki gyűlöli testvérét, gyilkos, és a gyilkos nem jut be a mennyországba, nem élhet Istennel. Nem lehet együtt Krisztussal az, aki inkább Júdást akarta követni, mint Krisztust. Kérlek benneteket, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet, ahogy hivatástok is egy reményre szól. Adja meg nektek Isten, hogy egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok őt, ahogy hivatástok is egy reményre szól.
2: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az Ura imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli hét. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme hangját cseréljét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát.

Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mindent. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés. És nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tulok, bársáni bikák rohannak rám. Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ulálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. De azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől, engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd ágyalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódait.

Arcát nem rejti el előle. Segély kiáltását meghallgatja. A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az Isten félők előtt teljesítem fogadalmat. Legyenek a szegények és lakjanak jó. Áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké. Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa.

0: és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos fény gyújt a szemnek.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a Szombathelyi Székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Márton és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegye jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Teker Magdival kerékpáros zarándok mozgalom. Első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Minden Szentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Berccel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váranyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A Váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezett élmény napjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és Zagyva Rihárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélyes zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök. A 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál, Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testéről.
1: És mi köztünk valahozé.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önzseltünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világ békért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napigé kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13 óra 15 perckor. Szövetség az életért, beszélgetés Bőte Csaba atyával 13 óra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékednünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Méltó módon jelen lenni a Szentmise áldozatban Horváth Nelli és Lukovics Milán atya beszélgetése 16 óra 35 perckor. Hazafelé életre növelő a Schönstatt lelkiség műsora 17 óra 15 perckor. Isten képeink, Jancski Viktória beszélget Cser Zita pszichológussal és Ostvai Dorottya szociológussal 18 órától. A zsolozsba esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órakor. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Hangadó Kamaszokról kamaszoknak Ládai Eszter és Surányi Gráf Laura műsora 20 óra 16 perckor. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Beszélgetős Puskás Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dogmatika tanárával 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm a hallgatói családot, szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy te komolyan gondolod, hogy az ima segít, hogy béke legyen? Aztán hozzátett, hogy azt hiszed, hogy ha böjtöltök, ha valamitől elálltok, ami jó lenne, az hoz valamit a békehájára? Kérdezte gúnyosan. És igen, elgondolkoztam, hogy valóban át lehet fordítani az imát, az áldozatot arra, hogy béke legyen. És arra jutottam a gondolkodás során, hogy bármilyen nehezen képzelhető el, mégis ez a fordulat megtörténhet. Megtörténhet, mert létezik egy az emberek akaratán felüli erőtér. Ez a transzcendens erőtér, ez az Isten erőtere, de a miénk is. Ha nagyon sok ember egy irányba mozog, és akar valamit, amit a hívő ember azt mondja, hogy ha együtt imádkoztok, azt megadja nektek az Isten, akkor abból lehet kiút. Ha ezt nem hisszük, akkor nem fog megvalósulni. Ha hisszük, akkor legalább teszünk valamit. És a közvetlen környezetünkben is tudunk valamit tenni. Hogy a saját magunk erőszakos magatartását lekapcsoljuk, visszaveszünk az erőszakból. Osváth Ernőtől olvastam egy két rövid mondatocskát. Azt mondja Osváth Ernő. Miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős. Az erőszak a gyengének az eszköze. Az erős azt ki tudja mondani, hogy bocsánat, azt ki tudja mondani, hogy sajnálom, azt ki tudja mondani, hogy kérem, azt ki tudja mondani, hogy szeretném, azt ki tudja mondani, hogy akarom, és ki tudja mondani, hogy kérlek. Nincs olyan dolog, amiről ne lehetne beszélni. És csak a gyenge, az folyamodik erőszakhoz. Mert azt mondja Osváth Ernő, miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.
3: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Múzeumok Éjszakája Aquincumban című rendezvényt, amelyre idén június 20-án kerül sor az Aquincumi Múzeumban a Budapest 3. kerület Szentendrei út 135 szám alatt. 16 órától másnap hajnali fél egyig látogatható, belépés csak Múzeumok Éjszakája karszallaggal lehetséges. Ezen az éjszakán mutatkozik be a nagy közönség előtt a múzeum. Az utolsó szállítmány, késő antik hajóroncs, Piruciból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című legújabb időszaki tárlata, melyet kurátori vezetések során is felkereshetnek a látogatók. Szintén kurátori vezetés várja az érdeklődőket, az intézmény a pesti oldal új urai Szarmaták Aquincum szomszédságában című időszaki és aprókövek színpompás padlók válogatás az elmúlt 130 év legszebb mozaik leleteiből című állandó kiállításán. Égi földi lámpások között Szent János bogár túrák júniusban. Az esti sétákon a Szent János bogarak fénnyel színezett nász repülésében gyönyörködhetnek a túrákra érkezők. Június második felében láthatják a Szent János bogarak rajzását az ország több helyszínén. Mutatjuk, hogy hol és mikor lesznek túrák. Fények játéka az éjszakában Szent János bogarak a tatai Cseketó erdejében, június 20-án. A helyszín tehát Tata Angol Park. Az esti felfedező séták során körbejárják a Cseketavat, megismerkednek történetével és a környezetének kulturális örökségével. A túrák végén a teljes sötétben megérkeznek a tóparti öregerdőbe, ahol hallgathatják a rejtelmes állathangokat, és körülöttük megjelennek a Szent János bogarak. Előzetes bejelentkezés szükséges. Éjszaka a karszton, Szent János bogarak nyomában, június 20-án, a helyszín Aktelek térsége. Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára. A Szent János bogár rajzás fő időszakában apró lámpások világítják meg a túrautakat. A túra pontos időpontja a bogarak rajzásának függvénye. Szent János bogár rajzás az Alcsúti Arborétumban. A rajzás várhatóan június 20-a után lesz. Az oldalukon minden aktuális információt megosztanak. A vezetett túrák a rajzás idején 20 óra 30-kor, 20 óra 45-kor és 21 órakor indulnak. Ezen kívül várhatóan a következő helyszínen lesznek nyáresti Szent János bogár séták: Soroksári Botanikus Kert, Cseréffalu, Hórvölgy, Eplény, Fehérvár Csurgó, Felsőtárkány, Panonhalma, Pécs, Tata Tóvároskert, Vászlátóti Nemzeti Botanikus Kert, az élményséták sorozat részeként Zirci Arborétum. Itt repül a kismadár. A gyerekekről jó fotót készíteni 100 évesen volt könnyű. A sok türelmet és tapasztalatot igénylő feladathoz a fotográfusok rengeteg kelléket bevetettek, például játékokat, meglepetéseket, a gyerekekre méretezett bútorokat. Budapesten a múzeumkertben szabadtéri kiállítás nyílt, ami a 19.-20. századi műtermi gyermekfotózás világába engedt bepillantást. A láthatatlan kis madár, a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850-1945 című tárlat július 1-ig látható.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit ima csoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Minden kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadzó gyökér, a tikkat szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó, nem is vettük hát semmibe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belétté kezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belétté kezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk,
1: megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! S arcul ütötték. Jézus szenvedése egy történeti alakot öltött abból kifolyólag, hogy a vének a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a személyednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: utaztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük. Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is rákoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: órájában. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírvalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet, majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz Koponya hely a neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirrával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztottak ruháin, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítette 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments minket a pokol tüzétől, vigyázz be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Amen.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelkinapra a Bárd udvarnoki Tapász és Lelki Gyakorlatos Központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosok a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én a szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a Munkácsi Egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szent mise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közbeni járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagérnó oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Az Úr így szólt Noéhoz. Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanakból pedig kettőt, hímet és nőstényt. A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon, mert még 7 nap, és akkor 40 nap és 40 éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam. Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába. Vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok, köztük kettő-kettő, egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, hogy Isten megparancsolta. 7 nap elteltével a vízözön rátört a földre. Noé 600. évében, a 2. hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai, és megeredtek az égcsatornái. Az eső 40 nap és 40 éjjel zuhogott a földre. Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet, Noé feleségével és fiainak 3 feleségével együtt beszálltak a bárkába. S velük mindenfajtájú vadállat, mindenfajtájú házi állat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. Ezután 40 napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 15 könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott, madarak, házi állatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el Isten minden élőlényt a földön, az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 19-e. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával. A fazekas és alkotása, cserépedény képe, Isten lelkének a munkájára utal. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, Izajásnál olvassuk ezt a 45. fejezet 9. versében. Isten lelkével a találkozás hitet ébreszt. Ebben a találkozásban felismerem alkotómat, a teremtő és megváltó Istenemet, akin kívül nincs más. Felismerem alkotómat, teremtő és megváltó Istenemet, aki elrejtőzködő Istenből hozzám lehajló Istenné lett. Felismerem alkotómat, akinek az igéje igaz. Felismerem a teremtő és megváltó Istenemet, aki formált, számon tart, és megtart engem. Ha leesnék és összetörnék, egyedül ő képes újból összerakni. Mindezeket bebizonyította a feltámadott Jézus Krisztusban. Közben rádöbbenek a saját cserép edény voltomra. Áldott a bizonyosság, hogy az ő tulajdona vagyok. Ez a hit annak felismerése, hogy Isten döntött felőlem. Döntött az üdvösségemet illetően. Isten lelke békességet ad. Alkotómat nem csak úgy tisztelem, mint aki üdvösségem felől döntött, hanem elfogadom rólam való gondolatát ebben a világban is. Nem perlekedek vele, hogy miért ilyennek, miért ekkora formát, és miért ide helyezett. Nem perlekedek. Isten lelke békességet ad. Ismerjük a gyakori panaszt, nekem már csak ennyit adott lehetőségekben, tehetségben, anyagiakban, szépségben. Másokhoz képest miért ilyen keveset? Ennek az üzenetnek az újszövetségi vetülete a talentumok példázata. Aki egy talentumot kapott, annak is boldognak kellene lennie. Nem szabadna elásnia, hanem ugyanúgy sáfárkodnia kellene azzal. Ez a békesség. Nem perlekedek az alkotómmal, felismerem a kereteimet, azon belül pedig örömmel mozgok. Ez a békesség azt jelenti, hogy nincs bennem irigység. Mert tudom, hogy Isten használhatónak formált engem. Azt pedig ő tudja, hogy miért itt, és miért ilyen módon. Isten lelke békességet ad. Nem arról van szó, hogy fogadd el önmagadat, hanem arról, hogy fogadd el Isten rólad való gondolatát, és békességed lesz. Isten lelke felelős szolgává lesz. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Második rész. Megfontolások az egyház helyzetéről. Az egyház ma valósággal bábeli helyzetben találja magát. Már nem csak az egyházban való megmaradás és az egyházzal való szembehelyezkedés mozgatórugói mosódnak össze egymással, rendkívül furcsa módon, de már az sem tűnik lehetségesnek, hogy a különböző csoportok megértsék egymást. Mindenekelőtt bizalmatlanság alakult ki, mert nem egyértelmű, ki miért tagja az egyháznak. Mintha az ellentétükre fordultak volna Romano Guardini 1921-ben kimondott szavai, ő akkor azt mondta, hatalmas horderejű folyamat kezdődött meg, az egyház ébrezedik a lelkekben. Ma meg így kellene fogalmaznunk. Hatalmas horderejű folyamat zajlik, az egyház eltűnik a lelkekből, és darabokra esik szét az egyházi közösségekben. Miközben a világ egységre törekszik, az egyházat darabokra szaggatják a nacionalista indulatok. Az, hogy sokan eretneknek bélyegzik azokat, akik különböznek tőlük, és csak az dicsőítik, ami az övék. Úgy tűnik, nincs már középút a világias menedzser mentalitás és a túlságosan külsődleges, a külsődlegességhez a régmúlt dolgokhoz ragaszkodó reakció, a hagyomány megvetése és a betűre építő pozitivizmus között. A közvélemény mindenkinek könyörtelenül kijelöli a helyét, hiszen egyértelmű címkékre van szüksége, és nem foglalkozhat az árnyalatokkal a közvélemény. Aki nem a haladás pártján van, az a haladás ellenfele. És elkerülhetetlen, hogy az ember vagy konzervatív, vagy progresszív legyen a címkék szerint. Istennek hála, a valóság azonban mégiscsak másként fest. Csendben és szinte a hangjukat sem hallatva, még ma is léteznek olyan emberek, akik egyszerűen csak hisznek. És ebben az űrzavaros korban is teljesítik az egyház valódi küldetését. Imádják Istent, Isten igéjére támaszkodva türelemmel élik a mindennapi életüket. Csak hogy nem illenek bele a képbe, amelyet ma megrajzolni szokás, és ezért szinte meg sem szólalnak. Ez az egyház. A valódi egyház ugyan nem láthatatlan, de mélyen az emberi ügyeskedések síkja alatt rejtőzik. Így pedig már is felsejlik előttünk, milyen háttere van ma annak a kérdésnek, hogy miért marad az ember az egyházban. Ha értelmes választ akarunk adni a kérdésre, mélyrehatóbban meg kell világítanunk a kérdés hátterében húzódó tényezőket, hiszen közvetlenül összefüggnek előadásunk tárgyával. Elvégre a kérdés mai formája foglalkoztat minket. Nem érhetjük be a helyzet leírásával, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy az egyházban maradok. Hogyan alakulhatott ki ez a különös bábeli helyzet abban a történelmi pillanatban, amikor éppen új pünköst beköszöntében reménykedtünk? Hogyan fordulhatott elő, hogy pontosan akkor, amikor úgy tűnt, hogy a zsinat begyűjti a korábbi évtizedekben lezajlott ébredés érett termését, gazdag beteljesedés helyett váratlanul szörnyű üresség ütötte fel a fejét? Hogyan történhetett meg, hogy az egység irányába elinduló nagyszabású folyamatnak széttagolódás lett az eredménye? Legelőször is egy olyan hasonlatot szeretnék említeni válaszgyanánt, amely egyúttal azt is elénk tárja, hogy milyen feladattal szembesülünk ma, s így módon nagy vonalakban már azokra a mozzanatokra is rávilágít, amelyek lehetővé teszik, hogy minden elutasítással együtt továbbra is megmaradjon valamilyen elfogadás. Folytatjuk.
3: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép napot kívánok. Itt van a nyár kellős közepe. Hát itt Csíkba azért ez a nyár elég hűvösre sikeredett. Valamelyik nap is 6 fok volt reggel. Hát nem. De az a lényeg, hogy a szívünkbe süssön az áldott nap. Remény fénye ne aludjon ki. Kedves testvéreknek, ugye hát a mi atyánkot imádkozzuk, hogy gyakran, meg most az evangéliumban is benne volt, és hát ugye jöjjön el a te országod, imádkozunk. Én olyan sokszor mondtam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sehol nem ijeszget. Nem mondja azt, hogy féljetek és szorongjatok, és itt a világ vége, minden, hanem arra biztat, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el Isten drága szép országa, a szeretet, a béke országa. Tehát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki, hogy mondjam, az egész világot egy nagy kudarcba belevezeti. Tehát valóban a te életedbe is, az én életembe is, de az emberiség életébe is a jövő az ott kell legyen. Tegnap a segrescséseknek volt egy nagy találkozói Csíksomjon a szűzanya lábánál, és sok segrescsés összegyűlt, és olyan szépen csináltak közösen egy nagy virágszőnyeget, igazából a hit, remény és a szeretet szimbólum, a kereszt, a szív és a horgont rakták ki piros, fehér rózsákból, és persze, hát nagyon szépen meg van csinálva, Facebook oldalamon meg is osztottam ezt a képet, úgyhogy érdemes megnézni Mária lábához, milyen szép dolgot raktak, és ja, lehet zsumbogni, és lehet palaszkodni erre a mai világra, de vannak szép dolgok is. Tegnap például átjött a Csíkszeredából egy óvoda, az Angyalkert óvoda, hát hozzánk a Mária kertbe, és jöttek több mint 100 ilyen 3-4 éves pici gyerek, annyi emzsegtek, egész délőtt ott voltak, és jól érezték magukat. Elmentünk egy kicsit a Mária kert 3-4 állomását körbe jártuk velük, és olyan okosan hallgatták azt, amit én próbáltam mondani, hogy játék udvarra, hát igenából a kis Jézus is játszott, és nem kell szégyellni. Aztán jópofák voltak, kérdeztem, hogy milyen játékot szeretnek, és azt mondták, a gépes játékot, a telefonos játékot. Hát na, mi időnkben ilyen nem volt, de változik a világ. Ettől rosszabb lett a világ? Nem tudom. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a szent remény, az isteni erő, amit tudatosan minden kereszténynek gyakorolnia kell. Gyereknevelés közben, családi élet közben, betegágyon, bárhol vagyunk, a szent reményt nem szabad elengedni, az isteni erényt, tehát ahol hit, remény, szeretet van, ott az élő Isten. Ahol nincs hit, de remény és szeretet, hát ott valami egyéb van, a gonosz lélek van, a sötétség van, a bűn van, a kétségbeesés van, az elmúlás van. Tehát nekünk bármi is történik, bármi is alahogy akar, az életünk remény kell legyen. És így visszanézve az életemre, olyan sokszor láttam reménytelennek egy-egy helyzetet, olyan kilátástalannak, tehát egy-egy ilyen utca gyereket befogadtam, és tényleg hát a legelső tarítási napra visszagondolok, ugye, mert nyáron vakációban azért még a gyerekekkel lehet bírni, főleg az ember elviszi őket fűrödni, vagy fagyizni, vagy kirándulni, hát akkor egészen jó a hangulat, de le kell ülni, tanulni, na akkor gond van. Bíznunk kell abba, hogy is hívják, és emlékszem, hogy hát egy termet berendeztünk neki szépen játékokkal, babákkal, macikkal, nem tudom miféle, és gondoltuk, hogy majd délután, ugye hát az ember ugye fejébe összerakja a programot, hogy kicsit kimennek játszani, és hogyha esik az eső, akkor bejönnek, és akkor van egy ilyen játszó szoba, hát volt hozzá, hogy 20 gyerek, na én be is

éves volt, másik 6, mit tudom én, 12 éves is volt köztük. Logikus, hogy hát nem tudom, és tényleg én is néztem, és nem voltam kétségbe esve, de akkor döbbentem rá, hogy mit vettem én a nyakamban. És ezekből a gyerekekből felnőtt férfiak, nők lettek, családapák, családanyák is. Hát most hogy mondjam, no, több mint 1500 unoka van, és ők nevelik. Tehát az önmagába véve én azt gondolom, bármelyik gyerek otthonnak a javára válik, vagy hogy mondjam, büszkesége, hogyha az általa felnevelt gyerek hát nem termeli újra azt a nyomorúságot, amiből ő kinőtt. Igen, keresnek, eltartsák a gyerekeiket, és hát ugye önmagukat fenntartsák, és múltkor is volt az egyik fiúnál, és van már 4 gyereke, egyet még örökbe is vett, mert az elején nem jött a gyerek, aztán fogták maguk, és örökbe vettek egyet, aztán úgy elindult a gyerekvállalási kezdet, most már 5 gyerekük van, és hát akkor a házban laknak emeret, és szép házban, hogy hát ugye Magyarországon, hál' Istennek ilyen nagy családosokat támogatja az állam, és hát egy emeletes ház az övék, és mondta Csaba testvér az idén, az utolsó kölcsön is lejárt, és büszke örömmel meghívott, és jó volt leülni vele és elbeszélgetni. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy reménytelenség az bűn. Remény az erény. És nekünk tudatosan kell gyakoroljuk a remény erényét. És én is látom, hogy Ukrajnában, Gázában, itt-ott, mi történik, és mekkora hadihajók, repülők, rakéták, repkednek, és minden. Igen, ezt én is látom. De ez nem jogosít fel arra, hogy elengedjük a remény szép erényét. Sőt, minél nehezebb a helyzet, annál jobban kell gyakoroljuk a remény erényét. És azt is látom, hogy a gyerekeink, a fiataljaink, ha tőlünk mindig csak savankás, nyafogás, meg mit tudom én, ilyen depressziós hangulatot teremtünk, hát akkor a gyerek azt gondolja, hogy minél hamarabb innen kereket kell oldani, mert ám itt a világ vége. Nincs itt a világ vége. Én nem hiszem azt, hogy Erdélynek vége lesz. Én olyan sok szép, imádkozó embert látok, és annyi pozitív értéket. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy az aranykőr, az elveszett éder, ott valahol messze mögöttünk van, és persze sok értelmisége is erről beszél, hogy romlik a világ, meg mit tudom én, ha nem is ma, de holnap úgyis összedől minden, és nem is érdemes már tartós tejet venni, akkor hát az én azt mondom, hogy kicsit olvasson bele a történelmi könyvekbe. Mennyi szomorúság, mennyi fájdalom volt, hát itten Székelyföldön is, itt ezt a templomot is, hányszor kirabolták, felgyújtották a tatárok, meg mindenféle baj volt. És hát ugye másnap újból felkelt a nap, és a testvéreink talpra álltak, és indult az élet tovább. Igen. Add az Isten, hogy egymásba és magunkba is nehézségeket látva, ne a reménytelenséget, hanem a remény szent erényét építsük, szépítsük, gazdagítsuk. Mi Urunk Jézus Krisztus szentjeit, ha életét nézzük, hát mindegyik életében ott van a remény. Annyira tetszik, ugye Szent Ferenc, ugye tranzitusára készülünk, 1226 ma halt meg, és 1226, hát hogy mondjam, tavaszán, nyarán annyira rosszul volt, hogy elvitték a testvérek Szienába. Siena, hát azt hiszi, ha beírod a keresőbe, beírja valaki a keresőbe, kiderül, hogy hát jó messze van, hát sokkal messzebb, mint például Csíkszeredától Brassó. Tehát elég nehéz lehetett egy ilyen stigmatizált beteg embert valahogy oda elvinni. És azt írja az életrajza, hogy akkor megérkezett, akkor leszúrta a botját, a vándorbotját, amire támaszkodott, és aztán megvoltak a kezelések. Hát annyira egy belső vérzése is volt Ferencnek erről, gyomorvérzés, és testvérek azt hitték, hogy meg is fog halni. És ott oda vitték az egyik testvért, és diktálja le neki a végrendeletét. Ezért írodott meg Szent Ferenc

meg lehet találni a YouTube-on, ha felírja az ember a keresőt. A Szent Ferenc végrendelet, akkor megtalálható egy nagyon rövid, tömör na, üzenet, amit ma is bátran meg kell fontoljunk, és azt szerint éljünk, de most nem erről van szó, hanem az, hogy hát ez a bot, amikor el akart jönni, hát elkezdett kizöldülni. És a testvérek kérték, adnak neki más botot, hagyja azt ottan. És képzeljék el, ez a bot nem csak kizöldült, hanem gyökeret eresztett, és hatalmas fává nőtt. És 400 évvel később, ugye akkor már nagyjából letelt a garanciája ennek a fának, már haldoklott, kivágták, és egy Szent Ferenc szobrot faragtak belőle, és az ma is ott áll Szénában, a Ferences Kolostornak az egyik oltárán. Igen, testvéreim, hogy még akkor is, halálunk percében is, milyen jó, hogyha kizöldülnek körülöttünk a dolgok, és nem elsáppadnak, elsárgulnak, és kihalnak, hanem hogy élet fakadjon körülöttünk. Adja az Isten, sokszor mondtam most is, hogy ugye sokan érettségiznek, kirepülnek, férhez mennek ilyenkor, és elégtételően gyónoknak sokszor mondom, hogy hát menjen is abba a házba, ahol felnőtt, annak a háznak az udvarára. Ültessen egy rózsatövet, vagy egy valamilyen gyümölcsfa csemetét, vagy ilyesmit, és hát öntözgesse, hogy mondja meg az édesanyjának, anyu, én elmegyek, de nézd, itt hagyom ezt a rózsatövet, és gondozzad, mert visszajövök hozzád, és a találkozás reményének a szimbóluma legyen ez a virág. És azt gondolom, hogy valami ilyesmit kell csináljunk, tehát ne elkeseredjünk bánatunkba is. Nehéz az élet, ültessél rózsatövet, attól szebb lesz a virág, attól, hogy panaszkodsz, nyafogsz, másnak is az életkedvét elveszed, attól csak sötétebb és ridegebb lesz az élet. Igen. Egyik ismerősöm jött és gyónt, és hát nincs neki gyereke, el volt keseredve. Mondtam, hogy olyan szép a cseresznye, és az ugye az legtöbbször már olyan lehet olyan is ültető, hogy június elejére gyereknapra virágozzon, szóval beérjen, ropogós legyen. Na és mondtam, hogy hát van neked egy szép nagy kertet, ültes tele cseresznyefával, és minden tavasszal, amikor június 1-én rendez egy gyereknapot, hív meg a város, falu összes gyerekét, és hát ugye, hogy mondjam, rendezd az be, és rakd oda, mit tudom, Szent Rita szobrát, vagy valamit, és akkor nevezd el, hogy Szent Rita cseresznye is kertje, de hát Árpádházi, na, Szent Jolán, az is most van ilyenkor tavasszal, de kiválaszthatsz valaki mást is, minden Szent Antal, ugye a gyermekek védőszentje, Szent Antal cseresznyés kertje, és akkor hát idővel mit, összegyűjtöd őket a templomba, vagy összegyűjtöd a cseresznyés kertbe, és utána elmentek közösen a templomba, és hálát adtuk, és végül az egész falu, az egész város gyereke a tiéd lehet. Tehát ne törődjünk bele, hogy ilyen, olyan, egyes, annyi baj van. Próbáljunk választ keresni, vigaszt, támogatást, bátorítást. Én annyira szeretem, hogy kedves orvosokat, és olyan jó látni őket, hogy elmegy az ember hozzuk, és tényleg vannak gondok, reális problémák, és olyan jó, hogy nem azt hallod, hogy hát nincs tovább, és fordulj a fal felé, és vége, hanem igen, mindenkinek valamit tanácsolnak, javasolnak, orvosságot, jó szót, ezt, azt, és azért én látom, hogy hány idős ember hát köszönheti az életét annak, hogy ő fogta a fáradtságot, és elment, tanácsot kért, orvosságot kért, gyógymódot kért, és meggyógyult. És hát itt lenne egy olyan javaslatom, és Mária Rádió hallgatói közül többen idősek. És a Tusnádi házunk egy gyönyörű helyen van, nagyon szép épület, és valamikor 150 gyerek volt bennem. És hát ugye meg is hívtam a múltkor a néhány idős klubnak a vezetőit, hogy jöjjönek el, és nézzék meg. Csináljunk egy ilyen idősek otthonát. Szent László tiszteletére van szentelve a ház, de milyen jó lenne, hogyha
akár a felnőtt, szóval idősek, nyugdíjasok szépen szerre, akár szervezetten is eljönnének. Ugye, hát hogyha szezon előtt valaki jelentkezik orvosi kezelésre, hát jóga van elmenni ugye a családorvoshoz, az felírhat fél évente egy 5 napos kezelést. És Tustádra eljön, és itt bizony nagyon jó orvosok vannak, és minden, és nálunk akár a házban meg is aludhat, lakhat, hogy mondjam, szervezünk egy kicsi nótaestet, van egy kis vonat, felviszi az időseket a Szent Anna tóhoz, ráérünk, van egy nagyszerű plébános úr, aki olyan tényleg szépen akár szentgyónást is, lelki wellness-t is lehet tőle kérni, és én azt hiszem, hogy 4-5 nap alatt ott van a bofett, a borvíz források, tehát maga ugye úgy van, hogy hát a hegyek között van, az erdő belóg az ablakon, mondhatni, és ebből kifolyólag a magas hegyi levegő, hát olyan tiszta az ember, hogyha este lefekszik, hát mint agyonütötték volna, úgy elalszik abba az erős levegőbe is. Hát igen, egy hét alatt biztos, hogy rehabilitálódnak. Nem drága. Én bíztatom minden időst, hogy nyugodtan jelezze, fogadjuk szeretettel, kap egy szobát, van finom étel, van ott most a rendbe rakták a tulipánt, a éttermet, és elérhető árba lehet ott a finomakot enni. Ajándékozzuk magunkat meg a reménnyel, és a reményből fakadó jókedvel, berűvel, szeretettel. Határozzuk el, hogy minden nap legalább egy-egy viccet, jókedvűt, tréfát, valamit elmondunk. Kérjük az Isten segítségét. Na, és végezetül én is mondjak egy viccet, ugye hát a szegény néni ugye ott a Szent Antal előtt imádkozik, és kéri a Szent Antal segítségét, és azt nagyon szüksége lenne neki 100 lejre. Na, és ugye egy ilyen mai liberális fiatal hallgatja, és azt mondja, hogy mama, maga milyen ósdi, hát ez egy szobor, ez kövül, fából van, hát ez kopogtassa meg, ez nem fog magának adni pénzt, nézd be, hát én nagy lelkű vagyok, és adok magának, hogy jegyezze meg egy életre, hogy ne templomba járjon, ne kacagtassa magát, és hát oda van a zsebiben, mennyi volt, 97 lej, odaadja, hát az öreg néni visszamegy Szent Antalhoz, megszámol, és az a Szent Antal, köszönöm, hogy küldtél pénzt, de többet ne ettől a siedertő küldjél, mert lám már 3 lejt ellopott belőle. Igen, bízunk az Istenbe, bízunk egymásba, bízunk a szeretet világformáló erejébe, szeretet végső győzelmébe. Ne hagyjuk, hogy a remény áldott sugara kihunjon a mi szívünkben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztusnak.

Szövetség az életért. Bőjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap Evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós, munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébániákon dolgozó irodisták és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi irodaigazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a kaposvári egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követő a jelenlévők szakmai szekcióban folytatták a napot. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. A hegyi beszédben ezt mondta Jézus tanítványainak: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossággal szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora.

Jenőjék egyik dalukban éppen erről az evangéliumi szakaszról énekelnek, ne gyűjts itt a földön kincseket, ott van a szíved, hol őrzött kincsedet. Milyen földi kincsek csábítanak bennünket, hogy a kincshír gyönyör a hármas kísértés, kincs az anyagi javaink. Nyilván szükség van arra, hogy biztonságban éljünk, hogy meglegyenek a szükséges dolgok, de ha túlszottan ragaszkodunk az anyagi dolgokhoz, akkor az rossz felé visz el bennünket. Számos ilyen helyet találunk a Szentírásban, a gazdag ifjú történetétől kezdődően, ahol a gazdagságnak a veszélyeire figyelmeztet Jézus. Ne gyűjts itt a földön kincseket, ott van a szíved, hol őrzöd kincsedet. Olyan megkapó a szegény Johnny és Árnika történetében, amikor Johnny a szegény legény megy, és akkor a boszorka fölkínál sok minden kincset neki, mit kezdjek ezzel a sok-sok kacattal, amely csak akadályozna a szabad vándorlásomban, akadályozna a szabadságomban. Aztán a történetben megtalálja Johnny azt a kincset, amiért érdemes föladni a szabadságot, ez Árnika és Árnikának a szíve, Árnikának a szeretete. De az igazi kincs az valahol az emberi kapcsolatainkban rejlik, valahol az emberi kapcsolatainkban található meg. Kosztolányi Dezső a Boldog Szomorú Dal című költeményében, miután felsorolja, hogy mi mindene van, felsorolja, hogy nem tudnak idegennek Budapesten, hogy mennyi minden kényelmi dologgal rendelkezik, és milyen jó világban él, így sohajt föl a verse végén, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Valahol, ha földi kincset keresem, ha földi kincseket hajszászom, akkor már nem leszek otthon az égben. És sokkal több az a kincs, amit szét tudok osztani. Amikor meglátom a valóban rászoruló embert. Persze iszonyú nehéz mindez, mert újra és újra vannak, akik úgy ráakaszkodnak az emberre, és maguk semmit nem hajlandók tenni, és állandóan kéregetnek. Sokkal inkább azokat kell megtalálnunk, akiknek valóban tudunk segíteni. Nem néhány fillérrel, néhány forinttal, hanem valódi segítséget tudunk adni a számukra, valóban tudunk rajtuk segíteni. Olyan kincseket keressünk, amelyet a moly meg a rozsda nem tud elpusztítani, amely nem a földi mulandó léthez kötődik, hanem az örök élethez köt, az örök élethez kapcsol bennünket. Ilyen kincseket szeretnénk újra és újra keresni, újra és újra felfedezni. Ezek a kincsek a szeretetünk, a megosztott időnk, a másoknak adott idő. Ezek a kincsek azok, amikor tanítunk, amikor biztatunk, bátorítunk valakit, amikor mellé állunk valakinek, amikor támogatjuk, segítjük, erősítjük a másik embert, aki ott áll mellettünk, akiről valóban látjuk, hogy valamire szüksége van. Olyan jó megtalálni azokat az embereket, akiket valóban tudunk segíteni. A szemed épp az egész tested világosságban lesz. A szemed elhomályosodik, egész tested elhomályosodik. Időnként találkozunk gyengén látó vagy vak emberrel, vagy időnként, amikor télen, télvíz idején belépünk egy fűtött helységbe, és bepárásodik az embernek a szemüvege, és alig lát valamit, érdekes tapasztalat. Vagy amikor hirtelen kimegyünk a világosságból a sötétbe, amikor például egy autópályán éjszaka haladunk autóval, és a kivilágított alagútból kimegyünk a sötétbe, kimegyünk a sötét autópályára, amíg a szemünk alkalmazkodik, szinte alig látunk valamit, vagy nehéz tájékozódnunk egy sötét helyen, egy sötét helységben. Mai nagyvárosi létünket körülvesz a fény, a fényszennyezettség, a
a nappali fény mellett a este az utcának a lámpafénye állandóan beszűrődik mindenhova, és nagyon nehéz igazából sötétet teremteni. Néha, ha kimegyünk vidékre, akkor ezt olyan jó megtapasztalni, amikor a természet sötétje vesz körül. Ez nem az a félelmetes sötétség, hanem megtapasztaljuk a világosság és a fény és a sötétség változását, a fénynek ezeket a játékait kinn a természetben, amikor lassan elkezd derengeni körülöttünk minden, lassan kezdünk egyre jobban rálátni, meglátni azokat a dolgokat, amik körülöttünk vannak, vagy amikor elsötétedik körülöttünk szépen lassan minden, és már alig-alig látunk valamit. A fény fontossága, hogy mindig meglegyen a megfelelő fény, a megfelelő világosság, főleg a lelkemben, mert ha szemed elhomályosodik, a tested elsötétedik, és a világosság, ami bennem van, az önmagában valamiképpen sötétség, mert nem látom a teljes valót, mert nem látom mindazt, ami igazán fontos, igazán szükséges a számomra, de ha az a világosság is megszűnik, amit az Isten áraszt belénk, akkor az egész sötétség megmarad, akkor minden egészen sötétbe borul. Akkor az ember megretten, megáll, már nem tud semmit tenni, már nem tud sehova menni. Szükség van a belső fényre, arra a belső fényre, amely mutatja az igazi utat, mutatja az igazi irány. Arra a belső fényre, amely az igazi kincseket mutatja meg a számomra, amely az igazi kincsekre hívja föl a figyelmemet. Ezeket a kincseket szeretnénk újra és újra keresni, fölfedezni az életünkben, a mindennapjainkban. Ezekre a kincsekre hívja föl a figyelmünket az evangélium, amelyet ma olvastunk, hogy ahol a kincsed van, ott van a szíved is. És hogyha a kincs a földi kincseket jelenti, akkor a szívem is a földi dolgokra fog elsősorban koncentrálni. Ha pedig a kincseim a mennyben vannak, akkor a szívem is egyre inkább a menny felé fog irányulni. Nyilván tudjuk jól használni azokat a dolgokat, amelyek adottak nekünk. És persze nyilván fölmerül időnként, hogy milyen jó lenne, ha több lenne. Időnként úgy elgondolkodom rajta, hogy mi történne, ha megnyerném a Lotto 5-öst, és akkor ugye vannak különböző álmok, hogy mi mindent lehetne megtenni. De nyilvánvaló, nem feledkezem bele ezekbe az álmokba. Nem feledkezem bele abba, hogy mi lenne akkor, ha, hanem amim van, azt igyekszem jól használni. Amim van, azt igyekszem jól beosztani, és azzal felfedezni, hogy hol tudok segíteni, hol tudok szolgálni, kinek tudok valami igazi értéket adni, megmutatni abban a világban, abban a környezetben, amelyben élek. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. Legyen a kincsünk mindig a mennyei kincsek tárháza, legyen a kincsünk mindig az a szeretet, amit megélünk, megvalósítunk, legyen a kincsünk mindig az, amiben egyre inkább szeretni tudunk, amelyben egyre több mindent meg tudunk mutatni Isten szeretetéből. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébános hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek hírmagazinját hallják. Szentendrei Ferences Gimnázium jubileumát szentmisével, majd irodalmi és zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán. Középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke volt a főcelebránsa, 75 éves idén a Szentendrei Ferences Gimnázium. Szertartáson koncelebrált Berhidai Pius Ferences tartományfőnök, több Ferences testvér és vendég pap. Ebből a gimnáziumból is számos papi hivatás származik, de sokan vannak olyanok, akik ott tanultak, és utána családos életet élnek, és aktív tagjai egyházunknak, úgyhogy mindenképpen fontos ezeket a gimnáziumokat megbecsülni, az egyházi iskolákat megbecsülni. Ünnepen öreg diákok, korábbi tanárok, Clarissa nővérek is részt vettek, középiskola 540 fős diákságával együtt. Székely János püspök atya visszaemlékezett a diák éveire, 78 és 82 között volt a gimnázium tanulója. Úgy érzem, ebben az iskolában, a folyosókon, a tantermekben, matekórán vagy a biológia órán mindennapjaink világában is ott bujkált, jelen volt közöttünk az evangélium csodája, tágassága, bölcsessége, szelleme, ugyanígy Assisi Szent Ferenc lelkisége, öröme is, amivel megépítette az első betlehemet, amivel megszelidítette a gubbiói farkast. Püspöki kar elnöke homiliában a hiteles jó iskola küldetéséről, tágabb értelemben a nevelés lényegéről beszélt. Az ünnepségről, a szentmiséről, annak homiliájáról a Magyar Kurír oldala részletesen beszámol, itt elolvashatják kedves hallgatóink. Az idei évben püspökeink közül többen is kerek évfordulót ünnepelnek, igaz, hogy különféle módokon. Berr Miklós püspök atya a papszentelésének a 60. évfordulóját ünnepli, Spányi Antal és Bábel Balázs püspök atyák pedig a papszentelésüknek az 50. évfordulóját, ők most aranymisések. Marton Zsolt, Váci megyés püspök nemrégen ünnepelte a 60. születésnapját, és ugyanígy Berta Tibor katonai ordinárius is, a katolikus tábori püspök is a 60. születésnapját ünnepli. Megpróbálni Isten tekintetével nézni az embereket és a világot, vaja Berta Tibor abban a beszélgetésben, amelyet a Magyar Kurír oldalán elolvashatnak. Éppen a mai napon tölti be a 60. életévét Berta Tibor püspök atya, 1991-ben szentelték pappá, 2021-ben pedig püspökké. Visszatekint erre a 6 évtizedre, szól az első kérdés, hogyan látja hivatás történetét? Az első téma tehát a püspök atya hivatás története. Egykori spirituálisunk, vaja püspök atya, Gál Endre mondta mindig, hogy a papsághoz bizony kedv is kell. Ez nagyon fontos megállapítás, sokszor eszembe jut. Persze kérdés ezután is hullámzott még bennem, induljak vagy ne induljak, menjek vagy ne menjek. Nem volt egyszerű döntés a papság melletti döntés. A beszélgetést Berta Tiborral, 61. születésnapja alkalmából a Magyar Kurír oldalán olvashatjuk el teljes terjedelmében. Június a papszenteléseknek az időszaka. Magyar Kurír oldalán összegyűjtötték, hogy melyik egyházmegyében mikor vannak a papszentelések, illetve ezekről a papszentelésekről, amelyek már lezajlottak Vácott és Szombathelyen, illetve Zircen diakonus szentelés a Veszprémi egyházmegye számára, ezekről a Magyar Kurír oldala beszámol. Holnapi napon egyrészt Egerben lesz papszentelés és diakonus szentelés is. Egy papot szentel az érsek atya, és két diakónust, mindhármuk a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumnak a növendékei. Esztergomban szintén holnap lesz papszentelés, amelyben Mohos Gábor püspök atya bíboros úr megbízásából pappá szenteli Gergely Péter és Nagy Kálmán diakonusokat, és diakonussá szenteli Gerhes Bencei Szigeti Zoltán papnővendékeket. Tehát a holnapi napnak a két szentelése. Kaposvár Egyházmegyében június 27-én az egyházmegye védőszentjének ünnepén lesz papszentelés a Székes Egyházban. Pappá szenteli a püspök agya Vida Attila papnővendéket és szerpappá Szantner Tamás papnővendéket. Majd pedig augusztus 22-én is lesz törökkoppányi Alexandri Szent Katalin templomban egy diakónus szentelés. Pécset szintén június 27-én diakónussá szenteli a püspök atya Percel Ágoston és Szanyi Norbert papnővendékeket. Tehát ezek a következő időszaknak a szentelései. Imádkozzunk a szentelendőkért, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk a jubiláló paptestvérekért, és kérjük újra és újra Isten kegyelmét, hogy erősítse meg egyházunkat, erősítse meg papjainkat és egész hívő népet. A szentelésekhez mindig kapcsolódnak a papi jubileumok is. Magyar Kurier oldala több papi jubileumi ünnepségről beszámol, ugyanakkor holnap délután lesz Székesfehérváron 5 órai kezdettel Spányi Antal püspökatya aranymiséje, 27-én pedig Kalocsán Bábel Balázs érsekatyának lesz az aranymiséje. Ezekre is érdemes odafigyelnünk, illetve papi jubileumok kapcsán kicsit most haza is tudok beszélni, mert nálunk Rákosfalván Kocsis István egykori plébánosunknak az aranymiséjét ünnepelhetjük vasárnap az esti félhetes szentmisén. Mindez alkalom arra tehát, hogy imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. A Szatmári Egyházmegye Jézus szívének van szentelve, és évről évre megünneplik Jézus szíve búcsúját. Idén erre június 14-én került sor. Az ünnepi szentmisét a Székesegyház előtti téren mutatta be Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, mert az egyházmegye minden részéről és az anyaországból is érkeztek hívek, zarándokcsoportok, lelkiségi közösségek. Püspök atya szentmise elején magyarul, románul és németül szólt a jelenlévőkhöz, köszöntött az ünnepi szónokot, Kisendre kanonokot, Gyulafehérvári papnevelő intézet lelki vezetőjét és tanárát. Főpásztor megemlékezett a 15 évvel ezelőtti Jézus szíve búcsúról, 2011. július 3-án 16. Benedek pápa megbízottja Angelo Amato bíboros prefektus a boldogok sorába iktatta Seffer János vértanú püspököt, a szentmisét akkor Erdő Péter bíboros primás mutatta be. Schönberger Jenő imájába foglalta a már elhunyt szentatyát, a bíboros prefektust, Erdő Péter bíboros számára pedig Jézus szentsége szívének áldását kérte, hogy mielőbb visszanyerje teljes egészségét, és visszatérhessen a munkájához. Az ünnepségről részletesen a Magyar Kurír oldala számol be. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Ízleljétek meg, és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséged, akik őt félik. Fordulj el a rossztól, és tégy jót. Keresd a békét, és azt kövesd. Az Úr szemmel tartja az igazakat, és imádságokat meghallgatja.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benne sötétség, maga a sötétség mekkora?

Most végig gondolom az előttem lévő napot. Hogyan fogom tölteni? Mi az, amit saját döntésedből teszek? Mi az, amit muszáj lesz megtennem? Mi az, amit szívvel, lélekkel várok? Mi az, amihez semmi kedvem? A világ dolgai talán elcsábítanak. Bár az egész teremtett világ Isten szeretetének ajándéka, mégis meg kell tanulnom, hogyan használjam ezt az ajándékot, hogy közben ne feledkezzek meg a mennyei kincsek gyűjtéséről sem. Sok-sok lehetőség van a nap során, amikor én magam teljesíthetem a kívánságaimat akkor és úgy, ahogy én szeretném. De vajon észreveszem-e azokat az Isten által küldött jeleket, lehetőségeket, amelyeknek az elfogadása esetleg nehéz, de mélyebbre vezetnének? Mennyei kincseket gyűjthetnék általuk.

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot, közben arra figyelek, hogy a napomban mikor lesz az az idő, ami a földi kincsek gyűjtését szolgálja, és mikor tudok mennyei kincseket gyűjteni.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benne sötétség, maga a sötétség mekkora?

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Június 19-én, a mai nap költője sorozatban Bóka Lászlót idézzük. Valószínűleg mindenki elfeledte már Bóka Lászlót, pedig a saját korának az egyik legígéretesebb regényírója, és az egyik legkultúráltabb, legfelkészültebb költője volt, akit Babics is és József Attila is nagyra tartott, és kétszer is kapott Baumgartner díjat. 1910. június 19-én született, és 54 éves korában elment. A mai napon egy tucatnyi versét idézzük, mint egy rávilágítva, hogy Bóka Lászlót fel kellene fedeznünk. Ajánlom a hallgatói család figyelmébe Bóka Lászlót, irodalomtudóst, költőt, regényírót. Bóka László házasoknak való. Szabad férfi, szabad asszony, szabad gondolkodni. Ember vagyok, az vagy te is. Egymáshoz tartozni tűzön, vizen át nem jelent buta csodát, megleli az ember önmagát. Sose hagyod porba hullni szabad, szabad homlokodat. Nem csak férfi, ember is vagy. Úgy végzed dolgodat. Csókon, könnyön át, Isten szeme tekint rád. Ne csak hevülj, fény vagy. Ragyogj hát. Nem vagy virág, nem vagy csillag, asszony embertársam. Názban fogant szövetségünk áll az elmúlásban, könnyön, csókon át. Őrizd Istennek fiát. Megtartja, ki odaadja magát. Szabad férfi, szabad asszony, szabad szolgasorban, ott is szabad gondolkodni kimban és mámorban, csókon, tüzön át, nászon, könnyön át, aki vesz és aki ád, világtalan legyen, aki lát. Bóka László, házasoknak való.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatókat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a Szombathelyi Székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegye jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Teker Magdival kerékpáros zarándok mozgalom. Első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Minden Szentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Berccel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váranyár országos táboroztatási programját a szervezet táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerekek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A Váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet élménynapjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és Zagyva Rihárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélyes zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök. A 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászúram, és minden hallottunk emlékére. Gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárt szenvedétől óvja meg őket a drága jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyújulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, csak háború ne legyen. A Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, közös imád kérek szépen, testéleti gyógyulásért, megtérésért, erőért, nyugalomért, békéért, hitért, családom tagjai részére, valamint Kláráért, Béláért, Györgyiért, Attiláért, Júliáért, Zoltánért, Neliért és családtagjaiért, Szitáért és testvéréért, Annáért, Margitért, Mátáért, Bettiért, Kingáért és családjáért, Judit, Jutka, Uti nevű kedves ismerőseimért és családtagjaikért, Katicáért, Dorináért és családjáért, Anikó nevű ismerősökért és családtagjaikért, Irináért és családtagjaikért, Ilonáért, gyermekéért, Adrienért és édesanyjáért, kérek szépen imád még az érettségizőkért, Lilikéért és testvéreiért, az úton lévőkért, hogy egészségbe hazaérjenek, a rossz irányba haladókért, hogy átlátva a helyzetüket jó irányba tudjanak térni. Imád kérek még papokért, szerzetesekért, Erdő Péter bíboros úrért, Bíró László püspök úrért.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szent Élek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozó lelkük üdvességükért. Tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretném, ha Gáborért imádkoznánk egy édesapáért, aki nagy műtét előtt áll. Köszönöm.
6: A dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és kérek imád Jézusnak szívanyával, kérem Szent Jézusnak Isten irgalmát a családokért, a családokban a békéért, az egymás iránti megértését, szeretetét, hogy a gyermekek két egymás szerető szülő között érzelmi biztonságban tudjanak felnőni. A jövőjét kérem Isten irgalmát, és kérem Isten irgalmát papjainkért, hogy a Szentlélek vezesse őket, töltse be őket, hogy mind több ember tudjanak az üdvösség útjára vezetni, hogy ezt érezzék a szívükben, lelkükben. Uram, gyógyíts meg a szívüket. Köszönöm.
7: Szeretettel és tisztelettel kérek szépen közös imát unokám testi-lelki gyógyulásáért, sikeresen fejezhesse be tanulmányait, térjen vissza a hit útjára, családomért a hit és a szeretet legyen legfontosabb számukra. Kérem az egész családra a Szentlélek kiáradását, magam testi-lelki felgyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, kérjem lelki üdvéért, fogadja a drága jó Isten irgalmas szeretetében a Mária Rádió dolgozójáért, és örök hála a sok munkájukért és szép műsoraikért, köszönettel és tisztelettel Szentlélek kiáradását és erősítő ereje legyen mindnyájatokkal. Dicsértessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek 97 éves, hosszú ideje szenvedő testvérünkért és népes családjáért. Köszönöm! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről szeretnék tábrásulni a szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért, Kovács Fruzsináért, Horváth Nelliért és azokért a Keszthelyi Ranoldásról is Diák lányokért, akik a Rózsafüzért imádkozzák szombat délben délután. Én rájuk az Úr áldását, kérem az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a világ békéért, és köszönöm Úr Jézusnak ez eddig kapott kegyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
9: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérném a további segítségüket is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szent. Ebben is kérem a szűzanyának a további segítségét. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió minden dolgozójáért és hallgatójáért, és a hazánknak a békéért szeretnék még imád kérni. Köszönöm szépen!
10: Hálát adok a kapott kegyelmekért, és szeretném kérni a közös imát a fiamnak, holnap lesz a születésnapja, hogy a jó Isten vezesse őt továbbra is, segítse erőben, egészségben, a családi béke legyen náluk. Holnap indulnak nyaralni, hogy a jó Isten és a szent angyalok kísérjék őket, hogy ne történjen semmi probléma. A lányomért és unokámért, elhunyt hozzátartozóim lelki üdvéért, és a betegségem gyógyulásáért, hogy minél előbb sorra kerüljek a műtétnél. Köszönöm szépen!
11: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szüzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Ma is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nyájukat a Szepsi Plébánia templomból. Áltatosságunk kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Kedves leányom, bizalmat kívánok teremtményeimtől, bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen érgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke lenne is, mint amennyi homok szem van a földön, mind elmerül érgalmam mélységében. Ezzel a bizalommal imádkozzunk önmagunkért és minden megtérőért. Ajánljuk az Úr Jézus különös irgalmába és szeretetre az Anya Szent Egyházat, a Szent Atyát, Leópápát, egyházmegyéink főpásztorait, minden püspököt, papot és diakónust.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadása és az örök életet, amen.
4: Örök Atya, felajánlom neki szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: halálos fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneinkért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

és az egész világnak Jézus fájdalmas szenvedésért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak Jézus fájdalmas szenvedésért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak Jézus fájdalmas szenvedésért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak Jézus fájdalmas szenvedésért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak Jézus fájdalmas szenvedésért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak

0: Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmas nekünk is az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus, bajdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világra.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások közepette se esünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, a irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt irgalmas, mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, folytassuk közös imánkat a Szepsiklébánya templomból. Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzenye különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya szent egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnözőnkre, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Amen.

0: Téged, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyod között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból fel.

áldozvégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vett az asszonyod között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámad.

magához légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból foltalmad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból foltalmad.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vett az asszonyod között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad.

Áldás légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vett az asszonyod között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottáiból feltámad.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból felt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a fiadnak gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott meg te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsé, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg!

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vágy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Isten.

Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyú szűz

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent

Kuku. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: et sensus amen befelvet.
1: Assolutis Maria, ispenne sentagna, imatko szám érettünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr.

0: Mária, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.

0: Szabadítsd meg a gonosz szól, amen.
1: Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönjük minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhámozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívleljük a Szent Atya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkös vasárnapi szentmisén a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges

szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk,

folyamatokban minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjuk mondani a sátán kísértése.

0: ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelkinapra a Bárd udvarnoki portapászis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános, a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a kaposvári egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekjének jelenlétében mutattak be szentmisét a Békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szentáldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagérnó oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Krasznavölgyiné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget. A beszélgetés második része következik.
4: Most már nagyon érdekel, hogyan vezetett a munkahelyváltás a férje megismeréséhez.
5: 9 óráig volt a bisztró nyitva, már a rólófél árbocra lehúzva, és egy férfi bedugta a fejét a róló alatt, mi éppen a napi készletet írtuk össze. Mondtam, hogy zárva vagyunk, azt mondja, tudom, de segítséget szeretnék kérni. Vállalati autóval vagyok, és lerobbantam. A kinti fülkébe meg rossz a telefon. Egy telefont, ha megengednének. Mondom, bújjon be, és akkor bejött ott a róló alatt. Mondom, ott az iroda, ott van a telefon, menjen és telefonáljon. És tovább írtam a napi készletet, és oldalt néztem, és látom, hogy ott áll, és mondom, sikerült. Azt mondja, nem, még nem voltam bent. Mondom, miért fél egyedül? Hát menjen, hogyha mondom, az Isten áldja meg. És akkor bement, telefonált, vissza kijött, hogy ott hagyta a pénzt az asztalon. Mondom, ne, azért menjen vissza, és szedje föl ez a cég ajándéka. Megköszönte nagyon udvariasan, és amikor úgy ment az ajtó felé, onnan még visszanézett, újra köszönt, és úgy összevillant a tekintetünk. 2 nap múlva csörgött a telefon, vezetőnőt kéri. Mondom, én volnék, és azt mondja, én meg a segítségkérő fiú vagyok, és megint szeretném nagyon szépen megköszönni, hogy segítettek. Mondom, mert megköszönte, akkor elég volt az nekem, nekünk. És aztán egy hét eltelt, megint telefonált, hogy ki jöhetne-e megköszönni. Mondom, hogy nem babonás, hát most köszönni nem tudom hányszor. Nem kellene, de hát ő, hogy ki jöhet-e? Hát mondom, mire mindenki bejöhet, kijöhet, aki nem ittas, és rendesen viselkedik.
4: Nem volt gyanús, hogy ismerkedni szeretne?
5: Nem, nem gondoltam semmire. És akkor hozott egy kis doboz bombont, meg egy szál fehér rózsát. Mondta, hogy az édesapja kertjéből van, fogadjam el, és nagyon köszöni. Aztán egyre gyakrabban telefonált, és akkor megkérdezte, hogy megvárhat-e kint. Mondta, hogy hazavinne engem. Mondom, én a kollégáimmal vagyok, és megyünk busszal. És egyik este szakadt az eső, és amikor kijöttünk, akkor ott volt, és mondta, hogy na, most viszont hazaviszem magukat. 3 voltunk, hazavitt bennünket. És aztán egyre gyakrabban telefonált, és akkor egyszer megkérdezte, hogy nem mennék el vele szórakozni. És elkezdődött az udvallás, de évekig tartott, mert én mondom, nem akartam férhez menni.
4: Ilyennek ismerte meg a férjét.
5: Vallásos fiatalember volt, nagyon rendes családból, német származása miatt ő is úgy ki volt rekesztve, mint én, és nem mehetett művészeti iskolába, de szépeket alkotott.
4: Fontos volt, ha már mégiscsak férjhez ment, hogy hívő legyen a fiatal ember?
5: Igen, fontos volt, nagyon fontos volt. Elvitt a szüleihez, 1966-ban esküdtünk, és 69-ben született meg az első kislányunk. Már kétségbe voltam esve, hogy nem lesz baba, és Mária Gyödön voltunk. A férjem a Kohol és Gépipari Minisztériumban dolgozott, miniszterhelyettest Hurcibál, de akkor egy kiránduló buszt vezetett, És a többiek elmentek a pincesorra ide-oda, mi meg fölmentünk a bazilikába a férjemmel. És akkor ott a Mária kegyhelyen imádkoztunk, és abban az évben várandós lettem. 69-ben megszületett a Lívia lányunk, akit a Városmajori Jézus Szíve templomba kereszteltünk 69 pünkösdnapján. Utána a Veronika lányom 72-be született, de hát közben voltak csapások, mert az édesapám 71-ben meghalt.
0: A lányok gyermekkora a szocializmus idejére esik. Nem volt iskolai hittan. Megpróbálták őket valahogyan Isten felé terelni?
5: Igen, mindenképpen. Mégpedig úgy, hogy kiköltöztünk Óbudára, a Kiscelli utcába. És a Bécsi úton van egy kápolna, Szép Zoltán nevű atya volt benne, aki szép kertet gondozott ott, és én jártam oda zöldségért. És akkor megkérdeztem, hogy egy kicsit a hitre nem oktatná az én gyermekeimet. És mondta, hogy igen, de hogy nem szívesen. Utána jött egy másik atya, és nála lettek első áldozók a gyerekek.
0: Jártak a gyerekekkel templomba?
5: Igen, és soha minket nem lehetett megfélemlíteni, és nem lehetett gátolni se, de nem is szólt érte nekünk senki. Azt mondhatom, hogy lehet, hogy azért, hogy többször költöztünk, és már nem ismertek minket, kik vagyunk, mik vagyunk, de nem is voltunk senkik különben.
0: De hogy nem, hát a férje vezető embereket hurcolt a munkája során.
5: A vezetők bementek kártyázni, ő meg kint ült az autóba. Engem például nem avattak úttörőnek, és sírva mentem haza, mert egy kisgyerek ugye azt mondja, hogy most engem miért nem, mikor a többit igen, és akkor az édesapám bölcsen azt mondta, hogy nem vagy te borjú, hogy kötelet kössenek a nyakadba, nem kell az neked. És engem ez úgy megnyugtatott, ha apám mondta, biztos így van, és ez így igaz. És ez megint a jó Istennek a kifürkészhetetlen útja. Óvodába került a Lívia lányom, és a vezető óvónéni gyönyörűen hegedült, a másik szépen fudujázott, és énekeltek. Líviámnak gyönyörű hangja volt, és valaki a Magyar Rádió gyerekkórusába beírt a felvételi miatt, és akkor egyszer csak kaptunk egy levelet, hogy meghallgatásra hívják, és fölvették Magyar Rádió gyermekkórusába. Aztán már Veronika lányunk automatikusan, őt fölvették, gyönyörű hangja volt, és a Csányi László Botka Valéria házaspár az akkor nem szabadba belecsempészte a hitet, a gyönyörű szép vallásos dolgokat, a pünkösdölőt, a húsvéti játékokat, a mindent. Ez megmaradt bennük, és ezen a vonalon próbáltam tartani őket mindig, és a mai napig is, hála a jó Istennek, mind a két lányom, és Veronika lányomnak a férje is, nagyon vallásos családból származik. Sajnos Viviáméknak született egy fiacskája, akiről 2,5-3 éves kora körül kiderült, hogy autizmus spektrum zavaros, és nem minden férfi ember tolerálja azt, ha baj van, úgyhogy ott törés következett be. A másik nagymama azt mondta, hogy intézetbe kell adni, mert elrontja a családnak az egész jövőjét, és ezt a lányom már többször nem bírta hallgatni, és azt mondta, hogy akkor itt a vége. Ő nem azért kapta a jó Istentől ezt a gyereket, hogy eldobja, azért, mert valami sérülése van, akkor szakítás. És most már 30. éves a Márk unokám, érettségizett informatikából is, és dolgozik, jó helye van, szeretik, csinos, szép fiatalember.
0: A saját házasságát visszatérve, amit ugye nem is tervezett, hogyan látja utólag? Gondolom, nem bánta meg.
5: boldog volt, nem bántam meg, nagyon-nagyon jó apa volt, jó férj. De sajnos csak volt, 32 éve ő már nincs.
4: Hogyan tudta elengedni viszonylag fiatalon? Beteg volt?
5: Nagyon nehezen, nem volt beteg. A férjemnek a miniszterhelyettes főnökét lehelyezték Paksra. És azt mondta, hogy Vilikém, ugye jön velem az atom közelébe. Nem. És akkor elment a kamionhoz dolgozni. Volt olyan, hogy 42 napig azt se tudtam, hogy mi van vele. Aztán jött a Csernobil. Teheránba vitt árut, és Kijev mellől pedig hozott bútort. És látták a kamionosok, hogy a kerekeket mossák, de nekik nem szólt senki, hogy nehogy kiszálljanak a kocsiból, meg ne álljanak meg. Szóval soha többet nem lett egészséges. Belobbant a tüdeje, de napok alatt. Ez valami hihetetlen. Akkora dózist kaphatott szegénykém, és Budakeszire került a pulmatológiára, ott egy tüdőlebenyt levettek. 48 éves volt akkor, mikor ez történt vele, és hát 8 évig szenvedett.
4: Itt van előttünk egy kis kötet, ami a saját verseit tartalmazza. Mikor kezdett el írogatni?
5: Gyerekkoromban kezdtem írogatni. Nem is gondoltam arra, hogy én ezt valakivel is közöljem. Nagyon jó tanáraim voltak, és elemi iskolás koromban a magyar tanár felfedezte bennem valahogy ezt, mert a búzavetésről kellett egy kis fogalmazást írni, és azt mondta, hogy Lívia, ez egy novella. A versek a szerelmes időszakba jöttek, amikor az embernek úgy bontakozik már az értelme, meg a nőiessége. Habár mondom, férhez menni nem akartam, de hát azért szerelmes voltam persze. És akkor írogattam, és de hát csak úgy a fióknak. Aztán később is írogattam, bánatba, örömbe. Istenes versek pedig biztos, hogy a szüleimnek az útmutatása vezetett idáig, hogy én istenes verseket írjak. Mert nálunk feszület volt, Mária képek voltak a falon is, és olyan volt a környezet, és olyan volt a hangulat. És reggeli imádság, este imádság, ha együtt ebédeltünk vasárnaponként, déli imádság. Ebben nőttem föl, és jött a lelkemből. Nem tudom, a jó Isten fogta a kezemet. Az autista unokámon szerettem volna segíteni, egy kicsikét valamivel, de hogyan? Szegények voltunk, laktunk egy negyedik emeleti lakásban, ahol is egy autista nem úgy játszik, mint egy másik gyerek. Őneki vannak fura szokásai. Például az én unokám szeretett fémpénzzel játszani. És akkor ugye az, amikor eldőlt, akkor koppant, és az alattunk lévő szólt. És akkor mondtam a lányoknak egy alkalommal, hogy építkezzünk. És akkor néztek rám, hogy anyjuk megbolondult, építkezzünk hol, hogyan, amikor a férjem már nem élt. De hát mondom, a gyerek érdekében, hogy neki legyen egy hely, ahol azt csinál, amit szeretne. És legyen egy kis kert, ahol nem bántja senki. Szerettem volna rajtuk anyagilag segíteni. Építkeztünk kint Pilisi aszfalon, nem lett belőle pénz. Úgy lett belőle könyv, hogy írtam Kásler Miklós professzor úrnak, ő akkor volt miniszter, hogy szeretnék egy kis kiadványt, mégpedig az unokám érdekébe. Elküldtem egy pár versemet. Nagyon hosszú ideig nem kaptam választ. Már el is felejtettem, hogy írtam én, meg folyamodtam. Egyszer csak jött egy nagyon pici kis levél a minisztériumból, és nem mondom, ebbe kapom az elutasítást. Nem az volt benne, hanem az, hogy írjak pályázatot. Írtunk pályázatot, és 500 000 forintot megítélt nekem a miniszter úr. akkor ezt a kis könyvet, meg ezt a kis mese füzetecskét, amiben a férjemnek a kis ceruza rajzai vannak. Ő illusztrálta az én verseimet még annak idején. A könyv árusításából semmi nem lett, mert közben jött a Covid. Aztán arra jöttem rá, hogy nem is akarok én ebből pénzt, mert a jó Isten átsegített bennünket a nagy nehézségeken, ez megint az ő csodája, és meg vagyunk a könyvek ára nélkül is, hanem ajándékozok belőle. És Milán atya is kapott, mert nagyon szeretem az írásait, Szabó Tamás úr is kapott, és Pányi Antal püspök úr is kapott mindenek előtt, és kaptam is egy szép levelet tőle, egy visszajelzést. Ó, olyan boldogság töltött el a lelkemet a nyomán, hogy csoda. A Mária Rádiót én előtte is hallgattam, azóta is hallgatom. Én úgy küldtem ezeket a kis könyveket, semmi ilyen gondolatom nem volt, hogy ezzel kapcsolatban engem bárki is megkeres, vagy szólnak hozzám egyáltalán, hanem csak, hogy megköszönjem azt a sok szépet, amit hallottam a Mária Rádióba, és amit olvastam a magazinba. Spányi Antal pedig hát a megyés püspökünk. És arra gondoltam, hogy most nyugdíjban megy, hát ha lesz ideje egy kicsit beleböngészni az én kis könyvecskéimbe is, és hát ha talán örül annak, hogy nem csak a nyugdíjazása előtt, hanem utána is még az ember azt mondja, hogy nekünk volt egy olyan püspökünk, akire nagyon-nagyon érdemes fölnézni, és akit nagyon-nagyon imádságosan szeretünk.
4: Ha jól tudom, időnként meg is szoktak jelenni.
5: Igen, az Esztergom és vidékében az egy nagyon szép folyóirat.
4: Hogy került velük kapcsolatba?
5: Jártam egy harmadik kerületi közösségi házba, ahol dr. Szántai Lajos egy Sólyom fészek című előadásban szokott egy hónapban egyszer beszédet tartani. Gyönyörű szép magyaros dolgokat, országos, meg az elszakított területekkel kapcsolatban, stb. Minden hónapban elmentem. És nagyon szerettem hallgatni, és nagyon a szívembe fogadtam ezeket az ő általa mondott dolgokat. És ott egymás mellett ültünk, egyszer egy hölgyel, és aztán kezdődött egy szép barátság. Minden hónapban találkoztunk, utána egy kicsit a parkba kiültünk, még beszélgettünk, és szokott nekem küldeni ilyen kis kedves népi dolgokat, mert ő pedig ilyen népművészeti témákba gyűjtő is többek között, de magyar tanár, etnográfus. És amikor a kis könyvecském megjelent, küldtem az Adriennek belőle. Én nem tudtam, hogy az Adrien mit csinál, ő meg ezzel az Esztergom és vidékével, a szerkesztővel kapcsolatban volt, és egyszer csak kaptam egy meghívót Párkányba, hogy ott lesz egy bemutató, és hogy menjek. Mondtam Adriennek, azt mondja, Lívia, én nem leszek itthon, mert Ausztriában leszek, de te feltétlen menj el. És Lívia lányomék elvittek, és előadás közben egyszer csak mondja a főszerkesztő úr a nevemet, és beszéltem a kis könyvemről, fölolvastam két kis verset belőle, és elképedve, hogy te jó ég, hogy kerülök én ide, és akkor, mikor Adrien hazajött, akkor mondtam, hogy Adrien, mit csináltál velem? Mondom, utána odalépett hozzám egy hölgy, akit utólag tudtam meg, hogy professzor, dr. Prokop Mária, és még lovag is, és gratulált, amikor a kis verseimet elmondtam.
4: Mit tudna üzenni a hallgatóknak?
5: Azt üzenem, hogy Máriába, mint édesanyánkba mindenképpen úgy kapaszkodjunk, ahogy a kisgyerek az édesanyjába, és kérjük és imádkozzunk hozzá. Én így tudtam a halottaimat is elengedni, hogy Mária gyűrűre mentem el, és úgy éreztem, hogy akkor ott a Mária palástja alá ott hagyom a lelküket. egy szál egyedül, itthon nem is szóltam, hogy hova megyek, ki is kaptam érte, hogy bármi történhetett volna velem, azt se tudták, hol járok. Elmentem oda, ahol a családdal is együtt többször jártunk, és én a mai napig is a Mária Rádiót hallgatom, és szeretem, és a Mária kegyhelyeket, és a Jézus szíve templomokat. És szeretem a jó embereket, és a jó Isten valahogy mindig olyanok közelébe sodort, vagy irányított, inkább így mondom, akiktől tanulhattam.
4: A templomba sikerül még eljutni?
5: Sajnos nagyon ritkán, és ha igen, akkor Esztergom kertvárosban van egy olyan kis templom, ahol akadálymentesen föl lehet menni, mert kerekes szék, hogyha házon kívül megyek.
4: Milyen imádságokat mond?
5: Szűzanyához mindenképpen, de nem úgy, hogy most segíts meg Mária, mert az egy olyan felszólításnak tűnik nekem, hanem úgy, hogy kérlek, segíts Mária, ó, irgalmas Szűzanya. És saját imádságaim vannak, és saját fogalmazásom, és sóhajaim vannak. Nem mindig a leírt imádságokat mondom, hanem ami akkor spontán úgy a lelkemben megfogalmazódik. Ha természetben látok valami szépet, és felsóhajtok, hogy édes Istenem, hála neked, hogy ezt is megadtad, és láthatom, és gyönyörű a madárvilág, a minden. És az embereket arra kérem, a Mária Rádió kedves hallgatóit, hogy arra összpontosítsunk, hogy minden levélbe, minden falevélbe, minden virágsziromba, minden fűszálba, minden fába, és elsősorban minden emberbe ott van a Jóisten alkotó ereje, és mindig erre gondoljunk, akármit hoz a sors, ilyen-olyan változás, maradjunk hűségesek a hitünkhöz. Minden jót kívánok mindenkinek, a Jóisten áldjon meg minden jó akaratú embert.
3: Krasznavölgyné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébániákon dolgozó irodisták és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a kaposvári egyház. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követő a jelenlévők szakmai szekcióban folytatták a napot. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai Gyüdi, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: lábát mozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpeszben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart, még kétszer.

0: életbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásban legyen mind a két kar, gerinc csavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra, és végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé. A Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában. Horváth Nelli és Lukovics Milán műsorigazgató atya beszélgetését hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Ma arról fogunk beszélgetni kedves műsorigazgató atyánkkal, Milán atyával, hogy hogyan lehet méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában.
1: Mindörökké, amen.
0: Milán atya, két perspektívából szeretném megvizsgálni, hogy hogyan is lehet méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy az atya, aki velünk szemben áll az oltárnál, hogyan is, milyen módon éli meg ezt az áldozatot? Mit jelent gyakorlatban belehelyezkedni ebbe az állapotba?
1: Hát ugye én magam 32 éve vagyok pap, tehát ez az elég hosszú idő. Nyilván az elején az ember nagyon-nagyon izgul, és meg kell szokni ezt a helyzetet, hogy amit mondjuk gyerekként, vagy ministránsként, vagy papságra készülőként láttunk, hogy utána ez valóság, ott kell állni, és hát be kell mutatni a Szent Misét. Nyilván a későbbiekben aztán megjelenik a rutin, ami egyszerre persze megnyugtatja az embert, másodszor pedig hát azért arra nagyon kell figyelni, hogy sose legyen rutin. Na most, ugye egy picit közelebb lépjünk az eseményhez. Ugye papként az a különleges dolog, hogy ott egyes szám első személyben mondjuk el Jézus Krisztusnak a szavait. Tehát, hogy voltak éppen ez egy nagyon gondolatilag is, meg hát biztos, hogy minden ember kicsit máshogy érez ebben a helyzetben, mert egyszerűen az érzelmeinket különbözőképpen éljük meg. Van, aki nagyon-nagyon intenzíven, van, akik ezt így nagyon leszabályozzák önmagukban, nem engednek teret az érzelmeiknek. Én mondjuk talán lehet, hogy az utóbbira jobban hajlamos vagyok. És ugyanakkor azért mégis ugye azt mondja,

0: Ugye a teológia, hogy Krisztus személyében mondja el a pap azokat a szavakat, vagy mutatja be az áldozatot. Most az is nagyon fontos persze, hogy voltak éppen a papnak a személye azért kicsit háttérbe szorul. Tehát, hogy azt is tudnia kell a papnak, hogy itt nem ő a fontos. Ő rendelkezésre bocsátja önmagát, odaadja magát, ha tetszik, Krisztusnak, hogy cselekedjen. Tehát, hogy például a pap ezért ölt ilyen különleges ruhákat, amelyeket nem hordunk a hétköznapi életben, és akkor valamiképpen azt fejezi ezzel ki, hogy nem az ő konkrét személye a fontos. Oda kell adnia magát, például abban is, hogy föl kell készülni a prédikációra, amik egy külön téma lehet, hogy ugye a prédikáció. Tehát, hogy szükség van rá, de mégis Krisztust kell előtérbe helyezni.
1: Emberi ésszel én kissé felfoghatatlannak és nagyon misztikusnak érzem, amikor a pap felemeli az ostját, és mondja, hogy Krisztus teste. Hogyan lehet ezt a hatalmas felelősséget a hívők felé közvetíteni?
0: Nyilván a méltatlanságunk tudatában, tehát az nagyon fontos. Ugye valamiképpen ennek a beszélgetésnek a címe az, hogy méltóképpen bekapcsolódni, vagy részt venni a Szentmisében, és ez nagyon érdekes szó, ez a méltóság kérdése, hiszen ugye a mise elején azt halljuk, azt mondja a pap, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Tehát, hogy valamit kell azért tennünk, hogy amennyire ez emberileg lehetséges, én méltó módon legyek ott, és ehhez egyfajta összeszedettség szükséges. Nyilván a mise elején nem lehet valamiféle szentgyónást végezni. Tehát, hogy a bűnbánatnak, hát ez egy ilyen nagyon összefoglaló formája, jó az, hogyha nem felületes, de azért nem is az a részletező lelkiismeretvizsgálat, mint mondjuk jó esetben egy szentgyónást, ami megelőz, hanem inkább arról van szó, hogy hát egyszerűen tudjam, hogy hol vagyok, valami fajta olyan összeszedettséggel legyek jelen, ami legalábbis hát valami emberi méltóságot, emberileg méltóvá tesz arra, hogy ott legyek. Na most eltelik egy fél óra, és a szent áldozás előtt azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Most akkor méltó vagyok, vagy nem vagyok méltó? És ebből az a későbbi, hogy nem vagyok méltó. Tehát, hogy voltak éppen az a lényege azért ennek a méltóság ügynek, vagy kérdésnek, hogy ezek szerint Isten közel engedi magához azt, ami nem méltó hozzá. Hogy nem utálja azt, ami kvázi rangon aluli. És ez nagyon fontos. Ha Jézus megtestesülésére gondolunk, arra a betlehemi istállóra, vagy a keresztre, hát egyik sem méltó az isteni fönséghez. És hogyha Isten csak azt engedné magához közel, ami méltó hozzá, hát akkor nagy bajba lennénk. Tehát éppen ezért az, hogy a méltatlanságunknak a tudatában vagyunk, az szerintem egy fontos alapállás. Az, hogy valamiképpen elfeledkezzünk önmagunkról. Ugye a hívő embert sokszor meg kell kérnünk, ugye papként is a Szent Mise előtt, mondjuk egy kisebb közösségben, ahol nincs minden megszervezve, hogy na, ki fogja olvasni az olvasmány szent leckét, hívek könyörgését, és akkor erre sokan felnőttek is, hát mondjuk kamaszoktól már megszoktam, de felnőttek is sokszor azzal utasítják vissza, hogy nem szeretek szerepelni. De hát óriási tévedés. Hát pont ez a lényeg, hogy nem szereplésről van szó, nem én vagyok a lényeg, hanem az a hívő ember, aki odajön és felolvassa a szent leckét, az a olvasni tudását, a hangját, az értelmét, amivel ő azt a szöveget értelmezi a többiek, a jelenlévők számára, hát azt kölcsön adja az Úristennek, hogy Isten szava megszólalhasson. Tehát óriási félreértés lenne azt gondolni, hogy én szereplek, hogy én kiállok emberek elé. Meg kell próbálni elfeledkezni magunkról, és hát éppen ezért fontos az, hogy a Szentmisének ugye van egy rendje. És nem az a Szentmisének a méltó bemutatása, hogy akár a pap, vagy a hívő, aki ott bármit tesz a Szentmisében, az mondjuk esetleg elkezdene egyénieskedni. Vagy kitalálni dolgokat. Hát adjuk kölcsön az egész személyiségünket Krisztusnak, és engedjük, hogy ő szóljon, ő legyen jelen rajtunk keresztül, és hát valami ilyesmi kell ahhoz, hogy méltón legyünk ott, vagy méltón mutassuk be azt az áldozatot.
1: Annak kapcsán fogalmazódott meg bennem, amit említett Minél Natya, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem szeretek szerepelni, ezért nem olvasnak fel. Valóban itt hívőként talán van egyfajta tudatosságunk a liturgikus szövegek ismétlésével kapcsolatban. És hogyan lehet megélni azt, hogy ez ne csak egy szavalás legyen, vagy egy automata üzemmód, hanem hogy valóban éljük át, hogy megfogalmazódjanak bennünk azok a szavak, hogy a hitünk elmélyüljön.
0: Én amikor először olvastam föl kisgyerekként a Szentmisén, akkor nekem ott az atya azt mondta, hogy most ezt olvast föl 5-ször hangosan. Na most nyilván, amikor egy ilyen 10 éves forma kisgyerek, mondjuk, mint én, felolvasta azt a szöveget, hát ott egyszerűen az a szint, hogy a szavak, a mondatok legyenek érthetőek. Nyilván, ahogy haladunk előre az életünk idejében, a hittani tudásunkban, műveltségünkben, ha tetszik, úgy, hát egyre inkább értjük azt a szöveget, és akkor egyfajta értelmező olvasást viszünk bele. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy túl deklamáljuk azt a szöveget, vagy valamiféleképpen egyénieskedve emelünk ki, vagy nyomunk el benne részeket, hanem hát pont ez a lényeg, hogy hát ahogy megértjük azt a szöveget, hát valamiképpen azt próbáljuk minél érthetőbben továbbadni ugye a hallgatóknak, a jelenlévőknek, hiszen például mondjuk egy Szent Pál levél részlet az nagyon sokszor egyáltalán nem egy egyszerű szöveg. Tehát azt, hogy azt valaki olyan szépen érthetővé teszi valakinek, az egy teljesítmény. Na most nyilván ehhez nem kell magas teológiai végzettség, valami fajta hitbeli ismeret persze szükséges, és annak segítségével értelmesen fel tudja olvasni az a hívő azt a szöveget, és azért mondjuk egy olyan felolvasás, ami komolyan veszi azt a szöveget, lehet, hogy nem értünk benne mindent, de hát nem kötelező mindent érteni, de viszont ott vagyok úgy olvasom föl, hogy hagyom, hogy ez megérintsen engem. Még akkor is, hogyha már sokszor hallottam. Megpróbálom úgy olvasni, mintha most találkoznék vele először. Egy ilyen szép felolvasás az hat. Tehát akkor egyszerűen még diákok között is azt érzi az ember, hogy elcsöndesednek, még ezek az apró neszek is megszűnnek, és akkor valahogy így hozzá segítjük őket ahhoz, hogy ez a szöveg ez így szíven találja őket. Nagy dolgok ezek, és el lehet vállalni ezt a szolgálatot, ami, mondom, tehát, hogy lépjünk túl azon. Persze, hogy ki kell állni. Hát nyilván fizikailag, ha lefilmeznék a jelenetet, akkor az történik, hogy valaki föláll, oda megy, és ő áll a kiemelt helyen a templomban. De lépjünk ezen túl, és akkor egy szolgálat lesz belőle, és nem szereplés.
1: Valamilyen módon mégiscsak egyénileg kell jelen lennünk a Szentmisében, hiszen bennünk fog megszületni az, amiért oda mentünk. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ez valóban kivirágozzon?
0: Itt így eszembe jut egy beszélgetés egy 18 év körüli fiatallal, ez egy egyházi iskolában történt, ahol hát voltak éppen persze kötelező részt venni a Szentmisén. Ez ugye mindig egy ilyen neuralgikus pont egy egyházi iskolában is, és akkor ez a fiatal, hát ez ezen polemizált velem is hosszasan, hogy hát most miért kötelező ez, és hát nyilván egyfelől persze tudtam neki azt mondani, hogy drága barátom, te ez nem egy zárt osztály, ahova téged betettek a szüleid, hanem amikor ide felvételiztél, megkérdeztük tőled, hogy te szeretnél-e ebbe az iskolába járni. Tehát ezt szabad akaratodból vagy itt, de ha itt vagy, akkor ezzel vállaltad azt, hogy ott vagy azon a Szentmisén. Tehát mondjuk ez egy szintje a dolgoknak, de és hát ő mondta azt, hogy tehát értsen meg, hogy a mise az nem ő róla szól, ezt magyarázta nekem, hogy nem rólam szól a mise. És erre végig is azt kellett, hogy mondjam neki, hogy hát ebben igazad van, hát tényleg nem rólad szól, meg nem rólam szól, de én még ezt egyáltalán nem bánom. Én nagyon furcsálnám azt, hogyha oda mennék a templomba, és ott rólam kezdene elbeszélni a pap, vagy ilyesmi. Ugye ezt ilyen tréfás történetekben el szokták mondani, vagy akár novella irodalomban is megjelenik ez, ugye, hogy valakit a pap kiprédikált. Ugye ezt mindig negatív összefüggésben emlegetjük, tehát hogy egy pap ne prédikálja ki az X-et, Y-t, aki ott van a templomban. Tehát ugye mi se tényleg nem rólam szól, de nekem szól. Na tehát, hogy mit tegyünk azért, hogy ez eltaláljon bennünket, vagy nyilván első az összeszedettség, hogy valamiképpen akarjak ott lenni. Ugye azt szoktuk egyfelől mondani, hogy a Szent Mise az nem egy óra a hétnek a 168 órájából, hanem hát szerves összefüggésben kell, hogy legyen a többi 167 órával a hétben, vagyis voltak éppen együtt kell járnunk az életünk útját Istennel, Jézus Krisztussal, tehát hasonlat szintjén azt tudnám mondani, mint hogyha mondjuk él egy család egy lakásban, és van még egy üres szoba, és hát hogy nem időnként úgy alakul, hogy egy nagyszülőt oda kell venni, vagy egy távoli rokon egyetemista ide költözik, mert innen tud járni az egyetemére. Tehát becsöppen egy családba, egy otthonba egy ilyen új családtag. Tehát, hogy valahogy Istennel is így egy kicsit egy fedél alatt kell élnünk az életünket. Ez a hit, ez a Krisztus követés. Na most, hogyha ilyen értelemben egy ilyen meghitt együtt élésben vagyunk Istennel, na hát akkor az helyén való lesz az a Szent Mise. Ha telik a 767 órája valahogy, és ahhoz képest egészen más, és semmi összefüggés a kettő között, ott van az az egy órás mise, hát akkor idegen lesz, nyűg lesz, unalmas lesz, stb. Még ez az egyik megközelítés. Egy picit gyakorlatiasabb módon azt tudnám mondani, hogy mit tegyünk, hogy ugye a Szent Misére alapvetően két szót szoktunk használni, hát az egyik az, hogy maga a Szent Mise, ezt mindenki tudja. Na most ez a misszió szóból származik, a küldetés szóból. A másik kifejezés, amit használunk rá, az, hogy eukarisztia, ez egy görög szó, az előbbi egy latin szó, ez egy görög szó, ami azt jelenti, hogy hálaadás. És éppen ezért két dolgot tegyünk szerintem nagyon konkrétan. Az egyik az az, hogy gyűjtögessük egy héten keresztül a hálaadásunkat, hogy jó dolgok történnek velünk, vagy nem mindig jó dolgok történnek velünk, de legalább mi ott voltunk, és valamit tudtunk enyhíteni a feszültségen, valamit tudtunk javítani egy rossz helyzeten, vagy az is valami, hogyha nem rontottunk még tovább az ügyön, nem öntöttünk olajat a tűzre, az is egy helyzet, vagy az is egy háladásra való ok, hogy történnek rossz dolgok az életben, na de nekünk, keresztény embereknek van egy olyan reményünk, hogy Isten a rossz dolgokból is jót tud kihozni. Ugye az, aki nem hívő, annak ez a reménye nincsen meg. Hát, hogy nekünk egy csomó okunk lehet a háladásra. Na most, hát hétfőtől, vagy vasárnap délutántól kezdve gyűjtögessük ezeket, hogy figyeljünk ezekre föl, örüljünk ezeknek. Nagyon fontos, hogy a hála az nem jó neveltség. Nem arról van szó, hogy egy bizonyos időpillanatban kimondom azt a szót, hogy köszönöm, hanem hogy átérzem azt, hogy van okom az örömre, és ez az öröm ez nem a véletlennek köszönhető, hanem Istennek a szeretetében élünk. És hogyha ezt a hálát én gyűjtögetem egy héten keresztül, azt mondom magamnak, hogy de jó, majd vasárnap elmegyek, és ezért mind hálát fogok adni. Azért megyek el, hogy hálát adjak. Na most ugye nagyon sokan mondják azt, hogy miért menjek én a misére, nekem nem ad semmit. Hát igen, ha én nem viszek semmit, ha nem viszem a hálaadásomat, akkor egyébként olyan nagyon-nagyon nem kell azon meglepődni, hogy nekem se fog adni semmit. Na ez az egyik, tehát a hálaadás. A másik a küldetés. Fogjuk föl úgy azt a misét, legyünk úgy jelen, figyeljünk úgy oda, hogy Ez jelent a számomra a következő hétre valami feladatot. Itt tudom meg a Jóistentől, hogy mit kell nekem tennem a következő héten. Próbáljam meg ezt valahogy megérezni azokon a szövegeken keresztül, vagy a prédikáción keresztül, hogy nem tudtam elképzelni azt, hogy XY szomszédomhoz, vagy munkatársamhoz barátságosan szóljak, mert érzem az utálatát, mert nagy évben szeretném elkerülni, és valahogy azt sugallja nekem az a mise szöveg, hogy próbáljak meg neki viszonylag barátságosan, tisztességesen köszönni. Hát megpróbálom. Lehet, hogy ilyen apró elhatározás, nem világmegváltó terveket kell minden héten szőnöm, hanem egy apró elhatározással tovább mennem, hogy ez a mai mise, ez a mai evangélium, ez felbátorított arra, vagy kedvet adott nekem ahhoz, hogy ezt az apróságot megpróbáljam. Próbáljam meg, gyakoroljam egy héten át, rögtön lesz tapasztalatom, amit utána elmondhatok az Úristennek, akivel ugye egy fedél alatt élünk, hogy megpróbáltam, de nem jött ki hang a torkomon, mert az utálat vagy az ellenszem az úgy összeszorította a torkomat, hogy nem tudtam neki köszönni. Vagy holnap újra megpróbálom. Vagy megpróbáltam, és visszaköszönt. Vagy köszöntem, nem reagált, elfordította a fejét, és én nem háborodtam föl. Hát ezek nem tapasztalatok, ezek nem olyan dolgok, amiket elmondhatok a Jóistennek, hogy nézd, Uram, hát ezt mondtad, megpróbáltam, ez történt, megyünk tovább. Újra megpróbálom, nem érdekel, nem háborodom föl, sajnálom, hogy ő még nem, őt még, az ő torkát még annyira folytogatja a harag, hogy nem tud megszólalni, de én megtettem, ami rajtam állt. Na szóval, hogy valami fajta feladatot, küldetést ad nekem az a mise, próbáljam megérteni, nem baj, hogyha azt nem a legtökéletesebben értem meg, ahogy én fölfogom, azt megvalósítom, és utána ezt gyakorlom, akkor biztos, hogy tartalmasabb lesz ez a mise, és nem fog kimaradni a hétnek, vagy a hétvégének a programjából.
1: Tehát úgy is felfoghatjuk, hogy ahányféle ember annyiféle feladat vár rá, és annyiféleképpen tudja magával vinni a szent misét?
0: Voltak éppen igen, ugye nagyon fontos az például, hogyha a szentekre gondolunk, egy asszízi Szent Ferencre, neki is volt egy nagy, mondhatnám azt, hogy Isten élménye, és abból ő leszűrt magának valami feladatot. Azt hallott, az csapódott le az ő lelkében, hogy egy kis romos kápolnában volt asszízi környékén, és hogy az a feladat, hogy ezt ő hozza rendbe, ezt ő építse föl, tatarozza ki ezt a kis templomocskát. Utána ezt megtette, még egy másik ilyen kis kápolnát rendbehozott, és utána nem folytatódott ez a templom restaurálási tevékenysége. Tehát rájött arra, hogy itt valamit ő megértett, valamit elkezdett tenni, de hogy nem, az Úristen nem arra szólította őt föl, hogy figyelj Ferenc, alapíts egy KFT-t, ami Assisi környékén majd az összes templomot restaurálja, hanem rájött arra, hogy más a feladat, az, hogy menj és építsd fel egyházamat, az nem ezt a templomocskát jelenti, ugye nyugati nyelvekben a templom és az egyház szó az ugyanaz, Chiesa olaszul, die Kirche németül, Church, stb. Tehát, hogy ő neki valamiképpen az egyházat kell megerősítenie belülről, és hogy éppen ezért rájött arra, hogy hát itt eléggé részlegesen értettem meg az Istennek az akaratát. De az, hogy ő ott megpróbált azt megvalósítani, az vezetett el oda, hogy később jobban megértette. Ha nem csinálok semmit, akkor nem is lesz semmi, tehát akkor nem fogom később majd pontosabban érteni az Úristennek az üzenetét. Amit most megértek belőle, a nagyon korlátolt emberi eszemmel, mi voltommal, hát próbáljam azt valóra váltani. És utána majd jobban fogom ezt látni. Igen, pont ez a lényeg, hogy minden ember érezheti azt jogosan, hogy az, amit ő ottan felfogott, megértett, az neki szól. Az az övé. Tehát, hogy sokszor emlegetik ezt emberek, vagy kérdezik ezt is, ugye, hogy hogyan válaszol nekem Isten. Hát például így, hogy valamit én fogok föl, valamit én döntök el, én csinálom, én szerzem meg ezeket a tapasztalatokat. Tehát, hogy Isten azért más, mint az ember, tehát vele nem úgy fogunk beszélgetni, vagy diskurálni, mint két ember egymással, viszont azt, hogy én valamit felfogok az ő akaratából, azt nyugodtan érezhetem a magaménak. Érezhetem azt, hogy ezt ő mondta nekem. Lehet, hogy aztán nem értem jól, mint ahogy egymást se értjük mindig jól. Nem baj, volt egy nézeteltérés, megbeszéljük, és utána már jobban értjük egymást. Tehát Istennel is valahogy így járunk együtt, vagy haladunk együtt az életünknek az útján.
1: Sokan vannak olyanok is, akik ritkán járnak templomba, de hisznek mélyen. Őket hogyan lehetne közelebb hozni ahhoz, hogy a mise keretein belül is megéljék a hitüket?
0: Sokat szoktuk azt magyarázni, hogy most miért jó szentmisére menni, meg miért érdemes, meg miért kötelező hetente, meg hasonló kérdések. Na most azért valahol, ahogy a hitünkben felnőtté válunk, azért az egy folyamat. Tehát, hogy szem előtt tartva egy olyan embert, akit kisgyerekkorában vagy csecsemőkorában megkereszteltek, ott beszélhetünk egy gyermeki hitről, ami lehet nagyon szép. Tehát egy kisgyermeknek a hite, a ragaszkodása, az imádsága, az nagyon szép dolog lehet. Jézus is azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ilyenek ki az Isten országa. De ugyanakkor nem ez a végállomás. Át kell mennünk a kamaszkorunkon, amiben nagyon sok minden megkérdőjeleződik a számunkra, és a végén ott áll az a kérdés, hogy én hiszek-e. Nem az, hogy a családom, a cserkés csapatom, a nem tudom, nagyszüleim, és akkor velük együtt én is, mert egy kisgyereknek leginkább ezt kéne mondania, hogy hiszünk. Miért hisz az a kisgyerek? Mert a családja, mert a cserkés csapata, stb. Na de a misében nem azt mondjuk, hogy hiszünk egy Istenben, hanem hogy hiszek egy Istenben. És ez nagy változás, hogy többes szám első szeméből eljutok-e oda, hogy én egyes szám első szemében hiszek-e vagy nem. Na, tehát, hogy a hitünk útján azért, ha felnőtté válunk, akkor ez azt is jelenti, hogy egyszer csak az a kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy hát, hogy mit akar Isten? És nem csak az, hogy most meg tudom-e magyarázni magamnak, hogy miért megyek hetente misére, vagy minden egyes alkalommal, amikor vasárnap reggel, mondjuk elképzelek egy kis falut, ahol mondjuk reggel 7 órakor van a mise, és akkor az ott élő mondjuk kamasz 16-18 éves fiatalnak, lánynak, fiúnak így reggel 6-kor föl kell kelnie, és akkor azt magyarázza magának, hogy most nekem van-e kedvem misére menni. Hát elég egyértelmű a válasz, hogy nincs. Hát aludni szeretne, vagy nem tudom, mással tölteni az időt. Tehát, hogy előbb-utóbb azért a hitünknek a kérdése az nem az, hogy most én nekem mi jó vagy ez ad-e nekem, mit ad nekem, vagy, hanem az a kérdés, hogy hát, hogy én mit adok, hogy Isten mit akar, vagy én hogyan tudom irányában kifejezni a hálámat, a szeretetemet, a figyelmemet. Tehát, hogy a vallásosságunk gyerekes szinten nagyon sokáig az, és felnőtt is megmaradhat a gyerekes vallásosságban, hogy hát, hogy hogyan lehetne azt kieszközölni, hogy Isten megtegye az én akaratomat. Ugye, tehát, hogy megnézzük megint csak azt, hogy mi a sok embernek a képe az imádságról, hát valami olyasfajta tevékenység, amivel valahogy el lehet érni azt, hogy Isten azt tegye, amit én akarok. Na de a mi atyán közepén nem ez van, hanem az, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy Assisi Szent Ferencnek ez egy ilyen zseniális kérdése volt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Te mit akarsz, hogy én cselekedjem? Tehát, hogy előbb-utóbb azért a felnőtt hitünkhöz hát hozzá kell, hogy tartozzon ez a kérdés, hogy Isten mit akar, hogy én hogyan tudom az ő akaratát valóra váltani, én hogyan tudom feléje a szeretetemet kifejezni. Szóval amíg eddig nem jut el valaki, addig biztos, hogy azt fogja latolgatni, hogy most ez megéri-e nekem, vagy én elmegyek 2 havonta, hát nekem az is elég. Szóval hát látnunk kell ezt, hogy a hitünkben is van egy ilyen fejlődési folyamat, és hogy azon előbb-utóbb tovább kellene haladni, nem kéne megrekedni egy gyerekes szinten.
1: olyan gúzpontok is előfordulhatnak egy mise kapcsán, hogy azt érzi a hívő, hogy nem vagyok elég méltó, megint kiütközik a méltóság szó arra, hogy én itt most jelen legyek, és például áldozzak. Ilyenkor lehet kérni egy áldást az atyától, de valóban mit tesz minket méltóvá ahhoz, hogy Krisztus testéhez járulhassunk?
0: A egyházunk azt tanítja, hogy évente legalább egyszer, ez még nem egy olyan túl nagy gyakoriság, végezzük el a szentgyónásunkat. Mondjuk azt, hogy akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy olyan, nem tudom én, milyen nagy horderő bűnünk nincsen, ez egyébként lehet, hogy igaz. Tehát egy rendezett, egy összeszedett, kitartó keresztény élettel el lehet azt érni, hogy az ember ne kövessen el úton útfélen súlyos bűnöket. De egyébként ugye a gyónás kapcsán arról is szoktunk beszélni, hogy lelkiismeret vizsgálat. Tehát ami nem egyszerűen csak egy ilyen kis memória frissítés, hogy most mégis mi történt az elmúlt időben, ami úgy nyomta a lelkemet, vagy ami mondjuk hát egyszerűen bűn volt, hanem az, hogy magának a lelkiismeretünknek a működését vizsgáljuk meg, hogy hát például nem túl laza-e, esetleg túl tompa, hát simán belegázolok mások lelkébe, és észre se veszem. Tehát egy lelkiismeret vizsgálat az ezt is esetleg felszínre hozza, hogy még előveszünk egy úgynevezett lelki tükröt, és akkor, hát ez megtörtént, hát XY ezt itt szememre is vetette, na de hát én nekem egyébként ez semmi problémát nem okozott. Hát akkor lehetséges, hogy a lelkiismeretem is egy kicsi korrekcióra szorul. És ezt évente egyszer tegyük meg, ez kvázi egy ilyen minimum elvárás, hogy ne tompuljon el a lelkiismeretünk. Mert egyébként az érdekes, hogy el tud tompulni. És azok az emberek, akik mondjuk a történelemben ilyen hát elég nagy bűnöket követtek el, azok elképzelhető, hogy a családjukban példás családapaként viselkedtek. És az ember nem is érti, hogy kerülhet valaki ilyen tudathasadásos állapotba, hogy voltaképpen hát lehetne jó ember, de hát ugyanakkor egy másik fórumon, a munkahelyén például, hát ott meg olyan dolgot megenged magának, ami nem egyeztethető össze az előzővel. Na, szóval egy szó mint száz, a szentgyónás. A másik, amit mond az egyházunk, hogyha valaki tudatában van a súlyos bűnének, az ne áruljon szent áldozáshoz előzetes gyónás nélkül. Vagy ha erre nagyon nincsen módja, akkor legalábbis határozza el, hogy a legelső adandó alkalommal el fog menni a szentgyónását elvégezni. Na most azért ez fontos dolog, hogy Istent ne tartsuk kicsinyesnek. Tehát, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványainak, hát ott nem szent emberek voltak. Nem voltak különösebben méltók erre. Utána letagadták, hogy ismerik Jézust, elfutottak tőle, mentették a bőrüket. Tehát, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy Isten kicsinyes lenne. Ő adja magát. Azt mondja Jézus, ugye, az utolsó vacsora szavait halljuk minden misében, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy ez értetek adatik a bűnök bocsánatára. Tehát, hogy nem csak a gyónásban bocsátja meg Isten a bűnöket, az is fontos, persze. De hát Krisztus kereszt áldozata egy, onnan van a bűnbocsánat, onnan van a keresztség, minden szentség. Tehát, hogy ezek összefüggnek, ezek nem vághatók így nagyon mesterségesen szét. Az oltári szentség is a bűnbocsánatnak a gesztusa. Azért adta Isten, hogy kifejezésre juttassa azt, hogy mi közeledhetünk hozzá, hogy nem haragszik ránk, hogy megbocsátja, előre megbocsájtotta a tanítványainak, hogy elfutnak tőle, meg letagadják, hogy ismerik, hazudnak össze-vissza. Tehát hogy olyan fura lenne Istent ilyen nagyon kicsinyesnek gondolni. Nyilván, hogyha valaki úgy érzi, hogy most én úgy vettem részt ezen a misén, hogy ez önmagamhoz képest is teljesen szétesett, és nem volt, amit jó, egyszer nem megy áldozni, kicsit ilyen. Tehát van az a fajta pedagógia ebben, ami önmagunkra irányul, tehát hogy önmagunkat neveljük. De azért hát egyébként megpróbáljak meg úgy elindulni, úgy ott lenni, hogy elmenjek áldozni, és aztán majd fejlődünk az életünknek a során. Szóval ez nagyon fontos, amit ott előtte mondunk, ugye már idéztük, hogy nem vagyok méltó, és ugyanakkor, hát vegyük örömmel, és ugye az is nagyon fontos, hogy mi még az áldozás. Látszólag az megint, hogyha lefilmeznénk a jelenetet, hogy a hívek ott sorba állnak, és kapnak valamit. Kezükbe, nyelvükre, utána magukhoz veszik, de valójában azt mondjuk erre az egész folyamatra, hogy én megyek áldozni. Most akkor kapok valamit, vagy adok? Szóval hogy valójában azt kell azért komolyan vennünk az áldozásban, hogy én adom oda magamat. Tehát, hogy azért megyek oda, hogy azt mondjam Krisztusnak, hogy itt vagyok, használj engem. Ahova te el akarsz jutni, oda majd én elviszlek téged. Ha te embereket akarsz szeretni, akkor tedd azt rajtam keresztül. Én erre rendelkezésedre bocsájtom a kezemet, a számat, a szívemet, aki vagyok, hogy te rajtam keresztül szeressél, legyél jelen, szóljál. Tehát, hogy voltak éppen ennek a szándéknak azért ott kell lenni bennünk, hogy nem csak én kapok valamit, persze, hogy kapok, de hogy én is adni akarom, magamat akarom adni Krisztusnak a szolgálatára. Hát ezt próbáljuk magunkban elevenen tartani, és akkor mehetünk áldozni. Szóval azért azt is szerintem fontos meggondolni még egy apró gondolat ehhez, hogy a szentmise, mi a szentmise? Hát voltak éppen az utolsó vacsorának, Jézus és az apostolok utolsó vacsorájának a jelen valóvá tétele. Tehát, hogy mi nem egy 2000 évvel ezelőtti eseményről szóló videófilmet nézünk, hanem azt mondjuk, hogy a Szentlélek, hogy Isten örökkévaló, az időn kívül létezik. Tehát, hogy tulajdonképpen ami ott történt, az minden időkre érvényes. A szentmise az, mintha én ott lennék az utolsó vacsora termében. Tehát, hogy az, amit ott Krisztus tett, vagy az, amit a Golgotán végbevitt a világ megváltása, az minden időkre érvényes. A szentmise az ebbe helyez bele engem. Jelen valóvá teszi számunkra a megváltásnak a művét, amit Krisztus végbevitt. Na most, mégiscsak ugye egy vacsoráról van szó. Azt szoktam mondani hasonlatként, hogy ha meghívnak egy születésnapra vagy esküvőre, és mondjuk ott nem eszel, hát akkor megkérdezik, hogy rosszul vagy, laktózérzékeny, vagy hozzunk valamit, ami megfelel a te diétádnak, vagy valami. Nem, minden. Hát akkor miért nem ez? Meg vagy sértve, vagy... Ez teljesen groteszk, hogy valaki ott van, és nem eszik. Hát elmentünk egy lakomára, egy ünnepi étkezésre. Tehát, hogy nagyon-nagyon szervesen hozzátartozik ahhoz a miséhez az áldozás. Tehát lehetőleg tartsam magam olyan állapotban, hogy oda tudjak menni áldozni, de azért tehát ne úgy álljak hozzá, hogy egyszer-egyszer 10 évenként elmegyek áldozni, amikor épp 5 perccel a mise előtt meggyóntam, vagy valami, mert nem ez a mise, hanem hozzátartozik. Az áldozás, ott van Istennek ez az adakozó nagyvonalúsága, és azért ezt ne értsük teljesen félre. Vegyük azt tudomásul, hogy igazán méltó sose leszek hozzá, de ez nem baj, és hogy Isten közel enged akkor is, hogyha nem vagyok teljesen méltó. Úgyhogy valami ilyesmi nehéz kérdés, ez konkrétan mindig, de azért bízzunk a Jóistennek a jóságában, meg a nagy lelkűségében, akkor, amikor mérlegeljük azt, hogy megyek-e áldozni, vagy nem.
1: A méltóság körvonalát boncolgatjuk, és nagyon szeretném, hogyha egy csodával zárnánk a kört, oly módon, hogy mit gondol Milán atya az eukarisztikus csodával kapcsolatban?
0: Hát nem tudok nagyon-nagyon sok ilyenről, de tudom, hogy vannak, vagy gyűjtögették, ugye nem olyan nagyon régen, hát 2021-ben, eredetileg 2020-ban lett volna ugye az eukarisztikus kongresszus itt Budapesten, és akkor volt is egy kiállítás az eukarisztikus csodákról. Szégyen, gyalázat, én ezt nem láttam. Na most... Eukarisztikus csodákat ugye a történelemben is feljegyeztek, például a 13. században, és aztán később Raffaello ezt megfestette a Vatikán egyik termében, második Gyula lakosztályában, ugye ezeket hívják úgy, hogy Raffaello stancái, és ugye ez volt a bolzánai mise. És ugye nagyon érdekes a történet, hogy egy cseh származású pap mutatta be a szentmisét, és hogy közben hát kételkedni kezdett. Milyen érdekes, hogy nem csak a 20.-21. századi ember kételkedik, hanem a régi ember is kételkedett, de még az apostolokról is ezt mondja ugye az evangélium, hogy meglátták föltámadt Krisztust, és akkor ott leborultak, bár egyesek még mindig kételkedtek. Tehát, hogy nem olyan nagy tragédia az, ha kételkedünk. Tegyünk fel jó kérdéseket, és akkor talán közelebb jutunk a hitünkhöz. Na, szóval, hogy ez a pap is valahogy kételkedett az átváltoztatásban, az átváltozásban, és akkor, hát ez történt, hogy vér kezdett el folyni a kehelyből, és akkor ezt ottan valahogy, nem tudom, fölfogták, vagy azokat a kehelykendőket, ruhaneműket is ott összevérezte, és ezeket az erekéket az orvietói székesegyházban őrzik ma is. Úgyhogy, hát ezek ilyen elgondolkodtató történetek, ezek az eukarisztikus csodák, amelyek, hát szerintem sokat mondó, hogy elgondolkodtatnak bennünket is. Nagyon fontos az, hogy az egyház ezeket nem kezeli hittételként. Tehát ha most valakit hallgatja ezt a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy ő ezt nem hiszi el, attól még lehet katolikus hívő. Tehát az egyházunk ezt nem kezeli hittételként. Mint ahogy például a torinói leplet sem. Nem hittétel az, hogy ez Jézusnak a halotti leple volt, és ergo akkor ez egy bizonyíték a föltámadásra. Ugyanakkor nagyon elgondolkodtató. Tehát az eukarisztikus csodák szerintem hát arra is jók, hogy nem csak az eszünk van, hajlamosak vagyunk arra, hogy fejben legyünk vallásosak, vagy a fejünkben éljünk, de azért van szívünk is. És egyébként pont ezek az eukarisztikus csodák néha egy kicsit talán a szívünkre is hatnak, megrendítőek. És hát ennek, ha kitesszük magunkat, akkor kicsit közelebb jutunk hozzá. Szóval ezt is azért még így a misén való méltó részvételhez azért hozzátenném, hogy ne felejtsük el azt, hogy az egész ember van ott. Tehát azért éneklünk, azért állunk föl, térdelünk le a megfelelő részeknél. Na most, ha valakinek úgy unalmas az a mise, vagy nem tud vele mit kezdeni, akkor próbálja meg az érzelmeit belevinni. Mondja azt például, hogy hát van egy ismerősöm, egy hozzátartozom, aki nagyon súlyos beteg. Most ő érte megyek el. Ő érte leszek ott. Biztos, hogy sokkal összeszedettebben lesz ott. Tehát, hogy nyugodtan vigyük bele az érzelmeinket. A misébe is, meg amúgy is, és akkor teljesebb emberként leszünk jelen. Na, szóval az eukarisztikus csodák is szerintem alkalmasak arra, hogy elgondolkodtassanak, vagy megérintsék a szívünket. Érdekesek mindenképpen.
1: Köszönöm szépen. Mi lánhatja, hogy bevezettél minket abba, hogy mégis hogyan tudnánk még méltóbb módon kiteljesedve a szentmisében jelen lenni?
0: Én is köszönöm az ügyes kérdéseket.
1: Méltó módon jelen lenni a szentmise áldozatában. Horváth Nelli és Lukovics Milán műsorigazgató atya beszélgetését hallották.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallgatják, amelyben dr. Pécsi Ritával, a katolikus főiskola, akkor ő most katolikus főiskola tanárával beszélgetünk nevelési pedagógiai kérdésekről. Neveléskutatóként gyakran találkozik mostanában azzal a problémával, amiről a múlt adásban beszélgettünk, nevezetesen, hogy a gyerekeink számára sajnos a mostani korban valahogy elveszett a gyerekkor. És hosszasan beszélt a múltkor arról, Rita, hogy ezt a gyerekkort mennyire vissza lehet hozni a sok játszással. És hogy fordítunk-e elég időt szülőként, nagyszülőként magára a játékra. Semmi mással ne foglalkozunk, csak a játékkal, és abba élje bele a gyerek, felejtse bele magát, és kapcsolódjon ki a mindennapokból a játék révén. Mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy a másik nagyon-nagyon komoly probléma a gyerekkorban, ami elveszni látszik, hogy keveset beszélgetünk velük. Na, hogyan látod ezt a kérdést?
2: Igen, nagyon, nagyon felhalmozódott ez a probléma már addigra, amire tulajdonképpen a gyerekekkel beszélgetős viszonyba kerülünk. És éppen most a héten olvastam egy kutatást is, amelyik elkezdte azt, de ez is legalább már 10 éves, azt keresgélni, hogy egyáltalán sokkal kevesebbet beszélünk. Tehát kevesebb szó hangzik el, csak így tisztán a felnőttek között is. Tehát nyilván ennek az egyik oka a képernyő, tehát a kommunikáció nem lett, hogy úgy mondjam, kevesebb, tehát fura ez az egész így, nem lett kevesebb, rengeteg információt veszünk fel, és rengeteg információt közlünk is, most én maradtam még a felnőtt világban, közlünk is egy új generáció, tehát egy fiatal szülők generációja, hogyha most ránézünk, akkor ők nagyon sok képet, emojit, nem tudom én, hanganyagot, kis podcastot átküldök, nem tudom én, kis jeleket, tehát ez is kommunikáció nyilván, de nem kapcsolódik össze a beszéddel. Ebből ugye az is következik, és itt most nagyon sok kis csatornát megnyitottál ezzel a kérdéssel, mert az is következik belőle, hogy egy ilyen átalakult kommunikációban már a felnőttek is kevésbé tudják megfogalmazni a gondolataikat, vagy kevésbé tartják fontosnak azt, hogy dolgokat kimondjanak, jól megfogalmazzanak, pontosan megfogalmazzanak, és hogy az valóban azt fejezze ki, amit szeretnének, tehát gyakorlatilag inkább csak célozgatás, illetve egy ilyen durvább közlés történik. Aminek ugye van egy másik oldala is, hogy ezt akkor akinek küldtük, azt vajon így fogadja-e, tudja-e úgymond dekódolni, meg tudja-e érteni. Most itt egy több oldalú probléma felmerül, hogy tulajdonképpen a beszéd az értelem, tehát az értelmi folyamatoknak és az érzelmi életnek a finom hangolója. Tehát a művelője, a gazdagítója, a kifejezője, a egyszerűen fejlesztője az, hogy egyáltalán beszélünk. Tehát nagyon érdekes az, ugye sok, most egy kicsit furcsa ez így ezzel a hasonlattal, hogy sok értelmes állat is van, aki nem beszél, de közöl, tehát kommunikál, és ott is úgy mondjuk, hogy mintha beszélne. És nagyon érdekes, hogy amikor például egy zeneművet is meghallgatunk, hogy mintha énekelt volna, és ott is már ugye ott van egy kicsit a beszédnek a bekapcsolása, tehát az emberi értelem és érzelem vágyik arra, hogy jól kifejezze magát, és ezáltal tudja megnyitni egy kapcsolatot, tehát egy kötődéses kapcsolatot. A kötődésnek is nagyon nagy feltétele az, hogy tudunk-e beszélgetni egymáshoz. Egymással. Na most, hogyha most visszamegyünk, és a gyerekkorra kezdünk el ránézni, akkor itt egy nagyon nagy deficittel indul általában, tényleg azt mondom, hogy tisztelet a néhány kivételnek, egy gyerekkor, mert a közgondolkodás, vagy a közvélekedés elveszítette azokat a hagyományokat, amelyek továbbadták, hogy még a nem beszélő gyerekkel is beszélni kell. És nem beszélnek az anyák a gyerekeikhez. Tehát
1: nem,
2: ellátják.
1: Telefon néz,
2: hát megváldásul, igen.
1: A gyerek előre felé néz a gyerek babakocsiba,
2: igen,
1: nem ő felé. És nem beszél.
2: Nincs felvétele, tehát nem beszél. Tehát, hogyha látunk egy-egy, tehát azért láttam már, és a családban is láttam olyan anyákat, és nagyon nagy örömmel töltött el, amikor azt a különleges helyzetet vettük észre, hogy a kicsi gyerekükhöz egész nap beszélnek az anyák. Ez lenne természetes, de ezt ma már nem látjuk. És ez csak súlyosbítja az, hogyha mivel, hogy látja a szüleinél, és most megint visszatértünk a képernyőhöz, de sajnos mindenhol jelen van ez a lék, hogy ha látja a szülein, hogy a képernyővel kommunikálnak, akkor nyilván ez a vágy benne is benne lesz, és nyilván, hogy például gyerekvigyázási szándéka, és tudom, hogy ez jó minden, most tegyük zárójelbe, de azért megkapja már a 0-3 éves is, és ott tulajdonképpen rászokhat arra, hogy őnek is ez lesz az információ közege. Ez nagyon-nagyon-nagyon káros, mert őneki még semmilyen szókincse nincs, és az emberi beszédet nagyon sekélyesen, vagy kicsit fogja megérteni, mert képernyőről nem lehet megtanulni beszélni. Nagyon érdekes, hogy az emberi agy az kizárólag, de kizárólag valós, természetes kapcsolatban, interakcióban fejlődik. Tehát a beszédkészség is csak valósba. Tehát itt még a rezgéseket is, ezt már talán mondtuk itt is ebben a műsorban is, nekem olyan érdekes újdonság volt annak idején, mikor olvastam, és azóta figyelem is, hogy a kisgyerekek az édesanyjuk hangszínét utánozzák először. De ez nem azért van, mert annyira jól megfigyelték például a képernyőn, hanem azért, mert azt a rezgés számot, azt a frekvenciát, azt a szint, azt veszik át, ugye ezt nem is tudjuk szinte, hogy mitől, hogyan működik ez az idegrendszeri terület, de minden esetre csak valós kapcsolatban tanuljuk meg. Na most, hogyha ez kimarad, már pedig ez nagyon-nagyon sok esetben kimarad, és most csak gondoljuk meg, hogy ugye nem érnek rá a szülők, nem érnek rá hozzá beszélni, vagy már nagyon korán olyan közösségben vannak, sajnos bölcsödés kisgyermeknevelők panaszkodnak, hogy pár hónaposan bekerülnek a gyerekek a bölcsödébe, és ott ugye hát legalább 6-7-8-an vannak, annél kevesebb nincsen, tehát ott akkor már csak ha kiszámolod is, hogy hányan fognak hozzászólni, az bizony kevesebb lesz, mint egy otthoni kapcsolatban egy anya, és ott nincs ott még a nagymama, a nagypapa, a testvérek sem, a nagynéni sem. Tehát gyakorlatilag az apa se. Tehát ott van egy viszonylag légüres környezetben, ahol a beszédet, mint kommunikációs formát valahogy nem teszi magáévá. Tehát nem lesz az élete része. Na most itt még csak vagyunk a 0-3-ban, tehát itt nagy beszélgetések nem történtek, csak egy nagy hiánnyal elindul, hogy nincs meg az igénye. Tehát ez a nagyon érdekes, ahogy Karácsony Sándor fogalmaz a nevelésről, és úgy is kezdődik, van egy ilyen szép kis összegzése, sokszor használjuk is, hogy megtanítani a gyerekeket egészségesen igényelni. Ez hozzátartozik ugye a neveléshez. Na most itt mindjárt a beszélgetéssel kapcsolatban is. Már egy egészséges igény hiánnyal indul. Na jó, most akkor elérkezünk az óviskorba, ahol azt veszük észre, hogy ugye a gyerekeknek nagyon nagy a közlés igényük. Nagyon nagy. A zárkózott gyerekeknek is. Tehát azért is, mert nem tudja magában tartani se az érzelmeit, se az indulatait, se a megtapasztalásait, se a kíváncsiságot, az élményeit, semmit. És így akar kapcsolódni. Tehát ugye ezt ismerjük is. Miért, és mondd ezt majd, és csak be nem áll a szája, és kérdezne. kérdezne, beszélgetne. Na most itt már beszélgetésről lehetne beszélni. De ez elmarad. Ez elmarad, mert már kisgyerek korától kezdve nem személyeket kapott a kapcsolódáshoz, hanem tárgyakat. És itt nem is csak a képernyő, de tárgyakkal kielégült ez a helyzete, vagy akár például a hallott mese nem volt benne, tehát szókincse is egyre kevesebb lesz. Na most ez itt nagyon sok következménnyel jár, mert ebben az életkorban már nagyon-nagyon jó volna, és a gyerekkorhoz igen nagyon hozzátartozna. Ez az állandó lehetősége annak, hogy ő is kifejezi azt, amit érez, és akkor ott van egy felnőtt, és akkor mondja, hogy jaj, ugye most szomorú vagy, jaj, ugye most milyen dühös vagy, fú, ez milyen nehéz volt, vagy bármi más, vagy én is elmondom neki, hogy ha erre annyira mérges voltam, de aztán akkor mit tudom én valami, de ugyanígy a mesében is. Tehát lesznek az érzelmekre szavaink, kifejezéseink, megnevezéseink, és ez az érzelmi intelligenciának is már egy része, hogy felismeri az érzelmeket, ki tudja azokat fejezni, és lassan lesz egy árnyalata is annak, hogy kifejezi, és nem tettekbe, és indulatokba, és belerugok, és nem tudom, és szorongásba, félelembe, nem tudom én, csatornázódik ki. Tehát erre nagyon alkalmasak egyébként már a mondókák, már az énekek, az énekesjátékuk, a mese, a versikék, és a beszélgetés. És a beszélgetés. Na most, ennek a beszélgetésnek, arra már múltkor is szót ejtettünk, hogy ugye hall beszédet azért ez a kisgyerek, de sajnos csak csupa felnőttes beszédet, tehát amikor a felnőttek valahogy egymás között például ügyintéznek, vagy akár csak beszélgetnek, de ezt kevesebbszer látja. Tehát azt mondom, hogy olyan felnőttes problémáknak a körébe vonjuk be a beszéddel, ami nem az övé. Tehát az is terheli ezt az egészet, tehát nem arról tud beszélgetni, hogy most látta a hangyácskát, ahogy az kibújt, hanem arról, hogy Ukrajnában mikor fejeződik be a háború, vagy hogy nem tudjuk kifizetni a következő számlát, vagy mi lesz most. Ez lehet, hogy nem annyira görcsös problémája a szüleinek, de talán a múltkori adásban is beszéltünk erről, hogy ezek nem gyerekkori problémák, és ezeken ő elkezd agyalgatni, és egyszerűen úgy érzi, minden gyerek úgy érzi, hogy ezt neki kell megoldani. Tehát ugye ennek szélsőséges esete, amikor ugye a válófélben való szülőknél úgy érzi, hogy ő az oka. De hogyha erről folyamatosan, és nem azt mondom, hogy most egyszer-kétszer nem beszélhetünk, nem tudom én, a családi költségvetésről, vagy bármiről másról, de amikor folyamatosan igazából nem ővele beszélgetünk, és nem gyerek kérdések forognak akkor, amikor ő ott van, és nem vele történik, akkor ő ezt elkezdi magában érthetetlenül, de mégis súlynak érezni, nem tudja kifejezni, nem beszél vele senki. Szóval itt egy nagyon nagy hiány felhalmozódik. Most ebben a hiányban tényleg sokat tehetnénk azzal, hogyha amikor ő velünk van, vagy a közelünkben van, akkor egyrészt megszűrjük azokat, itt érdemes megszűrni azokat a tartalmakat, azokat a gondolatokat, azokat a nehézségeket, problémákat, nem kell bekapcsolni a tévét, a rádiót, a híreket ebben a helyzetben, mert ott nem tudjuk megszűrni, de magunkba is szűrjük meg az asztal körén, az asztal társaságban is, és beszélgetni azokról a dolgokról, ami őket érdekelheti. Csak úgy beszélgetni, csak úgy engedni, hogy ő is kifejezze, illetve megint versikék, gyerekversek, mesék, történetek, családi történetek, nem tudom én.
1: Dinoszauruszok története, most ami, van egy unokánk, aki dínokkal él.
2: Ami ő neki kinyitja a kíváncsiságát, és megint nagyon jó, amit bekapcsoltál, ugye a beszéd kommunikációra való, a világ megértésének az útja is, tehát amikor ő belőle kijön ez a kíváncsiság, és hogy arra rá tudunk-e fordulni, és afelől egy kicsit úgy mindig tágítani ezt a világot az ő értelmének, életkorának megfelelően. És hát ezek az alkalmak, ezek kiszorultak a gyerekkorból. Tehát azért gondoljuk meg, hogy annak ellenére, hogy ugye beszélünk helikopter szülőkről, hogy mindentől óvjuk meg, ez egyáltalán nem óvjuk meg tőle. Tehát bizonyos dolgoktól megóvjuk, és erről is majd érdemes beszélni, ami hozzátartozna a gyerekkorhoz. tancsolás, a természettel való érintkezés, annak a veszélyei, annak a kis kudarcai és szépségei, a gyerekekkel való szabad játéknak a szépségei és kudarcai, tehát, hogy beszóltak, hogy nem tudom én, nem úgy sikerült, hogy a többieknek jobban ment, és nekem most nem annyira, nem vettek be a játékba, de azért mégis, tehát, hogy ezeket is ugye egy felnőttnek a környezetében, a biztonságot nyújtó, odafigyelő környezetében egy szabad játék, tehát nem a felnőttel való játék, és nem a felnőttes játékok, hanem egy ilyen jellegű szabad játék. Na, most már a második, amit kiszűrtünk, hogy nincs meg a gyerekkorban. Abba a kis közös tevékenységekbe való bevonás nincs meg, és most még mindig csak óvodásokról beszéltünk, és hogyha átmegyünk, most belemegyünk mondjuk a kisiskoláskorba, ahova ezzel a deficittel érkezik.

0: De ezek ugye hazafelé menet, benyomjuk az autóba a rádiót, ott is jön egy valami, otthon szól valami, meg hát nem tudom, szóval nyilván ezt mindenki fordítsa le magára, de mindegy, nem beszélgetés történt. Bekerül az iskolába, és tulajdonképpen az egy-két tanítós rendszer is nagyon hiányzik ebben, mert ott volna egy felnőtt, aki viszonylag ismeri őket, aki vezeti a tanítási folyamatot is, tehát a megismerési folyamatot is, de tudna beszélgetni is. Na most akkor, amikor egy elsős másodikosnak 5-10 tanítója van, mert más jön be matekra, más jön be nyelvtanra, más jön be énekre, más jön be tesire, stb. A szakma álcájába, de ez biztos, hogy nem jó így, akkor beszélgetni nem fog. Tehát jó esetben diktál egy tempót, amit vár viszont a rossz beszédértésű gyerek nem fog követni, és nem tudja feldolgozni. De ami nagyon-nagyon hiányzik, hogy megint csak nem beszélget vele senki. Mert teljesíteni fog, leckét fog otthon megírni, eljár ide-oda-amoda, és nem beszélget vele senki. Másodszor nem lát beszélgető embereket, azért ezt lássuk be, hogy például akár otthon, akár az iskolai környezetben. Tehát egyszerűen a beszélgetés kultúrája nagyon, nagyon alacsony.
1: Nagyon alacsony.
0: Nagyon alacsony. És akkor menjünk egy kicsit még tovább. Eljön a serdülőkor, nagyon nagy szüksége volna beszélgetésre, most nagyon nagy szüksége volna, mert minden összekeveredett benne, és ezeket ilyen, hogy mondjam, felemelő, megértő beszélgetésekben tudná valahogy magával is tisztázni. De már mi minden hiányzik neki, már nem is tűnik fel, hogy hiányzik. Eltűntek, ugye régebben voltak beszélgetés órák, nincsenek. Tehát csak az alternatív iskolákban látunk, vagy szinte csak, olyat, hogy nem tudom én, egy beszélgető körrel kezdődik a nap. Mert erre most nincsen idő. De otthon se volt. Most bekerül ebbe a helyzetbe, az alsóba eltűnt a fogalmazás óra. Azért emlékezzünk, csak volt ilyen, hogy fogalmazás, nagyon nagy értelme volt, hogy egyszerűen persze úgy nézett ki, mint hogy hát most ilyen általános dolgokra most akkor írjál arról, hogy nem tudom én, mi volt vasárnap, vagy nem tudom én, hogy...
1: Milyen élményed volt,
0: most mindegy. Vagy hogy felt, hogy de ezt már olyan fölöslegesnek érezzük. Pedig látható az, hogy nem tud írni róla, nem is tud beszélni róla, nem tudja kimondani, nem találja a szavakat, nem találja a jó kifejezésmódokat, amiket mondjuk ezekben az esetekben tanulgathattunk volna. Felkerülünk ugye a felsőbe, ott van a serdülés, növekszenek a tantárgyak, mármint hogy a szétdarala, a száma, tehát egyáltalán nem a tudás ellen beszélek, hanem arról a széttöredezett valamiről, ami nem engedi, hogy beépüljön az az ismeretanyag. De itt még csak nem is arról van szó, hanem arról, hogy hogyan fejlődik ez a személyiség, amiben éppen ott ilyen kimondatlan gubancok vannak. Azt írja egy kutató, talán itt a serdülésről is már beszéltünk erről, hogy a beszélgethetés légkörét kellene fenntartani. És ez ugye nem tud megszületni akkor, hogyha van 45 percem egy héten egyszer ezokkal a gyerekekkel, és vannak 26-an, és abból van 6 nehéz.
1: És igazolni kell, és
0: a
1: mindennapokat és a kell minden. Intézni.
0: Na most ott nyilvánvaló nem fog beszélgetni. Szünetben, hát most már ugye kivettük a kezükből, ha igaz a képernyőt, talán egymással váltanak szót, de megint csak nincs egy eligazító, egy gondolkodó beszélgethetés légköre, ahol megszületik az, hogy ez elején még nem mondok semmit, de aztán talán kicsit kipróbálom, megpöckölöm, na most akkor erre reagál-e vagy sem. Otthon sincs meg a beszélgethetés légköre. Van egy ilyen nagyon érdekes kis történet, ami hát meg is történt, ugye jártam egy helyre gimnáziumba, a szülőkhöz, ilyen szülőkiskolája féle sorozatba, és a gyerekek tudták, hogy oda járok, és volt ott egy ilyen lehetőség, hogy az aulában van egy ilyen doboz, és oda nem csak ezzel kapcsolatban, egyáltalán az életükkel kapcsolatban mindig bedobálhattak, hogy miről szeretnének tudni, meg beszélgetni. Volt ott egy nagyon jó gyakorlat, hogy egy mentálhigiénés tanárnő, aki nem volt a tanáruk, hanem ilyen beszélgetős lehetőségeket adott, hát mint egy iskola pszichológus, de nem az volt. Na mindegy, ő neki lehetett írni. És akkor írkáltak a gyerekek ezzel az előadással kapcsolatban is, hogy látják, hogy járnak a szüleik, és most ők remélik ettől, hogy majd jobban meg fogják őket érteni. És volt benne

0: egy mondat, amit azóta is nagyon sokszor szülőknek is szoktam idézni, azt mondja, például anyámmal nem lehet beszélgetni, mert sosincs ideje arra, és ez az érdekes, ami ezután jön, sosincs ideje arra, hogy csak leüljön hosszan, és hallgasson engem. Ez neki a beszélgetés. Csak leüljön hosszan, és hallgasson engem, pedig akkor megértené, hogy mi az, vagy hol van bennem, amit régen annyira szeretett. Tehát, hogy érezte azt, hogy kisgyerekként még könnyű volt, de most nem kapja meg ezt a csak leüljön és hosszan, ha ez a beszélgetés neki.
1: A hogy hallgatás.
0: Igen, meghallgatás. Végighallgatás.
1: Végighallgatás.
0: És akkor ugye esetleg bekapcsolódni, és akkor ugye belemenni az őt, tehát az őt foglalkoztató kérdésekbe, érzésekbe, helyzetekbe, nem tudom micsoda, és akkor erről beszélgetni. Most ennek is egyszerűen a lehetősége nincs meg, a kultúrája nincs meg, a szókincse nincs meg, és itt nagyon hiányzik a művészet. Nagyon hiányzik. Tehát hiányoznak azok a szavak, amelyeket nem használunk minden nap, de amikor úgy érezzük azt, én azt gondolom, hogy akik szoktak verseket olvasni, vagy költészet, vagy dráma, vagy irodalom, regény, bármi.
1: Erre... Magyar líra, páratlan, hát az a szókincs, igen, ami a magyar líra.
0: De ezt a gyerekek is élveznék, szóval amikor arra rájön, hogy hú, de jó kimondta. Hú, pont ez van bennem. Hogy lehet? Fú, ez milyen lehet? És ezt, tehát elemzéssel ezt nem fogjuk utolérni soha.
1: Soha.
0: Hanem egy ilyen...
1: Verset nem elemezni kell, hanem átélni, érezni, igen. Átélni.
0: És emlékszem arra, hogy...
1: nem hagyunk időt.
0: Nem. Hogy gimnazisták voltunk, pedig úgy otthon előfordultak a versek, meg voltak is verses kötetek, meg édesapám magyar tanár is volt, tehát úgy sokszor erő került, és jó, és volt egy pabarátunk, az ilyen vers bolond volt, és persze, hogy akkor az ember eltávolodik a szüleitől, és nem az apjának a verses kötetét akarja forgatni, de nagyon érdekes volt, és csak később vettem észre, hogy amikor hozzájártunk, hát ott mindent csináltunk. Persze, foci volt, főzés volt, beszélgetés is volt, minden, de léptennyomon erőkerültek. Jaj, lekapott egy verses kötetet, fú, ezt milyen jó, és akkor felolvassa, és így máig bennem vannak azok a ihletett csendek, amit ő teremtett, mert ő élte át elsősorban, és mi még csak ott csodálkoztunk arra, hogy fú, ilyen is van.
1: Na, kell ilyen, mi van itt leírva?
0: De kell ilyen ember, tehát kell ilyen vezető, kell ilyen elöljáró, aki elénk is érzi, és ki is mondja ezeket a szavakat. Tehát a nyelvi készség az nem velünk született. Tehát ezt mindenkinek újra meg kell tanulni. És a másik nagyon, hát maradtunk, ugye most elmentük a gyerekkorból, de ez azért is érdekes, mert a gyerekkorban ezt önkéntelenül és ezzel a csacsogással, ezzel a mindig beszélgetünk, és mindig egy kicsit úgy hallunk ezt-azt, meg azt beépítjük, és na, szóval ezzel ágyazunk meg annak a később szükséges finom érzéknek, hogy amikor egy ilyen nyelvi csúsztatással bejön egy tartalom, amit nem ismertünk fel, mert nem értettük a nyelvet, hogy arra érzékenyek legyünk, hogy ne engedjük meg átírni a szókincsünket.
1: És a szavak tartalmát.
0: Igen.
1: Mert hogy azzal találkozunk mostanában sajnos, hogy nem értik a fiatalok a szó mögötti jelentést, tartalmat, és alapvetéseket magyarázni kell.
0: Persze, mert tulajdonképpen ugye, tényleg ott maradtunk, most majdnem olyan, mintha nem arról beszélnénk, mint ahogy gondoltuk, hogy a gyerekkornak az elvesztéséről, de arról beszélünk, mert ez a gyerekkornak lenne a feladata, hogy ebbe így kicsit eligazítson egy szép nagy szókincsel, de nem csak a szókincsel, hanem annak a

0: A Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós, munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébániákon dolgozó irodi és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi irodaigazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak. Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György.

0: György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

az oltári szentséget, az Úr testét és vérét, az oltári szentséget, mert Krisztus rájuk bízott ugyanazon a cenákulumban, az utolsó vacsora színhelyén, szenvedése előtt. Akkor azt mondta, amint a kenyeret odaadta nekik. Ez az én testem, mely értetek adatik. Majd fogta a kelyhet is, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek, ontok. És miután ezeket mondotta, hozzátette, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Amikor nagypéntek napja elérkezett, és aztán a szombat, az utolsó vacsora rejtelmes szavai beteljesedtek Krisztus szenvedéseiben. Tudjátok,

hogy testét átadták, vérét kiontották. És amikor a feltámadt Krisztus az apostolok között állt húsvét estején, szívük a hit új ütemére dobogott, és átjárta őket a Szentlélek lehellete. Láthatjátok, a feltámadott előttük áll. Nekik nyújtja az oltári szentséget. És halljátok, amint megszólal, amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is benneteket. Szétküldte őket a Szentlélek hatalmával, az oltári szentség igéjével és jelével, amint valóban mondotta, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Jézus az Úr.

0: Önök a Mária Rádió régi adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Kedves hallgatóink, Szentmisével folytatódik a Mária Rádió régió adása.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te.
0: Mai napon, pénteken, amikor Jézus szentséges szívéről vesszük a votív szentmisét.

0: életünket, bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteget, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmet.

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg szeretetét irántunk. Hadd, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet,

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, mivel olyan sokan dicsekszenek emberi kiválóságaikkal, én is dicsekszem, mert ha ők dicsekedni mernek, oktalanként mondom, merek én is. Zsidók ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám ivadékai? Én is. Krisztus szolgái? Mint oktalan mondom, én még inkább az vagyok, hiszen sokszor fáradoztam, sokszor vetettek börtönbe, mód felett sok verést kaptam, gyakran forogtam halálveszélyben. A zsidóktól 5-ször kaptam egy héjen 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 nap és 1 éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokat voltam vándorúton. Veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem részéről, veszélyben pogányok között, veszélyben városokban, veszélyben a pusztán, veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, gyakran böjtöltem, fagyoskodtam és ruhátlan voltam. Ezen felül állandó aggodalmam, valamennyi egyház gondja, ki gyönge, hogy én ne éreznék vele, ki esik el, hogy nekem ne fájna. Ha dicsekednem kell, gyöngeségeimmel dicsekszem. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
0: Válaszol Zsoltár, az Úr mindig megmenti az igazakat. Az Úr mindig megmenti az igazakat. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úr. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat. Mindig meg is arcotokat nem éri szépen.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéjé. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontása

0: Ával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérjétek, hallgass meg őket.
0: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérjétek, hallgass meg őket.
0: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérjétek, hallgass meg minket.
0: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérjétek, hallgass meg minket.
0: Úrunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, ott, hogy eltöltsön bennünket a Szentléleknek vigasztalása. Úrunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt Sára nővérünk elnyerje ígéreteidnek teljesülését. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Ki él és uralkodik mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Ura Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked mind a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
2: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Ura Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort, fölajánljuk neked mind a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
2: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk, Istenünk, tekints szeretet fiat szívére, szívének kimondadatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Sára szolgálódról, kit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiad halálában, részesüljön fiad feltámadásában is. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Mihály Gábor és Ráfál arkangyalokkal, főegyházmegyénk védőszentjével, Szent Annával és Gizellával, boldog Bódi Mária Magdolnával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval ma, és meggyógyul az én.

Így szól az Úr, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, belséből élő vízforrásai fakadnak.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, s tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen
2: áldott. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Szent Sárbel betegeinknek a gyógyítója, boldogságos Szűz Mária, kárpátaljai családjainknak is az oltalmazója.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass
0: meg minket.
1: Krisztus,
0: hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság Egy Isten, Jézus szíve az örök Atya fiának szíve, Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív, Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Jézus szíve végtelen fölségű szív. Jézus szíve Isten szent temploma. Jézus szíve a magasságbeli szent szekrénye. Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. Jézus szíve minden erénynek mélysége. Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív. Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve mind halálig engedelmes szív. Jézus szíve lándzsával átvert szív. Jézus szíve minden vigasztalás forrása. Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve békességünk és kiengesztelésünk. Jézus szíve bűnösök áldozata. Jézus szíve benned remélők üdvössége. Jézus szíve haldoklók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.

kenyeret adtál a mennyből. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad reánk. Hadd kérünk, tested és véred szent

0: Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért vigasztaljuk Istent. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága szentvére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk a Veszprémi Magyarok Nagyasszonya templomból. A szent misét Felker Zsolt plébános atya mutatta be.
1: Szent misét hallhattak a Mária Rádió régió adásában. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk.

0: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy félkezére béna ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. Ő felszólította a béna kezű embert. Állj ide középre! Aztán megkérdezte tőlük. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Azok hallgattak. Ő szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk. Aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed! Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. Jézus tanítványaival visszavonult a tópartjára. Nagy tömeg követte Galileából. De Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett. Ő meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sok embert meggyógyított ugyanis, úgyhogy akinek valami baja volt, oda tolakodott hozzá, hogy legalább érinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak előtte, és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia! Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne mondják el, hogy kicsoda. Ezután fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. Azok csatlakoztak hozzá. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak, és hogy ige hirdetésre küldje őket. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő 12-t választotta ki. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesnek, vagyis mennydörgés fiainak hívott. Továbbá Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a buzgó Simont, és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Mihelyt hazatértek, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, elindultak, hogy erővel magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy elvesztette az eszét. Az írástudók azonban, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták. Belzebul szállta meg, az ördögök fejedelmével üz ördögöt. Ekkor összehívta őket, és ezt a hasonlatot mondta nekik. Hogyan űzheti ki sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi őt. Csak azután foszthatja ki a házát. Bizony mondom nektek, minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a szent lelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli. Ezt állították ugyanis róla, tisztátalan lélek szállta meg. Amikor anyja és testvérei odaértek, kint maradtak, és hivatták őt. A körülötte ülő tömegből figyelmeztették. Anyád és testvéreid kínálnak és keresnek. Ő azonban így válaszolt. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Majd végignézve a körülötte ülőkön csak ennyit mondott. Ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.
1: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozópappá szentelte Csupor Márton és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegyei jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezén érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Teker Magdival kerékpáros zarándok mozgalom. Első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Minden Szentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Bercel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg Váranyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A Váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezett élmény napjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és Zagyva Richárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélye zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök. A 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.
4: Szent Romuald, a kamaldóli rend alapítója, Ravennában született 951-ben vagy 52-ben, meghalt Valdi Castróban 1027. június 19-én. Körülbelül 76 évet élt. Romuald Ravenna szülötte, aki egy Sergius nevű nemesnek a gyermeke. 20 éves volt, amikor megrendülve látta, hogy apja megölt egy embert, ráadásul vezekelni sem akart ezért. Így fia Romuald vonult el 40 napra kolostorba, hogy Istent engesztelje. Egy éjszaka megjelent neki imádság közben Szent Apollináris. Ezután elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben tette le szerzetesi fogadalmát, amelybe apja csak nagyon nehezen egyezett bele. Fia imádsága annyira befolyásolta, hogy később maga is belépett a ravennai kolostorba, és életszentség hírében hunyt el. Romuald csak 3 évig maradt ott a kolostorban, ennek az volt az oka, hogy elítélte az ottani laza fegyelmi életet, sőt, szerzetes társai is meggyűlölték, és valaki halálos merényletet tervezett ellene. 975-ben az apát engedélyezte, hogy remete lehessen. A velencei síkságra költözött, ahol egy öreg remete megtanította a latin zsoltáros könyvből imádkozni. Marinus remetével 3 évig volt együtt. Időközben többen jöttek hozzájuk, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Valamennyiüknek azt tanácsolta, hogy legyenek ők is remeték. Több társuk is lett, de lassanként meghaltak. Így Romuald 989-től több évig magára maradt. Több éven keresztül kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú, aszketikus életet élt. Végül Pereumban, Ravennától 15 kilométerre telepedett le. Itt alapította meg remeteségét, ahová új tanítványok jöttek, köztük első Boleszláv lengyel király egyik fia is. Előbb Valdi Castróban alapított remeteséget, aztán az évek folyamán még más helyeken is. Társai közül többen vértanúként haltak meg. Ő is azt szeretett volna lenni Lengyelországban, de gyenge egészsége visszatérítette onnan. 980 után kis remeteséget alapított Kamaldóliban, Arezzo közelében. Ez lett később a kamaldóliak anyakolostora. Pápai jóváhagyást 1072-ben adott II. Sándor pápa. Fehér ruhájuk miatt fehérbencéseknek is hívták őket. A rend célja monasztikus remete élet Szent Benedek szabályai szerint. Tanítványai az év legnagyobb részében böjtölnek, bizonyos napokon kenyeret és vizet fogyasztanak, húst sohasem esznek, és bort sohasem isznak. Együtt imádkozzák a zsolozsmát, magukban elmélkednek. A többi idejüket munkával töltik. Ennek a rendnek volt a tagja 16. Gergely pápa is, Pietro Orsello, volt velencei dózsé, 988-ban halt meg. Azután Damiani Szent Péter remete, bíboros egyháztanító, és rajtuk kívül még 7 vértanú. Magyarországon 4 kolostoruk volt. II. József mindegyiket eltörölte. Egy 1989. évi adat szerint a rendnek a világegyházban 9 kolostora van, 88 szerzetessel. Romuald 1027. június 19-én halt meg. Haláláról Damiani Szent Péter a következőket írja. Amikor készen volt Romuald kis hajléka, és lelke is felkészült a végső visszavonulásra, testét kínok lepték meg egyre fokozódó gyötrelmekkel. A betegség mellett öregkora is terhelte. Egyik napon testi ereje kezdte lassan elhagyni, és betegségének súlya végképp kimerítette. Alkonyodott, a nap leszállni készült. Ő pedig meghagyta 2 segítő testvérének, hogy menjenek ki, és zárják be maguk után az ajtót. Csak hajnalban térjenek vissza hozzá, amikor majd elvégezték a zsolozsmát. A testvérek azonban, életért aggódva, nem szívesen távoztak. Nem is tértek mindjárt nyugovóra, hanem a mester halálától tartva, a kunyhó közelében titokban őrséget álltak, hiszen Romuald értékes kincs volt számukra. Így várakoztak egy ideig. Figyelmesen hallgatóztak, mivel már semmi nesz nem hallatszott, sem mozgás, sem hang, ebből megsejtve, ami bekövetkezett, az ajtót megzörgetve besiettek, világot gyújtottak, és ott találták a földön fekve a szent holttestét, akinek boldog lelke már a mennybe szállt. Ott feküdt, mint egy elhagyott égi drága gyöngy, várva, hogy illő tisztelettel felkerüljön a nagy király kincses házába. Romuald emléknapján így imádkozunk a Szent Misében. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Esténként bizalommal mondjuk a fohászt, a nyugodalmas éjszakát, és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. A jó halál kegyelme a legnagyobb kegyelmek közé tartozik. Kérjük gyakran és nagy bizalommal, hogy mikor halunk meg, azt nem tudjuk. Bízzuk magunkat teljesen az isteni gondviselésre.
5: A Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4 frekvencián.

0: Önök a Mária Rádió régió adását hallhatják. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mai két órában a Veszprémi Stúdió önkéntesei által készített műsoraikat hallhatják. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Tartalmas időtöltést kívánunk! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió régió délutáni magazin műsorát hallják, amelyet a veszprémi önkéntesek készítettek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai beszélgető partnerem Török Sándor, a Párciumi Református Múzeum igazgatója. Szeretettel köszöntöm, kérem mondja el a Szentírási igéjét, és hogy miért fontos ez Önnek.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, békesség Istentől. A példabeszédek könyvének 29.18 az idézete. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul. Ha pedig megtartja a törvényt, ó, mely igen boldog. Számomra mostanában leginkább ez az idézet jut eszembe, amikor jelenlegi társadalmunkra gondolok. Mert hajlamosak vagyunk a jólétben, a kényelemben, a komfortban megfeledkezni Istenről, pedig ő mindig pontosan ugyanolyan közel van hozzánk, akkor is, hogyha jól vagyunk, akkor is, hogyha betegségben, nyomorúságban, gyászban sokkal gyakrabban eszünkbe jut. És a mennyei látás hiánya okozza szerintem a társadalmi feszültségeket is. Az egységet tudja meghozni a mennyei látás. A társadalmon belül, a kis és nagy magyar társadalomban, az erdélyi társadalomban, a magyarországiban, és egész életünket a mennyei látás tudja igazán meghatározni, hogyha azt a kapacitást, azt a kiváltságot el tudjuk nyerni, el tudjuk érni, ezért viszont nekünk is dolgozni kell, hogy az igazságkeresés, az útkeresés, a békességkeresés, persze nem a bárgyú, buta békességre gondolok, hanem az igazság keresésére, az egyetlen igazság keresésére, ami az imádságon keresztül Istennel való kapcsolatot jelentheti, a köldökzsinort, a mennyel, az meghozhatja mindnyájunk számára a tisztánlátást, a mennyei tisztánlátást, és önös érdekeink jobban fognak érvényesülni, és mi jobban élhetünk ezáltal.
1: Tudna nekem egy példát arra mondani, amikor úgy igazán közel érezte magát az Istenhez?
2: Nagyon sok ilyen példa van, tehát persze ezek személyes dolgok. Annyira személyesek, hogy nem tudom, hogy szabad-e ezzel
1: persze,
2: előhozakodni.
1: Tényleg.
2: Ugye az ember életében nagyon sok minden előfordul, főként én itt 58 évesen, most már elég sok mindent láttam, tapasztaltam. Mentem át betegségen, mentem át gyászon, vagy édesapám halálán, vagy édesanyám nagyon-nagyon súlyos betegségén, és én határozottan állítom, hogy édesanyám gyógyulásában a Jóisten az imám következtében, ami az a fajta imádság, amikor az ember át tudja adni magát, átlényegül, amikor megszűnik a világ, amikor annyira, és nem is az akaraton múlik ez, nem akarni kell annyira, hanem hinni abban, hogy van segítség. Mert nem lehet megparancsolni, tehát nem kell lediktálni a Jóistennek, hogy mit szeretnénk, hanem elég a mi atyánkot úgy elmondani. Vagy azokat a röpke gondolatokat úgy megfogalmazni a szívünkben, a lelkünkben, hogy azt érzi az ember, hogy az eljut. Az ima az a beszélgetés az Úristennel, és mint mondtam, nem diktálni kell az Úristennek. Nem kell neki megmondani, ő tudja. A jólétben élő ember mindig azt hiszi, hogy jó, most jól vagyok, minden megvan, és elfeledkezik arról, hogy mennyire törékeny. Aztán kapkodja a levegőt, hogy ja Istenem, amikor bajba kerül, persze én is ember vagyok, velem is előfordul, meg mindenkivel szerintem, viszont akkor kerültem nagyon, tehát bebizonyosodott számomra akkor, amit ugye az ember kételkedő, mert bennünk van a kéte is, hogy de vajon biztos, vajon ilyen? Hát igen, biztos. És megtapasztalja ezt mindenki, csak aztán megint elfelejti. Mert ilyenek vagyunk, rövid a memóriánk, amikor jól élünk, amikor rosszul, akkor nagyon tudunk szenvedni, és nagyon tudjuk sajnálni magunkat. Akkor volt egy súlyos betegségem, amin átestem 14 évvel ezelőtt. Érdekes, hogy akkor, amikor rólam van szó, akkor nem olyan nagy a félelem bennem. Akkor úgy rábízom magam én az Úristenre, akkor nagyobb az aggódásom és a félelmem és a riadtságom, amikor a környezetemben lévő szeretteimmel történik valami. Úgy van ez, mint ahogy olvastuk is, azt hiszem Thomas Mannnál, hogy mindenkinek el tudjuk képzelni a halálát, csak a sajátunkat nem. Pedig mindenki teljesen biztos benne tudja, de akkor sem tudja elképzelni. A nagy bajok nem velünk történnek, meg mindig másokkal, és rácsodálkozunk, és sajnálkozunk, és együttérzünk, vagy azt mondjuk, hogy megérdemelte, mert mi gonoszok is vagyunk, vagy hadd próbálja őt is az Úristen, mert hát mindnyájunkat próbál az Úristen, de nekünk minden próbatételből tanulnunk kell. Érdekes dolog, hogy egy súlyos csapás ért, ugye, egy hatalmas dolog, szerintem a világ legnagyobb dolga, ami érheti az embert, amikor elveszíti a gyermekét. Nem szoktam erről beszélni, és olyankor kapkod az ember. Én azt hittem, amikor másokkal azelőtt megtörtént ilyesmi, hogy más zajlik az ember lelkében, mint ami zajlik. Lehet, hogy másképp is van, csak nálam történt másként. Bennem akkor harag támadt. Óriási harag. És ki akartam zárni magam mindenből. És a gyásznak fázisai vannak. Van a dű, van a harag, aztán van a tehetetlenség, aztán vannak olyan fázisok később, amikor fájdalom. A fájdalom az nagyon érdekes dolog, mert fizikai fájdalomról beszélek. A lélek tud fájni, és meg is tudom mutatni, hogy hol van. Tehát rá tudom tenni az ujjamat, itt van a lélek, igen. Itt érzem a mellkasomon belül, a gyomrom fölött, és az nagyon-nagyon-nagyon tud fájni. A visszafordíthatatlan, az elveszített. És akkor nincs az embernek mennyei látása. Akkor nincs. De megnyugvást a végén csak Istenben talál. Tehát, és nem igaz, hogy nincs segítség, mert mintha összefognának az angyalok, és jön a segítség, csak nyitott szemmel kell járni. Meg kell érezni, meg kell, észre kell venni. Ez olyan, mint, hogy szokták mondani, hogy sokszor elmegy az ember a szerencséje mellett az életben, csak nem vette észre. Hát itt is így van, hogy jön a segítség, csak észre kell venni, oda kell figyelni. És nem igaz, legalábbis nálam, hogy ez a nagy fájdalom, a gyász, az érzékenyebbé teszi az embert. Nem. Megkeményíti. Megkeményíti. Nem azt mondom, hogy megkérgesedik a lelke, hogy nem érinti meg másnak a tragédiája, bánata, nyomorúsága, de igen. Viszont kategórikusabbá válik. Valahogy úgy nézi a világot, hogy ez egy olyan dolog, ami hozzátartozik az élethez. Tanulni kell. Próbatételek vannak. És az Úristen mindenkire csak annyit mér, amennyit elbír. És én ezt elbírom. Az Úristennek szüksége volt erre. Én nekem meggyőződésem, hogy az én gyönyörű leányom jó helyen van, most már 8 év után, és hogy az infarktusaim után azért maradtam itt, mert nekem még dolgom volt, és itt kell végeznem azt a munkát, amit az Úristen rám bízott, és így érettebb fővel arra gondolok, hogy nekem igen, az a dolgom, hogy megmutassam másoknak, hogy lehet. Lehet. Van út, van remény, öröm is van az életben, boldogság is van az életben. Mennyei látás szükséges hozzá, sokszor el tud keseredni az ember, de mindig megtalálja a kiutat, hogyha kéri, ha keresi, kéri, és őszinte. Az igazságot kell keresni, és én az egyház és a nemzet, a magyar nemzet összekapcsolását, hiszen én magyarul tudok legszebben imádkozni. Magyarul fogalmazódik meg bennem. Tehát nekem annyira fontos, hogy ezt a gyönyörű nyelvet beszélhetem. Mert értek én mondjuk még egy-két nyelven, még beszélek is valamelyest, de ezeket a gondolatokat, érzéseket kifejezni, vagy megfogalmazni, hát nem is biztos, hogy most mikrofon előtt rádióban, de magamban sokkal inkább meg tudom.
1: Kérem, meséljen a gyermekkoráról, hogyan emlékszik vissza.
2: Bihar megyében Poklostelken nevelkedtem. Földművelő paraszt emberek gyermeke vagyok. Nagyon szép gyerekkorom volt. Nagy szüleim imádtak. Én is őket. Sokat voltam náluk. Egy poros kisfalu az. Akkor még teljesen magyar falu volt. Nem is tudott ott más nyelven senki. Anyám mai napig nem beszél, csak magyarul. És a felhőtlenségét azt nem lehet elfelejteni. Meghatározza az ember életét az, hogy akkor már mit lát, mit tapasztal meg. Nálunk a munka volt az. Móricznál olvashatunk olyasmit, ami esetleg úgy bennem mindenképpen felidézi, de másokban esetleg egy képet alakíthat ki, hogy milyen is volt az a paraszti világ, amikor cséplőgépen, amikor hatalmas forróságokban, amikor tényleg izzadva verítékkel, nagyon keményen és nagyon kevésért dolgoztak emberek, és hogy mindemellett milyen vidámság lakott a lelkekben, hogy vasárnapra mindig mindenki kimosakodott, elmentünk a templomba, apám presbiter volt, hogy milyen mulatságok voltak, hogy a család hogy összetartott, hogy egy névnap, egy születésnap, de főként a névnapok, a születésnapok nem voltak akkora ünnepek, a névnapok, a disznóvágások, a karácsonyok, hogy mekkora ünnepek voltak, amikor 20-30-an meg is ettük a disznóvágáskor, nem is volt mélyhűtő, legfenne felfüstöltek egy-két sonkát, szalonnát, aztán a többi elfogyott, meg szétosztogatták kóstolóba, aztán visszakaptuk. Be is volt az osztva, hogy ott a faluban mindig mindenki valamikor, két hónapon, három hónapon keresztül vágták a disznókat, és szépen a friss húsokat, hurkákat megettük. Igen, tehát ez a gyermekkorom, és a gyermekkoromhoz tartozik Bántó Irénke tanítónéni, akit nagyon szerettem. Hát nem tudom, a mai világban nem igazán tapasztalom, hogy sírnának a gyerekek az iskoláért, vagy a tanítónőik után. Én Bántó Irénkét egy nyáron keresztül sírattam, amikor harmadik osztály után ő elment onnan. Máshova helyezték, vagy akart menni, ezt már nem tudom. És mai napig nagyon gyakran jut eszembe. Illetve nagyon szerettem a pap bácsit, Lippai Józsi bácsit, aki a szomszédunkban lakott, és olyan kedvesen tudott velem beszélni, megtalálta azt a nyelvet, azt a szintet, ahol velem, mint 5-6, meg azelőtt is már 3-4 éves gyerekkel lehet beszélni. És nem vallásról beszéltünk csak, tehát ő egy nagyon normális, szép lelkű ember volt. Isten nyugtassa, drága felesége még él, 100-hoz közel van. Na tehát ez volt a gyermekkorom Poklostelken, aztán iskola persze, aztán Nagyvárad, középiskola, bentlakás, és aztán Itt Nagyváradon, ami nagyon jó volt, mert én itt kereskedelmi középiskolába jártam, nem akartam én oda menni, de hát annak idején falun úgy döntöttek, hogy jó lesz az, mert akkor már van egy szakma a kezében, könyvelő már lehet, minek csak úgy hiába valóságra elvégezni egy középiskolát, liceumot, érettségizni. És akkor találkoztam Farkas Teri nénivel, aki a Népművészeti Iskolának volt itt a tanára, vezetője, és nála tanultam meg verset értelmezni, verset mondani, beszédtechnikára tanított. Aztán mindenképpen színire akartam menni, színművészetire. El is mentem, be is jutottam, ott is hagytam, kétszer is. És aztán elmentem Kolozsvárra, politechnikára. Így aztán mérnök lettem. Még onnan is próbálkoztam, színművészetire be is jutottam, tehát ott volt a második eset. És akkor csak nem végeztem el a színművészetit, hanem lettem mérnök. Kolozsváron találkoztam Berecki Péterrel. Ő színházi rendező volt, és egy amatőr színjátszó körbe jártam ott. Hát 3 évig, meg rádióba. Bemondóskodtam a Diák Rádiónál, még vetélkedőket szerveztem. Úgy bele cseppentem, és nagyon élveztem ezt a gyönyörű, kidágult világot. Rá is csodálkoztam. Hát úgy, hogy székelységgel, székely emberrel, fiatalokkal persze, diákokkal ott találkoztam először. Szerelmese lettem a székelységnek. Értéket már adott esetben, adott pillanatban csak a székelységben láttam. Mai napig nagyon szeretem a székely embert, ők is szeretnek engem. 10 évet aztán ott éltem Sepsiszentgyörgyön. Miután befejeztem a politechnikát, elvégeztem a egyetemet, akkor oda helyeztek. Ott nősültem meg, és 10 évig ott éltem. Hát nagyon-nagyon nehéz szívvel jöttem el 89-ben, 88 novemberében hazaváradra. Most is nagyon sok barátom él Székelyföldön, és gyakran el is járok. Na csak azt akartam mondani, hogy ott Kolozsváron akkor fogalmazódott meg bennem a transzilvanizmus. Akkor értettem meg, nem bennem fogalmazódott meg persze, hanem akkor értettem meg a transzilvanizmus értelmét, a lényegét. Az, hogy mit jelent Erdélynek lenni, erdélyi magyarnak lenni. És akkor fedeztem fel, ami ott volt ugyan a lelkemben mélyen, a párciumi embernek a lelkülete, ami nagyon más, mint a székely, de nem értéktelenebb. És akkor láttam én meg azt, hogy milyen változatos a lélek. És egyik szebb, mint a másik. Kolozsváron megismertem Kallós Zoli bácsit, táncházas voltam, jártam rendszeresen táncházba. Meg hát mondom, ilyen színházbolond, volt olyan előadás, amit le tudtam volna súgni, mert már 15-20-adjára láttam. Egy nélkül jártunk be, mert volt egy nagyon kedves ültetőnő, Lovász Rózsa, aki mindig beengedett minket diákokat, pénzünk nem volt úgyse, és úgy is belugtunk volna, de hát ő nagyon kedves volt, tehát ő beengedett. És akkor mondom, az előadásokat annyiszor láttam, már opera előadásokat is, drámai előadásokat is, hogy le tudtam volna súgni mindegyiket. És Kallós Zoli bácsin keresztül, megmondom, a táncházzal kerültem közeli kapcsolatba, viszonyba, meg a népköltészettel, könyveket tőle kaptam, ilyen zsánerű könyveket először, amikor. És egy idő után az ember, amellett, hogy ugye falun nőttem fel is sok népdalt, de hát azért az ott a nóták, meg minden, ami annak is persze megvan a helye, és nagyon szépek, de azt a népköltészetet, népdal gyűjteményeket, amiket tőle kaptam, vagy rajta keresztül, vagy megmondta, hogy mi az, amit érdemes. Hát a tiszta forrásain ott akkor találtam rá, és akkor úgy ez egész további életemet úgy ez határozta meg, és a magyar nemzet iránt, a nemzetem iránt, a fajtám iránti nagy tisztelet azért látom én a hibáit is, tehát kevesen vagyunk tökéletesek, szokták mondani. Így a mi fajtánknak is vannak biztos hibái is, de én azokat nem hibának látom, hanem egy olyan dolognak, ami törekvést kíván meg tőlünk, mindnyájunktól, és nekem én úgy gondolom, hogy az az én feladatom, utam, hogy láttassam magunkat, láttassam az értékeinket, a hibáinkat, és építsem azt, amit a mi őseink, elődeink elkezdtek megfaragni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai beszélgető partnerem Török Sándor. Mik voltak gyermekkori vágyai?
1: Kisebb koromban mindig tanító szerettem volna lenni. Olyannyira, hogy én 10-11 éves koromban, vagy még korábban is, naplót vonalaztam meg, egy nagy füzetet, és be voltak írva bele a gyerekek, én össze is szedtem őket, és akkor én voltam a tanító bácsi, és akkor feleltünk, és jegyet adtam, és akkor kitüntetést, és az volt egy alma, vagy egy hagymás zsíros kenyér, vagy ilyesmi, és jegyeket adtam, és osztályoztam, és javítottam, és tehát nagyon, tehát az volt az egyik, amit nagyon szerettem volna akkor. Később meg orvos szerettem volna lenni. És úgy éreztem, hogy az egy olyan tisztességes elhivatottság, hogy gyógyítani, és olyan úgy éreztem, hogy nekem ahhoz affinitásom is van. Aztán nem lettem orvos, és ez nagyon érdekes, mert azért nem lettem, mert a tanügyi rendszer annak idején a biológiát 11. osztályban tanították, és amikor én 11. osztályos lettem, akkor áttették a biológiát a 10. osztályba. És kikerültem. És hát bizonyára információhiány is, meg lustaság is, de amit mondtam az elején, hogy a szerencse úgy elhúz az ember mellett időnként, és hogyha nem kapaszkodik bele, akkor nem biztos, hogy visszatér. Egyetemista diákkoromban pincérkedtem Félixfürdőn. Azzal kerestem meg a zseppénzt egész évre. Ilyen másfél hónapot minden nyáron pincérként dolgoztam, és a vendégek között egy, most már nem emlékszem pontosan a keresztnevére, de egy Barabás professzor úr a feleségével, nagyon kedves marosvásárhelyi orvos professzor volt, és egy őszinte barátkozós beszélgetés kapcsán elmondtam, hogy milyen nagyon sajnálom én, hogy nem mentem orvosi pályára. És ő akkor azt mondta nekem, hogy hát hagyj itt mindent most, gyere el Marosvásárhelyre, és én egy hónap alatt felkészítelek. Úgy, hogy ősszel be fogsz jutni. Én a bizottság elnöke vagyok. És akkor én ebben kételkedtem. Nem mentem. Mondtam, hát már bejutottam a politechnikára, most már ott vagyok, most hagyjam ott, most már megint kezdjem előről felvételi, meg tanul. Nem is olyan biztos ez, hát sokat mondanak az emberek. És hát nem mentem. Így aztán így lettem mérnök, tehát tanító és orvos szerettem volna lenni, és hát többször fellángoltam, mondom, a színészi pálya irányába.
0: Ki volt a példaképe?
1: A példaképeimet, azokat úgy nagyjából azt hiszem fel is soroltam.
0: Igen.
1: Akire nagyon-nagyon felnézek, az Tőkés László. Munkatársam is, hát fogalmazunk másképp, megadta az Úristen, hogy munkatársa lehetek. Tehát benne egy olyan embert ismertem meg, aki segíteni és simogatni tud a jelenlétével. Az igazság érzete az számomra minta. A határozottsága, a józan ítélő képessége, gondolkodása, és az energia, amit árasztani tud, illetve az az erő, amivel bele tudja vetni magát a munkába, és én úgy gondolom, hát persze ebben a világban, ahol mindenkiről mondanak mindent, másképpen is gondolhatja, de én tudom, hogy nem a gonoszság és nem a rossz az, ami őt körülveszi, hanem az aggódás, a féltés, a magyarság iránti nagy aggódása, szeretete, és az a munkabírás, amit ő tanúsít, az példaérték.
0: Mi a hobbija?
1: Hobbi az, még mai napig is a versolvasás, például a verseket nagyon szívesen olvasok, de hát van ennél nekem más hobbim is, a kertészkedés. Nagyon szeretem az udvaromat, a kertemet. Hát elég nagyra sikeredett, ezért elég sok dolgom is van vele. De nagyon szeretek kertészkedni, a virágok közt ott jönni, menni, és szeretem látni, hogyha szép bokrok, fák, gyümölcs, minden. Tehát a kertészkedés, azt mondhatom, hogy hobbim.
0: Úgy konferáltam önt fel, hogy egy múzeumnak a vezetője. Mesélne erről nekünk, hogy hogyan képzeljük el egy hétköznapját, hogy mik azok a feladatok, azok a tevékenységek, amik kitöltik ezt a, tehát ami körülveszi ezt a feladatot.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen a Lóránffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ, amely intézményen belül helyet kapott a Református Múzeum is. Ez az egyházkerületünk, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület egyetlen református múzeuma. Itt van a Libertőci 40 szám, vagy ha szebben akarjuk mondani, akkor az Ezredév emléktér 40 szám alatt, a Körösparton, az Olaszi Református Egyházközség udvarán, és előtte van az Ezredévi emléktér, benne Lóránffy Zsuzsanna fejedelemasszony teljes alakos szobra, és na hát ebben az épületben kapott helyet a múzeum is, az emeleten. Itt még működik egy szociális konyha, illetve a Lóránffy diákok ott étkeznek, valamint néhány szálláshelyünk is van, hogy az átutazók, akik belső Erdélybe mennek, vagy onnan jönnek, megpihenhetnek, vagy kiránduló csoportok is ott egy ebédet elfogyaszthatnak. A múzeum pedig, mint mondtam, az emeleten, hát elsősorban egyházi kegytárgyakat, klenódiumokat mutat be, valamint úrasztali terítőket, amiket nagyon érdemes megnézni, mert nem népi hímzésűek, hanem úgynevezett aranyszállal végzett úri hímzésű urasztali terítők vannak ott, de már az 1700-as évekből, valamint a klenódiumok között olyan bor tározására használt cserépkancsók, amiket még annak idején az 1600-as években Csehországban készítettek, de vannak későbbi ezüst klenódiumok is, vagy kereszteléshez használt kellékek, valamint egy utánzata van a múzeum plafoni része, az egy kazettás plafonmennyezet, a szilágysomlyói református templomnak a mennyezetéről átmásolt kazetták, és a másik, hogy tehát ezeket érdemes megnézni, és a végére hagytam a két legnagyobb dolgot, a Váradi Bibliát lehet itt megtekinteni, eredeti példány, van egy darab a múzeumban, és az 1635-ből származó Lóránffy Zsuzsanna által hímzett úrasztali terítő, ami szépen feljavított állapotában ki van állítva egy tárlóba.
0: Életében mire a legbüszkébb?
1: Nem tudom.
0: Köszönöm. Mi az, amit fontosnak tart továbbadni az utókornak? Van-e ilyen gondolat?
1: Igen. Tehát nekem az egyház, mint intézmény is, nagyon fontos. Azt hiszem, már említettem, hogy mennyire fontosnak tartom azt a szerepét is az egyháznak. Tehát nyilvánvaló, hogy az egyház az az Isten irányába való fordulást teszi könnyebbé. Mert Isten fele fordulni, arra nem Istennek van szüksége, hanem nekem. Tehát az Úristen tőlem függetlenül is létezik. Nekem fontos, nekem az embernek, és valahogy ezt kell

0: így van. Vannak kis baráti körök, persze, hogy magyarul beszélnek, de a munkahelyeiken az emberek akarva akaratlanul elkeverednek. Adott esetben már nem tartják, nem is, hogy nem tartják olyan lényegesnek a magyar beszédet, szót, hanem nincs rá lehetőségük, úgyhogy megpróbálnak beletörődni, és megpróbálnak igazodni. Az nem baj, csak nem kell elfelejteni közben, hogy a gyökereidet, hogyha elveszíted, akkor idegenné válsz abban a társadalomban, amelyikbe akarsz menni, és abban a társadalomban is, amelyikből ki akarsz szakadni. Erre kell nagyon vigyázni, hogy ne váljék pejvává az ember, hogy ne váljon súlytalanná. Ismerje az értékeit. Az egyház nagyon sokat segíthet ebben. Én a Presbiteri Szövetségnek a megyei elnöke is vagyok, és sokat szoktam erről beszélni, hogy mennyire fontos ilyen alkalmakkor is, találkozókon, mennyire fontos, hogy az állandóság az az egyháztól tanulható meg. Ezért nem szeretem a nagy újításokat az egyházakban. Mert az újítások azok szétverik, szerintem, az egyházat. Az állandóságra van szükség, arra a fajta állandóságra, hogy ha én bemegyek Székelyföldön, vagy Párciumban, vagy Magyarországon, vagy Felvidéken egy református templomba például, de akár mondhatom a katolikus templomot is, akkor ugyanaz történik. Tudom, hogy ha bemegyek, mit kell csináljak, hogy kell leülnöm, mikor kell felállni, adott esetben katolikusoknál mikor kell keresztet vetni, tehát a liturgiális rend az ugyanaz, és abban a pillanatban otthon érzem magam a templomban. Otthon vagyok. Tehát a Kárpát-medencében otthon vagyok. És ezt az érzést kell továbbadni, továbbvinni, az otthon érzetet. Nagyon fontos, mert az én életemben is volt olyan helyzet, amikor nem éreztem magam otthon, amikor nem éreztem a magaménak, mert hát fiatal korában az ember képlékeny, és meg akar felelni mindennek. Az egyik legfőbb tulajdonsága szerintem az embernek a megfelelési vágy. Mert a megfelelési vágy azért van szerintem, mert mindenki szeretetre éhes. És akkor fognak engem szeretni, hogyha be tudok illeszkedni. Na most, minden áron nem szabad. Tehát feladni azt, ami a tied. Nem szabad. Mert abban a pillanatban a gyökereidet vágod el, és akkor már a megfelelési vágy az kényszerré válik. Az egy rettenetes dolog, amikor elsúlytalanodik az ember. Aki bizonyára mindenki megérezte ezt ilyen vagy olyan formában élete során, de óva intenék tőle mindenkit. A lelki ismeret az egy nagyon-nagyon erős dolog. Azzal szembe kell nézni. És a gazemberséget, ha nem másnak, de magunknak be kell vallani. És akkor rá kell jönni, hogy nem érdemes. Van megoldás. Mindig van megoldás.
1: Mely életének legszebb időszaka?
0: Nagyon sok szép időszaka volt az életemnek. A gyerekkorom, az egyetemista korom, az is nagyon szép volt, Kolozsvár. Fiatal, szabad, jó volt. De akkor is eljártam a Farkas utcai templomba, szinte minden vasárnap. Pedig hát Ceausescu ideje alatt az nem volt egy nagy dicsőség. Utána meg hát fiatalon Sepsi Szent György. Akkor ismerkedtem meg a feleségemmel, fiatal házasok voltunk, milyen volt a világ, sok nyomorúság közepette ugyan, akkor nem tudtam, hogy boldog vagyok. Akkor nem tudtam. Akkor csak úgy időnként jól éreztem magam, meg máskor rosszul éreztem magam, mert nem volt ez, nem volt az, nem volt amaz, nem lehetett kapni semmit, mindent fejadagra. Tehát volt rossz is benne, de úgy emlékszem most már vissza, hogy igen, az egy nagyon szép időszak volt. Aztán itt Váradon, mikor ide kerültem, 33 éves voltam krisztusi kor. És hát akkor itt megint kinyílt a világ. Az elején meghökkentem, hogy én senkit nem

0: ismerek. Aztán most már ismerem a várost. Ismerem azokat az embereket, akiket érdemes szerintem ismerni. Hát biztos nem mindenkit, de nagyon sok embert ismerek. Most már otthon vagyok Váradon is, de ez a csodálatos, hogy mert Marosvásárhelyen voltam katona, azt nem is mondtam, 75-76-ban, hogy Erdélyt az otthonomnak érzem. Itthon vagyok. Tehát nincs olyan szeglete Erdélynek, ahol ráadásul éltem is Székelyföldön, meg mondjuk Kolozsváron is néhány évet Marosvásárhelyen katonaként ugyan, de akkor is ráadásul feleségem Marosvásárhelyi, de Szentgyörgyön találkoztunk, úgyhogy belaktam Erdélyt. És ez olyan jó érzéssel tölt el, amikor átmegyek ezen a gyönyörű országon, igen, akkor belém sajdul sokszor, hogy mivé lettél Tündérkert. Hát tudja, amikor Sepsiszentgyörgyről hazajöttem szüleimhez, itt Nagyvárad mellé, Poklostelekre, akkor 451 néhány kilométert jöttem kocsival, és valamelyik évben elmentem Horvátországba, és hosszába tettem meg az utat Magyarországon keresztül, hát ugye innen Váradról a határ mellől, és 457-8 kilométert tettem meg, 460-at a horvát határig, Magyarország túlsó oldaláig. És akkor én arra döbbentem rá, hogy Nagyvárad az ország közepe volt szinte. Hogy Sepsiszentgyörgy, mert hát Brassó meg még odébb van, és az ország túlsó határa. Nagyon érdekes. Na de hát, igen, hogy további feladat, elhivatottság. Igen, ezt a tudatot táplálni másban is, megerősíteni, hogy mindenki érezze itthon magát a Kárpát-medencében, Erdélyben, és próbálja megteremteni azt a környezetet, azt a mikrovilágot, amiben él, azt a talpalatnyi földet, nagy ragaszkodással, azt a sírhelyi földet megtartani, és szeretni, és ápolni, és szépé tenni. És nem kell mindig a messzi jövőre gondolni. A mát úgy kell megélni, hogy egy picit valamit hozzátenni ahhoz, ami eddig volt, jó irányba. És akkor szerintem közben kérni az Úristen segítségét, mert anélkül semmi nem lesz. És akkor, ha így tudunk előre haladni, akkor lesz itt még másképpen is.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: A Mária Rádió Régió délutáni magazin műsorát hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki Portapászis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor Balaton-Boglári plébános, a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a Békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a Munkácsi Egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szent mise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagéno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Minden nép egymás testvére. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, de imánk nem csak miértünk szól. Nem boldogulhatunk csak mi külön. Nem boldogulhatunk szomszédaink nélkül. A magyarok boldogulása csak a környezetükkel együtt lehetséges. Természetesen mindenkinek, minden népnek önmagáért kell felelnie és önmagáért kell cselekednie. Mint a rokonságban. Összetartoznak, segítik ott egymást, de egymás helyett nem cselekedhetnek. Erről szól Kölcsey Ferenc is a Parainézisben. Hallgassuk őt. Az emberiség egészen nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. Azonban jól megértsd, az ember véges. Hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat, mondta Kölcsey Ferenc.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szűzanya kegyhelyéről, Mária Gyűdről. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Hallgassuk meg a Jóisten igéjét Máté evangéliumának részletéből. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly rágja, sarosda marja, ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennybe gyűjtsetek kincseket, ahol nem rágja meg a moly, nem marja a rozsda, s ahol nem törnek be, s nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. A test világa a szem, a szemed épp az egész tested világos, de a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség akkora lesz, mely maga lesz a sötétség. Hallottuk az evangéliumnak a tanítását. Sokszor úgy vagyunk, mint a gazdag ifjú a szívünkben, a földi kincs és az égi kincs harcba száll. Földi kincs, hogy tanítja Máté evangéliuma, elveszik, megrágja a moly, eleszi a rozsda, ellopják a tolvajok. A mennyei kincs az nem látható. Az csöndes, az a jó cselekedetek világa, a tiszta szeretetnek a világa, az evangélium világa. Jézus erre mondja, ahol a mi kincsünk, ott van a szívünk is. És ha világosan látjuk az életünket, akkor nem járunk sötétségbe, és világosság borul az egész életünkre. Találjuk meg a földi értékeink mellett az égi kincseket, és találjuk meg szívünk kincsét, életünknek értelmét. Segítsen ebbe ez az evangéliumi részlet bennünket. Imádkozzunk most magyar hazánkért, a családjainkért, papi szerzetesi hivatásokért, az egyházért, hogy valóban tudjunk megújulni, és a világosság emberei lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkba, és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, s azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket, s a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Gyűdi boldogasszony, örök ige szülő anyja Mária, te Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel felettünk arcod fényét, hagyj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt július 4-én szombaton a régóta fiatalok búcsújára. Közös emlékezés, imádság, előadások, beszélgetések várnak benneteket. Szeretettel várunk benneteket erre az alkalomra.

0: Radio. Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gilai Ágoston műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok! Ez itt a Hangadó, ahol hangot adunk nektek, fiataloknak. Mikrofonnál Surányi Gref Laura,
2: Rab Miska,
3: Bágyani Szabó Zsuzsanna és Bezeszki Erzsébet.
4: Tóth Botond.
1: Sajnos a mai adásban sem Eszter, sem Ágoston nem tud részt venni, de köszöntjük őket innen is. Ma esti vendégeinkkel a Lábdi projektről fogunk beszélgetni itt a rádióban. Köszöntünk titeket, és köszöntjük Tóth Botondot is, aki kivételesen itt van. Elmondanátok pontosan, hogy mi ez a Lábdi projekt, és hogy miért ez a neve?
3: Szervusztok! Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A Lábdi projekt egy összefogás, amelynek a lényege az, hogy olyan gyermekeknek teremtsünk örömet, szép programokat, együttlétet, akik esetleg nem juthatnak el a Balatonra, akik esetleg nem lehetnek táborszerűen, ilyen élményszerűen hosszabb időt együtt, és tulajdonképpen egy hosszú folyamat, 10x éves folyamat eredménye, hogy mára azt mondjuk, hogy Lábdi projekt. De talán, hogy miért is Lábdi projekt, azt Erzsi mondja el.
5: Hát ez egy földrajzi névből alakult ki, Badacsony Lábdi hegy. Nagyon nehéz meghatározni, engem nagyon zavar, hogy hogyan mondjuk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek, vagy nehéz sorsúak, vagy szegény gyerekek, ez nekem olyan stigmatizáló. És akkor ez a földrajzi név valahogy így ráragadt, mert mindig az évnek a nagy csúcsa a nyaralás a Balaton, és ez Lábdi hegyen van, és akkor így lett a Lábdi projekt. És akkor ki tudjuk kerülni ezt a, amit már mondtam, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetést, mert hiszen ők gyerekek, csak hát esetleg nehéz helyzetben élnek, és ezt nem szeretnénk a külvilág felé így megjeleníteni.
1: És hogy jött nektek ez az ötlet 13 évvel ezelőtt Budakeszin? Honnan alakult ki pontosan? Mi volt ez a gondolat, ami alapján elindultatok, hogy kellene egy ilyen?
3: Eleinte, annak idején még nekünk is kicsik voltak a gyerekeink.
5: És nem tudtuk, hogy ez lesz belőle.
3: És arra gondoltunk, hogy amit a saját gyermekeinknek tudunk adni, vagy szeretnénk adni, azt szeretnénk kiterjeszteni, és mások gyermekeinek is olyan lehetőséget biztosítani, amit mi megteremtettünk a saját gyermekeinknek. Ez volt talán az egyik ok, és egyébként Tontúrról hívtunk eleinte meg gyermekeket, különösen Erdélyről és Kárpátaljáról, különböző felekezettekkel, mint katolikus, mint protestáns felekezettekkel vettük föl határon túl a kapcsolatot, és tulajdonképpen így hívtunk meg családokhoz gyerekeket, és a Balatonra is elvittük a gyerekeket. Annak idején sok felnőtt összefogással dolgoztunk, a háttérünkben áll mai napig a Jobbkor Polgári Egyesület, tulajdonképpen ő a mi bábánk ebben a történetben, mert nagyon fontos, hogy egy egyesületi hátterünk is legyen. És ez nőtte ki magát oda, hogy mi az Erzsivel nem csak anyukák, hanem pedagógusok is vagyunk.
5: Én most folytatom.
3: És
5: én úgy kerültem bele, hogy kell egy pedagógus is, akinek van erről papírja, hogy mégiscsak gyerekeket viszünk. Aztán rádöbbentünk, hogy jó, erdélyi gyerekek, kárpátaljak is, de körülöttünk van jó pár olyan gyerek, aki erre rászorulna. És akkor valahogy ez így átváltozott, hogy Budakeszi családsegítővel együttműködve, és így szépen lassan mondhatom, hogy túlnőtt rajtunk már ez a projekt is.
3: Hát a mai napig is 60-70 gyermek van úgy a aktívan a látókörünkben, vagy akiknek a családjával kapcsolatban vagyunk, akik rendszeresen részt vesznek a programjainkon, vagy tulajdonképpen
5: korrepetálás,
3: bármikor felhívhatnak minket, hogyha valami
5: elhelyezkedés, munkahelyteremtés, vagy ebben segítés.
3: Igen. Hát és mondani se kell, hogy ezek a gyerekek, akikkel mi kapcsolatba kerülünk, ezek folyamatával, tehát közben növögetnek, és ebben a hálóban tulajdonképpen belenőve válnak később a mi segítőinké. Mert hogy nagyon fontos, hogy a rendszeréről beszéljük, hogy mi pedagógusként, ugye most már csak ketten felnőttek, kísérjük tulajdonképpen, modern fogalommal tulajdonképpen egy tanuláskísérő, tanulássegítő folyamatot vezetünk Erzsivel.
5: Újra belevágnék a szabadba, hogy mi is együtt nőttünk a feladattal, mert voltak olyan táborok, amikor fogtuk a fejünket, te jó ég, amikor összejött 30 problémás, vagy 40 problémás gyerek, és hát Pandora szelencéje volt, de aztán szépen lassan kiforrott az a mód, vagy ez a bizonyos lábdi projekt, hogy a környékbeli gimikből jönnek segítők, és tulajdonképpen egy ilyen érdekes elegy alakul ki a segítők, meg a segítettek között. Én azt szoktam mondani, mert talán írtunk is erről egy ilyen cikket, aminek ez volt a címe, hogy a egy hét demokrácia, vagy két hét, ahol mindenki egyenlő. Tehát teljesen mindegy, hogy honnan jött, milyen hátterű. És sokszor van tematikája a tábornak, most egy kicsit csapongok, és én akkor döbbentem rá, hogy mi az értelme. Az egy filmes tábor volt, hogy akkor a gyerekek fotóztak, megvágtuk éjjel, és akkor másnap megnéztük, hogy mi készültek. Mondjuk olyan, hogy cserbenhagyás, vagy elvesztés, vagy elhagyás, és akkor leperegtek a filmek, és oda volt írva, hogy kik voltak az alkotók. Hát azok a gyerekek, akik a táborban voltak, és volt egy kisfiú, és fölállt, és azt mondta, hogy ott van a nevem, én is vagyok valaki. És akkor ez úgy nagyon szíven ütött, hogy ez mennyire fontos, és nekem erről szól a tábor, hogy te is vagy valaki.
3: Az talán fontos, hogy sok ifink, akikkel dolgozunk, cserkészek is, és annyiban talán kaptunk segítséget a cserkészet rendszeréből, ahogy ott is a cserkészvezetők vagy az őrsvezetők foglalkoznak a éveken keresztül a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen nálunk is ez alakult ki, és ifik foglalkoznak a gyerekekkel. Erzsivel mi most már gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy megteremtjük az infrastruktúrát, illetve bocsánat, ezt nem mi teremtjük meg, hanem ajándékba kapjuk, és szeretném elmondani Boros Judit nevét, hogy hangozzék itt el. Ő a mi hatalmas mecénásunk, ő teremti meg számunkra azt, hogy a Balatonon minden évben hetente két hétig vagy három hétig is nyaralhassanak ezek a gyermekek. Nem kell fizetnünk a tábor helyért. Úgy tudjuk ezt elővarázsolni. Megteremtjük azt, hogy meg tudjuk etetni ezeket a gyermekeket. Mi főzünk ott a táborban, ifikkel és konyhásokkal dolgozunk. Nagyon komoly előkészület, most február vége van, de már holnaptól már csattognak a hívások, és már az ifik csapata összeállt a következő táborra, és szervezzük pontosan a táborhálót és mindent. Szóval, hogy azért van mögött egy nagyon komoly szervezettség, de mégis azt gondolom, hogy úgy érzem Erzsivel, hogy mi megteremtjük pedagógusként azt a helyet, ahol ezek a fiatalok tanulva, egymástól tanulva és egymást tanítva fejlődhetnek, és örömet okozhatnak sok-sok kisgyereknek.
1: Hogyan választjátok ki a gyerekeket, hogy kik azok, akik el tudnak jönni ezekbe a táborok, vagy tudnak csatlakozni a közösséghez?
5: Hát jellemzően, aki belekerül a rendszerbe, az marad is. Tehát ott tulajdonképpen velünk nő, és a megürülő helyekre számos jelentkezőt tudunk. Hát én az általános iskolába tanítok, úgyhogy ott látom, hogy osztályfőnökökkel együttműködve, családsegítővel, és még ami szerintem, én nekem ez egy ilyen pedagógiai hőskölteménye, hogy ez így él ez a dolog, hogy ott vannak benne azok a gyerekek, akik 6-8-10 éve benne vannak, pontosan tudják, hogy miről van szó, beleteszik a munkát, és ők is valami olyat kapnak, ami szerintem megismételhetetlen, ahogy ez így működik, valamilyen furcsa, érthetetlen ragasztó hatására. Mert bennem van egy kis félelem, hogyha mi elfáradunk, hogy ezt ki tudja majd tovább csinálni, de remélem, hogy majd ez is megoldódik.
3: De egyelőre biztos, hogy csináljuk, és azért nagyon sok ifi cseperedett föl, nem csak tehát gyerekként is, de akik ifiként csatlakoztak hozzánk, vagy szeretnének ebben segítőleg részt venni. Természetesen közösségi szolgálatot adunk egyébként, tehát sok iskolával vagyunk szerveződésben, ugye Budakeszül a Prohászka gimnázium, de ahol én tanítom, a Szent Gellért Katolikus Gimnáziumból is most már jelentkeznek fiatalok, és egyébként nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki kopogtat, mert hall rólunk, akkor felvesszük a kapcsolatot, megismerkedünk vele a többiekkel, a velünk dolgozó ifikkel, és tehát tulajdonképpen nyitott ajtókat kopogtat. Lehet, hogy nem ifinek kerül be, akkor konyhásnak kerül be, vagy más segítségként, de hogy lehet jelentkezni arra, hogy segítsenek, mert sok segítségre van szükségük ezeknek a gyerekeknek. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy mi a Zsámbéki medencére látunk rá, és azt gondolná az ember, hogy ezen a területen azért mégiscsak biztonságban élnek gyermekek, és jól szituáltan vagy jobb módban, és hogy ez azért nagyon csalóka. Nagyon sok... nagyon sok nagyon nehéz sorsba látunk vele, és nagyon sok olyan otthonba lépünk be családlátogatások alatt az Erzsivel, ami szívszorongató, és ahova szeretnénk valami segítséget és fényt vinni. Egyébként még azt szeretném mondani itt a Mári Redőben, hogy azért mi csendes evangelizációval is foglalkozunk, felekezettől függetlenül tulajdonképpen, bár bírjuk Budakeszin az egyházak támogatását, mind anyagilag, mind emberileg. Van, amikor el is jön velünk pap a táborba, vagy látogatónak, vagy ott helyben elmegyünk egy-egy templomi alkalomra, de nem ez a cél. Tehát nem, egyrészt nem, ez nem kizáró ok, sem az ifik, sem a gyerekek részéről abszolút, hanem inkább csak amit magam részéről, csak amit én szeretnék átadni, hogy Isten szeret, és amit az első hogy te is vagy valaki.
5: Akkor most én beszélek arról, hogy mit ért ez alatt a Zsuzsi, hogy reggel van egy áhítat, és azt megreformáltuk, mert egyébként én drámatanár is vagyok, és ifik kiválasztanak a Szentírásból egy részt, onnan kiválasztanak egy kulcs szót, és aztán egy jelenetet játszunk el a gyerekek életéből a nagyokkal, és ezt mindig nagyon szeretik, és aztán felolvassák azt a kis szemmelvenyt, és megpróbálunk kapcsolatot találni, ha sikerül, ha nem, és általában ez a történet megy aztán tovább egész héten, vaddisznók és hattyúk háborúja, vagy TikTok, vagy ilyesmi, és talán ez ami ez a kapcsolódás ahhoz, amit a Zsuzsi mondott, és a továbbiakban ez nem jelenik meg, de megmutatjuk nekik.
2: Hát meg nagyon fontos, akkor megszólalok én is, hogy sokat zenélünk a gyerekekkel. Ilyenkor reggelente is az áhítatokon mindig van egy-két nóta, amit minden reggel el kell játszani kötelező jelleggel. Például, ugye mivel ez a tábor közvetlenül az iskola vége után van, azért a Legyetek jók, ha tudtok című nótát azt általában el szoktuk egyszer-kétszer játszani. Meg van egy-két sláger, amit minden gyerek így betéve tud, és az a legjobb érzés, amikor hát hallod, hogy ezek amúgy valószínűleg templomban nem nagyon járó gyerekek, így fennhangon éneklik azt, amiért gyakorlatilag ott vagy, hogy átad nekik ezt. Ez nagyon jó érzés szokott lenni, meg hát tényleg ezek a jelenetek, hogy amikor rájön a gyerek, hogy ez miről szól, és hogy ez az ő saját életében hogy jelenik meg, az is egy elég családos érzés.
5: Én meg még azt szeretném mondani, hogy valójában nem is tudom, hogy mi a fontosabb, a hátrányos helyzetű gyerekek, vagy az a sok, majdnem ugyanannyi ifi, aki részt vesz ebben a programban. Mindenki ugyanolyan fontos. És ugyanolyan nagy hatással van rá, és van egy ilyen, szerintem nagy nevelő értéke, hogy gondoskodunk egymásról, ahogy ezek a fiatal gyerekek elviselik a problémás ADHD és mindenféle problémával küzdő gyereket, akit az iskola is úgy félig meddig kivett magából, és akkor itt van egy hét, amikor van idő, van türelem, igen, idő, és figyelmet kap.
3: És talán azt is érdemes itt megemlíteni, hogy több olyan fiatallal maradtunk mai napig kapcsolatban, akik azóta felnőttek, évig küzdelmes életüket. Próbálunk egyébként a továbbtanulásban is segíteni, pályaválasztásban is, munkatalálásban is, ameddig tudunk, de hát amennyi belefér az életünkbe, de hogy azt a szeretetet, amit mi is visszakapunk azoktól a fiataloktól, akik már nincsenek így aktívan kapcsolatban velünk, de mondjuk írnak valamit, vagy üzennek, vagy csak megkérdezik, hogy idén hogy alakul a tábor, vagy esetleg eszükbe jut, hogy ott valakit ismernek és beajánlják. Szóval, hogy ez is egy nagyon jó érzés, és több fiatal költözött el távolra tőlünk, de legalább húsvétkor és karácsonykor törekszünk arra, hogy valamit oda is küldjünk, pénzadományt próbálunk gyűjteni, élelmiszeradományt, kapcsolatban vagyunk a Karitásszal, élő kapcsolatban Budakeszi Karitásszal, a Háló Alapítvánnyal, tehát hogy sikerül megmozgatni sok embert, és ez csodálatos. Idén is egyébként most kezdjük el a gyűjtést, mert egyébként mi nagy részt adományokból tudjuk megvalósítani a tábort, úgyhogy ilyenkor kezdünk el kopogtatni.
5: Hát meg csapatépítő jelleggel a házat mi újítjuk, renováljuk, festünk, vakolunk.
3: Igen, ezzel álláljuk meg azt, hogy ott lehetünk, tehát most már évről évre próbálunk rendszeresen, tematikusan felnőtt segítséget szervezni, hogy az a ház is szép maradjon, mert ott sok-sok fiatal és sok gyerek, és de idősebb is élvezhetik ezt a lehetőséget Balatonpartján.
1: Bocsánat.
5: Még azt akartam mondani, hogy azt azért nem mondtam, hogy működik, hogy tulajdonképpen ilyen mikrocsaládok jönnek létre az IFIK segítségével, tehát van két nagyfiú, két nagylány, mondjuk most a kicsik táboráról beszélek, de hasonlóan működik a nagyobbak, és alattuk van, vagy hozzájuk van rendelve 3-4 gyerek, vagy 5. És akkor egész héten ők gondoskodnak arról, hogy fogadmosott, lefekült, ott van a program, mesélnek neki, és ők nyújtják azt a folyamatos, permanens figyelmet, amiben úgy elfáradnak szegények, mint a szülők lennének, még sokkal jobban.
2: Hát most én itt meg tudok szólalni, mert én voltam mindkét oldalon is. Ez tényleg vezetőként eléggé megterhelő, ez az egy hét, de meg konyhásként is. De erre van az, hogy általában ilyenkor ki lehet lépni, szerencsére. Ha valaki éppen megőzöl, vagy valamelyik kisgyerek nagyon rosszul viselkedett, már huzamosabb ideje, volt erre példa, akkor lehet olyat csinálni, hogy akkor most én kimegyek, sétálok egyet, és majd visszajövök, addig valahogy oldjátok meg, és megpróbálok elnyugodni. De a másik módszer az, hogy ilyenkor lehet menni, hát így sírni a Zsuzsihoz meg az Erzsi nénihez, hogy ez a problémám. Általában mindig meg szoktuk tudni oldani a táboron belül. Vagy, hát igen, ezt akarom.
5: Mert ezek a gyerekek azért más fegyelmezési eszközökhöz vannak szokva, és mi alapvetően azt tartjuk fontosnak, hogy türelem, figyelem, mint ezt már sokszor mondtam, és ezzel szépen lassan próbáljuk terelni. Mert ugye felszabadítólag hat rájuk, hogy ilyen szép nagy gimnazisták ő rájuk figyelnek, akik egyébként rájuk se néznének, vagy egy érezhetően egy más szubkultúrából jönnek, és ezzel pontosan tisztában vannak. Hogy máshol van a helyük.
2: Hát a
5: szülők is. A gyerekek
2: nagyon
5: is.
2: Nagyon inger szegény környezetből érkeznek.
5: Igen.
2: És ez sokszor látszik, hogy például mindig az, hogy nagyon tudnak örülni, tehát volt már, hogy beszélgettünk velük, és hogy hát mindig várom ezt a tábort, mindig ezt mondja a kisgyerek is, hogy ez az egy hét, amit lent tudok tölteni a Balatonnál. És ezt így mi nagyok így nem, hát jó, nyilván megértjük, de hogy nehéz, mert hogy mi el tudunk jutni többször is a Balatonhoz, többször tudunk ilyen élményprogramokon házi részt venni, de hogy ezeknek a gyerekeknek ez a nyár fénypontja akár, pedig ez a nyár elején szokott lenni, hogy ez így ettől teljes nekik az év.
1: Sajnálom, viszont elérkeztünk az adásunknak a feléhez, úgyhogy egy rövid zene után folytatjuk a beszélgetést.
4: Egyel nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk,

0: Ez itt a Hangadó, köszöntünk mindenkit újra. Következő kérdéseinkkel folytatjuk az adást.
1: Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy ebben a témával kapcsolatban milyen kedvenc történetetek van? Ezt ilyet tudnátok mesélni mind a kettőtök szemszögéből, légy szíves.
2: Hát én azt tudnám elmesélni, amikor én tanultam megint egyet az élettől, meg hogy elvittünk egy nagymama anyukát sokféle saját gyerekkel, unokával, alkoholista háttérrel, nem volt még soha Balatonon, és elvittük magunkkal, és akkor lát először a Balatont, átvittük a Fonyódra is, meghajókáztattuk, és tulajdonképpen egy eltelt az egy hét, az első két napot végig aludtam, mert nagyon fáradt volt valószínűleg, aztán eltelt pár nap, és elkezdett úgy velünk beszélgetni, és az utolsó nap kérdezte meg, hogy ő bejöhet-e a konyhára. És mondtam neki, hogy persze, gyere be, és segíthet nekünk? Hát mondom, persze, hogy segít, ez miért ne segíthetni? Ő nem tudta, hogy neki is szabad, és mérhetetlenül szíven ütött, hogy nem is gondoltam volna, hogy erről van szó, hogy ő úgy érzi, hogy ő ezt nem tehetné meg, pedig hogy ő nagyon szívesen segített volna. És hogy nem jutott eszünkbe, hogy behívjuk, mert mi azt hittük, hogy ő most vendég, vagy pihen, és akkor ezt úgy nagyon becsomagoltam magamnak, és eltettem, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy az én élethelyzetem más, és hogy ezt le kell vetkőzni, és meg kell próbálni még jobban belehelyezkedni a más ember helyzetébe. Nekem ez nagyon tanulságos volt akkor.
3: Igen, azt hiszem, hogy amit én folyamatosan tanulok, az az, hogy úgy segíteni, ahogy neki jó. Nagyon sokszor van bennünk indulat, jó szándék, hogy adjunk, segítsünk, szaladjunk, nyújtsuk a kezünket a másik felé, de hogy valóban úgy segítsünk, ahogy arra neki van szüksége.

0: Ha úgy tetszik, hogy sikertörténet, vagy hogy örömtörténet, több van így a tarsolyomban. Van olyan ifink, mai napig ifink pedig már dolgozik, vagy mai napig ifink pedig egyetemista, és borzasztóan elfoglalt. Olyan mély élethelyzetből úgy kerültünk velük kapcsolatba, és olyan mély élethelyzetből lépegettek előre, és tudtak felállni, és látni azt, és megéltük azt, hogy azok a pici dolgok, amit ha jól tudunk segíteni, az mennyit jelent, és ha erre a fogadókészség és az akarat, hogy én ebből azt veszem el, amire szükségem van, és ezzel lépek tovább, ennek szerintem gyönyörű példái történtek ennek a projektnek az égisze alatt is. Nyilván, hogy azt tanultam meg, azt hiszem, hogy és ne legyünk restek segíteni, adanyulni, de hogy megértsük azt, hogyha valakinek nem arra van szüksége éppen, amit nem biztos, hogy arra, nem biztos, hogy pénzre, nem biztos, hogy arra, hogy abba az iskolába toljam be, nem biztos, hogy úgy, ahogy azt ő szeretné.
1: Ezért vagyunk szerintem csak ketten, mert nagyon sokan próbáltak felnőttek jönni, hogy jönnek, segítenek, de valójában ők azt gondolták, hogy hogyan kéne segíteni, és valahogy nem nagyon működött, és úgy sokszor a Zsuzsival egymásra néztünk, hogy ajjaj. Tehát, hogy nem nevelni akartuk ezeket a gyerekeket az alatt, az egy hét alatt, hanem adni nekik valamit, aztán úgy használják, ahogy tudják, és aztán így ketten is maradtunk, mert sokszor voltak olyan segítők, hogy gondoltuk, hogy majd csak eltelik ez a pár nap, és kibírjuk, mert elfáradt benne, dühös volt, vagy meg akarta őket nevelni, vagy hallotta a csúnya beszédet, akkor... Tehát azok a dolgok jöttek belőle elő, ami elől pont menekültünk, de hiszen segíteni akar, de ehhez valami más töltet kell. És ezért vagyunk ebbe így valójában ketten, az ifik meg a gyerekek.
0: Igen, azt az utat megtalálni mindig egyenként, és ezért nagyon fontos ez a nagy létszámú segítőháló, és hogy ebbe a felkészülési folyamatban is az ifik ebbe úgy összerázódjanak velünk is együtt, és egymással, hogy eljutni úgy egyen-egyenként azoknak a gyermekeknek a szívéhez és az értelméhez. Mert csak így maradhat aztán élő a kapcsolat, és amit sikertörténetnek tudok így elmondani, vagy amire utaltam nyilván név nélkül, hogy azt hiszem, hogy pont azért vált sikertörténetté, mert nagyon szépen kialakult egy hosszú, tehát egy, hát mai napig most már azt mondanám, hogy évtizedek óta tartó kapcsolat fiatalokkal, akik a mai napig foghatják a kezünket, de tudják, hogy nem azért, mert most küldök neki még 20 000 forintot, hanem megtanulta azt, hogy másból is profitálhat, és lehet, hogy más segítség. Megtanult kulturáltan azzal sáfárkodni, amit kaphat. Valahogy ezt próbálom most itt elmondani, ha érthető.
1: Én egyébként most döbbentem rá, hogy mi nem segíteni akarunk, hanem úgy együtt csinálni valamit velük.
0: Igen. Most a legújabb dolgaink, tehát nagyon szeretjük a gyerekeket kultúrával idézőjelbe etetni.
1: Jaj, ez egy új projekt.
0: Igen, és most is készülünk a Kiszteli Múzeumban, már intézzük a múzeum pedagógiai programot. Voltunk a galériában idén, vagy ebben a tanévban, a pénzmúzeumban, igen, az is egy nagy élmény volt. És akkor ebben az a nagyon izgalmas, hogy a gyerekek is ott vannak, de ott vannak az ifik is, és együtt játszanak, és hogy voltunk templomi koncerten, ahol ott szégyenkeztünk, nyilván.
1: De erre felkészültünk.
0: Nem biztos, hogy tudnak viselkedni, akkor azokkal külön kimenni, templomköröket szaladgálni. Tehát, hogy nyitottak legyünk arra, hogy szeretünk titeket, és szeretnénk veletek együtt az élet viharos tengerén, de tényleg valahogy együtt hajózni. Szóval
1: és kicsi lépések.
0: Igen. Mert erről talán a Lackó is tud élményeket mondani.
2: Hát igen, bocsánat, én közben a zene alatt itt sutyiban lecseréltem a Miskát, én most már Lackó vagyok Miska helyett. Igen, nekem talán a legmaradandóbb, amikor egy nagyon pörgős, tehát ott voltak azt hiszem ketten táborban tesók, és egy nagyon hiperaktív család, és ott a legnagyobb srác is éppen futkározott, amikor egyszer csak kikaptam a tömegből, mondtam, hogy hát tudod, láttam, hogy milyen csodálattal figyelted, amikor zenéltünk, és tényleg nagyon érdeklődött a zene iránt, és akkor kicsit meséltem neki, ott volt éppen véletlen a kezemben egy gitár, és akkor meséltem neki a gitárról, meg hogy elmagyaráztam, hogy működik, meg hogy a hangszernek lelke van, és úgy szépen csak tanítgattam, nem jó szó az, hogy tanítgattam, de hogy elmondtam neki, hogy működik ez a hangszer, és akkor aztán nagyon lenyugodott, és megkérdezte, hogy kipróbáltja. Természetesen megengedtem, és akkor az ölembe vettem, és akkor szépen én ott lefogtam az akkordokat, ő meg sikálta, és akkor együtt énekeltünk rá, és ez láttam benne, hogy felfogta, és nagyon megmaradt benne, és egy ilyen apró dolog is, ami számomra nem volt több 5 percnél, bennem is nagyon megmaradt, de hogy számomra ez nem volt több 5 percnél, neki pedig egy új világ nyílt meg, hogyha lehet így mondani, és hogy ez hatásába kerítette eléggé, és hogy utána nyugisabb is volt, meg úgy láttam rajta, hogy ez nagyon elveszte, és bárcsak megint együtt, lehetne.
1: Együtt történt valami veled.
2: Igen.
1: A zenével. Én például, nekem az volt még egy ilyen meglepő, hogy volt egy kisrác, hát ilyen hetedikes lehetett, nagyon nem volt anyukája se, és ha jöttünk ki a vízből, mindig ott maradt utoljára. Aztán rájöttem a második nap, és ott kellett neki könyörögni, hogy ő az 5 perc, amíg én jövök vele ki kettesben a vízből, az övé volt. És azt rá kellett szánni, és 5 perc volt. De ez nagyon fontos volt neki.
2: Itt tényleg, vagy hogy mi is látjuk, hogy ez nagyon a figyelmen múlik, hogy nem kapnak olyan mértékű és minőségű figyelmet, amit mi megkapunk, meg amire szükségük lenne, és ez leginkább ugye fektetéskor játszik, és lehet, hogy mi már fáradtak vagyunk, és tavaly ezt is megcsináltuk, hogy netfit 20 méteres ingafutás tesztet futottunk velük a parton, de hogy ők ezt élvezték, és oké, hogy nem akartak futni, viszont csak még egy kis időt velük. Nekem ez így jött le. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és én ezt így elraktam kicsit magamba. Mert ez ilyen jellegű kötődés sehol máshol nem tudsz tapasztalni.
0: Igen, azt hiszem, hogy az a talán a titka ennek a kis vállalkozásnak, ami életben van, és most már mondhatni, hogy 13-14 éve életben van, hogy mi nem egy iskolához tartozunk, nem egy általános iskola, vagy egy gimnázium. Még azt sem mondom feltétlenül, hogy egy település, bár nyilván mi mindannyian Budakesziről jöttünk, de a gyermekek tágabb merítésből kerülnek be hozzánk. Az ifik is, és a gyerekek is. Hanem azt gondolom, hogy az az ügy, amiért mi itt együtt teszünk, az tartja életben ezt a kapcsolatot, hogy érdemes ezért azt az energiát beletenni, amit egyébként mi például az Erzsivel, ahogy mondjuk már nagymamaként is beletesszük, és talán ezt szeretnénk továbbadni, ahogy az elején az Erzsi említette a fiataloknak, hogy merjétek csinálni kicsibe, nagyba. Lehet ezt nyilván közösségekben, kisebb-nagyobb, meglévő közösségekben, de lehet így fejest ugrani, és bárhol elkezdeni, egymás kezét megfogni, és összefogni, és mindig lesz, mindig rajta lesz Isten áldása, hogyha ezzel oda szeretnél fordulni a másik ember felé.
1: Én azt gondolom, így pedagógusként, hogy a közösség teremtés, tehát születik egy lény. Ezt nevezem egy közösségnek, ez egy osztályközösség is lehet, vagy másik, és ezt a lényt irányítani kell, ápolgatni, és akkor minden rendben van. És szerintem ez egy olyan közösség, ami életre való, és szerethető.
3: Ezek nagyon szép gondolatok voltak, és nagyon meghatottunk, és szerintem nagyon sok hasznos új információval gazdagodtunk, és persze motiváltatok is minket, hogy mennyi mindent tehetünk a környezetünkért. Viszont sajnos az adásnak a végére értünk, úgyhogy el kell mondanom egy pár információt még. Instagramunk @hangadó_official.mariaradio minden kisbetűvel. És a következő adásunk március 27-én lesz, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek közénk, és beszámoltatok erről a projektről.
1: Én is köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
3: További szép estét szeretnék kívánni mindenkinek. Sziasztok!
2: Szervusztok!
4: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották. Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Karitász váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a Szombathelyi Székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Márton és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegyei jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros zarándok mozgalom. Első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Mindenszentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Berccel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Karitász június 16-án nyitotta meg váranyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerekek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Karitász táboraiban, vagy vesz részt a szervezett élmény napjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Karitász püspök elnöke és Zagyvari Hárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélyes zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök, a 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Ott tartunk, hogy említettem a mélységes együttérzésemet a jó kislányok iránt. Ez az utóbbi időben támad föl bennem, amióta a főleg mondjuk a keresztény jó kislányok sorsával egy mély együttérzésem nem lett. És hát itt sokféle forgatókönyve lehet ennek, de minden esetre, jaj, hogy végignézek rajtatok. Igen, nem könnyű nektek. Sőt, nagyon nehéz mondjuk ezt inkább, ugye, mert hogy elismételjem ezt, vagy megvan ez, hagyjuk, hát ezt értitek. Ismételjem azért, akkor beazonosíthatók. Tehát, hogy a jó kislány, hát mitől jó kislány? Például attól, hogy kibírja a magyar iskola rendszert. Ahogy egy bölcspedagógus ismerősöm mondta, kérem szépen, a magyar iskola rendszer a nőknek való. Ami azt jelenti, hogy nekik se, csak ők valahogy kibírják. Ez aztán azt jelenti, hogy most képzeljünk el egy nőt, aki nem csak hát apucinak, anyucinak akar megfelelni, és hát persze a nő volt, amiatt alkalmas is arra, hogy ráhangolódjon, együttérzőbb legyen, stb. Hát alkalmasabb rá. Plusz még az iskolában is belefeszül, hogy jó jegyeket hozzon. Erre is alkalmasabb, mert a tanárban is embert lát. Nem úgy, mint a férfiak. A nők hajlamosak a tanárban is embert látni, még serdülő korukban is. Ezért aztán, főleg ha jó kislányok. Most ez azt jelenti, hogy egy nőnek, most a szocializációról nem is beszélve, tehát sokszorosan könnyebb egy egyoldalúan jó kislány életmódra ráállni. Ugye akkor ebben az is benne van, hogy hát akkor keressük az igazit, de az igazit gyorsan meg kell találni, mert egy jó kislány nem húzza az időt annyira sokáig az igazival, és különben is egy mély remény van benne, hogy az igazi mindenképp jön, és hamar jön, és elérhető, mert ezért aztán viszonylag hamar házasság, viszonylag hamar gyerekek, viszonylag hamar egy igazi apa figurát sikerül találni. Hát mi mást? Hát 20 évesen? 17 évesen? Tehát mi más találjon? Hát úgy, nem de? Hát egy jó kislány 17, 18, 19 éves korában mit tud arról, hogy ő benne milyen nő lakik? Hát fogalma sincs, de ez teljesen normális. Normális, csak nem, na. Ezért aztán egy ilyen gyors házasság, főleg ha kívülről is megerősítik, igen, ez nagyon jó, stb., igazi apuci, és akkor hát az apuci, mert hogy ez a dilemma, hogy alfa hím, vagy igazi apuci maci. Ugye, hát most a maci meg ilyen téli álmot alszik, meg szóval ez nagyon jó, meg hát na jó. És akkor a nők manapság fölébrednek, ugye egyre másra ébredtek föl, és nehéz jó kislányként végigélni már az életet. Nagyon nehéz azért, mert a többek között a komplexusos palackból, meg az evolúciós palackból is a szellem már kigyütt, hogy ne használjak egy germanizmust. Kigyütt. És aztán ez a szellem kijön, akkor persze már 20 évesen, 30, 40 évesen, hát hogy mennyi sokféle nő lakik bennem. Erre még én is rá tudok csodálkozni. Nem, hogy ti, vagy egy jó kislány. És akkor ez mennyi nő lakik bennem. Hát a férjem meg csak ennek a sokféle nőnek csak hát mondjuk egy keskeny szeletkéjét, nem is tudom, mi csinálja. Fedi le? Vagy fogja a kezét, vagy mi van a többi nővel ittben? Mi lesz vele? És ilyenkor tudnak egészen, tehát most már nem csak a férfinek nehéz, hanem a nőnek is. Ez sikerült kiverekedni magunknak. Jó, most már ezt nem. Még egy érdekes kutatást, mit gondoltok, hogy ha a férfiakat és a nőket kérdezik, hogy a szexuális vágy, vagy a szerelem az, ami valamennyire hát érthetővé, igazolhatóvá teszi a hűtlenséget, akkor hát ki mit mond? Jó, hát nem, ez annyira primitív kérdés, hogy nem kell válaszolni. Körülbelül teljesen hasonló arányban, de ami nagyon érdekes, a mi kultúránkban a nőknek több mint 50%-a a szerelmet a hűtlenség indokolható okának tartja. Annyira több mint 50%, hogy éppen 75. Ennyit a szellemről, ami ki van eresztve a palackból, és hát amikor egy nő egyszer csak rájön, hogy ő mennyivel másképpen és többféleképpen is színesebben is tud nő lenni, hát ott szellemjárás van már. És ugye így szeretnék visszajutni oda, hogy akkor mit tehet a spiritualitás, vagy mit tehetünk a spiritualitással, hogyan, mit ad hozzá ehhez az egész történethez, mit? Mit és mit? Ez izgat engem nagyon. És akkor egy történetben el tudnám nektek mondani, hogy mit gondolok itt a spiritualitásról, hogy az micsoda. Éveken keresztül járt hozzám egy házas pár, és volt egy igazi klasszikus, tipikus alapproblémájuk, rengeteg más 127 alapproblémával együtt. Ez pedig az volt, hogy a férfi rendszerető volt, a nő pedig rendetlen. De legalábbis a férfi szemében a nő mindenképp rendetlen volt. Az én szememben nem lett volna az, de nem én vagyok a férje. És a nő pedig a férjét mindenképpen egy rendmániás, kényszeres csávónak látta. Mi következett ebből? Vége láthatatlan mennyiségű konfliktus, és a persze egy csomó minden más konfliktussal együtt, de mondjuk a férfi nem egyszer azt mondta, hogy ő, amikor megy haza, már kezd rongani, hogy mit talál otthon. Tehát, hogy ő meglőtte a mamutot egész nap, hajtotta, lőtte, be nem tudom én, jegelte, vagy vermelte, vagy mit csinálta. Megy haza, ő szeretne egy ilyen, hogy mondjam, egy tűzrakás elé leülni, csak így meg kelljen gyújtani. De hát, hogy... És akkor leírta azt, hogy általában olyan rendetlenség szokta őt várni, egyébként kis lakásban laknak, és sok gyerek van, hogy már a bejárati ajtónak a kinyitása nehézséget szokott okozni az ott lévő cipők és egyéb tárgyak miatt, és hogy ő hányszor és hogyan vesz mély levegőket, ahogyan a kulcs a zár, és tehát ez minden csak nem a tábortűz nézése egy ilyen, hogy mondjam, bódult éjszaka. A nő pedig ugyanezt a szorongást élte át, tehát azt mondta, hogy ameddig csak én vagyok a gyerekekkel, egész szép az élet, de hogy ugye tik-tik-tik-tik, ketyeg az óramutatója, hát egyre jobban szorongok, és mikor bejössz, és tudom, hogy ez elviselhetetlen számomra, hogy az első mondatoddal már belém kötsz, és mi, és... Na, és ez éveken keresztül. Nincs változás. Ugye? Hát mitől lenne már? Hogyan lép be ebbe a történetbe a spiritualitás? Elmondom. Úgy, hogy férfi spirituális lény. A nő is, de most a férfiről van szó. És akkor a következőt mondja egy alkalommal, ez talán 3 év után. Hát az a nagy szám, hogy nem váltak el. Nem a 3 év a nagy szám, hanem 3 év is együtt voltak. Azt mondja a férfi, te képzeld el, én valahogy, ahogy a személyiség fejlődésben előre mentem, és tényleg előre ment, rengeteget dolgozott magán. Egyszer csak a spiritualitásnak is új mélységei, forrásai fakadtak föl benne. És azt mondja, hogy képzeld, mi történt velem, egyik nap hazamegyek. De hogy megyek haza, már érzem, hogy valahogy nincs rajtam az a görcs. És akkor eszembe jutott egy gondolat, mert az foglalkoztatott persze, mint mindig, mit találok otthon. Ez volt a kérdés, mire megyek haza? És akkor azt mondja, egyszer csak rájöttem valamire. Rájöttem, hogyha hazamegyek, az olyan, mint hogyha reggel fölkelnék, és kinyitnám a szemem, és azt kérdezném, hogy na, milyen időjárás van ma? Hogy tulajdonképpen, mikor hazamegyek, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy milyen időjárás fogad engem otthon. És erre azt mondja, és hát egy nagyon döbbenetes változás történt bennem, mert rájöttem, hogy reggel se dühöngök, hogy miért esik, miért nem esik, miért hideg, miért nem hideg, miért nem, hanem reggel kint, és megnézem, hogy milyen. Ha hideg van, kabátot veszek, ha meleg van, sortot veszek, ha esik az eső, esőkabát, és így tovább. Nem szoktam minden reggel valami miatt dühöngeni, hogy miért nem pont olyan. És akkor azt mondta, beléptem, és érdeklődve, csodálkozva körülnéztem. 20 éve vagyunk házasok, de még soha így nem léptem be. Körbenéztem, és azt kérdeztem, milyen időjárás van ma. És aztán, hogy úgy letapogattam, meg belerúgtam, meg minden, akkor úgy meg tudtam mondani, hogy hát egy kicsit fagy, de legalább nem fúj a szél, és hogy ennyi. És akkor ehhez fölöltözködtem, és lett egy olyan esténk, hogy a feleségem azt gondolta, hogy más a férje. Na, ez a spiritualitás. Most legszívesebben nem elemezném, és hát nem is elemzem. Mert ha én nem elemzem, akkor nem. Ha nem szívesen, akkor nem. Tehát megyünk tovább. Azért csak egy dolgot, tehát csak kiemelek már, hát az mégiscsak. Látjátok itt a szemlélődés, ugye? Hogy ameddig ez a kedves pasi, az énből nézett kifelé. Én mit szeretnék? Én engem dühít. Addig. De itt történt valami, az énből egy kicsit visszahúzódott. Hogy hova, ezt ne firtassuk. De hát ha az énből nézte volna, ugyanolyan ideges lett volna 140 ezredszer is. Itt tehát valami olyasmi történt, hogy nem az énből nézte a rendetlenséget, hanem valahonnan máshonnan. Ez onnan is tudható, hogy másnap, ha hazamegy, lehet, hogy ugyanúgy dühös lesz, mint régen. Akkor az énből nézi. Tehát nem az énből nézi, akkor van egy szemlélődés. Jé, ez így van, úgy van. Nem kerülök vele rögtön ilyen én-szerű viszonyba, hogy én, mert abba tudjátok mi van. Nekem, enyém. Ó, igazi spiritualitás. Nem tudom, hogy ez csalódás lesz-e nektek, de a mai alkalommal tehát a komplexusokat fölülmúló, illetve a komplexusoknál sokkal mélyebben lévő spiritualitásról és az abból fakadó lehetőségekről szeretnék beszélni. Rengeteg mondani valóm van. Először térjünk csak vissza a mély vágyakhoz. Nem ismétlem el, felszínes vágyak, mély vágyak. A felszínes vágyak jönnek az énből, a mély vágyakra az én rátalál és rácsodálkozik. Hogy jé, ilyen vágyak vannak bennem. Nem az én vágyódik rájuk, hanem az én rátalál és rácsodálkozik, hogy jé, ilyen vágyak vannak. És hogy ezek a vágyak már attól is gazdagítanak, hogy pusztán rácsodálkoztunk és rátaláltunk, hogy vannak. Ha az énben lennének, tarthatatlanul kizsigerelnének minket hiányérzet, sóvárgás, epekedés és a többi. Ezeket a spirituális vágyakat, a mély vágyakat az jellemzi nagyon gyorsan, hogy a hiánya nem tesz bennünket tönkre, nem tesz sóvárgóvá, epekedővé, rossz értelemben kiüresedetté, hiányérzettel küszködővé. Nem érezzük azt, ha nem teljesedik be, hogy valamiről le kellett mondani, valamit magunktól meg kellett tagadni. Itt nagyon nagy kérdés, hogy amikor a lemondásról beszélünk keresztény emberként, akkor ez spirituális alapon áll le, vagy az én egyik funkciója az akarat döntötte pusztán csak így. Ha az énből történik a lemondás, kell hozzá akaraterő, és hát pszichés energiák. Néha sok, néha nagyon sok. Ha a lemondás spirituális alapú, akkor egy nagyon furcsa dolog történik, hogy az nem erőt vesz el, hanem erőt ad. De nem úgy, mint amikor az ember edzésben van, és valahogy tudjátok, hogy minél többet edzek, annál erősebb leszek. Mikor elszakadt a keresztszallagom, megdöbbenve tapasztaltam, amit később el is olvastam, hogy a combizmok 3 nap után elkezdenek sorvadni. 3 nap után. Tehát az énnek emiatt, hogy állandó edzésbe kell lenni. Erőforrások, hol vannak erőforrások? Ha a spirituális forrásokra rátalálunk, akkor az nem olyan, hogy 3 nap múlva már sorvadok. Nem olyan. Aztán, ezektől a mély vágyaimtól nem kerülök függő helyzetbe. A szónak jó értelmében, hogy is mondjuk ezt? Igen, nincs függő helyzet, nem veszi el a szabadságomat. A legmélyebb vágyaink nem veszik el a szabadságunkat. Az én vágyai teljesen el tudnak bennünket önteni, és függők tudunk tőlük lenni. Ezért tehát nem a vágyaktól szabadon élünk akkor, amikor a spirituális erőforrásainkra rátalálunk, hanem szabadon tudunk vágyakozni, és a szabad vágyakozás azt is jelenti, hogy az én vágyaitól is szabadon tudunk vágyakozni. Nem csak szabadon tudok vágyakozni, hanem az én vágyaitól is szabadon tudok vágyakozni. Ez már most nagyon okoskodásnak tűnik, ugye? Az a baj, hogy aki tudja, az érti, aki nem, az meg unja. Hát valamikor csak kell erről beszélni, nem? Hát legalább egyszer azt aztán ígérem, visszamegyünk, egy csomó férfi-nő sztorit mondok majd, jó? Csak ezt most bírjátok ki, nagyon érdekes lesz meg majd, jó? Tehát szabad vágyakozással lenni. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, karmelita apácákat és tibeti szerzeteseket kértek arra, hogy a maguk ima módszerét gyakorolva és használva engedjék meg, hogy az agyműködésüket megnézzék. Mi történik a tibeti szerzetes agyában, és mi történik a karmelita apáca agyában? Ugye a kutatóknak semmi se drága. Mindenhova belekotornak, piszkálnak. Először is a következő derült ki. Nem ugyanazok az agyterületek aktiválódtak. Ennek oka a kutatók szerint a személyes imádság és a meditáció közti különbség, okay? De nem ezért, nem ez az izgalmas nekem, hanem az, hogy utána a kutatók, mert ezeknek tényleg semmi se drága, a következőt kérdezték mind a két csoporttól. Ha most a kutatás eredményeként kiderülne, hogy az ön hitének Hát rengeteg esetleges, tévedésszerű, nem tudom én milyen eleme van. Erre kutatásnak ilyen eredménye lenne. Mit tenne? Legszívesebben nem mondanám el a választ. Kicsit, hogy nem, mit gondoltok, hogy mit mondtak erre a karmelita apácák, és mit mondtak erre a tibeti szerzetesek. Mert az a szép, hogy teljesen mást mondtak, de mind a kettőt összekötötte egy aranyfonal. Csak azért hagyom, mert izgalmas gondolkodni, nem? Vagy ti nem szerettek? Vagy az nem? Na mondom, képzeljétek el, a karmelita apácák, ezt mondja a leírása ennek a kutatásnak, tulajdonképpen szinte úgy kellett őket rávenni, hogy elmondják, hogy mi lett a kutatás eredménye. A karmelita apácákat egyszerűen nem érdekelte a kutatás eredménye, mert ők szerették Istent, és tök mindegy volt nekik, hogy a kutatásnak mi az eredménye. Mit mondtak, ugye ez mihez hasonlít? Mondhatsz nekem te akármit a feleségemről, én szeretem és kész. Ilyennyi. Mit mondtak a tibeti szerzetesek? A dalai lámát is megkérdezték. Jaj, de izgi. Következőt mondták, nagyon izgat bennünket a kutatás eredménye, ha bármire rátalálnánk, ami kiderítené, hogy a hitünk, ahogyan meditálunk, vagy valami, avval nem kóser, azonnal kidobnánk a hitünket, és újra cserélnénk. Mi az a fonal, ami összeköti a két választ? Hát a szabadság. Mind a kettő a maga módján roppant szabad. Roppantul. Hogy melyikőtöknek mi tetszik, hát ez szerintem a kettő együtt szép. Akkor kitaláltam egy modellt. Most itt projektor, mondani fogok mindent. Igen, belső képkészítésre hívlak titeket, az igazán a jó. Ha én fölrajzolnék valamit, az talán sokkolóan hathat. Ugye nem fölkészült a pszichétek, és ezt nem szeretném. Tehát én mondom, és te képzeled el. Így aztán megóvjuk magunkat a krízistől. Ha most a személyiség fejlődést és a spirituális fejlődést egyben látjuk, mert hogy hát végül is egyben van bennünk, legfőjebb a gondolkodás miatt szétszedjük, hogy tudjunk vele valamit kezdeni, akkor négy nagyon egyszerű lépést különböztettem meg. Első az így van, mindig egy ilyen nagyon egyszerű szám. Én vagyok az egy, és akkor ez körülbelül így néz ki, hogy mi történik akkor, amikor én kapcsolatban vagyok veled. Amikor teljességgel komplexusos hatás és befolyás alatt kerülök kapcsolatba veled, akkor az valahogy úgy néz ki, hogy egy plusz-minusz komplexus. És ez találkozik plusz egy plusz-minusz komplexussal. Érthető? Egy meg egy, de az egyhez hozzájárul, meg elvétetik belőle egy csomó minden a komplexus alapján. Ezért sokszor az egyenlet hihetetlenül tud negatív lenni, ugye? És boldogtalanok vagyunk együtt, és magunkra se találunk rá, pontosan azért, mert ott van ez a plusz-mínusz komplexus. És amikor itt tartunk, akkor természetesen az életet, az élethez ragaszkodásunkban a komplexushoz ragaszkodunk. Ez történik. Az egy igazából nem is föltárt, csak a komplexus. Az egy nagyon pici, a komplexus nagyon nagy. Így. A második lépés, ezt így lehetne leírni, 1 plusz 1 egyenlő 1 plusz 1. Ez már nagy dolog, mert itt már valami személyiség születés van, valami én, legalábbis valami én megerősödés van. 1 plusz 1, hogy én meg te kapcsolatba kerülünk, valójában még igazi mély kapcsolat nincsen, még csak 1 plusz 1 van. Ez a ma világának a modellje. Maradj individuális, saját érdekeid, a saját üződ. Nem jön ki belőle a mi. Ugye, mert mindig, mikor már lehetnénk mi, akkor én és én. Akkor az 1 plusz 1 egyenlő 1 plusz 1. Az én nem enged magából. Mondanék egy történetet. Milyen az, amikor az én nem enged magából, és úgy próbálna kapcsolatba kerülni egy másik valakivel. De a történet nem erről szól, csak ezt világítja meg. Erre persze nincsen rálátás. Az illető nem érti, hogy miközben nem enged az énből, aközben miért nem mennek a kapcsolatai. Ugye azt gondolja, hogy mennie kellene. Tehát úgy kellene tudnia működnie jól a kapcsolatainak, hogy közben ő nem enged magából, mert neki az joga van, mert ő személyiség fejlődik, meg ő nem tudom én mi. A történet, és ezzel nincsen rálátás, csak rengeteg szenvedés van. Rabbi találkozik az idős Józseffel, nem a bibliaival, egy másikkal. És hogy nézi az idős Józsefet, hát látja, milyen jó ízűen eszi a halász levet. Nagyon jó ízűen eszi. És erre azt mondja a rabbi, ó, hát látom József, milyen jó ízűen eszette ezt a halász levet. Erre József a következőt mondja, jaj, hát persze, rabbi, hát én nagyon szeretem a halat. Mire a rabbi azt mondja, te József, ha te a halat szeretnéd, az a hal még mindig ott úszkálna a tóban. József, te magadat szereted. Ez a második fázis. Van József, eszi a halat, de a hal rajta veszt. Hát ez így akkor a kapcsolatok dinamikája, amíg ez van. Az én nem enged magából. Ennek egy másik vetületét is hadd hozzam ide, ez pedig az, hogy amíg a problémáinkra kizárólag individuális világunkban keresünk választ, egy csomó problémánkra biztos, hogy nem találunk választ. Egyszerűen nem. Mit értek ez alatt? Például azt, hogy mondjuk egy férfi életközepi krízisbe kerül. Ha ő ezt kizárólag az ő személyes, egyedi, megismételhetetlen, rendkívüli személyiségének valami rendkívüli, egyedi és megismerhetetlen eseményének tartja, mi fog vele történni? Ha beledöglik, nem? Azt fogja, senki mással ilyen, ahogy én megélem az élet közepi krízis, belehalok, és... Ha az illető, miközben persze élje meg nagyon személyesen az ő saját élet közepi krízisét, hogy kicsit leülne, zöld fotel, már nekem, ücsörög, és azt mondja, hogy hát azért úgy tűnik, hogy a férfi sorshoz ez hozzátartozik. Hogy a középkorú emberek, a középkorú férfi társaim ezen így vagy úgy nagyon sokféleképpen átmennek. Előttem már nagyon sokan mentek át, nagyon sokan. Ezért a lehető legvalószínűbb, hogy én is átmegyek. Aztán akkor az is valószínű, hogy az életközepi krízisen sokféleképp lehet átmenni. Most akkor megnézem, hogy miféleképpen mentek át az én férfi társaim ezen a válságon. És akkor látja, hogy volt, aki fölborított mindent, a másik meg nem borított föl mindent, és úgy is át lehetett menni rajta. Hát ha az ember életének az egyetemes történéseit leszűkítve kizárólag valami individuális eseményként értelmezi, akkor abba csak belefulladni lehet. Belepusztulni. Az más kérdés, hogy persze, éljük át nagyon személyesen, szó sincs, hogy bagatelizáljuk ezt, vagy lekezeljük, és hogy hát mindenki átmegy ezen, de nem erről beszélek. Azt személyesen éljük meg, de keressük az összefüggést az egyetemes sorssal, a férfi ember egyetemes sorsával. És úgy minden nagyon személyes életeseményem is egy egyetemes talajba fog ágyazódni. Teljesen más lesz a színe, már más utak nyílnak, más lesz az ereje, a nehézsége. Ezt én hihetetlen fontosnak tartom. Annyira fontosnak, hogy ezért, hogyha én elszakítva élek másoktól, és én, akkor lesz egy csomó olyan nehézségem, amit már régen megoldottam volna, ha nem szakítom el magamat a különböző egyetemes összefüggéseimtől. És hát ez még semmi, de hát például a halál is ilyen kérdés. Hát azok szoktak megbolondulni, hát akik ezt kizárólag valami egyéni sors tragédiának tudják látni, az csak vele, ez a rohadékság csak ő vele történik meg. Úgy hát akkor van egy eszméletlen tiltakozás. Tehát 1+1-ből mindig csak 1+1 lesz. Következő. A harmadik fázis 1+1=2. Ugye, de az egész érdekes, mert van, hogy 1+1, és van, hogy 2. Nem mindig 2-ként élek, hanem néha 1+1-ként vagyunk együtt, néha meg 2-ként vagyunk együtt. És tudunk 1+1 is lenni, meg 2 is. Ez a mire találás? Az énnek szüksége van a tere, és csak úgy tud mi lenni. De ahhoz az egynek néha, hát... valamit el kell engedni a maga egy voltából, hogy azt mondhassa, hogy most mi. Az anélkül nem megy. Tudom, hogy ez egyszerű, menjünk is tovább. Itt jön az igazi kakaó. Na itt jön a spirituális mélység. A negyedik fázis az így szól, 1+1=1. Most ezt próbálnám egy picit körbeírni. 1+1=1 az azt jelenti, hogy rájövünk, hogy az én nem azért van, hogy fölfújódjon, mint egy hülye lufi. Az énnek van egy spiritualitásra vonatkozó funkciója. Ez pedig az, hogy az én az, aki képes érzékelni, rácsodálkozni, ráismerni, megdöbbenni, hogy mögötte van valaki. Az én tudat képes fölfogni, hogy mögötte van valaki. És amikor két emberben az a spiritualitás nyitva van, akkor mind a ketten be tudják járni azt az utat, hogy az én tudat arra jó, nem arra jó, hogy azt átnyomom a másikon, meg még erősebb leszek, hogy a másikra rá tudjak telepedni, vagy pedig olyan picire zsugorodok, hogy a másik beburkoljon engem. Nem, hanem hogy az én arra való, hogy ő képes legyen fölismerni azt a valakit. Ezt nem tudom, nagy V, valakit. És bennem lakó valaki, akire az én rácsodálkozik, meg a benned lakó én, aki erre a valakire rácsodálkozik, ők egyek. Egyek, egyek. Ezért aztán az én nagyon fontos, a személyiség fejlődésnek számomra, mondjuk papként a savaborsa, nem papként, mert az emberként, a savaborsa, hogy az énem egyre alkalmasabbá váljon arra, hogy a valakit fölismerje a mélyben, a valakit. Ez az izgalmas. Eszem, hát legszívesebben az énnel annyit foglalkoznék, amennyit csak amennyi a legkevésbé muszáj, tehát csak annyit, amennyi ahhoz kell, hogy a valakire rátaláljon. Tehát az én és a te mögött is van valaki. Ez nagyon szép, ha itt állok és nézek rád, de ez az én és a mi mögött is van valaki, és az is egy. Egy. Az én nem egyenlő Istennel. Az a valaki bennem azonban igen, nem is egyenlő, egy vele. Az én sose lesz az Istennel egy. Az én, az a valaki, akire az énre rátalál, az a valaki egy lesz vele. Nem, hogy egy lesz vele, egy. Egy, ők egyek. Az a valaki itt benn, az Istennel egy. Ez nem azt jelenti, hogy ő Isten, rendben van. Nem ő Isten, csak egy vele. Tehát a képlet megvan, egy plusz egy egyenlő egy. Attól még egy plusz egy. Hát ezt nem tudom, most ezt befejezem, mert ennél már csak rosszabb tud lenni. Most gyorsan nézzük csak meg, még annyi érdekes dolog vár rám. Túl sokat ültem a kádban, és ez mindig veszélyes rátok nézve, mert én kipihenem magam, de hát ti, hogy ha én találkozom Istennel. Most nézzük meg, hogy Isten milyen alakokat ölthet a személyiség fejlődésem arányában. Hát ha Isten csak egy komplexuson keresztül vagyok képes látni, mert én magam is kise látok a komplexusomból, akkor Isten is egy komplexus. Teljesen komplexusos Istenem lesz. Úgy, ahogy van. Mert én egy komplexusból nézek kifelé. Nem tudok más látni, csak egy másik komplexust látok ott, és azt nevezem Istennek. Ugye ez az az Isten, aki, mint mondjuk Heródes, keres engem gyerekkoromban, hogy megöljön. Ez a hentes mészáros Isten, ez az elhagyó Isten, a nem szerető Isten, a bosszú álló Isten, az ítélkező Isten, ez akkor egy komplexus, semmi más. Komplexusos képzet róla. A második fázisban vagyok én, Isten meg egy másik, ő egy másik. És attól félek, hogy Isten nem enged engem énnek lenni. Ugye ezért lehetőleg elhatárolom magam tőle, hogy én is lehessek. Ilyenkor éntől védem meg, önmagamat védem meg Istentől. Isten akkor egy idegen és egy másik. Ez jellemző általában a felnőttekre. A harmadik fázisban Isten személy, mint én. És Istennel tudunk egy mi kapcsolatban lenni. Mi Isten meg én meg Isten. Ez már szép. És itt mindig létezik már az összefüggés is. A kontextus. Mikor egy plusz egy egyenlő kettő, akkor ott van már mindig kontextus is. Tehát nem csak magamat érzékelem, nem csak a tet érzékelem, hanem az összefüggést is, amiben vagyunk. Azt is érzékelem. Ez nagyon ez fontos. Mondok egy nagyon egyszerű példát magamat. Mert arra jutottam, hogy következő alkalommal csak férfinőzünk, jó? Na most, csak oda el kell jutni. És mennyi időbe telik, nem tudom. Szerintetek, most ez miért nem egy 20 fős terem itt? Ezt én se tudom, mert rosszat kérdeztem, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy miért jöttetek el ma? Ez nem belőlem érthető meg a kontextusból. Azért, mert én nem szocializálódtam az egyházban. Ezért engem egy csomó minden nem sújt, ami a kultúrkeresztényeket sújtja. A papnevelő intézetben óvakodtam a papi zsargont megtanulni. Ezért nagyon kedvesek vagytok velem, kaptam egy ilyen nagyon elismerő levelet, hogy Feri, így kell beszélni ma. Hát ezen azért mosolygok, mert én nem tudok másképp. Tehát aki az egyházban szocializálódik, ő azt gondolja rólam, hogy én egy ilyen hihetet, nem tudom, én megtanultam így beszélni. Hát, kiábrándító közölnivalóm van, én úgy nem tudok beszélni. Nekem ez csak így megy. Mit akarok ezzel mondani? Hogy amikor életem első beszédeit mondtam a Terézvárosi templomban, akkor készület közben meg utána is vakartam a fejem, és egy rettenetes döntéshelyzetbe kerültem. Beszélek úgy, mint a többiek, és akkor az idős nénik maradnak a templomban. Az a hét. Ameddig meg nem halnak. Vagy pedig beszélek úgy, ahogy egyébként úgy tudok, akkor hétből három elmegy, de van esély rá, hogy valaki más meg bejön. Ezt most nagyon leegyszerűsítettem. Végül nem a bölcsesség vezetett a jó döntésre, hanem az alkalmatlanságom arra, hogy úgy beszéljek, ahogy nem tudok. Ezért aztán rájöttem, hogy miért vagytok itt. A kontextus miatt. Mert én egy hiánycik vagyok. Semmivel se vagyok egyedibb vagy rendkívüli bármelyik költöknél, de aztán annyira semmivel, olyan egy sérült, nyomorult űrge vagyok. Hát aki hosszan járt, az már tudja. A kontextus miatt vagyok érdekes. Na, ezt azért akartam, hogy a mi, hogy ott már nem csak én meg te, ott egy kicsit azért egy tágabb kör jelenik meg. Jó, és akkor hol tartunk? A negyedik, hogy rájövök, hogy én mögöttem is van valaki, meg Isten mögött is van valaki. Na ez már durva. Ez alatt azt értem, hogy rájövök, hogy Isten az nem egy név. Ezt már ugye boncoltuk. Isten nem egy név, hanem foglalkozás. Úgy erős közelítésben. Hogy Isten, az is csak egy olyan képzet, mint ahogyan azt gondoltam eddig, hogy én az egyenlő azzal a valakivel. Hogy valójában az én mögött nincsen valaki. Az én, az vagyok én. Oké ez? Spiritualitás nélkül azt gondoljuk, hogy én egyenlő azzal a valakivel. Csak azt a valakit egyáltalán nem is látjuk. Később rájövünk, hogy az én mögött is van valaki, meg az Isten mögött is van valaki. Ez a valaki kezd el bennünket roppant mód izgatni. Nagyon. Ki vagy te? Az Isten fogalmam, az Isten képzeteim mögött. Te, aki egyszer volt egy nagy konferencia, és a zsidók, keresztények együtt voltak, és egy keresztény biblikus már harmadszor ejtette ki Istennek a nevét. Az

fény is, csak éppen a fénytől nem látjuk. Viszont a fény arra is jó lehet, hogy a fényben meglátom a gyertyát, ahogy itt éppen ég. Azért érdemes fölkapcsolni a villanyt, és jó, hogy van én. Nézd, ott a gyertya. Gyújtsuk csak meg, nézzük csak meg, hogy itt... Így a következő, tudjátok, ezt milyen sokszor hallottuk, hogy a gyengéknek van szüksége Istenre. Most már akkor talán látjuk azt, hogy ez egy milyen én komplexusból fakadó gőgös mondat. Ugyanis nem a gyöngéknek van szüksége Istenre, hanem a gyöngék azok, akiknek van két tapasztalata az életről. Hogy akkor is van fény, ha leoltják a lámpát. Nekik van egy ilyen tapasztalatuk. Nem azért van szükségük Istenre, mert gyöngék, hanem a gyöngeségben ismerik föl, hogy van gyertyafény. És aztán még valami, mikor a személyiségfejlődésről beszélünk, akkor mit tesz mondjuk a terapeuta vagy a pszichológus? Úgy általában segít neked, hogy tudjál kapaszkodni, és megtaláld a kapaszkodót. Ugye ez nagyon szép lélektani folyamat. Az én legyen képes kapaszkodni, és találja meg, hogy mibe tud kapaszkodni. A spiritualitásban ez nem így néz ki. A spiritualitásban rájövök arra, hogy van, hogy nem tudok kapaszkodni, és olyan, hogy nincs mibe kapaszkodni. Az élet legdöbbenetesebb pillanatai, mikor se kapaszkodni nem tudok, se nincs mibe kapaszkodni. Egyszer csak ilyenkor átélhetjük azt, hogy akkor is tart minket valaki. Ameddig az egész élet máshol se szól, hogy tudjak erősebben fogni, meg legyen mit megragadni. Nem élem át azt, hogy a kettő nélkül is tart engem valaki. Valami. Ez már csak gusztus kérdése. Hát igen. Akkor a következő kérdésig jutottunk el. Érett személyisége Isten. Ha Isten mögött van valaki, akkor csak úgy fogjuk fölismerni, hogyha valamennyire komolyan veszük a teológiát, azt mondja, Isten személy. Ugye személy? Persze ezt nem Isten felől értettük meg, hanem az ember felől. Isten személy. A legtöbb ember, beleértve templomjáró mindenféle embereket, valójában Istent nem látják érett személyiségnek. Ezért aztán kerülik, vagy függnek tőle, vagy mind a kettő. Szeretném ezt, hogy érett személyisége Isten, az Ószövetség ezzel foglalkozik. Az Ószövetség tulajdonképpen többé-kevésbé Isten lélektanával foglalkozik. Milyen személyiség is Isten? Hát körülbelül ezt olvashatjuk el, csak a következőkre jutunk. Isten mint személyiség, ahogyan látjuk, ugye nem Istenről beszélünk, a képzetekről, ugye Isten mögött van valaki, nem a valakiről beszélünk. Akkor azt mondja, az akarat, hát egy... az van neki, hát az biztos, hogy van neki, nagyon szilárd, nagyon határozott, minket többé-kevésbé figyelmen kívül hagyó, és azt várja, hogy engedelmeskedjünk neki. Ugye mindegyik mögé teszek egy kérdőjelet, ilyen az érett személyiség? Második érzelem. Hát, ha Istennek, mint személyiségnek az érzelmi életét nézzük, úgy általában a kultúrkeresztény, az ószövetségi látáspontban, akkor azt látjuk, hogy az érzelmi intelligenciája nem túl erős, velünk való kapcsolatában egy túlzott felelősséggel ruház föl minket, ugye? Ezt azokban a mondatokban érjük tetten, amikor a szüleink azt mondják, hogy meg fog haragudni Isten, ugye? És akkor nekünk érezzük az gyerekként, és aztán felnőttként is, hogy azért nem szabad, hogy Istenbe negatív érzéseket keltsünk. Ugye milyen állapot az, mikor az ember azon remeg, hogy valaki, akivel egy fontos kapcsolata van, abban nehogy véletlenül negatív érzések támadjanak. Mert az rám nézve ugye fenyegető és rettenetes. Hát ez a szülősítés. A legtöbb templomba járó ember tulajdonképpen Isten apukája és anyukájaként él. Nagyon Istenre hangolódva, és figyelve azt, hogy nehogy szomorú legyen, vagy nehogy dühös, nehogy már csalódott váltá váljék, vagy esetleg kiboruljon. Mert hát úgy függünk tőle, mint a gyerek a felnőttől, kisfiú, kislány az apukájától. Ezért aztán egy ilyen végtelen felelősség érzetet ragasztunk magunkra, hogy Istennek az érzelmi életére mi figyeljünk. Mintha ő nem tudna arra figyelni, mindesetre mi vagyunk a felelősek. A másért nem, hát a saját jól felfogott érdekünk miatt. Hát ha én bennem egy ilyen képzet él Istenről, mint személyiségről, nem csak megint itt a kérdés, hogy ez egy érett személyiség? Egy érett személyiségnek a képe? Hogyha tök mindegy, hogy Isten címke van-e rajta, hát akkor én mennyire tudok magam lenni? Vagy mennyire tudok felszabadult lenni? Vagy önfelett? Vagy spontán? Vagy mi? Te egy ilyen Isten mellett nem lehet fölnőni. Azután, ezt így gyorsan mondogatom nektek, cselekvés. Hát ez nagyon érdekes.

0: És itt vannak, akik idealizálják Istent, és azt mondják, mindig segít nekem, mindig, mindig. Ők idealizálnak. Mások azt mondják, elhagyott. Hát ők beleragadtak egy fájdalmukba, egy sebzettségükbe. Istennek, mint személyiségnek a cselekvése, az nekem úgy tűnik, hogy spiritualitás nélkül nem is nagyon értelmezhető. Vagy idealizáljuk, vagy köpködünk rá, ugye, hogy a londoni buszok, ugye, hogy Isten valószínűleg nincs, tehát te csak élvezd az életet. A második része igaz. A cselekvéssel kapcsolatban úgy tűnik, hogy most, ha csak Jézus életét nézzük, nem menti meg a haláltól, de föltámasztja a halálból. Nem menti meg a haláltól, föltámasztja a halálból. Hát most ez egy spirituális válasz. Nagyon sajnálom. Ez spirituális válasz. Tehát ameddig a hangsúly ott van, hogy nem menti meg a halálból, addig ebbe csak beledögleni tudunk. Ha valahogy elér bennünket az, hogy föltámasztja a halálból, akkor egyszer csak kezdjük kapizsgálni, hogy Isten hogyan cselekszik. Különben vagy idealizáljuk, vagy köpködjük. Négyes, észlelés. Hogyan észlel Isten, mint személyiség? Mindent lát, néz, les, kutat. Körülbelül ennyit tudunk róla mondani. Öt, emlékezet, nem felejt. Sajna bajna, nagyon jó emlékező tehetsége van, nem felejt, és főleg a rossz dolgokat nem felejti el. Most, amikor egy picit kinövünk ebből, akkor legalább azt mondjuk, hogy na jó, a jókat se, ezért aztán ráhúzunk ezerrel, hogy egy legalább 51%-on legyünk. Ha nem, megpróbáljuk kidumálni. Hat, Isten moralitása. Ez egy érdekes dolog. Ha az Ószövetséget nézzük, vagy a kultúrkereszténységet, azt mondhatjuk, hogy Isten roppant erkölcsös, ha rólunk van szó. Nagyon számon kérően erkölcsös. Nagyon minden pici dologra rákérdezően erkölcsös. Kukacoskodóan erkölcsös. Hát magára vonatkozóan meg egyáltalán nem. Ő saját magának olyasmit is megenged, aminek a töredékér mi elkezdünk félni tőle. Ennek az Istennek bizonyára két mérlege van. Az egyiken mérlegli magát, a másikon minket. Itt ez a téma is megint csak spiritualitás nélkül Isten erkölcsisége szerintem nem sejthető meg. Ezen az segít egy kicsit, mikor a farizeusok elkezdték tanítani, hogy van halál utáni élet. Na ezzel Istennek az erkölcstelenségét egy kicsit sikerült jóra fordítani, és azt mondani, hogy de azért mégiscsak azért erkölcsös, mert végül a jókat megjutalmazza, és hát a rosszakkal meg az lesz, ami lesz. Tehát azért végül is akkor egy ilyen igazságosság, vagy ilyen erkölcsi egyensúly helyre fog állni úgy legvégül. De ha valaki azt gondolja, hogy a halál után nincsen semmi, én egy kicsit se csodálkozom, hogy Istent erkölcstelen fickónak tartja. Joggal, teljesen joggal. Istennek az erkölcsisége, megint ezt mondom, spiritualitás nélkül nem értelmezhető szerintem. Egy graffiti írta ezt, jól, spirituális nélküli nézőpontból. Isten 6 nap alatt teremtette a föld, az eget, a földet és az univerzumot, és a 7. nap elvitték a rendőrök. 7 gondolkodás. Gondolatai nem a mieink, de mindenről gondol valamit. És azt nagyon, és valahogy rá kéne jönni, hogy mit. 8 szociális érzékenység, kapcsolati készsége, mondjuk így, hogy ambivalens. Tehát mind egyeseket szeret, kiválaszt, másokat nem, ezekkel jóba van, azokkal nem, ezeknek csak úgy ad, másoknak nem. Kommunikációja. Hát itt is nagy különbségek vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy az Isten, mint személyiség, vagy a kultúrkereszténységben, Ószövetségben előnk áll, mindent megmondott. Csak elő kell venni a Szentírást, kiolvasni, kérdezni, aztán nem kérdezni már, csak kiolvasni. Tehát itt a kommunikációval semmi probléma nincs. Megvan az mondva, hogy kell. Hát mások azt mondják, hallgat. Minden meg lenne mondva, akkora csönd van, az univerzum, az űrbe, vagy nem tudom, miben nincs akkora csönd, mert hogy ott nincsen csönd. Egyedül Isten tud csöndbe lenni, de nagyon. Érzékenyebbek azt mondják, metakommunikál. Isten a kommunikációban valahogy visszafogott, Metakommunikatíve, azonban bizonyos dolgokra rá lehet sejteni. Megint nem tudok más mondani, és spiritualitás nélkül Isten kommunikációja számomra nem értelmezhető. És akkor a 10, egy újabb kérdésem lenne felétek, ez a spiritualitás. Tehát Istennek, mint személyiségnek a spiritualitása. A kérdés így szól, Isten spirituális lénye. Mit gondoltok erről? Isten spirituális lénye vagy nem? Ez nem költői kérdés, én azt gondolom, hogy aki ószövetségi szemlélettel, meg kultúrkeresztény szemmel néz, él, gondol Istenről, vagy ilyen képzeteknek a fogja, valójában Istent nem látja spirituális lénynek. Ezt állítom. Nem. Abban az Istenben gyakorlatilag nem jelenik meg a spiritualitás. Vagy nagyon elrejtettem. Hanem az Ószövetségben Istennek a lélektanát olvashatjuk, hát hogy mikor dühös, mikor mit akar, mit csinál, mire pattan, mit ígér. Ugye ez az Istennek a lélektana, tehát egy ilyen, van neki, mintha pszichéje lenne, valami ilyesmi. A spiritualitásról itt-ott valami megsejlik. Kultúrkereszténységben pedig Istennek miéről van szó? Én szerintem nem a spiritualitásáról, hanem az erkölcsiségéről. Hogy Istennek milyen erkölcsei vannak. Valójában tehát azt állítom, a legtöbb ember Istent nem is tartja spirituális lénynek. Nem tartja annak, nem is nézi annak. Nehézség azonban az, hogy ez múlik azon, hogy ki nézi. Mert én minél inkább spirituális lény vagyok, Istent úgy tűnik nekem, annál inkább vagyok képes spirituális lénynek látni. A probléma az, ha én magam nem nagyon látom magamat spirituális lénynek, akkor vagy Isten lélektanával bajlódok, vagy Isten erkölcseivel bajlódok. Ez is, ez kitölt 28 millió életet. Ez a kérdésem, ha Isten spirituális lény, akkor milyen? Persze ebben van egy kérdés, ha én spirituális lény vagyok, akkor én milyen vagyok? Az a valaki milyen is? És erre kitaláltam nektek egy gyakorlatot. Jaj! 4 perc, egy egyszerű gyakorlat, azért, hogy sikerélményetek legyen, és aztán megyünk a nehezebbek felé. Zenkó annak is elmegy. Az első, gondoljátok át ezt a kérdést, tudtok-e sütni, főzni? Ugye itt most már csak a jól eső érzéseiteket tudom megerősíteni, mert hogy erről már sok szó esett. Tehát amíg valaki csak énben él, addig azt gondolja, tud sütni, főzni, valójában az étel megsül, az a hús megfő, az ember nem tud sütni, mert 36,7 fok, főzni se tud, sok mindent tud tenni azért, hogy az étel megfőjön, amíg én, az első 3 fázis, addig gőgösen sütünk, főzünk. Remélem, lett sikerélményetek, tudtátok, jó, akkor megyünk a nehezebbek felé. Az lenne akkor a kérdésem felétek, most a következő játékszabály. Fölteszem a kérdést, először is, hát szerintem ez jó pofa dolog, tehát hogy érdemes belenézni ebbe a tükörbe. Ne felejtsétek el az első ösztönös válaszotokat. Léci. A második, utána fogok egy pici időt hagyni, hogy még gondolkodjatok rajta. Tehát juthattok még máshova is, jó? Jó? De ha van bennetek, hogy mondjam, vagányság, civil kurázsi, akkor nem felejtitek el, mi volt az első válaszotok. A kérdés így hangzik, mi a halál ellentéte? Azért nem akarlak, de természetesen, amit mondok, én találtam ki, tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van, csak úgy mondom. Aki azt mondta, a halál ellentéte az élet. Nem mondom, hogy rossz. Akár még egy erős, életképes énre is utalhat. Remélem utal is. De spirituális tartalom, hogy mondja a magyar nyelv, nagyon benfoglaltam van csak. Mondom a 4-es választ, már hogy az 4-es, tehát a születés. A halál ellentéte a születés. Na, aki ide eljutott, arra azt mondom, ez spirituális mélység. Veronika tovább jutott, már látom az arcán. számomra a spiritualitásról árulkodó válasz a halál ellentéte a foganás. A foganásban elkezdenek sejtek osztódni, és megjelenik ott a sejtekben, a sejtek által, a sejtek előtt valami többlet. Valami. A halálban ezek a sejtek elkezdenek tönkre menni, és az a valami, az a valaki pedig távozik. Ha valaki azt gondolja, hogy a halál ellentéte az élet, hát úgy nehéz élni. Úgy lehet az ént erősíteni végtelenségig, ott az a személyiség fejlődés útja. Mikor rájövök, hogy az élet, az van, ebben az egész folyamatban folyton folyvást van. Folyton folyvást. Az a néhány sejt, az ott részesül az életből, de az élet attól megy, és van, és van. De az a néhány sejt nagyon sajátosan kap belőle, és lesz ott egy én, és megy, és aztán az a valami ott megszűnik, de mögötte a valaki, az nem. Az élet folyton folyvást így megy. Az van. Az én részesül ebből az életből, ami van, és aztán pedig elengedi ezt az életet. Az élet attól nem szűnik meg. Az folyton folyvást van. Ezt tudom erre mondani. Ó, tehát ha látjuk a foganás és a halál mögött az életet, az mi történik ott az élet, de az ott van. Az a spiritualitás. Ennyi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. A plébániákon dolgozó irodistákat és sekrestyéseket hívták nemrég lelkinapra a Bárd udvarnoki Portapászis Lelki Gyakorlatos Központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor Balaton-Boglári plébános, a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a Kaposvári Egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követően a jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a napot. Szent Benedek erekjének jelenlétében mutattak be szentmisét a Békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebráncsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is leróják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőjének mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagérnó oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatják. támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság 4 helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Puskás Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dogmatika tanárával, Lukovics Milán atya beszélget. Hoyerba elméletéről, mi szerint Isten csupán társadalmi projekció.
4: Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok, és Puskás Attila atyával ülünk egymással szemben, aki dogmatikát tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Kedves Attila atya, Isten hozott itt a Mári Rádióban.
5: Köszönöm szépen a kedves meghívást.
4: A beszélgetésünknek a témája az, hogy az újkori ateizmusnak a jelensége az valószínűleg mindnyájunkat érint, vagy tudatában vagyunk ennek, sokáig hirdette magát a tudományos és a dicsőséges világnézetnek, és valamiképpen ennek a gyökerei között mindenképpen meg kell említeni egy Ludwig Feuerbach nevű német filozófusnak a nevét, akinek egy sajátos, markáns elmélete volt arról, hogy az ateizmus szemszögéből akkor, hát hogy is van ez a vallási jelenség, miért vannak vallások, miért vallásos az ember. Összetudnád így foglalni talán így a kiinduló pontjait ennek a Feuerbachnak, hogy ő mire vezette vissza akkor ateista szemszögből a vallásosságnak a jelenségét?
5: Talán érdemes elhelyeznünk Feuerbachot a 19. század szellemtörténeti összefüggésében. Az ateizmusnak különböző válfajai, típusai vannak. Azt a fajta ateizmust, amit ő képviselt, Friedrich Nietzsével, illetve Karl Marx-szal együtt, úgy nevezzük, hogy posztulatórikus ateizmus, vagy más néven ateista humanizmus. A posztulatórikus ateizmusnak az a lényege, hogy posztulátumként, követelményként állítja azt, hogy Istennek nem szabad létezni, mégpedig az ember nevében és az ember érdekében állítja ezt, ahhoz, hogy az ember ki tudjon teljesedni, ahhoz, hogy az ember független, önálló, szabad lényként tudjon élni, ahhoz nem szabad Istennek létezni, mert valamiképpen az Isten eszme, az Isten fogalma, ami a vallásoknak a középponti fogalma, ez károsan hat az emberre. Tehát meg kell szüntetni ezt a kártékony forrást. A másik két szerző, Karl Marx, ha időrendi sorrendben haladunk, és Friedrich Nietzsche hivatkoznak egyébként Feuerbachra, úgyhogy az a kijelentés, amit mondtál, hogy meghatározó jelentőségű volt a későbbi vallás kritikusokra nézve, ez teljesen helytálló. Később Marx az egyik írásában úgy fogalmaz, utalva Feuerbach nevére, ami annyit jelent, hogy tűzpatak, hogy mindnyájunknak ezen a tűzpatakon kell keresztül haladni ahhoz, hogy eljussunk az igazsághoz. Azaz igazából minden posztulatórikus ateista felfogásnak valamiképpen az előzménye, a gyökere, az origója az Feuerbachnak az elmélete. Talán így előzetes megjegyzésként érdemes még ehhez hozzátenni, hogy Ricoeur, ez a 20. századi francia filozófus, hermeneuta, a gyanú nagymestereinek nevezi a 19. század vallás kritikusait, és ez egy nagyon találó megfogalmazás, mert jól jelzi azt, hogy mindegyik szerzőnek a koncepciójában az egy alaptétel, azon túl, hogy Istennek nem szabad létezni, hogy az Isten eszméje, az Istennek a fogalma, az valami egészen másról szól, mint amire a vallásos ember gondol. Valójában mindegyik szerző redukálja az Isten fogalmát magára, az emberre. És ez különbözőképpen történik. Ebben a sorban ugye első Feuerbach, aki azt mondja, hogy az Istennek az eszméje az nem egyéb, nem más. Itt ez a redukciós megfogalmazás, hogy semmi több, semmi más, csupán az ember önmagáról, saját nembeli lényegének a végtelenségéről alkotott fogalma, azaz saját eszményi ideális lényét, illetve az emberi természetnek az általa végtelennek tételezett, mármint Feuerbach által végtelennek tételezett eszméjét, ezt vetíti bele Istennek a fogalmába, és ezt önállósítja, ezt tárgyasítja benne. Aztán néhány évtizeddel később Marx már másként értelmezi ez is egy jellemzője ezeknek az ateista valláskritikusoknak, hogy nem egységes a kritikájuk arra vonatkozóan, hogy mire vezetik vissza az Istennek az eszméjét. Ugye Marxnál majd a hamis tudat jelenik meg, hogy valójában az Isten eszméjében leképeződne az a társadalmi igazságtalan viszonyrendszer, ami az osztálytársadalmakat jellemzi, ez tükröződne a vallási tudatban, mint hamis tudatban. És aztán indít a következő lépés, az majd Nietzsche lesz, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen mindennek a gyökerénél, minden emberi tevékenység gyökerénél, és így valójában a vallásoknak a gyökerénél is rejtetten, be nem vallott, hanem tudatosítottan a hatalom akarása működik. Tehát ez egy közös pontja ennek a három vallás kritikusnak, hogy meggyanúsítják, ugye a gyanúmestereiként a vallási Isten eszmét, hogy az tulajdonképpen voltaképpen egészen másról szól, az voltaképpen az emberről szól. Az emberi tudat végtelenségéről, a társadalmi viszonyokról, illetve a hatalom akarásáról. Tehát Feuerbach áll ennek a kritikának a gyökerénél, ő indítja, és aztán a többiek kicsit módosított formában követik ezen a mesdjén.
4: De végül is akkor erre fölépül egy egész ilyen elmélet, hogy az ember ezt hogyan vetíti ki akkor akár önmagáról alkotott idealizált képét, akár mondjuk hát egy ideális társadalomnak a képét, vagy hát ugye, hogyha hatalomban bajt, hogy nem még Freud is ide kívánkozna, hogy a szexualitást istenítsük, ugye Nietzsche meg a hatalom oldaláról, de hát ezek nyilván meghatározó törekvések az emberben, tehát hogy akkor utána aztán valahogy ezt belefogalmazza, belelátja egy által elképzelt Istennek a képébe, és akkor utána hát valamiképpen ezzel az Istennel akar kapcsolatot teremteni, és akkor így vallásosság különböző formái megjelennek. Tehát, hogy a következtetések logikája vagy láncolata az hát annyira meggyőző tud lenni, hogy talán már az ember elhiszi azt is, hogy ez az egész építmény ez így megáll a lábán. De hát, hogy azért az mégiscsak így, hogy főleg, hogy mondod, hát persze olvastam erről ezt-azt, nyilván nem annyit, amennyit te, de hogy azért az megdöbbentő, hogy mondjuk Feuerbachot filozófusnak apostrofáljuk, ugye, és hogy mégis kellekben gondolkodik, tehát hogy kell az, hogy Isten ne legyen, vagy hogy Istennek nem szabad léteznie. Hogy fér össze vajon az igazságkereséssel az, hogy posztulátumokban kezdek el gondolkodni?
5: Ez egy nagyon helyes észrevétel, amit mondasz. Először is talán érdemes látnunk azt, hogy Feuerbach honnét indul, hova érkezik meg, és mik az ő szellemi alkotó tevékenységének a főbb állomásai. Ő teológusként kezdte, ugye a Heidelbergi Egyetem protestáns, luteránus teológiai fakultásán hallgatott, igaz, hogy csak néhány évig teológiát, ez azonban nem elégítette ki az ő szellemi érdeklődését. Az a teológia, amivel ő megismerkedett, az nyilván a Szentírásnak és a hagyománynak egy protestáns olvasata volt, erős luteri hatások alatt, Luthernél, illetve nominalista teológiában az Isten képbe azért belevegyülnek időnként olyan mozzanatok, amelyekről már a mai protestáns teológia is egészen másként gondolkodik. Itt gondolok az önkényes Istennek a képére, a predestinációs tannal összefüggésben, hogy Isten eleve mindent megelőzően és mindentől függetlenül az embereknek egy részét az örök boldogságra rendel, az embereknek egy másik részét pedig az örök kárhozatra rendelni. Ez ugye egy önkényes Istennek a képét, egy torzított képét jelenteni. Nos, valaki egy ilyen típusú teológiával találkozik, és ezért részben helyén való az a kritika, amit megfogalmaz, hogy az embert akarja védelmezni, megmenteni egy torzított Isten eszmétől. Második lépése az ő életútjának a hegeli filozófiával való megismerkedése. Ugye Hegelnél Berlinben tanulja a filozófiát, és ez számára egy reveláció erejével hat. Ez a második alkotói korszaka, de ebből is kiábrándul, és Hegeltől érkezik meg az ateizmushoz. mi ez a fordulat, vagy minek köszönhető ez a továbblépés, az, hogy a hegeli panteista Isten felfogást, mint torz Isten eszmét elveti Feuerbach. A hegeli filozófiában a végtelen eszméjének meghatározó szerepe van. Hegel arról beszél, hogy helytelen az a felfogás, miszerint van a véges teremtett világ, és ezen kívül létezne a végtelen Isten. Ha így gondolkodnánk a végtelen Istenről, akkor nem lenne már végtelen, ha a világon kívüli végtelen lenne. Tehát a végtelennek a fogalmába bele kell, hogy tartozzon az, hogy átöleli a végtelen a végeset valamiképpen. Egységben tud lenni, és egységben is van a végese. Most Hegelnél ez a gondolat, ez végül odáig jut el, hogy nálam a teremtmény, és főleg az értelmes teremtmény, az ember feloldódik a végtelenben. Ugye úgy gondolkodik Isten és az ember kapcsolatáról, Isten az abszolút szellem, az abszolút szellem önkibontakozásának a folyamatában, ami a történelmi folyamat, szellemtörténeti folyamat, az emberi értelemben jut önmagának a tudatára, és válik abszolút szellemé. Végső soron tehát az ember már nem egy teljesen szabad lény, nem egy Istennel dialogikus kapcsolatban álló lény, hanem egy szükségszerű és átmeneti mozzanata az abszolút szellemnek, Istennek az önmaga tudatára való jutásának. Tehát valóban a végtelenben feloldódik, az Isten végtelenségében feloldódik a véges ember. Ez nyilván egy torz Isten eszme. Ezzel a torz Isten eszmével szemben is tiltakozik Feuerbach, amikor megfordítja ezt az alternatívát, és így fogalmaz az egyik írásában, hogy az ateizmus az nem más, az általa képviselt ateizmus az nem más, mint megfordított panteizmus. Hegel panteista Isten eszméjének a megfordítása. Ez a megfordítás nála abban áll, hogy az emberi tudatban az individuális ember az egy véges lény. De az emberi tudatban jelen van a végtelennek az eszméje, és ebben a végtelen eszmében tulajdonképpen az ember a saját emberi természetének a végtelenségével találkozik. Így tehát ellentétben Hegellel a véges emberben lévő végtelen emberi természetben oldódik fel az Isten, mint valóságos, önálló, objektíve létező abszolút szellem. Tehát egy torz Isten eszmével harcol, egy panteista Isten eszmével, és ez elleni tiltakozás nyomán van le egy ateista következtetést. Most nyilván ennek a következtetésnek megvannak a kritikus pontjai, vagy a gyenge pontjai, amit joggal bírálhatunk. Ugye az egyik ilyen kritikus pont az az, amire már te is utaltál, hogy egy filozófus posztulátumként tételezi azt, hogy Istennek nem szabad létezni. Ez a leggyengébb pontja mindhárom valláskritikusnak. Egyikük sem vállalkozik arra, hogy cáfolja Istennek a létét. Az a kiinduló pontjuk, hogy azt látjuk, azt detektáljuk, hogy káros az Isten eszme az ember számára. Feuerbach esetében ez a kártékony hatás, ez úgy jelenik meg, hogy a vallásos ember az ebből a világból elmenekül a túlvilágba, hogy a vallásos ember az megtagadja a testi természetét, a vallásos ember csak a saját individuális üdvösségével foglalkozik, és nem érdekli valójában az egész emberiségnek a sorsa, a jövője. Tehát ezekből a tapasztalati tényekből, vagy az általa megtapasztalt helytelen vallási gyakorlatokból von le egy elméleti következtetést, és utána már csak az az alternatíva maradt, hogy vagy Isten, vagy az ember, így fogalmaz az egyik írásában, ahhoz, hogy Isten minden lehessen, az embernek semmivé kell válnia, ahhoz, hogy az Isten a lét gazdagságával rendelkezzen, az embernek egészen el kell szegényedni. Ha pedig ez így van, akkor ő azt az utat választja, hogy az alternatívának az első részét a zárójelbe kell tenni. Istennek nem szabad létezni ahhoz, hogy az ember önálló létezőként. Tehát az első pontja, első gyenge pont az az, hogy nem is vállalkozik arra, hogy igazolja Istennek a nem létét, hanem csak posztulátumról van szó. A másik gyenge pont, ez a projekciónak a fogalma, amit ő használ, ugye a kivetítésnek a fogalma, hogy az Isten eszme, az tulajdonképpen az ember vágyainak, végtelen utáni vágyainak a kivetítés és a tárgyasítása lenne. Ha megnézzük a szentírási tanúságtételt arról, hogy a bibliai embereknek mi az Istenről szerzett tapasztalata, akkor ennek a szöges ellentétével találkozunk. A bibliai Isten tapasztalatnak egy szerves része az, amit Izolyáns ugye úgy fogalmaz meg, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Azaz a hívő ember mindig beleütközik abba, hogy Isten egészen más, Isten nagyobb, Isten az nem az én elképzeléseimnek a kivetülése és a helyes vallásos magatartás, az éppen abban áll, hogy állandóan arra törekszem, hogy hozzáigazítsam a gondolataimat Isten gondolataihoz, hogy a hit engedelmességével én zárkozzak fel Istennek a terveihez, ahhoz, amit ő rám bíz. Tehát nem projiciálok valamit, nem kivetítek egy előzetes elvárást, hanem én vagyok az, aki igazodok a nagyobbhoz. Ez a bibliai Isten tapasztalatban számtalanszor tetten érhető. Gondoljunk az ószövetségi teofániákra, akár Ábrahámnak, akár Mózesnek, akár a többi pátriárkának adott Isten tapasztalatokra. Ott mindegyikre az a jellemző, hogy valami váratlan történik, amire egyáltalán nem számítanak, és hogy az Istennel való találkozásból az ember úgy jön ki, hogy megváltozik. Tehát nem önmaga képére faragja az Isten, hanem fordítva, egy intellektuális megtérésre van szüksége, módosul változik az Istenről alkotott korábbi felfogása, és ezzel együtt jár nyilván egy erkölcsi értelemben vett megtérés is. Ha pedig az új szövetségre gondolunk, ott még inkább ezzel találkozunk, hogy ami az új szövetség középpontjában áll, Krisztus, Krisztusnak az élete, küldetése, a személye, az, hogy Isten emberré lesz, aztán az, hogy Isten a felvett emberi természetben szenved a kereszten, és meghal értünk a kereszten, hát ez botrány a pusztán emberi gondolkodás számára, ahogyan Szent Pál apostol az első korintusi levélben fogalmaz is. A zsidóknak botrány, a pogányoknak bolgaság, nekünk azonban Isten ereje és Isten bölcsessége Krisztusnak a keresztje. Azaz beleütközik az ember a saját előzetes elvárásainak, akár Isten képének a határaiba, és a hitnek az aktusát az jellemzi, hogy megengedem Istennek azt, hogy valami olyat mondjon önmagáról, olyat nyilatkoztasson ki önmagáról, ami sokkal nagyobb igazság, mint az én emberi igazságom. Tehát a Feuerbach-féle projekciós elmélettel szöges ellentétben áll a bibliai Isten tapasztalat és Isten hitnek a belső logikája. És aztán talán hozzá tehetünk ehhez még egy kritikát, ez pedig a végtelen, illetve a véges fogalmának a helytelen értelmezése Feuerbachnál. Ugye Feuerbach úgy fogalmaz a Kereszténység lényege című munkájában, 1841-ben születik meg ez a munkája, később 10 évre rá, aztán a Vallás lényege című munkáját is megírja, és ebben az első munkájában úgy fogalmaz, hogy az Isten eszméje az nem más, mint a végtelen eszméje, végtelenről alkotott eszme. Ez valójában azonban szerinte nem más, mint az emberi természetnek, mint tudatos természetnek, az emberi tudat végtelenségéről való tudat. Ebben a megfogalmazásban, vagy ebben a gondolatban van egy csúsztatás, mert a végtelenségnek két fogalmát keveri össze egymással. Valóban, és azon a ponton teljesen igaza van Feuerbachnak, és itt megvan valójában a mai pozitív értelmet aktualitása, hogy az ember kitüntetett létező, például az állatvilághoz képest, amit ma sokan kétségbe vonnak a mélyzöld ökológia, ideológia, stb. Tehát, hogy van egy határozott különbség az ember és az ember alatti lények között van egy hierarchiája létnek, ezt ő elismeri, és ezt a különbséget abban fogalmazza meg, hogy az ember rendelkezik a végtelennek az eszméjével, vagy az abszolútumnak az eszméjével, az állatok nem. Eddig rendben van. A csúsztatás az ott jön, hogy ő az emberi tudatra jellemző bizonyos értelembe vett korláttalanságot, amit valójában potenciális végtelennek lehetne nevezni. Ezen azt értem, hogy az emberi megismerés, bár aktuálisan mindig véges, de mindig túl tud lépni a már megismerten, és ennek a túllépésnek, az új tudományok születésének, a megismerésben való előre haladásnak a horizontja az tendenciáját tekintve, törekvést tekintve a végtelenbe fut. Ez egy olyan gondolat, ami ott van Arisztotelésznél, ott van Aquinai Szent Tamásnál is egyébként. A Biblia fogalmával élve ez az embernek az Isten képviségéből fakad. Hogy nincsen eleve lehatárolva az ember szellemi életének a dinamizmusa, hanem az ember megismerésnek, értelmi megismerésnek, akarati törekvésnek és a szeretet törekvésének a horizont az végig a végtelen. A Biblia úgy értelmezi ezt, hogy ez azért van, mert Isten eleve olyan teremti meg az embert, hogy önmagára irányítja, a véges ember a végtelenre van irányítva. Amikor a teológia Isten végtelenségéről beszél, akkor a végtelennek egy másik fogalmát használja, nem egy potenciális értelmet végtelenségről van szó, hanem az aktuális végtelenről. Ami azt jelenti, hogy Isten abban az értelemben végtelen, hogy minden tökéletesség, minden korlátozás nélkül egyszerre öröktől fogva végtelen mértékben megvan ő benne. Ez nem keverendő össze az ember szellemi életének a korlátokon mindig túllendülni tudó dinamikájával. Nos, ez is egy hibája a Feuerbachi elméletnek, hogy ő azonosítja a két végtelent egymással. És talán még egy kritikai megjegyzés a Feuerbachi projekciós elmélethez, ez magának a projekciónak a fogalma. Egyfelől, amikor az ember megismer, akár ez egy hétköznapi megismerés legyen, akár egy természettudományos megismerés legyen, nem tudja a megismerését önmagától függetleníteni. Csak azokkal az adottságokkal és azon keretek között tud megismerni, ami az emberi létezést jellemzi, és amiben egyszerre benne van ez a végtelenbe futó törekvés, de a végesség is. Ezért mondhatjuk azt, hogy minden emberi megismerésben valamilyen mértékben történik egy kivetítés. Hogy a természettudományos megismerést, hogyha vesszük, például a modellalkotások. Ugye modellezzük a fizikai jelenségek közötti összefüggéseket, és aztán matematika nyelvén ezt megfogalmazzuk. Az atomi világról modelleket állítunk föl, aztán korrigáljuk a korábbi modelleket újabb modellekkel. Amikor a fény természetéről gondolkodunk, akkor a hullám természetűként írjuk le egyfelől, másfelől pedig korpuszkulális természetűként írjuk le. Ez az emberi megismerése általában jellemző, hogy modellalkotó, projicciáló ebben az értelemben, azaz mindig van benne egy szubjektív elem. Ha ez minden emberi megismerésre érvényes, és nem csak a vallási megismerésre, akkor nem lehet az igazságnak a kritériuma az, hogy projicciálunk vagy nem projicciálunk. Az igazságnak a kritériuma az az, hogy megfelele a valóságnak az a modell, amit mi fölállítunk, vagy nem. Vannak rossz kivetítések, amelyek a valóság mellélőnek, és vannak olyan modellalkotások, olyan szubjektív elemek a megismerésünkben, amelyek mégis el tudják találni a valóságot. Tehát magának a projekciónak a fogalma is ilyen képlékeny és nem definiált Feuerbachnál, ez is egy gyenge pontja az ő elméletének.
4: Ez igen, csak így bólogatok, ahogy hallgatlak, és csak aztán itt az illusztrációk jutnak az eszembe, de hát mondtál is egy párat, de hát egy kicsit csak, hogy oldjuk a filozófiának itt a töménységét a kedves hallgatók számára. Tehát, hogy ugye például a föld középpontú, vagy a nap középpontú világképpel is érzékeltethetjük ezt, hogy hát valamiképpen azt az elképzelésünket vetítettük ki a világ mindenségre, hogy hát mi itt élünk, és nem tapasztalunk hozzánk fogható más életet, ugye más égitesteken, és akkor ebből hát így rávetítettük a világ mindenségre, hogy mi vagyunk a középpont. És aztán hát akkor utána, amikor ez nem felelt meg a valóságnak, ugye egyre több tapasztalatot nem tudtunk ezzel a modellel megmagyarázni, hát akkor ugye egy más modellt kellett alkotnunk, ami szintén hát belőlünk származik. Na, de ez csak talán ilyen iskolás illusztrációként fűzném itt hozzá ahhoz, amit elmondtál. Itt már összefoglaltad a Feuerbach elméletét is, meg hát annak a kritikáját is, az ő vallás kritikáját is, aminek hát ugye akkor ez a két fő pontja van. Egyrészt az, hogy a kiinduló pont az nem megalapozott, másrészt pedig, hogy azok a következtetések, amihez ő eljut, hát az nagyon-nagyon távol van a Szentírásnak az Isten képétől. Na hát persze, hogy itt hallgattalak, ez rengeteg minden jut az embernek az eszébe. Először is talán az, hogy ugyanakkor mégis miért beszélgetünk akkor arról, olyan elméletről, amit ennyit kritizálunk. Nem csak a történelmi hatása kedvéért, mert hát valóban azért a újkori ateizmusnak hát ezek nagyon fontos mozgatórugója volt a marxizmus és akkor az erre épülő társadalmi modellek, amelyeket aztán eljutottak oda is, hogy tűzzel vassal írtsák a kereszténységet, vagy egyáltalán a vallásos beállítottságot. Nem csak ezért beszélünk erről, hanem ugyanakkor mégis szöget üt a fejembe az, hogy mintha bizonyos értelemben azért igazat is adnánk ennek a Feuerbachnak, például abban, hogy tehát mit mondunk arról, hogy a görög mitológia, az a sok Isten hívő világkép, ahol istenek vannak, félistenek vannak, születnek az istenek, és ott csatáznak, meg akkor időnként az embert is valahogy bevonják az ő néha kicsinyes harcaikba, és akkor valahogy azért ezt mégiscsak azzal magyarázzuk mi magunk is, hogy hát valamiképpen ezek a jó görögök ottan ezelőtt pár ezer évvel, hát így az emberi életet, az emberi viszonyokat, mint egy ilyen nagy kivetítővel, projektorral így fölvetítették volna az égboltra, és akkor benépesítették volna. Tehát, hogy valahol meg azért meg használjuk is Feuerbachnak a valláskritikáját.
5: Így van, ez teljes mértékben igaz. Az ateizmus, ateista valláskritika, noha a kövék következtetéseit, illetve kiinduló pontját tekintve elfogadhatatlan és szerintem cáfolható az előbbi megfontolások alapján, ugyanakkor vannak benne részigazságok. Vannak benne olyan mozzanatok, amelyeket komolyan kell vennünk, illetve amelyeket mi magunk is gyakorlunk. Ugye egyet már én is említettem, egy közös pont a keresztény teológia, illetve a bibliai istenhit és a Feuerbach féle emberfelfogás között. Ha visszautolok a korábban mondatokra, ez az volt, hogy a teológia is arról beszél, hogy az ember egy olyan lény, aki igaz, hogy véges, időben lehatárolt, sok mindentől függő lény, ugyanakkor a szellemi lelke, Istentől ajándékba kapott szellemi lelke, Isten képisége alapján túl is van a végességen, szembesülni tud a saját végességével, a határnak az érzékelése az azonban azért lehetséges, mert túl is van a határon. Tehát, hogy a végtelenre nyitott, azaz Istenre önmagára irányította. De ez az embernek a méltósága. Ezen a ponton van egy közös állítása keresztény teológiának és Feuerbachnak, a belőle levont következtetés az egészen más lesz. Ugye Feuerbach föl sem teszi azt a kérdést, és ez megint lehetne egy kritika, hogy miért van az, hogy az ember ilyen? Miért van az, hogy véges létmódja ellenére nem elégszik meg a végességével, hanem a végtelenbe tör? Miért van ez? Nem teszi fel ezt a kérdést, nem firtatja ennek az okát, megelégszik azzal a megállapítással, hogy ilyen az ember, ilyen az emberi természet. A teológia egyel tovább lép, és azt mondja, azért ilyen az ember, Mert a teremtő Isten ilyennek alkotta, és a célja ennek a teremtői szándéknak az az, hogy felismerje Istent, személyes kapcsolatba kerüljön vele, és az Istennel való közösségre eljusson. Tehát van itt egy részigasság. A probléma az az, hogy nem gondolja tovább, illetve helytelenül azonosítja ezt a fajta emberi végtelenbe irányultságot a Isten végtelenségével. A másik közös pont, amire pedig te utaltál az előbb, az valóban az, hogy a vallás az kritikára szorul. Ezt a kritikát részben végrehajtotta az ókorban, ugye a mítoszoknak a sok Isten hitével és nagyon is emberszabású Isten alakjaival szemben. Egyrészt a görög filozófia, már a pré-szokratikusoknál találkozunk ezzel a vallás kritikával. A görög bölcselet kidolgozza a filozófiai monoteista Isten eszmét, ahol az Isten a végső okként, minden értelmesség végső forrásaként jelenik meg, ahol az Isten a jóság teljességeként, stb. Tehát megtörtént a filozófia részéről egy ilyen kritika. És megtörtént nagyjából ugyanabban az időben, Krisztus előtti 6. században, az ószövetségi Isten hit keretében egy kritika a sok Isten hittel szemben. Ez az ószövetségi monoteista Isten hitnek a kritikája. És a kereszténységben tulajdonképpen ez a két kritika, a filozófiai Isten eszme alapján történő kritikája a vallásnak, és a kinyilatkoztatás alapján történő, üdvtörténeti tapasztalaton alapuló kritikája a vallásoknak, ez a két kritika együtt érvényesült a második századtól kezdődően az apologéták tevékenységében. Tehát igen, mindig is megtisztulásra szorul az istenkép, a saját istenképünk is megtisztulásra szorul, és számunkra, a keresztény emberek számára a végső mérce az Jézus Krisztus. Jézus Krisztusról olvassuk azt, hogy ő a láthatatlan Istennek az ikonja, a tökéletes képe. Nem az ember által projiciált istenkép, hanem az a kép, amelyet maga az Isten ad önmagáról nekünk, és egyben képe annak is, hogy az Isten szándéka szerint mi az emberi létezésnek a titka, a misztérium és a végső rendeltetése. A Gaudium et Spes, II. Vatikáni zsinatnak a lelkipásztori konstitúciója úgy fogalmaz, hogy Jézus Krisztusban tárta fel önmagát Isten teljesen számunkra, és mutatta meg az embert önmagának, hogy mi az Istennek az üdvözítő terve az emberről. Pascal gondolatai visszhangoznak tulajdonképpen itt a Gaudium et Spesben, hogy a Pascal az egyik helyen úgy fogalmaz, hogy Krisztus nélkül nem tudjuk sem azt, hogy ki az Isten, sem azt, hogy ki az ember, sem azt, hogy mi az életünk és mi a halálunk. Tehát Krisztus a kinyilatkoztatásnak a teljessége és a középpontja. Ha ő hozzá, ha őt szemléljük, ha őt követjük, ha ő hozzá igazítjuk az életünket, akkor biztosan nem saját kivetítéseinknek válunk az áldozatával.
4: Hát igen, Jézus Krisztus is végül is valláskritikus volt, mert nem azt kérdezte az emberektől, hogy hisztek Istenben, jó van, akkor már rendben vagytok, hanem hát végül is magyarázott nekik, vallásos embereknek, naponta imádkozó zsidóknak hirdette a mennyei atyát, és nem azt mondta, hogy hát mindegy, hogy miben hiszünk, csak higgyünk valamiben. És ugye ez azért is érdekes a számomra így, hogy hallgatlak, mert akkor valamiképpen ennek a helyes istenképnek azért is van nagyon nagy szerepe, mert az ateistáknak abban, hogy egy hamis istenképet elutasítanak, végül is igazuk van.
5: Így van. Az előbb már említett Gaudium et Spes, amikor az ateizmusnak a jelenségéről gondolkodik, akkor egyrészt megállapítja azt, hogy az ateizmus az nem eredeti jelenség. Nem az ateizmus Isten létének az elutasítása áll az ember történelmének a kezdetén, hanem az ateizmus az egy másodlagos és levezetett jelenség, megvannak az előzménye, hogy miért jutunk el az ateizmushoz, megvan az a pontosan időben behatárolható korszak és kultúrkörnyezet, amikor és ahol keletkezik az ateizmus, ez pedig a 18-19. Század európai kultúrkörben, és megvannak az előzményei, szellemtörténeti előzményei, egyrészt a torz istenképek, ezekről már részben ugye volt szó, egy önkényes istennek a teológilag eltorzított képe, Hegelnek a panteista torz istenképe, ezeknek az elutasítása történik részben az ateista valláskritikában. És a Gaudium et Spes az felhívja a figyelmünket arra, hogy részben a keresztények is felelősek azért, hogy miért tud kialakulni az ateizmus. Felelősek vagyunk egyrészt azért, hogy megfelelő hittani ismeretekkel rendelkezünk-e, hogy milyen Isten eszmét, Isten képet közvetítünk mások számára,

0: Talán mondjuk a keresztényeknek mindig a hiányos tanúságtétele mellett az imán valahogy oda kell tenni a újkori tudománytörténetet is, ami egyfelől persze megalapozza azt a hihetetlen technikai fejlődést, amit az elmúlt évszázadokban láttunk, ugyanakkor mégis egészen a 20. század fizikájának a megjelenéséig, hát azért mégis egy olyan tudományos világkép volt végtelenül sikeres a technika szintjén, ami egy abszolút determinált világot látott maga előtt, tehát magyarán szólva, ahol egyébként sem az emberi szabad akaratnak, sem egyéb ilyen szellemi erőknek vagy szféráknak, hát egyszerűen igazából nincsen helye, mert mindennek a működése az előre kiszámítható és levezethető. De visszatérve egy kicsit még egy gondolat erejéig talán Feuerbachhoz, hogy minthogyha ő mondjuk egy ilyen jól kidolgozott elmélettel, filozófiai eszme világgal esett volna ugyanabba a tévedésbe, hogy ugyanaz a séma, ugyanabba a patakba lépünk bele sokszor, az az érzésem, ha már egyébként a nevében a patak szó ott van, hogy az újkori ember is valahogy ugyanezt a sémát ismétli sokszor, hogy azt várjuk el Istentől, hogy a mi logikánk szerint működjön, vagy miután a mi logikánk szerint nem azt csinálja Isten, amit mi elvárnánk, tehát még nagyon leegyszerűsítve hányan mondják ma azt, hogy milyen rossz a világ, mennyi igazságtalanság, szenvedés van, ha Isten létezne, akkor ez biztos nem engedné. De hogy voltak éppen egyik elmélet, akár mondjuk egy hétköznapi embernek ez a nagyon egyszerű Isten cáfolata, akár mondjuk Feuerbachnak az egész filozófikus gondolatmenete, ugyanabból indul ki, ugye, hogy nem engedi meg Istennek, hogy ő mutatkozzon meg, hogy ő ismertesse meg magát, ő tárja föl azt, hogy ő kicsoda és mit akar, hanem hát valamiképpen a saját logikánkból, elvárásainkból, kivetítéseinkből akarjuk elképzelni Istent, vagy hát, hogyha akkor az nem egyezik a valósággal, akkor levonjuk a következtetést, hogy nincs.
1: Így van, én azt gondolom, hogy embernek lenni az egy próbára tett létezés. És ez a próbára tett létezés, ez abból fakad, hogy valóban egyfelől véges teremtmények vagyunk, másfelől pedig tudunk a végességünkről, és ezzel már túl is vagyunk a határoltságon, és a végtelenre vagyunk ráirányítva. Egy drámai feszültség keletkezik az emberi létezésben, amiatt, hogy ez a két pólus együtt van jelen az életünkben. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a próbához. Ezek intellektuális próbák és egzisztenciális próbák az ember számára. Én azt gondolom, hogy a válaszoknak négy fő típusa lehetséges, és ezek így végig zongorázhatók igazából az emberi történetben, hogy mit kezdünk ezzel a két pólussal. Az egyik az, amit Feuerbach javasol, meg Marx, meg a valláskritikusok, hogy tudnélik, az ember istenítse meg magát. Divinizálásnak a programja. Igaz, hogy az individuum az véges, mint az emberi fajnak egy töredékes alkotó eleme, de az emberiség, mint olyan, és az emberi tudomány, meg az emberi tudat összessége ebben a felfogásban, ez tulajdonképpen isteni, meg tudja isteníteni önmagát az ember. Ha ma szétnézünk, szintén találkozunk egy ilyenfajta tendenciával, ez pedig a poszthumanizmusnak, meg a transzhumanizmusnak az ideológiája, amely mögött ugyanez a tendencia húzódik meg. Ez valójában a bábeli torony építésének a projektje, hogy az ember ragadja magához az isteni életet, önmagát tegye istenné, mindenhatóvá, mindentudóvá. Ez az egyik lehetséges út. Ennek láttuk a következményeit, ha ezt társadalmi szinten akarják érvényesíteni, totalitárius diktatúrákhoz, vezetés millióknak, sok tízmillió embernek a halálához. Lehetséges egy másik válasz is, ez pedig ma szintén jelen van ez az attitűd, ez pedig az, hogy hát akkor tegyük zárójelbe a végtelenre való nyitottságunkat, menjünk, műveljük a kertjeinket, úgysem tudjuk megválaszolni az életnek a végső nagy kérdéseit, pláne

0: nem tudunk végső, végérvényes válaszokat adni, ezért ezzel ne foglalkozzunk, meneküljünk bele a saját végességünkbe. A hétköznapi teendőknek a világába, a kényelem,
1: a fogyasztói társadalom,
0: fejlesszük a technikánkat, elégedjünk meg ezzel. Ez az instrumentális észnek az uralma, vagy a technikának az uralma, a technokrácia, amely eleve lemond arról, hogy a végső átfogó, az egész létezés értelmére vonatkozó kérdéseket föltegyük, és még inkább lemond arról, hogy válaszkísérletekkel álljunk elő. Ha az ember ezt az utat választja, akkor én azt gondolom, hogy saját emberi létét csorbítja, csonkítja, és oda fog vezetni ez az út, hogy egyre inkább süllyed az emberi létezés a vegetatív létszintje felé. Saját méltóságát tagadja meg ekkor az ember. Egy harmadik lehetséges út az az, hogy abszurdnak tekintjük ezt a léthelyzetet. Hogy egyszerre vagyunk végesek, és ugyanakkor végtelenre nyitottak. Ez a 20. században, ugye Jean-Paul Sartre-nak a megoldás, vagy Camus-nek az útja. Nincs értelme az ilyen létezésnek. Legfeljebb az ember kísérelheti meg azt, hogy valamiféle töredékes értelmet adjon neki, ugye Sisyphosz fölhengeríti a hegytetőre a sziklát, de az, ahogyan fölér a hegytetőre, rögtön alá is hull, újra kezdi ezt, hogy abszurd ez a létezés. Ezt is kipróbálta a 20. században az ember, az egzisztencialista, ateista, egzisztencialista gondolkodásnak az útja. Hova vezet el? Az emberi létnek a megtagadásához. Ugye Sartre levonja a végső következtetést. Ha nem lehetek egészen szabad, azaz, ha nem én vagyok az abszolút szabad lény, hanem behatárolt a szabadságomnak a játéktere, akkor mivel ez értelmetlen, adjak azzal értelmet neki, hogy elpusztítom magam, tehát válaszom az öngyilkosságot. Ez az abszurd válasz. A negyedik lehetséges út az a bibliai hitnek az útja, amelyik azt mondja, hogy embernek lenni, egyszerre végesnek és ugyanakkor a végtelenre irányítottnak lenni, azaz esetleges létezőként létezni. Nem én döntöttem erről, hogy ilyenként akarok-e létezni, de ez a létezés mégiscsak ajándék. Ajándékból valakinek az ajándékából, a szeretetéből kaptam ezt a létezésemet. Örülök annak, hogy létezek, és nem én akarom ezt a feszültséget feloldani a saját életemben, hanem akitől ajándékba kaptam, rábízom ennek a feszültségnek a feloldását. Ez igazából a keresztény remény. Teremtő Isten kezébe helyezem az életemet, és ennek a reménynek az alapja Jézus Krisztus. Ahogyan ugye Szent Pál fogalmaz, a mi reménységünk Krisztus. Aki emberré lett, aki megosztotta velünk ezt a töredékes, véges emberi létezést, és ebben a végességben élte meg az Atyával való Isten fiúi közösségét, és aki föltámadt a halálból, és ezzel megmutatja az emberi létezésnek a végső örök perspektíváit.
1: Sok mindenki kezdi a hitünket, talán ez a beszélgetés megnyugtathat bennünket, vagy rávilágíthat arra, hogy hol is kereshetjük a hitünknek a megerősítését, hogy ne ijedjünk meg az esetleges kritikáktól, vagy attól, hogy sokan talán máshogy gondolkoznak az életről, a világról. Ez a beszélgetés lehetséges, hogy tömény vagy filozófikus volt, de visszahallgatható a hangtárban, úgyhogy szerintem érdemes esetleg ezt megtenni. De nagyon köszönöm neked, Attila atya, hogy eljöttél ide a Mári Rádióba, és beszélgettünk Ludwig Feuerbach elméletéből kiindulólag, de hát azt messze túlhaladva a hitünknek az alapjairól. Ebben a hónapban, áprilisban Krisztus feltámadását ünnepeljük, úgyhogy tanúsága lehet ennek a beszélgetésnek, hogy mi nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor hirdettük nektek a feltámadt Krisztust. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és kedves hallgatóink, Puskás Attila atyával, Pázmány Péter Tudományi Egyetem Hittudományi Karának tanárával beszélgettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Puskás Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dogmatika tanárával Lukovics Milán atya beszélgetett a Feuerbach elméletről, miszerint Isten csupán társadalmi projekció.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, akik péntekenként hallanak engem, jegyzetemmel szoktam örömet szerezni, hogy lelkiismeret furdalást, vagy én nem is tudom, mit mondjak. A Jóisten dolga. Igen nagy öröm látni, amikor egyének, családok, közösségek és a nemzet indulnak és töregednek igazi értékek felé. Az első magyar király 1000 éve szent és időálló modellt állított népe elé. 1000 év táblatából bizton állíthatjuk, hogy ez bevált. A benci és keresztény koncepció helyesnek és jónak bizonyul. Szent István hívta meg hazánkba e nagyszerű szerzeteseket, először Szent Márton hegyén, Pannonhalmán telepítve le őket. Ők tanították a nomád lelkületben mégis nagyon gazdag és tehetséges magyarokat szántani, vetni, imádkozni. Közben betűvetést, geometriát, minden szükséges tudományt is oktattak, de fő tantárgyként ott szerepelt mindig a hittan. Felragyogott a nemzet igazi fejlődésének modellje. Érdemes erről beszélni most is, amikor megyünk, hatalmas tömegek, százezrek. Hova? Valamit keresni, mert valami szent van a magyar vérben. Felragyogott a nemzet igazi fejlődésének modellje. A teljes lét és a teljes ember kibontakozhatott. Az ember hihetetlen kérdésekkel találja magát szembe. Ezekre reményteljes választ tessenek figyelni, kedves hallgatók, ebbe a megbizonytalanodott világba, teljes lét és teljes ember kibontakozásához hihetetlen kérdések adódnak, és ezekre reményteljes választ csak Jézus Krisztus segítségével lehet adni. Népünk boldogító, előrevívő választ kapott az elmúlt század közepéig, biztos következetes bontakozás hívelt az igazi Krisztus értékek felé. Igen, sokat magammal fejlődtünk egyháziskolákban, én a piaristák Tatai gimnáziumában. Drága népünk, a megújuló egyház remek papok és a vezető réteg segítségével ismerhette meg Jézus és a rendet biztosító erkölcsöket. Újra szép irány keresünk, olyan útra akarunk lépni, amely út megint csak Jézuson keresztül a szeretet felé visz, a megoldás felé.
0: Atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson. Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárd udvarnokon. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Szent Benedek erekjéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a békéért Munkácson, a Túri Szent Márton Székesegyházban június 14-én. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök volt. Adja hírül a munkácsi egyházmegye. A liturgikus ünneplés kezdetén Miklós püspök arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak. Imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért, és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. A szent áldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért. A szentmise után a híveknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is lerólják tiszteletüket Szent Benedek előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal az ő közben járó oltalma alá helyezzék. A plébániákon dolgozó irodisták és sekrestyéseket hívták meg nemrég lelki napra a Bárd udvarnoki portapálcis lelki gyakorlatos központba. Neumayer Zoltán pasztorális helynök és Varga László püspök köszöntője után Tomanek Péter siófoki plébános püspökségi iroda igazgató és Vajda Gábor balatonboglári plébános a liturgikus intézet igazgatója tartott szakmai előadást. Számol be az eseményről a kaposvári egyházmegye. Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken, mondta Neumayer Zoltán pasztorális helynök. Varga László püspök beszédében kiemelte, a sekrestyések és az irodavezetők Isten kapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az egyházat szolgálják. A főpásztor gondolatait követő a jelenlévők szakmai szekcióban folytatták a napot. Tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége június 15-én, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Olvasható a Papagerno oldalán. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. Az elnökségi tagság négy helyére 8 jelölt közül választottak a résztvevő tagszervezetek képviselői. Az új elnökség tagja lett Lenvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Popa Gergely, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: "44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén, Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nyájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat, ugyanazzal az odaadottsággal végezve az Úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amelyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya. Semmi nem győzheti le, és semmi sem bánozhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az előforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
0: Spero, Signore.
3: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent Hatodik Pál és Szent Második János Pál. Wojtyła pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
0: Descrive il Santo Papa.
3: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztet minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
0: Il centro, il perno della propria esistenza.
3: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
0: Il premio della sua pace che non ha fine.
3: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Amen.
4: Leó pápa, meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya a Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
0: Our mother, the church, is therefore united.
4: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük. Enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik,
0: While you create dialogue, they seek monologues.
4: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik. A munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked is.
1: Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus! A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
1: Kedves testvérek, az oltári szentségnek az ünnepe igazából, így is mondhatnám, és erről fogok néhány gondolatot megosztani a testvérekkel ezen a bármíg világos, de mégis késői órán, a kenyér ünnepe is. A kenyér szimbolikájáról, hiszen mi is akkor, amikor szentmisére megyünk, teszi ezt a keresztény ember 2000 év óta, akkor egy kenyér köré ül le egy, így mondanám, a kenyér asztala köré, amit a Krisztus hagyott ránk az utolsó vacsorán. Amikor az Úr napja ünnepe előtt kézbe vettem ezt a mai evangéliumot, és eltűnődtem azon, hogy miről is szól ez az ünnep, akkor elsőként a kenyérnek a jelképe, szimbolikája volt az, ami az eszembe jutott. Meg az, vagy az is, hogy hogyan sütötték a régi emberek a kenyeret. Micsoda rituálé volt. Nem csak a kenyérsütés, ahogy készültek a kenyérre már a vetéstől kezdve. De most a sütésről. Jól emlékszem magam, hogy gyerekkoromban, amikor édesanyám kenyeret sütött, ez úgy történt, hogy szembe szomszéd asszonnyal, aki rokon is volt, szerdánként sütötték mindig közösen a kenyeret. Már kora délelőtt befütötték együtt a féltető alatti udvari kemencénket, amit még az édesapám épített föl. Van már vagy 60 esztendeje. Ehhez hozta szembe szomszéd asszony 2-3 köteg rőzsét mindig a hón alatt, még az igazi régi sváb viseletbe. És aztán neki láttak. Ő a rőzséjével járult hozzá ahhoz, hogy ő is nálunk süthesse meg a maga 2 óriási méretű, egy teljes hétre elegendő kenyerét. És amikor már elhalt a tűz buzgó ropogása, föl volt fűtve ez a kemence, és a kemence oldalába kotorták félre, amíg mindig izzó parazsat, édesanyám egy hosszú bevető lapátra, így hívták ezt a lapátot, németül svábul úgy hívták, hogy Packschießer, beszorgoskodták a már kora hajnalban dagasztott, és már szépen megkelt, a tetején keresztel megrajzolt tésztát. Igazi rituáli volt ünnep. Mi gyerekek is ott lábatlankodtunk, mert a tésztával egy darab mindig le volt választva, ebből lett a lángos. Bocsánat, vacsora előtt vagyunk, szívesen emlegetem én is. Még egy kis tejföl is került rá. Ez az, mi gyerekek azt kaptuk meg először. Szóval a kenyér. Mi is szentmisén, amikor áldozunk kenyeret, eszünk. Mi a kenyér? Az élet szimbóluma. Sőt, nem csak a kenyér, a búzát is úgy hívták a régiek, hogy élet, ahogy az Adi írta. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benne részed soha. Aztán a magyar néphagyomány, ami az embernek az eszébe jut a kenyérrel, a kenyérsütéssel kapcsolatosan. A növény, a termény maga is az élet szimbóluma volt, hiszen ezért hívták életnek. A belőle készült kenyér biztosította a család fönnmaradását. Olyan tisztelet övezte már a búzát is, hogy sok helyen imádkozva levetett kalappal vetették a búzát. Tudják ezt a néprajzosok. És az aratás után is hálát adtak érte, a terményért. Mert volt érzékük ahhoz, hogy nem csak ők az ügyesek, hanem Uram, bocsán, még a Jóisten is az. Hálát adtak érte. A marokszedő asszonyok a kivéket egyrészt praktikus okokból, meg a hála jeléül is fektették egymásra, ahogy mondták, ugye keresztekbe. Mert hát ajándék. Volt a régi emberben alázat is, nem csak kivagyiság és büszkeség. És ha leesett egy darab kenyér a földre, felvették, megcsókolták. Ki soha se dobták. Mennyire másként tudunk hozzáállni dolgokhoz. Mennyire flexibilis az emberi természet. Alakul így is, úgy is hatások nyomán. Gondolkodik így is hatások nyomán. Érez így is hatások nyomán. De a kenyérhez, hogy visszatérjek, a kenyér nem csak a testet élteti, hanem bizonyos értelemben, hogyha már egy oltár kenyérről is beszéltem, a lelket is. Uram, bocsá, közösségbe gyűjtötte mindig is, ugye a kenyér, az embereket. Leültette őket egymás mellé, mint ahogy leültett minket is. Hála Istennek, még ülni is tudunk. Nem csak szaladni és rohanni. Leültette mindig is, az olykor túlságosan is serénykedőket. A túlzásokba is eső embereket, az étel, jelesül is leginkább a régi ember főétele, a kenyér. Mert úgy voltak a régiek is, mint ahogy mi is vagyunk, néha túlságosan zaklatottak is. Zaklatottságunk után aztán zaklatottá teszünk másokat is. Az asztal szimbolika, jelképezés, és rajta az étel, jelesül a kenyér, ugye elsőként elcsendesít. Mondták nekünk gyerekkorunkban, hogyha túlságosan járta a lepénylesünk az asztal körül, hogy az asztalnál nem beszélünk. Soha nem értettük. Miért? Mert hát a bensőségesség, az intimitás helye olyan szent hely. Uram, bocsánat, megint, mint a hitvesiám. Elcsendesít. Persze jó alkalom arra is, hogy elmondjuk azokat a nagyon fontos dolgokat. Hogy beszélgessünk is természetesen. Minden esetre az asztalhoz le kell ülni. A másik mellé. Vagy szembe vele, hogy találkozhassunk. Jó találmány. Jó találmányok az asztalok, és rajta a kenyér. Amint leültet bennünket ezekbe a padokba, minket is, vasárnaponként, ennek az asztalnak az oltár kenyere. Leültett többé-kevésbé rendszeresen minket is. hanem rendszeresen ülünk az asztal köré, az is egy jelzés, azt gondolom a másik ember felé, hogy a dolog nem komoly. Valaki azt kérdezte, mi lenne a családjainkból, ha csak akkor ülnénk asztalhoz, amikor éppen jól esik. Asztalhoz kell ülni akkor is, ha csak apámnak és anyámnak esik jól. Akkor is, amikor én a legszívesebben még pihennék egy kicsit. Mert az asztal az egy szent dolog. Vagy nem annyira fontos, hogy le kell üljünk egymás mellé? Kérdezi tőlem a kenyérünnepe. És ha csak egyszer nem ülök le, baj lehet. Még nem baj. Ha már kétszer, talán még az se. És amikor már harmadszor, a negyedszerre se, vagy a távolmaradás lehetőségére, a másikról való megfeledkezésre tanítom már az eggyel is a többieket? Könnyen felmentjük magunkat. Az Úr napja, ami szintén egy asztal köré ültet bennünket, a Krisztustól kapott kenyér is ünnepet teremt. Ha már egyre többen vannak azok, akik, mert már kézbe vehető, egyedül néznek mozit. Ezt csinálja a félvilág. Egyedül néz mozit. Virtuálisak lesznek egyre inkább. Nem csak az egyházi, de a mindenféle közösségeink. A családjaink. Édesapám mondta egy nagy megelégedett sóhajtással egy átbeszélgetett vasárnapi ebéd után, nem fogom elfelejteni, vett egy nagy levegőt, annyit mondott sem, hogy hát ez nagyon jól esett. Nem az ételre, mondta, hanem hogy 80-on túl is egy asztalhoz ültek, és szóba álltak vele azok, akik az élete értelmét jelentették neki, hogy szóba álltak vele, hogy egy asztalhoz ültek vele. Hát ez nagyon jól esett. Hányszor fájhatott neki, amikor nem voltunk ott neki. Jut az embernek az eszébe, nyilván mindig utólag. Ilyenek vagyunk. Petőfi is írta, nem szokták rögtön tudni idézni ezt a versét Petőfinek, Fekete kenyér a címe, így fogalmazott, a kenyérről, az édesanyja kenyeréről írta következőket az anyjának, az édesanyjának: miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem, a fekete, mint máshol a fehér. Érett lelke volt ennek a fiatal embernek, aki már 26 éves korábban elköltözött, ugye ebből a világból el kellett, hogy költözzön. Bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű nekem a fekete, mint máshol a fehér. Azt mondja a harmadik parancsolatunk a 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, azaz ülj a kenyér asztala köré. Nem azt mondja, hogy csak minden másodikat. Nem azt mondja, hogy csak minden harmadikat. Az itteni egy kenyér arról is szól, hogy egy krisztusi családba tartozunk. Mégpedig úgy, ahogy a mi Krisztusunk, a mi Úrunk gondolkodott erről a családról. hogy ebben a családban, mint ahogy egy rendes családban az lenni szokott, nincs olyan, hogy különb, meg még különb. Egyenlő és még egyenlőbb. Az igazi család a kenyérasztala körül az másmilyen. Az nem ilyen. Tudjuk mindannyian, mi is azt gondolom, hogy egyre kevesebb ilyen asztal van a világon. Lehet már csak a templomiak ilyenek, ahol nincs különb, meg még különb, egyenlő, meg még egyenlőbb. Vagy ha nem, hát legyenek azok.

szendalovak kenyér, ami leültett bennünket egy asztal köré. Ezt tudta a Jézus Krisztus is. Amikor még egyszer oda gyűjtötte, utoljára, nem először tette ezt, egy asztal köré, elárultatásának az estéjén az ő apostolait. Nem véletlen, hogy az oltári szentséget, az égi kenyeret is a mai napon, ahol nálunknál könnyebb megkerülni a templomot monstranciába, és úrmutatóba teszik. Kedves testvérek, harangszó már jelez, hogy lassan be kell, hogy fejezzem. Amivel teszem az az, hogy Krisztus azért gyűjtötte egy asztal kenyere köré, egy asztal kenyere köré a tanítványait, hogy megadják egymásnak és az atyának is a tiszteletet. Erről szólt az egész élete. Hogy megtudhassák egymástól azt is, hogy számítanak. Mert nem csak testi éhség létezik, tudjuk ezt mindannyian, hanem létezik a lelki éhség is. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benned részed soha, mondta Adi. Fáj az is, ha nem tisztelik az életünket, de még mennyire? Krisztus önmagát kínálta táplálékul a kenyérben nekünk. Minden vasárnap meghív bennünket ide, az asztala köré ma is. Dunafalvára kirándultunk, nem tegnap, hanem az előző szombaton, és amikor asztalhoz ültünk, beszélgettünk. Megkérdeztem a résztvevőket, hogy ki hogyan érzi magát, ki hogyan van. És akkor egy férfi ember egyikük úgy fogalmazott, ő így mondta, az emberek között több kellene, hogy legyen az egymás iránti türelem. Hát amikor asztalhoz ülünk, akkor egymással is többek között türelmet is gyakorolunk, ugye? Ma van annak a kenyérnek az ünnepe, amit a Krisztus adott nekünk, az oltári szentség, az eucharisztikus kenyér ünnepe. Ő ezt így mondta, így tanította, ezt a gyakorlatot éljük azóta is. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt akartam mondani, hogy ne feledkezzetek meg rólam és egymásról sem. Úgy szeressétek egymást, mondta ezen a búcsú vacsorán, ahogyan én szerettelek titeket. És hogy azt is hozzátette, nem hagylak árván titeket. Ezt akarja úrnapjának az ünnepe is megtanítani nekünk. Ezt akarta elmondani, megtanítani Jézus nekünk. Azzal fejezem be, hogy talán nem túlzás ezen a mai ünnepen végül, az ünnep végén azt mondanom, és azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy nincs, vagy alig van szánalomra méltóbb látvány, legalábbis nekem, mint az asztalon felejtett keményé száradt kenyér, amely köré nem ülne senki sem.

0: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg!

0: lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Papszentelést tartottak Szombathelyen. Boldog Bódi Mária Magdolna erekét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Elindult a Caritas váranyár programja Balaton Akaliban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Székely János megyés püspök június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Márton és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen ezen a napon. Írja martinus.hu. Sárváról hajnali 2 órakor indultak zarándokok az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. Erdélyből is érkeztek hívek, mivel András Szatmár németiben született. Együtt ünnepeltek a szentelendőkkel az egyházmegyei jubiláns atyái is. Szentbeszédében Székely János megyés püspök az olvasmánnyal kapcsolatban Sámuel proféta meghívásának története hangzott el. Kiemelte, Sámuel nehezen érti meg, hogy Isten szólítja meg őt, de Isten nem adja fel a meghívást, mert nagy kincset akart adni, önmagát, a barátságát. Ez igaz a szentelendőkre is, mivel Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Ünnepi vesperásra gyűltek össze zarándok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában június 15-én, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, és részt vegyenek egy különleges eseményen. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepséggel létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros zarándok mozgalom. Első fővárosi találkozási pontja is. A kerékpáros zarándoklat a budapesti Minden Szentek plébániáról indult, Écsi Gábor atya áldásával, és érkezett meg a lelkes csapat a betegellátó irgalmas rend budai Szent István kápolnájához. Az est folyamán tanúságtételt tett Tóth Berccel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. A katolikus Caritas június 16-án nyitotta meg váranyár országos táboroztatási programját a szervezett táborhelyén Balatonakaliban. Az első turnusban Kárpátaljáról érkezett gyerek táboroznak, írja a Magyar Kurír. A váranyár régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget rászoruló gyermekeknek. Idén is 4000 gyermek táborozik a Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezett élménynapjain. A megnyitó ünnepségen részt vett Fekete Szabolcs Benedek, a Caritas püspök elnöke és az Zagyvarihárd országos igazgató. A beszédek után a kárpátaljai gyerekek adták elő műsorukat. Az ünnepélye zászló felvonással szimbolikusan is megkezdődtek a táborok, melyek minden résztvevőjére áldást kért a püspök. A 4 égtáj felé szentelt vizet hintve. Az első nap boldog, felszabadult csapatjáték várta a táborlakókat, a mozgó játszótér program koordinátorainak köszönhetően. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Szeretettel kérjük, imádkozzunk együtt a Mária Rádióban kért és mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alász a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszem Szent Lélekben,
2: hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafűzér első tizede. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke. Amikor a Getszemániában is a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az emberáldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit. A mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és körüljel gyűjtötték az egész csapatot. Levet köztették, és bíborszínű köppent vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, tejére tették, és látszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva, előtte így gunyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit rettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal is, elesésekkel és a ciréniének karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség, lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg, már odaértek, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak és várnak rá.
3: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vérelep s a pára, hogy eltorzul zsenge álla. A válla lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigor, se percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd, vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy

0: nektek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvérek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. További áldott imádságos napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Krasznavölgyiné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Most már nagyon érdekel, hogyan vezetett a munkahelyváltás a férje megismeréséhez.
2: 9 óráig volt a bisztró nyitva, már a róló fél árbocra lehúzva, és egy férfi bedugta a fejét a róló alatt, mi éppen a napi készletet írtuk össze. Mondtam, hogy zárva vagyunk, azt mondja, tudom, de segítséget szeretnék kérni. Vállalati autóval vagyok, és lerobbantam. A kinti fülkébe meg rossz a telefon. Egy telefont, ha megengednének. Mondom, bújjon be, és akkor bejött ott a róló alatt. Mondom, ott az iroda, ott van a telefon, menjen és telefonáljon. És tovább írtam a napi készletet, és oldalt néztem, és látom, hogy ott áll, és mondom, sikerült. Azt mondja, nem, még nem voltam bent. Mondom, miért fél egyedül? Hát menjen, hogyha mondom, az Isten áldja meg. És akkor bement, telefonált, vissza kijött, hogy ott hagyta a pénzt az asztalon. Mondom, ne, azért menjen vissza, és szedje föl ez a cég ajándéka. Megköszönte nagyon udvariasan, és amikor úgy ment az ajtó felé, onnan még visszanézett, újra köszönt, és úgy összevillant a tekintetünk. 2 nap múlva csörgött a telefon, vezetőnőt kéri, mondom, én volnék, és azt mondja, én meg a segítségkérő fiú vagyok, és megint szeretném nagyon szépen megköszönni, hogy segítettek. Mondom, mert megköszönte, akkor elég volt az nekem, nekünk. És aztán egy hét eltelt, megint telefonált, hogy ki jöhetne-e megköszönni. Mondom, hogy nem babonás, hát most köszönni nem tudom hányszor. Nem kellene, de hát ő, hogy ki jöhet-e? Hát mondom, mire mindenki bejöhet, kijöhet, aki nem ittas, és rendesen viselkedik.
1: Nem volt gyanús, hogy ismerkedni szeretne?
2: Nem, nem gondoltam semmire. És akkor hozott egy kis doboz bombont, meg egy szál fehér rózsát. Mondta, hogy az édesapja kertjéből van, fogadjam el, és nagyon köszöni. Aztán egyre gyakrabban telefonált, és akkor megkérdezte, hogy megvárhat-e kint. Mondta, hogy hazavinne engem. Mondom, én a kollégáimmal vagyok, és megyünk busszal. És egyik este szakadt az eső, és amikor kijöttünk, akkor ott volt, és mondta, hogy na, most viszont hazaviszem magukat. 3 voltunk, hazavitt bennünket. És aztán egyre gyakrabban telefonált, és akkor egyszer megkérdezte, hogy nem mennék el vele szórakozni. És elkezdődött az udvallás, de évekig tartott, mert én, mondom, nem akartam férhez menni.
1: Ilyennek ismerte meg a férjét.
2: Vallásos fiatalember volt, nagyon rendes családból, német származása miatt ő is úgy ki volt rekesztve, mint én, és nem mehetett művészeti iskolába, de szépeket alkotott.
1: Fontos volt, ha már mégiscsak férjhez ment, hogy hívő legyen a fiatal ember?
2: Igen, fontos volt, nagyon fontos volt. Elvitt a szüleihez, 1966-ban esküdtünk, és 69-ben született meg az első kislányunk. Már kétségbe voltam esve, hogy nem lesz baba, és Mária gyödön voltunk. A férjem a Kohol és Gépipari Minisztériumban dolgozott, miniszter helyettest Hurcibált, de akkor egy kiránduló buszt vezetett, és a többiek elmentek a pincesorra ide-oda, mi meg fölmentünk a bazilikába a férjemmel. És akkor ott a Mária kegyhelyen imádkoztunk, és abban az évben várandós lettem. 69-ben megszületett a Lívia lányunk, akit a Városmajori Jézus Szíve templomba kereszteltünk 69 pünkösdnapján, utána a Veronika lányom 72-ben született, de hát közben voltak csapások, mert az édesapám 71-ben meghalt.
1: A lányok gyermekkora a szocializmus idejére esik. Nem volt iskolai hittan. Megpróbálták őket valahogyan Isten felé terelni?
2: Igen, mindenképpen. Mégpedig úgy, hogy kiköltöztünk Óbudára, a Kiscelli utcába. És a Bécsi úton van egy kápolna, Szép Zoltán nevű atya volt benne, aki szép kertet gondozott ott, és én jártam oda zöldségért. És akkor megkérdeztem, hogy egy kicsit a hitre nem oktatná az én gyermekeimet. És mondta, hogy igen, de hogy nem szívesen. Utána jött egy másik atya, és nála lettek első áldozók a gyerekek.
1: Jártak a gyerekekkel templomba?
2: Igen, és soha minket nem lehetett megfélemlíteni, és nem lehetett gátolni se, de nem is szólt érte nekünk senki. Azt mondhatom, hogy lehet, hogy azért, hogy többször költöztünk, és már nem ismertek minket, kik vagyunk, de nem is voltunk senkik különben.
1: Dehogy nem, hát a férje vezető embereket hurcolt a munkája során.
2: A vezetők bementek kártyázni, ő meg kint ült az autóba. Engem például nem avattak úttörőnek, és sírva mentem haza, mert egy kisgyerek ugye azt mondja, hogy most engem miért nem, mikor a többit igen, és akkor az édesapám bölcsen azt mondta, hogy nem vagy te borjú, hogy kötelet kössenek a nyakadba, nem kell az neked. És engem ez úgy megnyugtatott, ha apám mondta, biztos így van, és ez így igaz. És ez megint a jó Istennek a kifürkészhetetlen útja. Óvodába került a Lívia lányom, és a vezető óvónéni gyönyörűen hegedült, a másik szépen fudujázott, és énekeltek. Líviámnak gyönyörű hangja volt, és valaki a Magyar Rádió gyerekkórusába beírt a felvételi miatt, és akkor egyszer csak kaptunk egy levelet, hogy meghallgatásra hívják, és fölvették Magyar Rádió gyermekkórusába. Aztán már Veronika lányunk automatikusan, őt is fölvették, gyönyörű hangja volt, és a Csányi László Botka Valéria házaspár az akkor nem szabadba belecsempészte a hitet, a gyönyörű szép vallásos dolgokat, a pünkösdölőt, a húsvéti játékokat, a mindent. Ez megmaradt bennük, és ezen a vonalon próbáltam tartani őket mindig, és a mai napig is, hála a jó Istennek, mind a két lányom, és Veronika lányomnak a férje is, nagyon vallásos családból származik. Sajnos Liviáméknak született egy fiacskája, akiről 2,5-3 éves kora körül kiderült, hogy autizmus spektrum zavaros, és nem minden férfi ember tolerálja azt, ha baj van, úgyhogy ott törés következett be. A másik nagymama azt mondta, hogy intézetbe kell adni, mert elrontja a családnak az egész jövőjét, és ezt a lányom már többször nem bírta hallgatni, és azt mondta, hogy akkor itt a vége, ő nem azért kapta a jó Istentől ezt a gyereket, hogy eldobja, azért, mert valami sérülése van, akkor szakítás. És most már 30. éves a Márk unokám, érettségizett informatikából is, és dolgozik, jó helye van, szeretik, csinos, szép fiatalember.
1: A saját házasságára visszatérve, amit ugye nem is tervezett, hogyan látja utólag? Gondolom, nem bánta meg.
2: Boldog volt, nem bántam meg, nagyon-nagyon jó apa volt, jó férj, de sajnos csak volt, 32 éve ő már nincs.
1: Hogyan tudta elengedni viszonylag fiatalon? Beteg volt?
2: Nagyon nehezen, nem volt beteg. A férjemnek a miniszterhelyettes főnökét lehelyezték Paksra. És azt mondta, hogy Vilikém ugye jön velem az atom közelébe. Nem, nem, nem. És akkor elment a kamionhoz dolgozni. Volt olyan, hogy 42 napig azt se tudtam, hogy mi van vele. Aztán jött a Csernobil. Teheránba vitt árut, és Kijev mellől pedig hozott bútort. És látták a kamionosok, hogy a kerekeket mossák, de nekik nem szólt senki, hogy nehogy kiszálljanak a kocsiból, még ne álljanak meg. Szóval soha többet nem lett egészséges. Belobbant a tüdeje, de napok alatt. Ez valami hihetetlen. Akkora dózist kaphatott szegénykém, és Budakeszire került a pulmatológiára, ott egy tüdőlebenyt levettek. 48 éves volt akkor, mikor ez történt vele, és hát 8 évig szenvedett.
3: Itt van előttünk egy kis kötet, ami a saját verseit tartalmazza. Mikor kezdett el írogatni?
2: Gyerekkoromban kezdtem írogatni. Nem is gondoltam arra, hogy én ezt valakivel is közöljem. Nagyon jó tanáraim voltak, és elemi iskolás koromban a magyar tanár felfedezte bennem valahogy ezt, mert a búzavetésről kellett egy kis fogalmazást írni, és azt mondta, hogy Lívia, ez egy novella. A versek a szerelmes időszakba jöttek, amikor az embernek úgy bontakozik már az értelme, meg a nőiessége. Habár mondom, férhez menni nem akartam, de hát azért szerelmes voltam persze. És akkor írogattam, és de hát csak úgy a fióknak. Aztán később is írogattam, bánatba, örömbe. Istenes versek pedig biztos, hogy a szüleimnek az útmutatása vezetett idáig, hogy én istenes verseket írjak, mert nálunk feszület volt, Mária képek voltak a falon is, és olyan volt a környezet, és olyan volt a hangulat. És reggeli imádság, este imádság, ha együtt ebédeltünk vasárnaponként, déli imádság, ebben nőttem föl, és jött a lelkemből. Nem tudom, a jóisten fogta a kezemet. Az autista unokámon szerettem volna segíteni, egy kicsikét valamivel, de hogyan? Szegények voltunk, laktunk egy negyedik emeleti lakásban, ahol is egy autista nem úgy játszik, mint egy másik gyerek. Őneki vannak fura szokásai. Például az én unokám szeretett fémpénzzel játszani. És akkor ugye az, amikor eldőlt, akkor koppant, és az alattunk lévő szólt. És akkor mondtam a lányoknak egy alkalommal, hogy építkezzünk. És akkor néztek rám, hogy anyjuk megbolondult, építkezzünk hol, hogyan, amikor a férjem már nem élt. De hát mondom, a gyerek érdekében, hogy neki legyen egy hely, ahol azt csinál, amit szeretne. És legyen egy kis kert, ahol nem bántja senki. Szerettem volna rajtuk anyagilag segíteni. Építkeztünk kint Pilisi aszfalon, nem lett belőle pénz. Úgy lett belőle könyv, hogy írtam Kásler Miklós professzor úrnak, ő akkor volt miniszter, hogy szeretnék egy kis kiadványt, mégpedig az unokám érdekébe. Elküldtem egy pár versemet. Nagyon hosszú ideig nem kaptam választ, már el is felejtettem, hogy írtam én, megfolyamodtam. Egyszer csak jött egy nagyon pici kis levél a minisztériumból, és nem mondom, ebbe kapom az elutasítást. Nem az volt benne, hanem az, hogy írjak pályázatot. Írtunk pályázatot, és 500 000 forintot megítélt nekem a miniszter úr. Akkor ezt a kis könyvet, meg ezt a kis mese füzetecskét, amiben a férjemnek a kis ceruzarajzai vannak, ő illusztrálta az én verseimet még annak idején. A könyv árusításából semmi nem lett, mert közben jött a Covid. Aztán arra jöttem rá, hogy nem is akarok én ebből pénzt, mert a jó Isten átsegített bennünket a nagy nehézségeken, ez megint az ő csodája, és meg vagyunk a könyvek ára nélkül is, hanem ajándékozok belőle. És Milán atya is kapott, mert nagyon szeretem az írásait, Szabó Tamás úr is kapott, és Pányi Antal püspök úr is kapott mindenek előtt, és kaptam is egy szép levelet tőle, egy visszajelzést. Ó, olyan boldogság töltött el a lelkemet a nyomán, hogy csoda. A Mária Rádiót én előtte is hallgattam, azóta is hallgatom. Én úgy küldtem ezeket a kis könyveket, semmi ilyen gondolatom nem volt, hogy ezzel kapcsolatban engem bárki is megkeres, vagy szólnak hozzám egyáltalán, hanem csak, hogy megköszönjem azt a sok szépet, amit hallottam a Mária Rádióba, és amit olvastam a magazinba. Spányi Antal pedig hát a megyés püspökünk. És arra gondoltam, hogy most nyugdíjba megy, hát ha lesz ideje egy kicsit beleböngészni az én kis könyvecskéimbe is, és hát ha talán örül annak, hogy nem csak a nyugdíjazása előtt, hanem utána is még az ember azt mondja, hogy nekünk volt egy olyan püspökünk, akire nagyon-nagyon érdemes fölnézni, és akit nagyon-nagyon imádságosan szeretünk.
3: Ha jól tudom, időnként meg is szoktak jelenni.
2: Igen, az Esztergom és vidékében az egy nagyon szép folyóirat.
3: Hogy került velük kapcsolatba?
2: Jártam egy harmadik kerületi közösségi házba, ahol dr. Szántai Lajos egy Sólyom fészek című előadásban szokott egy hónapban egyszer beszédet tartani. Gyönyörű szép magyaros dolgokat, országos, meg az elszakított területekkel kapcsolatban, stb. Minden hónapban elmentem. És nagyon szerettem hallgatni, és nagyon a szívembe fogadtam ezeket az ő általa mondott dolgokat. És ott egymás mellett ültünk, egyszer egy hölgyel, és aztán kezdődött egy szép barátság. Minden hónapban találkoztunk, utána egy kicsit a parkba kiültünk, még beszélgettünk, és szokott nekem küldeni ilyen kis kedves népi dolgokat, mert ő pedig ilyen népművészeti témákba gyűjtő is többek között, de magyar tanár, etnográfus. És amikor a kis könyvecském megjelent, küldtem az Adriennek belőle. Én nem tudtam, hogy az Adrien mit csinál, ő meg ezzel az Esztergom és vidékével, a szerkesztővel kapcsolatban volt, és egyszer csak kaptam egy meghívót Párkányba, hogy ott lesz egy bemutató, és hogy menjek. Mondtam Adriennek, azt mondja, Lívia, én nem leszek itthon, mert Ausztriában leszek, de te feltétlen menj el. És Lívia lányomék elvittek, és előadás közben egyszer csak mondja a főszerkesztő úr a nevemet, és beszéltem a kis könyvemről, fölolvastam két kis verset belőle, és elképedve, hogy te jó ég, hogy kerülök én ide, és akkor, mikor Adrien hazajött, akkor mondtam, hogy Adrien, mit csináltál velem? Mondom, utána odalépett hozzám egy hölgy, akit utólag tudtam meg, hogy professzor, dr. Prokop Mária, és még lovag is, és gratulált, amikor a kis verseimet elmondtam.
3: Mit tudna üzenni a hallgatóknak?
2: Azt üzenem, hogy Máriába, mint édesanyánkba mindenképpen úgy kapaszkodjunk, ahogy a kisgyerek az édesanyjába, és kérjük és imádkozzunk hozzá. Én így tudtam a halottaimat is elengedni, hogy Mária gyűrűre mentem el, és úgy éreztem, hogy akkor ott a Mária palástja alá ott hagyom a lelküket. Egy szál egyedül, itthon nem is szóltam, hogy hova megyek, ki is kaptam érte, hogy bármi történhetett volna velem, azt se tudták, hol járok. Elmentem oda, ahol a családdal is együtt többször jártunk, és én a mai napig is a Mária Rádiót hallgatom, és szeretem, és a Mária kegyhelyeket, és a Jézus szíve templomokat. És szeretem a jó embereket, és a jó Isten valahogy mindig olyanok közelébe sodort, vagy irányított, inkább így mondom, akiktől tanulhattam.
3: A templomba sikerül még eljutni?
2: Sajnos nagyon ritkán, és ha igen, akkor Esztergom kertvárosban van egy olyan kis templom, ahol akadálymentesen föl lehet menni, mert kerekes szék, hogyha házon kívül megyek.
3: Milyen imádságokat mond?
2: Szűzanyához mindenképpen, de nem úgy, hogy most segíts meg Mária, mert az egy olyan felszólításnak tűnik nekem, hanem úgy, hogy kérlek, segíts Mária, ó, irgalmas Szűzanya. És saját imádságaim vannak, és saját fogalmazásom, és sóhajaim vannak. Nem mindig a leírt imádságokat mondom, hanem ami akkor spontán úgy a lelkemben megfogalmazódik. Ha természetben látok valami szépet, és felsóhajtok, hogy édes Istenem, hála neked, hogy ezt is megadtad, és láthatom, és gyönyörű a madárvilág, a minden. És az embereket arra kérem, a Mária Rádió kedves hallgatóit, hogy arra összpontosítsunk, hogy minden levélbe, minden falevélbe, minden virágsziromba, minden fűszálba, minden fába, és elsősorban minden emberbe ott van a jó Isten alkotó ereje, és mindig erre gondoljunk, akármit hoz a sors, ilyen-olyan változás, maradjunk hűségesek a hitünkhöz. Minden jót kívánok mindenkinek, a jó Isten áldjon meg minden jó akaratú embert.
0: Krasznavölgyiné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat. Olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Szűcs Marcell, a Plenergy Solutions ügyvezetője. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Egy hitvallás a honlapról. És azt olvasom, akkor utána nézők tudni fogják, hogy miről fogunk beszélgetni. A cégünknél azon dolgozunk, hogy az energiatároló technológiák ipari környezetben minél szélesebb körben elterjedjenek. Mert hisszük, hogy ez teszi a napenergia termelést valóban tervezhetővé és fenntarthatóvá. Célunk, hogy minden beruházás szilárd műszaki és gazdasági alapon valósuljon meg, olyan rendszereket tervezünk, amelyek maximalizálják a napelem teljesítményt és az akkumulátor élettartamot, és kihasználják a tárolásban rejlő új üzleti lehetőségeket. Itt megállok az idézettel, talán ez is pontosan, amikor mi bejöttünk a stúdióba, azt mondta, hogy ezt ön írta, tehát...
1: Igen, találkoztam már ezzel a hitvallással.
2: Hogyha ön írta. Tehát, hogyha röviden meg akarom fogalmazni, tulajdonképpen az önök terméke, és amiről most beszélni fogunk, az az egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell. Tehát önök Igen. nem építenek, hanem egy üzleti modellt, elmondja azt pontosan, mit jelent, egy üzleti modellt kínálnak a kedves vevőknek, induljunk el innen, és akkor majd, hogy hogyan is találkoztak önök a Kékbolyó Alapítvánnyal, milyen szituáció az lesz a következő kérdés, úgyhogy nézzük akkor, mi is ez a termék, mi a szolgáltatás, amit nyújtanak.
1: Igen, ez pontosan így van, hogy mi telepítéssel nem foglalkozunk, mi azzal kezdtünk el foglalkozni még 21-ben, hogy hogyan lehet meghatározni azt, hogy milyen az optimális napelem akkumulátor kapacitás egy adott projektben. Mi üzleti terveket készítünk, műszaki, gazdasági, megvalósíthatósági tanulmányokat, üzleti terveket készítünk cégeknek, illetve napelempark tulajdonosoknak. És ezek az üzleti modellek, ezek tartalmazzák a főbb bevételi, kiadás oldali tudnivalókat, az összes olyan KPI-t, ami mondjuk egy döntéshozó számára fontos egy ilyen volumenű projekt elindítása előtt. És amikor 21-ben elkezdtük ezt a tevékenységet, 21 tavaszán volt itt a piacon egy hatalmas pánik hangulat, mert a napelemparkosok egyszer nem tudták eltalálni azt, hogy fognak termelni. Hatalmas menetrendezési problémák alakultak ki, és mindenki nagyon nagy büntetéseket kapott emiatt, hogy nem találták el azt, hogy ezek a parkok hogy fognak termelni. Ezért mi úgy indultunk el, hogy mi vezérlés akartunk ezekhez az akkumulátorokhoz illeszteni. Építettünk is egy ilyen demo projektet, de 21-ben még nem voltak úgy igazán akkumulátorok, amit lehetett volna vezérelni. Ezért találtuk ki ezt, hogy akkor foglalkozzunk üzleti modellek készítésével, hát ha ez majd beindítja a piacot. Ez volt az alapötlet akkor.
2: Ez volt az alapötlet. Akkor egy pici kitérőt tegyünk, mert ugye a Kékbolygó Alapítvánnyal nem most csak a fenntarthatósági expón találkoztuk, hogy először, ha jól tudom, voltak a planeten, ha rossz a kronológia, akkor javítson ki, akkor a WAVE program keretében, és a kollégák ugye abban segítenek a WAVE program keretében, hogy egy kezdő vállalkozás minél könnyebben piacra tudjon kerülni, és minél hamarabb a termékét nyerességgel tudja értékesíteni, és aztán végül eljutottunk oda, hogy az általunk menedzselt tőke alap befektetésre alkalmasnak talált önöket. Jól foglaltam össze ezt a történetet?
1: Igen, ugye 21-ben elkezdtük a céget, ott kaptunk, a tulajdonostársunk adott egy angyal befektetést, 22-ben egy szegedi tőke alaptól kaptunk egy ilyen seed befektetést, és 22-ben volt ez a Wave program, azt hiszem, mi a második szezonban vettünk részt, amit aztán végül meg is nyertünk, és így indult el a beszélgetés a tőke alapnak a vezetőivel, hogy ők meglátták a fantáziát ebben a termékben, elkezdődtek a tárgyalások, és 23 végén írtuk végül alá a megállapodást.
2: Most akkor visszakanyarodva a szolgáltatásra. Ugye azt mondtam, hogy ez egy egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell, de hogyha tovább megyek, azt szerepel az a tájékoztatójukban, hogy a legalacsonyabb beruházási költséggel, a leggyorsabb megtérüléssel, az önök modelljének használatával tudnak a nagyipari fogyasztók olyan megoldásokat találni, és ez hangsúlyos, hogy mindig egyedi.
1: Igen.
2: Tehát egyénre szabott, az adott cégre szabott a megoldásuk, tehát egy olyan megoldást találni, ami 60-70%-ban önellátásra nyújt lehetőséget a cég számára, és a többit kell majd a hálózatról megvásárolnia. Igen.
1: Ez ugye helyszíntől, meg fogyasztástól, fogyasztási helytől függ. Az ilyen vállalati projekteknek az a különlegessége, hogy mindegyik más és más. Tehát mindenkinek a villamos energiafelhasználási szokásai teljesen mások, mindenki más feltételekkel jut villamos energiához, más szerződést tud kötni, ezért minden projekt egyedi. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy mindenkinek személyre szabott üzleti terveket kell készíteni. Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni.
2: Most ugye önök ezt a szolgáltatást, vagy ezt a modellt, ezt a műszaki egyetemmel validáltatták, tehát Igen. Egy műszaki egyetem által validált megoldásról beszélünk. Hány ilyen tanulmányt készítettek már, hány ilyen üzlet, ugye mindegyik egyedi azt mondta, hány helyen kopogtattak be, vagy hány helyről kopogtattak önöknél, tehát hány, nem olyan hosszú ez az idő, 21-be kezdték, 5 év alatt, az elmúlt 5 esztendőben.
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy egy évig azt a kérdést kaptuk mindenkitől, hogy mondjuk meg az ökölszámot, hogy mennyi napelemhez, mennyi akkumulátor kell. És mindenkinek azt a választottuk, hogy ez attól függ. Tehát nincsen ökölszám, hogy mindig 1 megawatt mellé fél megawatt, hanem ezt mindig egyedileg kell. És emiatt elkezdték tőlünk kérni ezeket a tanulmányokat. Az első 1-2 évben megcsináltunk ebből hát több 100 darabot. Annak idején a műszaki vezetőnk futtatta a saját számítógépén ezeket a számításokat, és egy idő után szólt, hogy fiúk, jó lenne ezt automatizálni, mert ennél többet ő már nem tud megcsinálni egy nap. És amikor láttuk, hogy ilyen volumenben mutatkozik igény ilyen tanulmányokra, elkezdtük ezt a szoftvert automatizálni, hogy egy olyan webes applikáció tudjon ebből előállni, amit utána oda tudunk adni a napelemeseknek, hogy ők a saját vevőiknek tudják ezeket a számításokat elvégezni, amit előtte mi végeztünk házon belül. És ezt a szoftvert azóta, ezt 24-ben, pontosan két éve és egy hete mutattuk be a Napelem Szövetségnek az éves rendezvényén. Azóta több száz hazai és külföldi cég tesztelte, kipróbálta, használta, előfizetett rá, és azóta nagyjából 8000 ilyen tanulmányt készítettek a felhasználók ebben a rendszerben.
2: Az azért az egy elég jelentős szám ilyen rövid idő alatt.
1: Nem mindegyik valósult meg ezekből. Sokszor van az, hogy egy projekthez 2-3 verziót is kell készíteni különböző esetekre, hogyha mondjuk csökkennek a villamosenergia árak, vagy nőni fognak, vagy másfajta terméket kell mondjuk leszimulálni, van, hogy akár 4-5 verzió is készült, tehát ez azért nem 8000 különböző fogyasztási hely, de 8000 különböző eset.
2: Világos, és mindegyiket végig kellett számolni. Azt olvastam az egyik anyagukban, hogy 250 megawatt névleges teljesítményű energiatároló projekthez nyújtottak segítséget ezekkel a tanulmányokkal.
1: Igen.
2: Ez pontos szám?
1: Ez azóta talán egy picit még nőtt is. Nem csak cégek, hanem napelemparkosok is beszélgetnek velünk ilyen üzleti modellekről, és ott azért ott egy kicsit más nagyságrendben épülnek ilyen projektek. Volt, hogy 200 megawatt névleges teljesítményű napelemparkhoz kellett ilyen tanulmányt készíteni, de a 10-20-50-100 megawattok sem példanélküliek. És ami talán az érdekesség ennek a dolognak, hogy több olyan projekt is volt, ahol a mi tanulmányunk segítségével jutottak például banki finanszírozáshoz a projektgazdák. Tehát ők ezt a dokumentumot, ezt a tanulmányt elvitték a bankhoz, volt, hogy mi is segítettünk ezekben a tárgyalásokban, és a tanulmány alapján a bank úgy ítélte meg, hogy ez akkor hitelezésre alkalmas ez a projekt, és van, ami már meg is épült fel, és kapcsolták évekkel ezelőtt.
2: Ki volt a legnagyobb?
1: Azt hiszem, ez a 200 megawatt volt a legnagyobb teljesítmény, amit egyben szimuláltunk, de volt a közelmúltban egy 80 megawatt órás akkumulátor például, amihez ilyen üzleti tervet készítettünk.
2: Hol épült ez a 200 megawattos, emlékszik rá?
1: Hát, nem vagyok benne biztos, hogy ezt el szabad mondanom, és nem is emlékszek
2: el. Ja, jó, oké, rendben van akkor. Üzleti titkokat nem akarunk itt kifecsegni, vagy hagyd, hogy kifecsegjen valaki.
1: De ami például a szolgáltatásnak talán a minőségét is mutatja, hogy kis és közepes cégek mellett például az MVM is előfizetőnk, ezt például elmondhatom.
2: No, ez egy fontos dolog, mert azért a MVM mégiscsak azt hiszem a legnagyobb a piacon, már a szolgáltatást minőségét, mennyiségét tekintve. Viszont találtam egy fogalmat, egy érdekes fogalmat a felkészülés során, és ezt szerintem érdemes szóba hoznunk, hogy önök készítenek úgynevezett hőtérképes prezentációt.
1: Igen, igen.
2: És az volt a magyarázat, hogy azért csinálták ezt, hogy azok számára, akik érdeklődnek a modell iránt, de nem energetikai szakemberek, tehát mondjuk így egy kicsit
1: civilek.
2: Járatlanok, így van, járatlanok, laikusak ebben a témában. No, az ő számukra közérthetőbben a különböző számításokat egyértelművé téve, világossá téve el tudják mondani, hogy miért is jó önnek ez a modell, amit mi ajánlunk. Na ez a hőtérképes prezentációról kicsit meséljen, mert ez egy érdekes dolog.
1: Igen, ez egy saját találmány végül is. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat, és itt utalnék vissza rá, hogy ugye hány százalékot lehet kiváltani a hálózati fogyasztásból. Ugye a 60-70 az egy mondjuk egy elméleti maximum, egy tipikus maximum, gyakran ez 20 és 50 között van. De olyan nagy a különböző beépíthető napelem teljesítmények és akkumulátor kapacitásoknak a kombinációja, van, hogy több száz esetet meg kell vizsgálni ahhoz, hogy valaki megtalálja az optimálisat. És ezt úgy szoktuk ábrázolni, hogy adunk egy nagy táblázatot, aminek az egyik tengelye a napelem, a másik tengelye az akkumulátor teljesítmény kapacitás, és ezt színekkel kiemeljük, hogy melyik kombináció a megfelelő. Zöldre jelöljük azt, ami életképes, üzletileg, pénzügyileg, pirossal azt, ami nem fogja visszahozni a befektetett tőkét. És ez így vezeti az embernek a szemét, lehet látni, hogy melyik kombinációk az életképesek. Ugye több száz esetből kell választani, fontos, hogy ezt le tudjuk szűkíteni mondjuk 5-10 esetre.
2: Igen, tehát nem az van, hogy otthon most elkezd valaki számolni kis kockás papíron, és akkor ezt, azt, amazt, és akkor jaj, ez most nem jött ki a matek, ott meg kijött a matek, hanem gyakorlatilag ránéz az önök térképére, és azt mondja, hogy hát ezeket elfelejtjük, ez így reménytelen. Na ezek közül, meg a zöldek közül, akkor válasszuk ki, ami a legesélyesebb.
1: Pontosan. És össze lehet vetni ezeket a kombinációkat fedezeti pont szempontjából, tőkeigény szempontjából, a hálózatból kiváltott villamos energia mennyisége szempontjából, tényleg 8-10-12 ilyen KPI mentén ezeket össze lehet hasonlítani. És ez a műszaki vezetőnek, a pénzügyi vezetőnek, a banknak, a kivitelezőnek ezek nagyon fontos információk, hogy melyik kombináció az optimális.
2: És akkor ez többször is előfordult, hogy a bank a lényegében az önök anyaga alapján mondta azt, hogy igen, ez a vállalkozás ez hitelképes, ez a modell ez hitelképes, és azért adok hitelt, mert bízom abban, hogy ez a számítási mód, ez a metódus, amit önök letettek az asztalra, ez valóban nyerességessé teszi majd ennek a napelem parknak, és az energiatároló kapacitásnak a megépítését.
1: Igen, voltak tényleg pozitív példák, és ezt a témát, ezt folytatni kell, mert folyamatosan jelennek meg új finanszírozási megoldások, és ha valakinek van egy jó projektje, van mögötte egy úgy szoktuk mondani, egy golyóálló üzleti terv, akkor a megfelelő finanszírozó megtalálásával ezek viszonylag gyorsan elindíthatók.
2: Én gondolom az egyik üzlet hozza a másikat. Tehát, hogyha önök bizonyítanak akár az MVM-nél, most őket nevesítettük, a többiek egyelőre anonimok, tehát, hogyha egy cég jó hírét viszi önöknek, akkor nyilván abból további megbízások, további megkeresések is származnak. Tehát van ennek egy ilyen erősítő, folyamatot erősítő hatása.
1: Igen. Ugye az elmúlt 5 évben több száz céggel kerültünk kapcsolatba, vagy vevőként, vagy szállítóként, vagy szakmai partnerként, és ez odafajult, hogy most már szinte minden nap hívnak bennünket partnerek olyanokkal, hogy tudunk-e mondani jó kivitelező, tudunk-e mondani jó ügyvédet, tudunk-e mondani megbízható terméket. Tehát ez, hogy az ajánlások képzik végül is az üzletnek a nagy részét, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt amikor felismertük, eldöntöttük, hogy ezt a platformot a szimulációkon túl továbbfejlesztjük olyan modulokkal, ahol ezek a komoly szándékú vevők színvonalas szállítókkal, kivitelezőkkel tudnak összekapcsolódni. Mert ezt a sok telefonálást sem lehet már néha bírni. Sokkal jobb lenne, hogyha ezt tudnánk automatizálni, és ezek a felek a mi platformunkon összetudnának egymással kapcsolódni, tudnának mondjuk finanszírozáshoz jutni, és igazából a mi kapcsolati hálunk, meg a szakmai tudásunk tudna nekik segíteni abban, hogy minél gyorsabban el tudjanak indulni ezek a projektek.
2: Ez most már működik? Ez a második is?
1: Most teszteljük ezt a
2: megoldást. Most teszteljük.
1: Eddig ugye ez manuálisan ment, félautomata módon, telefonos, e-mailes kapcsolatfelvételek után kötöttük össze a feleket, de azt gondolom, hogy ez egy jól automatizálható megoldás lehet. Azért azt látni kell, hogy mindenre van már összehasonlító oldal, tehát ingatlanokra, használt autókra, mobiltelefonokra, hitel, biztosítás, de napelemes kivitelezőkre nincsen. Tehát nincsen itthon olyan domináns platform, ahol a tájékozódni vágyó, akár céges, akár napelemparkos beruházó meg tudná azt nézni, hogy az ő számára ki lenne a jó, megfelelő partner.
2: Mesterséges intelligenciát használják egyébként ebben a munkában?
1: Fog kelleni, igen, mert olyan sok dimenzió mentén kell a feleket ugye összehasonlítani, összemeccselni, hogy itt ennek komoly jelentősége lesz.
2: Egy interjúban azt mondta, hogy vannak bizonyos tévhitek. Ez az akkumulátorral kapcsolatosan fogalmazta meg ezt a gondolatot, mégpedig hogy rövid élettartamok, tehát hamar tönkre mennek, és hogy drágák. És erre elmondta, hogy ezek tévhitek, és akkor most mondja el a nézőknek, meg a hallgatóknak is, hogy miért gondolja azt, vagy miért mondta azt ebben az interjúban, hogy ezek tévhitek, és mit is kell érdemes tudnunk, hogyha mondjuk, vagy annak, aki egy ilyen beruházásban gondolkodik, mit érdemes tudni, mit érdemes megfontolni.
1: Az tény, hogy volt ilyen időszak, amikor ez a ciklusszám elég alacsony volt, volt olyan, hogy fajlagosan nagyon sokba kerültek ezek az eszközök. Azért az elmúlt években mind a két téren komoly fejlődés következett be. Amúgy most vannak a piacon, amik most elérhetők a piacon termékek, ezek azért 8-10 ezer ciklust képesek kiszolgálni. Az árak pedig hát negyedére estek vissza 4-5 év alatt. Tehát ez most már egy megfizethető dologgá kezd válni. Az egész azon dől el, hogy maga az üzleti modell milyen, megáll-e a lábán vagy nem. Mert ha mondjuk egy fogyasztó túl kicsi, ott nem lehet túl sok energiát kiváltani, ott nem biztos, hogy érdemes ebben gondolkodni. Vagy akinek mondjuk túl nagy a fogyasztása, de nincs elég tető hozzá, vagy nincs elég hely akkumulátort letenni, ott se fog megállni a lábán az üzleti modell. De maguk a termékek azok most már alkalmasak műszakilag is, és pénzügyileg is, hogy ezekben a projektekben beépíthetők legyenek.
2: Az akkumulátor az lítium-ionos?
1: Jellemzően
2: amiket,
1: igen.
2: Amiket a kivitelezők utána használnak?
1: Jellemzően igen. Jelenleg ez az a technológia, amit a legkönnyebb a polcról levenni. Tehát mi folyamatosan követjük a piacnak a fejlődését, szinte minden héten érkezik valamilyen fejlemény, vagy valamilyen kutatás, hogy milyen új technológiát talált ki, talált föl valaki. Azért ezekhez kell 5-10-15 év, amíg ezek a piacon megvásárolhatóvá válnak.
2: Igen, majd kopogtasson be a Baj Zoltán kutató központhoz, akik egy új anód technológiát fejlesztettek ki, és az volt az egyik nagy szám egyébként az idei planeten. Lehet, hogy együtt fognak tudni működni, milyen jó lenne, hogyha két magyar cég a planet segítségével találna egymásra. A másik, ami szintén egy interjúban, talán ugyanabban, mint amit az előbb idéztem, elhangzott, hogy mik azok a nehézségek, és azt mondta, hogy még nagyon sok olyan cégvezető van, aki nem érzi elég fontosnak az energiahatékonyság javítását. És a nehézségek között azt említette, hogy a részben forráshiány, de, és ez talán lehet, hogy fontosabb, az edukáció, a képzés, a tudás, a megfelelő tudásnak a hiánya. Tehát beszéljünk akkor arról, hogy mi is a feladat, mi lenne a feladat. És önök is elindítottak egyébként egy ilyen platformot, azt tudom, de mit kell tenni akár önöknek, akár másnak, akár egy új kormánynak, mit kell tenni annak érdekében, hogy ez a fajta tájékozottság, az ezzel kapcsolatos ismeretek, hogy energiát hogyan lehet megtakarítani, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni, ez minél szélesebb körülvé, minél több ember számára elérhetővé váljon.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy edukáció alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy mi az, hogy napelem. Ezt az emberek tudják. Amiben edukációra van szükség, az az, hogy a döntéseket kell támogatni. Tehát minden olyan megoldás, ami a döntés támogatást segíti, hogy minél gyorsabban, minél biztosabban lehessen akár vállalatvezetői szinten, akár kivitelezői szinten döntés hozni, ezek a megoldások segítenek igazán a piacnak. Hogy milyen szempontok alapján kell dönteni, kit kell kiválasztani, kivel érdemes dolgozni, milyen terméket kell választani, milyen szempontok alapján kell ezeket a termékeket kiválasztani. Na, ebben van nagyon nagy szükség edukációja. Mert olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa. És egy döntésképtelen állapotban vannak nagyon hosszú ideig.
2: Beszéljünk még a tervekről. Ugye egy 5 éves cég, egy fiatal cég, 21-ben alakították. Ma már tőkebefektetőket vonzanak, több száz céggel állnak kapcsolatban, ahogy ezt elmondta, folyamatosan fejlesztik egyébként a terméket, a szolgáltatást bővítik. Mondjuk, ha 5 évet előre lepülünk az időbe, mik a terveik, mivel lenne elégedett, mit szeretnének elérni?
1: Ezen mi is folyamatosan gondolkozunk, hogy ebben a folyamatosan változó világban nekünk pontosan hol a helyünk, mi a feladatunk, és hát két olyan tényezőt érdemes figyelembe venni, amit talán legjobban befolyásolja ezt. Az egyik, hogy azt is beláttuk, hogy tényleg, amit mondtam is, hogy az AI világában a személyes, üzleti, bizalmi kapcsolatok kiépítése nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az, hogy milyen és mennyi tőke tud majd a hazai piacra jönni, akár kockázati tőke, akár ilyen beruházási hitelek formájában. A mi üzleti eredményeinket az befolyásolja legjobban, hogy a mi vevőinknek van-e elegendő számú munkája. Tehát akik például mondjuk lemondták a szolgáltatást, a legtöbben arra panaszkodtak, hogy nincs elég munka. Tehát hogyha tud jönni tőke, tudnak lépni a vállalatvezetők, tudnak lépni a napelemparkosok, akkor a kivitelezőknek lesz munkája, és mi sokkal jobb, több, színvonalasabb szolgáltatást tudunk nekik majd nyújtani. Tehát a következő mondjuk 5 évet elképzelve, nekünk ezekkel kell figyelni, hogy hogyan alakulnak a piacon ezek a körülmények. Ez alapján tudjuk mi is a saját belső terveinket kialakítani, de alapvetően a cél az, hogy itthon ezt a független szakértői pozíciót megőrizve külföldi piacok felé nyitni a következő mondjuk 4-5 évben.
2: Volt már erre kezdeményezés, vagy ebben csak egy terv?
1: Folyamatosan nézegetjük, hogy például a lengyeleknél, szlovéneknél, horvátoknál hogyan, milyen nyitottság mutatkozik az ilyen típusú szolgáltatásokra. Azért a piacok között is jelentős különbségek mutatkoznak, hogy ki van előttünk, ki van mögöttünk. Ugye mi napelemben nagyon jók vagyunk, tehát ebben előre jár az ország. Máshol ez egy picit máshogy van. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ezekkel a szomszédos országoknak a piacain dolgozó napelemesekkel, hogy mikor fog eljönni az a pont, amikor mi be tudunk hatékonyan oda lépni. És abban bízunk, hogy ezek a kapcsolatfelvétel támogató modulok, ezek a hazai piac után majd kiterjeszthetők lesznek a szomszédos országok piacaira.
2: Hát így legyen. Tehetek egy olyan ígéretet, hogyha 5 év múlva mind a ketten jó egészségnek örvendünk, akkor szívesen látom itt a stúdióban a podcast beszélgetés keretében, hogy no, a második 5 év hogy sikerült, és ezek a tervek mennyire váltak valóra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. A hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Szűcs Marcelt hallották, és az energia megtakarítás, az energia hatékonyság növeléséről beszélgettünk itt az elmúlt közel fél órában. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
1: Köszönöm a beszélgetést.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a tizenkettők csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakuma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

Kasztalányi Dezső. Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább. Kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyatott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kancsítva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők mint egy szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből. Sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsányriasztó. Ébredj a valóra. A ház is alszik. Holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alól, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely írkámra szétfolyt. S a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem ekkor, de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek. És távolba roppant tűzcsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent. Oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás, riad csilingelés, csodás halknői suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő. Behintve fénnyel ezt a néma békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolya lebben. Aztán még vad paripái futnak a farsangosan lángoló tejútnak,
arany konfetti záporába sok száz bazár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És fölvilágolt mély értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennyek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi silány regéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt? Annyi sok deres tél, és annyi rest éj. S csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve lelkem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Jaj, 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem. Földig borultam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 20. Az oltári szentségből született. Az egyház pünkös napján született. A Szentlélek hatalmas kiáradása alatt jött létre, mely az apostolokat szétküldte az utolsó vacsora színhelyéről, hogy teljesítsék küldetésüket. A feltámadás estéjén Krisztus így szólt hozzájuk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Pünkös reggelén a Szentlélek rávette őket, hogy vállalják a küldetést. Így hát elvegyültek a nép között, és elindultak a nagyvilág útjain. De mielőtt ez megtörténhetett volna, a világ, az emberi világ már belépett a cenákulumba. Mindannyiunkat eltöltötte a Szentlélek, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólása indította őket. A nyelvek adományával az emberiség is belépett a cenákulumba. Azok, akik különböző nyelveket beszélnek, s akiknek szükséges, hogy különféle nyelveken szóljanak, hogy megérthessék az Isten által művelt csodákat. Tehát az egyház pünkös napján született, a Szentlélek erős kiáradása által. Bizonyos értelemben az egyház ekkor született az egész emberek által lakott világban, ahol különféle nyelveken beszélnek. Azért született, hogy kimenjen a világba, és minden nemzetet saját nyelvén tanítson. Úgy született meg, hogy miként embereket és nemzeteket tanít, mindig újjá is születhessen az evangélium igéjében, s hogy mindig újjá születhessen a Szentlélek által, az oltári szentség szentségi ereje által. Mindazok, akik befogadják az evangélium igéjét, mindazok, akik életet nyernek Krisztus testéből és véréből az oltári szentségben, a Szentlélek leherete révén vallják, Jézus a mi Urunk.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a műsorvezető Varga Gabriella vagyok. Mai vendégem dr. Mogyorósi Révész Zsuzsanna, aki tanácsadó szakpszichológus, traumaterapeuta és szupervízor. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy velünk leszel ebben a 3/4 órában ma. Szeretettel köszöntelek, Zsuzsa.
1: Én is szeretettel köszöntelek téged, és köszönöm a meghívást, és ugyanígy a hallgatókat is. Örülök, hogy itt lehetek.
0: Hogy érkeztél a műsorba, hogy vagy most, mi van benned?
1: Nyugodtan, mivel hogy megbeszéltük időben ezt a találkozót, én úgy készültem ma, hogy itt teljes figyelemmel és szeretettel itt tudjak ülni és beszélni majd arról, ami az a téma, ami nekem fontos a pszichológiában.
0: Érzelemszabályozás, erről beszélgetünk. Nekem adódik, ahogy mondtad, hogy nekem ez fontos, ez a téma. Hogy szólított meg téged ez a téma?
1: Elmondom a történetet, ami elég régről indul. Hát nyilván én már gimnazista koromban szerettem volna pszichológus lenni, és ez így is lett, tehát sikerült is valóban. És miután a gyerekeim megszülettek, előtte is dolgoztam, egyetemen voltam tanársegéd, és miután a gyerekeim megszülettek, utána átváltottam gyakorló pszichológussá, tehát elhelyezkedtem egy gyermekideg gondozóban, ahol nagyon-nagyon sok problémás gyerekkel, sérült családdal találkoztam, majd ezt követően a családsegítő és gyermekjóléti központban helyezkedtem el Budapesten, az egyik kerületi központban. Itt aztán meg abszolút tele volt, nagyon-nagyon sok problémával, nehézséggel, és akkor kezdtem el traumaterápiát tanulni. Tehát mélyebben foglalkozni azzal, hogy mit jelent az, ha valaki traumát él át, vagy olyan körülmények között kénytelen felnőni, lenni, amik hát nem engedik meg, hogy teljesen kiteljesedjen a személyisége, hogy kihozza magából mindazt a lehetőséget, ami benne van. És így, ahogy belemerültem a traumaterápiák témájába, és foglalkoztam vele, és csináltam, megtanultuk, hogy az első lépés minden traumatizált embernél az, hogy segítsünk neki stabilizálódni érzelmileg. És akkor így került képbe az érzelemszabályozás témája, ami egy hatalmas téma, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem csak a traumát átélt emberek számára fontos ez, hanem mindenkinek, hiszen mindannyiunkat ér